0: annak biztosan nagy ereje van, hogyha valaki a legszebb, az egyik legszebb szót elmondja, hogy bocsáss meg, tévedtem, ne haragudjál. Tehát ezek a legszebb magatartás formák.
1: A szó az kevés. Én meg pont úgy vagyok vele, hogy a szó az nem ér semmit igazán.
0: Akkor mit kellene csinálni?
1: Hát érezni, hogy valamit tényleg...
0: Tehát azt nem tudod meghatározni abban a pillanatban, hogy most ő érzi-e, vagy...
1: Gyerkőcöknek szoktam valahogy ezzel kapcsolatban beszélgetéseket indítani, hogy azzal nem megyünk előrébb, hogy valami rosszat csinált, és akkor jó, bocsánat. Mert hát azzal az úgy...
0: Na jó, de ennek kétfajta lehetőség van ebben az esetben. Az, amikor egy gyerek azt mondja, bocsánat, és megy tovább, és bele se gondol az egészben, hogy bele se gondol, és akkor te nagyon jól mondtad ezzel a hangsúllyal, amit most mondtál.
1: Vagy
0: és
1: pedig...
0: van a másik, amikor átgondolva, vagy egyáltalán még átbeszélni is lehet azzal a féllel, akivel megtörtént.
1: És onnan megy és átölel.
0: És akkor azt mondja, hogy megbánta, és bocsáss meg, akkor ez egy teljesen más hozzáállás.
1: Na most akkor mit csináljunk a megbocsátással kapcsolatban? Tehát akkor, ha nem bánja meg...
2: Nem, nekünk kell ítélkeznünk.
1: De megbocsátanunk meg kell.
2: Attól függ, hogy mit jelent ez, hogy megbocsátanunk.
0: Erről beszélünk.
2: Igen, tehát nem elismerem, hogy jó, hogy neki igazad van, stb. Nem, hanem, hogy nem ítélkezem az a megbocsátás. Ez azt jelenti, hogy nem én ítélkezem. Még csináld azt, amit akarsz, Isten majd elítél, hogyha.
0: Egy nagyon érdekes dolgot mond most László.
1: Tehát,
0: hogy kilépünk egy picit abból a helyzetből, és azt mondjuk, hogy az Úr majd ezt rendezi helyettünk. Nekünk ezzel nincsen dolgunk. Tehát nem egy érzelmi szeretetet fogunk a másik felé tanúsítani, hanem egy passzív szeretetet. Egy
1: emberi elfogadó szeretetteljes, általánosan szeretetteljes magatartást, mondjuk így.
0: Igen, ezt jól fogalmaztál.
1: Ejha.
2: Én szerintem Isten elsősorban a teremtett világgal foglalkozik, és nem csak itt velünk. Tehát itt nem az a lényeg, hogy mi nekünk minden nap mi a jó, hanem, hogy föl tudunk-e készülni egy örökké való világra. Ez a lényeg. És nekünk mindent megbocsát majd Jézus, azt mondja, főleg, hogyha megbánjuk, illetve a Szentlélek ellen
0: védkezünk. Ez jó, főleg, ha megbánjuk.
2: Szentlélek ellen védkezünk, akkor azt nem bocsátja meg.
1: Hát igen.

0: Bibliáról másképpen.
1: Bűnről beszéltünk, hozhatok Pál leveléből egy pici részt. A belső ember harca a benne lakó bűnnel, írja Pál. Mégpedig azt írja, hogy azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszra van lehetőségem. Ez egy ilyen belső viaskodás. Ez itt hosszan írja, hogy tulajdonképpen nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Az akarat megvolna bennem a jóra, de nem tudom véghez vinni. Azt most részleteket idézek Pál leveléből. Nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből. A törvény lelki, én pedig testi vagyok, a bűn rabszolgája. Így indul.
2: Mert hogy akkor ki is vagyok én? Ez a test vagyok
1: hát
2: én?
1: Ez a test, vagy nem a test. És akik Krisztusban vannak, lélek szerint járnak. Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Akik test szerint élnek, a test dolgaira törekszenek, akik pedig lélek szerint a lélek dolgaira. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Hát ez egy állandó viaskodás lehet valószínűleg bennünk, én most csak részleteket mondtam.
2: Nem kell, hogy legyen egy állandó viaskodás, mert nem erről szól, hanem azt mondja Pál, hogy alapvetően nem ez a fizikai test vagyunk, hanem sokkal több.
1: Hát persze, de közben pont a bűnbe viszi az embert a test szerinti viselkedés. Nem is a paráznaságra bőven elég gondolni.
2: De nem, itt nem a testről van szó, hanem az elméről van szó.
1: Jó ugye, esetben.
2: De különben az elme az, ami irányítja a testet, hogyha szét akarjuk szedni a dolgokat. Tehát az elme az, és a gondolataink azok, amelyek rá vezetik a testet arra, hogy bűnbe essen.
1: Én Pálra tudok hallgatni, hogy lélek szerint kell élni, és akkor leszünk jó úton. Isten,
2: és teljes mértékben egyetértünk, hogyha László is bólogat, hogy igen, nem a fizikai test kell meghatározzon bennünket, és az elmének a mindenféle gondolatoknak a keszekuszasága, hanem a tudatosság kell átvegye az irányítást.
1: De egyébként nem is biztos, hogy tudatosság, mert ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok.
2: Tehát a tudatosság az pontosan...
1: Az nem a lélek.
2: De.
1: Az egy emberi
2: csak egy másik,
1: döntés,
2: nem? Nem a szószoros értelmében, vagyis a hétköznapi használatában használtam a tudatosság szót, hanem a kapcsolódásra utalnék.
1: Hát, tehát a lélek által?
2: A lélek által a kapcsolódásra.
1: Úgy igen.
2: Ugye az a hétköznapi hozzáállás, hogy az a tudatos, például az, hogy most mi tudatosan kell étkezzünk, és blá blá blá, és tudatosan kell, az se rossz, tehát semmi gond nincsen, csak hogy nem erről van most szó.
1: De egyfajta jelenlét, azt is szokták ma tudatosnak mondani, nem, hogy legyünk jelen, sőt Jézusra is szokták így mondani, hogy talán ő is mindig pont ott volt, pont a pillanatban volt.
2: Jelen volt.
1: Nem a múlton gondolkozott, nem a jövőn, hanem ott volt, jelen volt. Igen, valahogy nekünk is így kellene ott lenni.
2: Mindenképpen ez az egyik alap.
1: Nyitva lenni.
2: De ha jelen felé vagyunk, akkor az már feltételezi azt, hogy kapcsolódunk. Ezek így
1: nem vagyok benne biztos. Mert attól még lehet, hogy csak úgy ott vagyok ösztönösen. Jelen vagyok ösztönösen, és akkor mondjuk élv hajhász módon az ösztöneim szerint mindent megélek.
2: De akkor nem jól értelmezzük a jelenlétnek a szakrális részét, vagy spirituális részét, mert a jelenlét az biztosan feltételezi a kapcsolódást.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs, itt vagyunk és beszélgetünk. András, mondtad, hogy a halál kapcsán egy-két gondolatot jó lenne megbeszélni. A halál alvás, tulajdonképpen így tudjuk a Bibliából?
1: Ugye az elején most csak Ádámnak és Évának csak ezt mondta, hogy meg fogtok halni, de utána kaptuk meg azt, hogy feltámadás. Az egy jóval későbbi dolog, de aztán a legvégén, az utolsó fejezet, a Jelenések könyve, ott bele van írva, hogy mindenki fel fog támadni. Feltámadnak először, akik meghaltak Jézus Krisztusban, de utána majd 1000 év múlva feltámad mindenki. Vagyis, hogy ez valóban azt jelenti, hogy mindenki feltámad, de ugye milyen lesz az élete, hát az meg...
2: Mármint a feltámadás után, arra érted?
1: Igen.
0: Érdekes dolog ebbe így belegondolni tényleg, hogy a halál tényleg egy kicsit olyan, mint az alvás, hogy közben nem tudunk semmit, de minden nap van benne részünk egyébként, nem? Mert amikor este lefekszünk, az is ilyen.
1: Hát igen, de hogyha teljesen jól alszol, akkor nem tudod, hogy hány órát aludtál. Uh-huh. Aki meghal, akkor annak nem lesz több napja. Hát soha. Vagyis, hogy az a nap lesz a feltámadás neki. Úgyhogy ezért ezt így kell mindenkinek szerintem átgondolni, hogy a halálra ne úgy, hogy na, akkor vége az életemnek. Nem. Húha, most kezdődik el az új életem. Ezt kéne átgondolni mindenkinek.

0: A Bibliában kétféle halálról beszél. Az egyik a testnek a halála, a másik, amikor arról beszél, hogy a bűn miatt, vagy a vétkezés miatt.
1: Igen. Az Istentől való elszakadás állapota.
0: Kétfajta halál van. Az egyik a fizikai, a másik a lelki halál, amikor, tehát a melyik rosszabb, azt nem tudom.
1: A lelki.
0: A lelki, nem. Tehát egyértelműen mondod ezt a hogy
1: hát
0: a lelki.
1: Nekem nagyon az jut eszembe, persze, hát elszakadni a Jóistentől. És nem, mégis... mintha most annyira szoros lenne a kapcsolatom, szeretném, hogy az legyen, de elszakadni teljesen tőle, hát az tulajdonképpen olyan, mint amikor az ember azonnal bekerül a pokolba, nem?
0: Van, aki nem is jut közelébe, tehát akkor...
1: Vagy csak nem tud róla, vagy mondogatja, hogy hát én nem hiszek, de közben...
0: De mégis a fizikai haláltól félünk folyamatosan. A mindennapjainkat, a félelmeink, azok mind a halálfélelemhez vezetnek, mert azért félünk a betegségtől, hogy, hogy meghalunk, hogy mindig valamitől félünk, akkor a halál valahogy milyen formában ott van a közelben.
1: Igen, vagy a szeretteink kapcsán, igen. Hát, mert egy kicsikét nem jól vagyunk, tehát ez tévedés, ez.
0: Mi?
1: Hát ez, hogy a fizikai haláltól félünk, és hogy folyamatosan ettől félünk, mert nem attól kellene félnünk, mert pont ez elszakít minket az élettől. Ha lelki értelemben minden rendben van, akkor hát ezt nem is mi döntjük el egyébként, ezt tudom, most ez csak duma, amiket mondok, de így kellene gondolkoznunk, nem, hogy úgysem mi döntjük el, hanem, sőt, még szerintem egyébként lehet kérni néha. Tehát azt is tudom gondolni, hogy a Jóistennek tulajdonképpen kicsit szinte mindegy is, hogy most Szabolcs 50 évig él, 100 évig, vagy 130 évig. Ha nagyon szeretném kérni a Jóistentől, lehet, hogy a 130-at is megadja, nem? Most Laci bólint, hogy nem. De azért én remélem, hogy megadja, mert neki szerintem az a célja, hogy Szabolcssal véghez vigye azt, amit Szabolcssal véghez kell vinni. Nem?
2: Na, nem, Laci? Neki az a célja. Tehát szerintem mindenkinek inkább úgy kéne gondolni, hogy szüksége van-e a világnak én rám.
1: 120-130 évig, igen.
2: Hát hányan halnak meg már gyerekkorban, vagy 40 éves korban.
1: Hát és
2: meg,
1: akkor legyen rám szüksége. És, úgy de, kell élnem, hogy legyen, nem. Hogy olyan szeretettel tudjak lenni 120 éves bácsiként is, hogy a világ azt érezze, hogy jaj, de ezt szeretjük, hát, ezt a Szabolcsot, mert meggyönyörködtet mindenkit, és igen. Akkor van szüksége a világnak, nem?
2: Nem.
1: Nem. Miért?
2: Mert öreg emberként már mit tudsz csinálni, hát, a világnak.
3: Mosolygok mindenkire, mindenkinek örülök, hogy drágáim, gyertek ide.
2: Megszenvedsz.
3: Ó, Szabolcs papa, nem. Kevert nektek egy teát, gyertek ide,
0: megraktam a hangulatot tüzet. Az öreg otthonban.
1: Na hát látod, hogy nem. De Laci azt mondja, hogy nem. Hát hadd éljek már 129.
2: Addig kell élni, amíg szüksége a világnak. Illetve amíg Isten nekünk feladatot ad, és azt még szükség van megtennünk, akkor igen. Amíg nem, akkor akár azonnal magához tud venni.
1: De valószínű, aki itt van, idős otthonokban, én megfordulok azért nem egyszer-kétszer, és ott van, aki tulajdonképpen szinte csak fekszik, de valami célja a Jóistennek van vele. Én ezekben egészen biztos vagyok, hogy
2: így van.
1: Azért
2: így
1: vannak ott, még ha meg sem mozdul, valamiért ő ott van. Lehet, hogy még 20 évig fog feküdni, de ő valamiért ott van. Na jó, van, ebben egyet értünk.
0: Az biztos, hogy az úgy van, és annak úgy kell lennie.
2: A halál az egy feltámadás.
1: Na hát egyébként.
0: A halál az egy kapu.
1: Jó, de előbbre hozni sem kell, meg vágyni rá.
0: Nem kell Istent játszani.
1: Nem úgy értem, hanem vágyni rá, hogy de jó, nem. Lesz már majd, ha vége lesz. Hanem most itt
0: nem,
1: vagyunk.
0: Nem hiába mondjuk, hogy ne mondj ilyet.
1: Miért?
0: Mert hogy ez nem már szép. Hát az, hogy várja, hogy egyszer már legyen vége. Igen.
1: Nem, most itt van dolgunk, és akkor ezt kell tenni. Ezt mondjuk mind a hárman?
0: Így van.
1: Jó, Laci is bólintott. Oké. És azt szoktuk tanácsolni a műsorban egyébként, és ez milyen jó Lacitól tanultam, hogy érdemes magának, mindenkinek végig gondolnia a dolgokat. Nem ránk hallgatni, meg egymásra. Végig gondolni.
2: Vagy másokkal megbeszélgetni.
1: Még jobb.
2: Ketten vagy hárman.
1: Jaj, de jó. De jó. Mert ha ketten vagy hárman összejönnek, és egy dologért imádkoznak.
0: És mi nem hiába vagyunk hárman.
1: Megadja azt a Jóisten. Köszönjük a figyelmet, a Bibliáról másképpen című műsor szólt. Innen vagy valahonnan, de folytatjuk.

0: Ó-egyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
1: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket Ó-egyiptomi kapcsolatok című műsorunkban, melyben ezúttal Tajti Tihamérnéval beszélgetek, aki 1960-as éveknek az elején élt Egyiptomban, ott dolgozott a férje, és nagyon sok élményt, tapasztalatot gyűjtött. Ezt fogja most Önökkel megosztani.
2: Kezdetleges volt a turizmus, még a 60-as években, mondom, akiket én főleg láttam, amerikaiak voltak. Na, és ugye az oroszok, mert akkor épült a nagy gát. Még 62-ben került ki a férjem, Sibinekom nevű deltabéri városkába, ott a magyarok meg németek patronáltak egy-egy műszaki főiskolát. Kevesen tudtak még angolul. Ugye, hát ott tanítani kellett, és hát a férjem már tudott, és akkor volt ott egy magyar kolónia, akit a...
1: Ebben a városban?
2: Nem, Kairóban. Oda jártak ki, 7 személyes iránytaxikkal, 70 kilométerre volt a deltába Kairótól. Hát minden ilyen Kairóban laktunk. Na, mert azért az akkori városka, meg most is, azért az úgy nem volt nekünk való ennyi szólva. Szóval meglepett tényleg az a mély szegénység, ami hát város is jellemzett. Na és akkor én utána mentem 63. februárjába, nagyon nehezen engedtek ki, pedig hát törvény volt rá, hogy a családokat egybe kell tartani. És hát életem tényleg legboldogabb napja volt, mert gyerekkorom óta vágyottam Egyiptomra, nem tudom miért, egy érdekes adottság, hogy valaki vonzódik valamelyik ország iránt, meg a történelme, meg stb. Na és akkor kiértem, és hát egy penzióban laktunk, a Mahmud Bey Bassiudi címezetű svájci penzióban, ugye még lakást kellett keresni. Na, előttük már voltak magyarok, mert a gazbávaktól a hálókocsikat magyarok csinálták, ugye a Aszuán Kairó között, vagy Alexandertől, úgyhogy azóta is bagárinak hívják a hálókocsikat. Hát a magyarokat is, de a hálókocsik is magárik. Úgyhogy

0: akkor ez volt egy kolónia. Persze volt a kereskedelmi kirendeltségről egy magyar kolóniát, persze ott voltak a követségről. Akkor volt ez a tanárcsoport, ugye, aki hát végül is mi voltunk. És ez két városban volt, a Siminenkomba és Kafőrségbe, ez is a Deltában volt.
1: És mit tanítottak ott?
0: Műszaki főiskolák voltak, mert ugye a nagygát miatt kellettek szakemberek, ugye hát ez egy óriási hosszú villamos távvezetéken jött be a Delta felé az ott termelt energia. Ugyan volt ott egy régi angol vízi erőmű, azt most láttuk pár éve, de hát ez sokkal nagyobb vízhozamot forgatott át, tehát sokkal nagyobb teljesítményű volt. Hát állítólag még most is, ha nem lenne a nagygát, akkor gondjuk lenne a villamos energiával. De akkor még csak épült. Két ilyen óriási létesítmény épült akkor az aszuáni nagygát, ugye az erőművel, és akkor szabdalták szét a Abu Szimbeli Ramzesz templomot, úgyhogy megszámozva kockánként, darabonként felvitték ugye egy domb, mesterséget dombra. Hát azt pedig angolok vagy franciák csinálták, erre most már nem emlékszem.
1: Mennyire lehetett ezt követni ott Kairóban? A Abu Szimbeli templomnak az...
0: Hát ugye állandóan jöttek a Egyptian Gazette címezetű újságot vettük, hogy majdnem napról napra adott híradást ezekről a munkálatokról. Akkor ott volt ugye az aszuáni...
1: Kalapsei templom?
0: Filei, igen, templom. Az így átköltöztették. Szóval elég nagy kolónia volt. Akkor még ki volt a Kákosi professzor úr, a Vesecki professzor úr, nekünk még előadásokat is tartott, rohadt érdekesek voltak, ugye szakemberek voltak, akkor még volt koncesszió a magyarázatásatóknak is. Úgyhogy, na hát erről ennyit, de hát aztán közben ugye jött a lakás nézés. Hát egy olyan házba költöztünk, ahol már volt két magyar család. Az egyik a foci edző volt, a ifjúsági válogatottnak az edzője, az egyiptomi válogatottnak, és a gazdbávaktól volt egy úr a feleségével. Na akkor mi oda költöztünk, és akkor még egy magyar család is ugyanabban a házba jött lakni. Akkor még a Szolimán Pasa Streetnek hívták a hosszú, széles utcát, ami úgy félig párhuzamos volt a Castle Nill-lel, de ezek ilyen vatyaszárszerűen tartottak a Talatván tértől. De most csodálkoztam, hogy az egész Szolimán Pasa út az Talatván most már. És akkor ennek egy mellékutcája, ha kellett lemenni, és ennek a végében volt egy modern ház, egy ilyen 10 emeletes modern ház, egy libanoni üzletember adta bérbe ezeket. Összkomfortos és készszobás lakások voltak, teljesen lakhatók és élhető. Na és akkor hát bekezdődött a férjemnek a főiskolai oktatás, és akkor kijártak a magyarul Subrába. Na most ez a Subra is, akkor még a világ vége volt, akkor még a piacok, a tevék, a szamarak, a galabíjás emberek. Most, hogy voltam már nagyon sok év után, modern város rész lett. Ugye akkor a Tahriron még nem voltak ezek az átívelő autóutak, nem volt meg a metró sem. Nagyon szépen lehetett látni, ami a modern szálloda volt a Hilton. Hát most már alig lehet látni, annyira beépítették elő. Akkor a két előkelő szálloda volt, a Shepherd, meg a Semiramis hotelek a Nílus parton. De hát különben sok ilyen kis penzió volt, és hát a lakásokat lehetett kivenni. Ugye az embert, ami meglepte, hogy először is Magyarország akkor nagyon rosszul volt, még kis tafírozva mindennel. Hát ételekhez alig lehetett jutni. Pest máshol, de mi Győrben laktunk, a lakásért lementünk, a 57-ben végeztük a műegyetemet. És nem volt lakásunk, és elé mentünk, mert Győr, az észak-dunántúli áramszolgáltató válaszhoz. Szóval hát nehéz volt a élelmiszer beszerzés. És akkor ebben a repülőtérről leszállt, akkor látta az árusokat. De akkor igen, nagyon sivatagi rész volt ez a repülőtér. Akkor már modern repülőgép volt, vagy repülőtér volt. És hát taxival jöttünk be a városba. És akkor ezek a óriási citrus hegyek, meg a banán kötegek, ugye, és hát olcsó volt. Meg a mi fizetősünkhöz képest tényleg fillérek voltak. És az a levegő, ami megcsapott, még azt mondtam, hogy az egyiptomi levegő az balzsamos. Tényleg, szóval azóta se éreztem ezt a különleges levegőt, ami valahogy egészen már érzést kelt az emberben.
1: Az illatok miatt vagy?
0: Akár. Hát volt, aki nem bírta az illatokat, de az egésznek, most, hogy legutóbb voltunk egy szállodában a Nílus parton, és mondtam ott a menyemnek, most szippantjatok be a levegőbe este. És hát ők is azt mondták, hogy egészen más a konzisztenciája valahogy a levegőnek. Jó, maga a város ugye több mindenből állt az illat, tehát ott voltak a citrusfélék, ami eléggé átható illat. Akkor az autók, nagyon sok benzin volt a levegőbe. Akkor még nem lakkozták a padlókat, hanem állandóan csiszatolták a parketteket, és beeresztették. Hát ennek volt egy terpentin szaga. És hát a negyedik illat az volt, ugye, hogy az utcán pisírtek.
1: Na most, az azért nem igazán jó illat.
0: Ezek úgy összevegyültek. És az ötödik illat azok az utcai kebabárusok. Csodálatos birka húsokat, ahogy forgatták parázson. Úgyhogy valahogy ezek egy különleges szaggá álltak össze. De volt, aki eleinte nagyon nem bírta, pláne melegbe, ugye, mikor jött a tavasz, és meg a nyár, és akkor ült meleg volt, és akkor ez tényleg erősen rátelepedett az egész városra. Na most nekünk, ugye, amikor mi eljöttünk 65-be, 28 milliós embertömeg laktam, és a delta a termő, az akkora, mint a Dunántúl. És hát Kairó már akkor is 5-6 millió volt, hát most már 20 millió vagy 25, hogy annyira kiterjeszkedett az egész város. Különösen az esték voltak, amikor ugye lehűlt a levegő, és kiáramlott az a rengeteg ember az utcákra. Szóval az Pesthez vagy Győrhöz képest, hát tényleg egy világváros volt ebben a sok emberrel. Szóval én nagyon-nagyon szerettem ott lenni, és az emberek. Azóta is voltam már Jordánia, Izrael, Tunézia, Marokkó. Ilyen kedves embereket, mint az egyiptomiak. Nem tudom, egészen más a természetük, a szívük. Én nagyon szerettem őket, de most sajnos a magyarok közül nagyon sokan meg másképp voltak. Ugye, mert hangosak, mások a gesztusaik.
1: Úgyhogy... Mit jelent az, hogy mások a gesztusaik? Tehát miben tért el attól, amit,
0: hát,
1: amit a magyarok
0: voltak egész speciális. Azon egyszer láttunk egy Sophia Loren-nel odakint filmet, mert moziban jártunk, hát most amerikai filmszínházak voltak, nem volt se tévé, semmi ilyesmi, ami... Az embert egy kicsit, ugye sok szabadidőnk volt viszonylag. Például az, hogy a la, a nem, la, és úgy csöcsögni kellett hozzá. Na most ez Nápolyban
1: is. És a mutató ujjat is.
0: Megvan, így billegtet, igen. La, ma fish. Nem, nincs, vagy valami. Na most akkor ez is, hogy stanna soaja. A három első ujjukat összefogják. És hogy várj egy keveset, stanna soaja, ez is volt. Akkor nagyon érdekes volt, hogy ha valakit hívnak, ugye mi így hívjuk, nyitott tenyérrel behajlítjuk, és a tenyér van a szemünk felé. És ők meg úgy hívnak, mint a kisgyerekek, a fordított tenyerüket csukogatják össze. Igen, szóval sok ilyen volt. Például az is érdekes volt, hogy sokkal kisebbek voltak a kisbabák, mint nálunk. Szóval ezek már szaladtak, és egész picik voltak. Vagy még nem járt, akkor ült az anyjának a vállán, hát ebbe a klepetusba kapaszkodott, ami az asszony, a fekete fátyolban kapaszkodott, az asszony gesztikulált, és a gyerek nem esett le. meg édesek voltak, hogy hordták a babákat a karjukon, és akkor a fekete klepet úgyhogy ilyen csillogó szemek bámultak a világba. Akkor még nagyon-nagyon erősen népviseletesek voltak, szóval sokat hordták a galabíját, a nők pedig azt a fekete, elég ronda fekete öltözékük volt. Ami még érdekes volt, hogy mindenki csoszogott a nők közül, mert lapos papucsokban csoszogtak. Aztán valahogy ezt mi is felvettük, mert ma melegben zárt cipő, hát az maga a pokol. Na hát volt egy kellemetlen tulajdonságuk, állítólag most is megvan, de ez csak a kiken kifent hivatalnok úri emberek voltak, felhívás keringőre, és még rápaskoltak az ember fenekére. A szemem most is megvan, én nem tudom. Az ember akkor fiatal volt, most már biztos nem paskolnának. Most sokakat ez borzalmasan bosszantott. Oda se neki, úgyhogy nem figyeltünk oda. Pláne a férjek jelenlétében, mert akkor botrány lett volna, hogy a veszekedés vagy valami. De különben roppant udvariasak voltak. Nagyon ritkán volt a utca kereszteződéseknél rendőr. Na most jött az autófolyam, és az ember át akart menni az utca túlsó oldalára. Akkor most hogy menjek neki, menjek az autófolyamnak. Megálltam a járda szélen, mindig jött egy helyi ember, aki kézen fogott, és akkor az autókra ugye a szélvédőre rápaskolt, hogy állni, akkor tovább mentünk, az egész sor megállt végül, és utánuk indult meg a sor. De hát ezt mi nem mertük megtenni, mert helyi segítség nélkül hát nem tudtam oda vetni magam a kocsik elé. Na most érdekes, mert a Kaszrellnél a Szolimán Pasa út, ezek ilyen elegáns utcák voltak. Ez volt a belső magja még a régi angol uralom alatt lévő városrésznek. És most ez valahogy már úgy lepukkant. Akkor elegáns kirakatok voltak, jobbmódú emberek vásároltak ott, és sok volt az import áru. Hát most bizony, hogy visszamentem, mit tudom én, 40 év után a kirakatokban bedobálva azok a ócska kínai dolgok, úgyhogy szóval ez nagyon sokat változott, és sokkal több lett a tömeg. De most az a tömeg, amelyik akkor is már eléggé nagy volt, meg sokszorozódott. Többször mentem vissza, vagy 6-szor voltam azóta. Ezt 95-ben kezdtem a visszajárásra. Anyós társak mondtam, hogy ide figyelj, most elmegyünk Egyiptomba kettesbe. Úgyhogy szépen felültünk a repülőre, el is mentünk, hogy bejártuk a régi utcákat, utakat, akkor egy utazási irodával megnéztük a piramisokat, meg Szakkarát.
1: És mennyit változtak a piramisok 60, a 60-as évekhez képest?
0: Hát rengeteget. Tudjuk, amikor mi ott voltunk, akkor jóformán a sivatagból kellett venni a piramisokhoz. Hát mi taxival mentünk ki a piramisokhoz. Na, és volt egy teveistálló, hogy a felvezető útnak a bal oldalán. A turistákat sokszor tevékkel vitték fel, meg szamarakkal. Na most ez már nincsen például, amit nagyon sajnálok, mert az is annyira egzotikussá, vagy különlegessé tette a felmenetet. És ami nagy szívfájdalom, hogy ugye dombon állnak a piramisok, és felvezette út van, és az a domboldal beépül, és mind erősebben mászik rá erre a régi temetkezési helyre. Ugye, ami nem csak a piramisokból áll, hanem hát ugye az aki havasz, amit megtaláltak, a régi ókori építetőknek a
1: masztabákat.
0: Hát nem csak a masztabákat, hanem a munkásoknak a hálóhelyeit, az étkező helyeit megtalálták, sírjait, rengeteg a széttört csontú ember, a csonkolt ember, a 30-as években, meg előbb is, szóval óriási fizikai munka volt ez a építkezés, amit még mindig nem tudnak, hogy hogyan csinálták. Na most akkor szabadon lehetett felmenni a piramisokhoz. Na most már sorompó van, jegy van, katonaság van, rendőrség van, tehát az a szabad mozgás, ami akkor volt, az már nincsen. Na most akkor persze az embert meglepték régen a árusok, ugye, de most, amikor legutoljára ott voltunk, a Menka ura piramisra, ott leültünk a anyóstársal, emeljek a Menka urába, mert már voltam egyszer, hogy semmi különös. Hát az a legunalmasabb piramis. Egy rampa és a végre a sírkamra. És bizony egy tisztes távolba álltak a tevések. Na, aztán is édes volt, jöttek felénk az egyik. Szóval nem volt szabad nekik meglepő a turistákat, de jött egy pár lépés, nyújtotta a kezét, és azt mondta, hogy így iszunk, nagy Évuska. Tehát már akkor kezdődtek az orosz pirajzások, ugye már 95 körül, hát ezzel jól nevettük. Na most akkor, hát gájddal be lehetett menni a piramisokba. Hát ugye most már csoportokat visznek, meg megfelelő időpontba. Na most ugye sokszor le van zárva a Keopsz, de hát akkor hát minket bevittek. És hát az elképesztő, ugye maga a nagy galéria, engem az nyűgözött le legjobban, ugye a gránit köveivel, ahova tényleg olyan illesztések vannak, amiben egy nyufaszálat nem lehet legben hatalmas gránit kövek közé bedugni. Ugye meg hát ezek a alagutak, ahova hát úgynevezett fáraó kamrába, meg a fáraónő kamrába, azért azt sem tudják, hogy miért van ott két sírkamra. Na most csoportokat vezetnek oda, és egy nem mindig lehet bejutni, mert hát sorba kell állni. Na most az a Khufu, ugye hát az a Keops, a Kefren piramis, akkoriban nem volt látogatható, mert restaurálták. Szóval zárva volt, akkor nem voltunk benn, és a Menka ura, amikor irodba sem. Tehát mi a nagy piramisba tudtunk bevenni. Szóval szabadon lehetett mászkálni az egész nagy sír nekropolis területén. Úgyhogy a masztabába bementünk. Szóval volt egy édes jelenet, mert hát télen vizsgai időszak volt, akkor a férjem 3-4-szer ment kis Ribimbe, és különböző szabad ideje volt. És kijöttek az operaháznak a balettkara. Nagyon szép, csodálatos mandarint látta, meg álltam a Gizelt is, de akkor nem tudtam elmenni. Na, a lényeg az, hogy a követség megkérte a férjemet, hogy kalandzolja az embereket, ugye múzeumokban, meg a piramisokon. Úgyhogy mindig volt egy-két-három balettpackány, akivel ő kiment. Na, és akkor én már 8. hónapos terhes voltam, a barátaikkal kimentünk, és hát ugye elfáradtam, mert olyan március volt, tehát meleg volt, és leültünk a kolléganővel, meg a férfi, a két férfi, meg a kisfiú elmentek a masztabát nézni, és egy ilyen gájdot, egy ilyen garabíjás embert nem lehetett lerázni. Ugye hát ő akart mindent mutatni, ugye hát nyilván más is ért. És akkor mi leültünk, és akkor rámutatott, ott már mentek el a férfiak, hogy a ki magának van az ember. Hát a férjem, azt mondja nekem, ha látta, hogy terhes vagyok, azt mondja, és Merin. Hát mondom, Merin. Hát mondja, hogy nagyon csodálkozik, ő annyira wonder, hogy az fantasztikus. Azt mondja, mert ez az úr állandóan más nőkkel jár ki a piramishoz. Na, aztán eltűnt, de ott a neves bosszú, ugye, hogy de aranyosak voltak, én nagyon szerettem az embereket. Na, szóval mind jobban mászik a város fel a piramisokhoz. Amit én gondolom, idegenforgalom miatt se lenne szabad nagyon engedni. Hát aztán nem tudom, hogy működik az egyiptomi régészeti hivatal, vagy mi, hogy a engedélyeket hogy adják ki, vagy engedély nélkül kerítik be végül is ezt a nekropoliszt. De mondom, ez óriási nagy különbség, mert teljesen szabadon mászkáltunk ott. És hát ami nagyon nem tetszik, hogy a szfinx lábai akkor még olyan töredezettek voltak, és azóta csináltak valami két borzalmas téglanyúlványt, előre nyújtja a szfinx a mancsait, csak nagyon hosszúak, és annyira nem élik. hozzá. Szóval akkor még valahogy a ősi állapotába láttuk. Na most sok változás nincsen. Hát az ugye, hogy ezt azt nem láttuk, de a ugye a 4500 évvel ezelőtti építetőknek a munkahelyei, szálláshelyei. Hát a tévében ezt lehetett látni különben, Gizehről ennyit. Na és hát Szakkara. Na most, hát taxival mentünk, és Szakkarába éppen Ramadán volt. Az is érdekes, ott hát szendvicseket vittünk magunkkal. Ja, ott nem úgy volt, hogy az ember egyszerűen bemegy a egy étterembe, féltünk nagyon ugye a hasvedéstől. Pedig így is sokszor ezt elkaptuk. És még a taxiban kezdtünk bajszolgatni. Rögtön odaugrott egy másik arab férfiú galabiába, sofőrről nagy veszekedés. Lesik egymást, ugye, hogy nem engedik, hogy a másik bármiben is beleharapjon, mert hát ugye nem volt szabad enni nekik. Mi megettük a elemózsiánkat. Na most Szakkara is szabadon bejárható volt. Én sokkal több masztabát láttam, mint amennyi ugye most a ti masztabája van, meg a mererukáé, ami látogatható. És valahogy akkor ott olyan sok volt. De most mintha nem is látnám őket, vagy csak most ugye vezetésen voltunk, hogy nem vittek arra, mert a többi van. De még benn voltunk a bikasíróban, ugye a Szerapeumban, ami tényleg lenyűgöző, mert van vagy 40 hatalmas gránit, szarkofág. Ugye aztán valamelyiknek úgy megvan billentve a teteje, meg minden, de hát üresek, szóval el lehet képzelni, hogy az ókorban a szent bikákkal kincseket is tevettek el. Most, ahogy bementünk a szakkarai sírterületre, ami sokkal nagyobb, mint amit az ember tudott még akkoriban, mert azóta vannak azért feltárások repülőgépről is, hogy az egész terület, ahol a mumifikálás történt, meg a papoknak a ceremóniái, meg szóval egy hatalmas körülkerített terület volt az ókorba. De most ugye ebből keveset láttunk, mert hát már romosak voltak. Valami repülőgép való felvételeken lehet látni a körzetnek a nyomait, és több ilyen fő nemest is temettek vasztabákba, és bemegyünk egy ilyen félig kőlapokkal, mészkőlapokkal borított oszlopcsarnok, amit még a földrengés meg az idő nem ejtett le. De ez nagyon érdekes volt, hogy aránylag épp állapotban ennyi idő alatt ez a bevenő út, ez így megmaradt. És hát akkor érünk arra a térre, ahol az a bizonyos kobra oszlopok, kobra fal, ugye, ahol a kobrák meredeznek, gyújtogatják anyagukat. Hát ez is a gondolom a balzsamozási területnek a része. Na most a völgytemplomot, vagy a sírtemplomot, azt valahogy nem láttuk. Ugye mindegyiknek volt egy sírtemplom, hát a Keopsznak is gránit oszlopokból, azt gyönyörűen lehet látni, ahol a balzsamozási szertartások voltak. És akkor utána vitték oda ünnepélyes berendben, ugye be a piramisba. Hát most láttam a tévében, hogy azóta, hogy ne romoljon tovább a szakkarai piramis, mert nem is maga a piramis romlik, hanem alatta a kürtő. Ugye, mert ez úgy működött, hogy nagy kürtőt ástak, és leeresztették a szarkofágot ebbe a függőleges kürtőbe, ami roppant mély, viszont omladékos. Ugye van egy teteje, és akkor az egészre, ugye végül is a fáraó építészet Imhotep úgy képzelte el, hogy több masztabát épít egymásra, és hát ezért ilyen lépcsős az egész. Elég romos, szóval ez, hogy megmentsék a sírkamrát a beomlástól, még a forradalom előtt beállványozták az egész szakkarai piramist, és már kezdték rendbehozni ezt a kürtőt, de közül jött a forradalom. Na most aztán az angolok segítségével, aztán talán még mindig folyik a munka, csak hát az a forradalmi helyzet az ott megbolygatta az időrendet ugye a helyreállításba. És ami nagyon érdekes, hogy a kürtő aljáról, hát ugye mi nem voltunk közben, akkor obladékos volt, meg sincs nyitva mai napig se, nagyon sok kijárat van, és alagutak vannak.
1: Igen, a Gyógyszer piramis alatt még jóval korábbi síroknak a labirintusai.
0: Aztán vannak vak labirintusok is, amit úgy gondolnak, hogy még a régi sírramlók is ott turkáltak, tehát, hogy hozzáférjenek. Tehát vannak a sivatag felé bejáratok, akkor vannak a egyes folyosó rendszerekből is tovább ágazó. Szóval mondta is, hogy több kilométer labirintus van.
1: Két első-második dinasztia korabeli sír is alá megy a Djoser sírkertet alá.
0: Igen, azt hiszem tudom. Úgyhogy, na most az aki havasz, ez most azon dolgozik, hogy látogatható legyen, mert most egy olyan lejárat van, hogy lépcsővel, szóval egy ilyen kulturált lejárat van a kürtő felé, tehát majd kiépítik azt, hogy be lehessen menni. Engem például meglepett, hogy a Kefren piramisa, azt is helyrehozták azóta, és látogatható. Na most, hogy hét-hét környedre kell menni először is lefelé, és akkor van egy feled egyenesedni, végül van egy szobaszerű helység, ott megnyitottak még egy folyosót, az hogy derékszögbe ágazik el, de felfelé kell még benni, hétfél görnyedve a sírkamráig, a Kefrenbe, szóval meg biztos végére érnek ennek az oldalsó folyosónak is. Na most Szakkarában még nagyon érdekes volt a Unas piramisa, a piramis maga rém romos, ugye hát az is 4500 éves. Ilyen csiga lépcsőn kellett lekecmeregni, jó meredeked, és alul van a sírkamra, és ott vannak az első sírfeliratok. Az egész kamra teli van borítva sírfeliratokkal, ami engem azért lepett meg, mert fejlett írásról tanúskodik. A Kefren Menka ura piramisokban nincsenek feliratok. Én nem tudom pontosan, a Unas piramis, ez mikor épült. A mennyezetnek, mint aztán később nagyon elterjedt a csillagok ábrázolása, hogy kék az egész sírkamra, és hát ugye csillagokkal van borítva az ég.
2: Most zene következik, majd folytatjuk műsorunkat.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk O egyiptomi kapcsolatok című műsorunkat. Tajti Tihamérnéval beszélgetek, aki 1962-65 között élt Egyiptomban, és éppen Szakkarában jártunk, az Unisz piramisát hagytuk el, és a masztabák következnek.
1: Na most a masztabákban ugye a ti meg a mererúka, meg nem tudom én melyik még, melyek voltak a leghíresebbek, hát most is ezek látogatható. Ezek a fantasztikus reliefek, ugye ezek a faragott frízek, hát egyszerűen olyan mesterségbeli tudás jelentenek, hogy na kedvencünk az a kép volt, hogy vízilova. Nem tudom, hogy ezt látta, de vagy felhívták a figyelmet, és születik a kis víziló, éppen az anyjából már kidugja a fejét, és mögötte van egy krokodil tátott szája, hát ez fantasztikus. Nekem az lepett meg, hogy ugye az életnek minden mozanatát megörökítették, úgyhogy a szárnyasokat, ahogy vitték, ahogy a nyakukban voltak a birkák, és a lábukat fogták, úgy szállították. Akkor a vízi világ ugye a Nílusba halakat meg mindent részletesen ábrázoltak, ahol a sások, liliomok, hát szóval élethűen, de annak nincs nyoma, hogy a piramisokat hogy építették. Hát azóta sincs.
2: Ezt nem tartották fontosnak.
1: Se írásba, se szájhagyományba, mert végül is lehetne, de ugyanaz a nép él ott, aki akkor volt, bár ők tagadják. Engem például nagyon bántott az, hogy volt egy nagyon kedves barátunk itt végre Gödöllőn, tudott jó magyarul, és 27 év körül volt, és hát ott áradoztunk erről a régi egyiptomi művészetről. Azt mondja, hogy neki semmi köze nincs hozzá, mert Mohamedán. Nem is látta a piramisokat, ott volt Kairóban, és soha nem, és egy művelt ember volt. Szegény aztán meghalt, mert felügyelője volt a húskereskedelemnek, és hát jobb helyeken nem szögre akasztják a fél marhát, hanem ütőkamrákba. És akkor ezeket látogatta, és képes volt egy szállítbe a 40 fokból bemenni a nem tudom hány mínuszba. Három nap alatt elvitte a tüdőgyulladás, úgyhogy tehát ezt nagyon sajnáltuk. Mondtuk neki, ennek nem lesz jó vége, hogy ilyen zeber át volt izzadva. Na most ugye nem volt az a őrült nagy idegenforgalom. Hát kevesen voltak turisták. Úgyhogy mi bármit bebarangolhattunk szabadon, a Mohamedán emlékeket is. Nyilván olyan helyre az ember nem ment, ahol Isten tisztelet volt, vagy valami, de nem tiltakoztak ellen, de nagyon készségesek voltak. Általában az egyiptomi embert nagyon tisztelem, nagyon szeretem, mert tényleg ilyen sokszor nyomorúságos körülmények között is. Szóval a legkedvesebbek, udvariasak. És én úgy éreztem, hogy én szeretem őket, ők is szerettek engem. Úgyhogy ez annyira kölcsönös. Valahogy érteni kell. Jó, az ember ugye az is sokat számított, amikor felszedtünk egy pár arab szót.
2: Éppen akartam rákérdezni, hogy hogyan kommunikál?
1: Hát az ember úgy kommunikált, hogy a házban már volt ugye a foci edző.
2: Az ki volt?
1: A Szabó Pálnak hívták. De idősebbek voltak, hát akkor mi voltunk 30 évesek, de nagyon aranyosak voltak. És hát a piac. Hát a piac egy nagy tanítómester. Például ott volt egy árus, de most az úgy volt általában, hogy ahova magyarok jártak, oda többi magyar is járt. Egymást csak ajánlattuk, mert már pötyögtek magyarul. Például mi a sampónyon laktunk, és akkor még a sárja sampónyon, még végig a Tahririg piac volt. Na, és vegyesen voltak még autójavítók.
2: Az utcán javították az autót, vagy?
1: Az a helyzet, hogy hát főleg az utcán javították, és főleg, hát ugye dukkozták meg. Az volt a helyzet, hogy jött a hamszín, ez a homokvihar, úgyhogy csak autók leálltak, mert nem tudtak haladni. A dukkót levarta az autóról, teljesen a homokszórással a üvegeket elhomályosították, úgy kell, hogy bevontatni Kairóba. Úgyhogy nagyon sok ilyen autójavító volt, hát gondolom egyéb bajokat is orvosoltak. Na de maga a piac árusaival, meg minden. És a mi árusunk, az egy olyan pacák volt, aki már szinte a gazdbávosoktól, azok volt a legelsőbb magyar kolónia. Az megtanult magyarul. Hát nagyon sokat mondott, amit mi nem tudtuk, tőle kérdeztük meg. Például egyszer élesztőt akartam venni, és kérdezte, hogy gondoltam, tudja, mi az élesztő. Egyből rávágta, hogy bíra, ha bíra. És sör élesztő. Szóval ilyen szavakat is. Aztán kaport akartam venni, teljesen kapor volt. És akkor be kézbe vette, hát mondom, kaprot kérek. Mondja, ez nem kapor, az a kapor. Szóval nagyon-nagyon, aztán volt ott egy érdekes élményünk. Hát ugye az ember a melegbe este járt főleg vásárolni, kellemesebb időt. Este 9 körül lementünk hozzá, és a mellette lévő, hát ugye úgy választották, hogy a ládákat egymásra rakták, és így voltak egy utcai kis árusok. És az egyik, a szomszéd ládán állt egy táskarádió, és egy olyan 16 éves korban gyerekök tekerte a keresőt. Mi nagyon nehezen hallottuk a Kossuth rádió, az volt főleg. Éjfélkor majdnem berebáztunk a készülékbe. Ott egy mindig tudom az akkori egyiptomi himnuszt. Úgyhogy annyit hallottuk, hogy vártuk a közvetítéseket. És akkor hallom magyarul itt Kossuth rádió, Budapest adásunkat megszakítjuk. Na megfogtam a gyerek kezét, hát háború óta ilyet nem hallottam. Mondtam, hogy Stanna, várj, és azt mondta, hogy pár perccel ezelőtt lőtték le Kennedy elnököt, és hogy kórházba viszik, na, hogy nem halt meg, csak úgy a kórházba halt meg. Hát ez olyan mélyen megmaradt bennem, mert olyan nehezen tudtuk fogni a Kossuthot és a piacon, hogy a keresővel, és olyan kristálytisztán bejött. Na, ugye ez volt egy ilyen nagy tanítómester, aztán a magyarok. Aztán sok szót persze, de helyes kiejtéssel mondtak, mert ezeket a hangzókat nem tudtuk rendesen kiejteni, és az megváltoztatja a szó értelmét. Azóta már rájöttem, hogy például a hát, az hogyan kell. Tehát nekünk csak há van, ugye, ami a lágyabb, és a majdnem nem lehet hallani. De náluk a há az érthető betű. Hátra kell húzni a nyelvgyököt, és akkor sokkal hallhatóbb, meg élesebb a há például. Volt egy ilyen kis német-arab társalgási zsebkönyv, még egy kis szószedet is volt. Elég rossz fonetikus jelölésekkel volt. Például ez a ugye, amit nem tudom rendesen kimondani, ez CH és áthúzva. És hogy egyszer sajnos az ezzel a hangzóval kezdődik, ami úgy hangzik, hogy kár. Na most hát ezt én gyakoroltam a konyhába. Kár. Na, bemegyek oda ismerős fűszeresemhez, ott a sarkon volt. És hát mondom, hogy hát kérek egy üveg. Kár. Hát nem értették. Se az eladók, se ha mindenki törte a fejét, hogy mit mondhatok, mit kérek. Mire az egyik a fejéhez csapott, azt mondta, kár. Most én semmi különbséget nem éreztem, ugye? És hát ez úgy van, mint a magyar hangzóknál is, a idegen ejti ki. Nem tudnak különbséget tenni, ugye? Hát a meg a A között például nem tudnak különbséget tenni a külföldje sokszor. Na és akkor hát tulajdonképpen az a jó pár szó, amit tehát a számneveket rögtön megtanultuk, ugye a számírás. Én még a írást is sok mindent tudok, úgyhogy az volt az első dolog, hogy én bementem a RT-re, és hát ott a egyiptomi tanszéken volt egy jegyzetfüzet, mert személy a Germánus Gyula professzorú alkotta, de az középkori arab volt. Az volt az első mondat, hogy az al-bahrun jamilun, de ezt most már ugye egyiptomiról az el, mert nem al-el, bahr a tenger, gamil. Tehát a un már lemaradt a egyes szám esete, mert volt kettes szám is a régi arabba, és többes szám. Na most el bahr gamil, meg az volt a másik, hogy zahba el-musáferi el-kahera. elutazott a utazó Kairóba. Na, ezt le is tudtam írni. Időnként produkáltam magam, el tudták olvasni, szóval. Ezt, és akkor mindig, mint a gyerekek, annyira őrültek, hát olyan aranyosak voltak, hogy...
2: És ezt egyedül sikerült megtanulni?
1: Hát abból nem lehetett, középkori arabot nem lehet. Más is, mondom, változtak már a toldalékok, az esetek változtak. Úgyhogy odáig nem jutottam el, hogy magát a nyelvtan például. Na most ugye az emberek arra volt szüksége, hogy a utca konyha nyelvét tudja, mert ahol meg tudta értetni magát. Aztán volt például egy árus, hát annak szép üzlete volt, nem Jusuf. Na de hát a magyarok csak Jóskának hívták. És akkor mindig mondták neki, hogy szervusz Jóska. Na ő is már mondta, hogy szervusz Jóska. És hogyha akartunk valamit venni, és rajta volt a árcédula. Hát mondtuk neki, hát ez kitér, ez sok. Azt mondja, ez a nagy rablóár. Neked magyar, én kis rablóárat adok. Úgyhogy aztán elneveztük a kis rablónak. Igen, nagyon-nagyon-nagyon. De hát meg volt a menőköre a magyarokból. Na aztán hát én a teherbe estem, hát 31 éves voltam, hát már ideje volt, ugye, meg időm is volt mondjuk, de is külön téma, hogy ott orvost keresni. Volt nekünk egy nagyon jó mentorunk, aki egészségügyi dolgokba útba igazított, ez a doktor Félix volt, valahol a Szolimán sarkán, ott a Fuad felé. És hát ott volt egy gyógyszertár, és a doktor Félix az annak ott volt gyógyszerész. Hát ott élt, azt hiszem zsidó ember volt, tehát valahogy oda menekült az űrös időből. Tudott vagy 12 nyelvet, és a háta mögött álltak a szótárak. Ha valamit magyarul nem tudott, akkor levette a szótárt, megnézte. De állítólag magyar nője volt, és hát ott tanult meg. Na és akkor mindig a doktor Félixhez mentünk minden ügyes, bajos dolgunkkal, és akkor ő ajánlott egy olyan doktor urat, aki Svájcban végzett. És nagyon büszke volt, hogy svájci felesége van neki, mert az az újlátó státuszszimbólum európai nőt elvenni. Hozzá mentem. Hát akkor még nem régen váltak el az angoloktól is, hát 63 és 64. És akkor még ilyen Greek hospital, ugye görög kórházak hívták, de már a Greek már nem sok maradt belőle. Hát ugye egyiptomi személyzettel volt, meg ott volt a doktor Aziz Szurur. Aziz, a szép néve. Na, és akkor ott megszületett a Péteren, 3,80 kg. Na, az ő nagybaba volt. Na, most az arab nők megszülik azokat a pici gyerekeket, meg 2 kilósakat szülnek. De állítólag a magyarok is, még a 1900 körül 2 kilós babákat hoztak világra. Nagyon érdekes különben, hogy ahogy kulturálódnak a táplálás jobban, az egészségügyi ellátás, úgy növekszik a test méret, testsúly, és sajnos a fej méret is. Úgyhogy azért van állítólag ennyi császár, mert a babák már nem bírnak. Na és egyszer meglátogattam őket a gyerekszobába, volt 7 kis rózsaszín ágyacska. Hát az én kisfiam az a nagypapa volt köztük, mert ilyen kis 2 kilós babák voltak ott körülötte. És az arab nők másnap ott fecsegtek. Hát persze a jobbódúak, mert sajnos a legtöbb gyerek vagy utcán születik, vagy hát a házakban, gondolom bábákkal, hát szó sincs ott orvosról a legtöbb helyen. Hát lehet, hogy változott azóta a helyzet. És amit hallottam, hogy arab nők úgy szülnek, hogy kötél lóg le a keresztgerendáról a házban, mert a legtöbb ház falusi ház nyitott, ugye, benövi a vadszőlő, meg mit tudom én, és akkor a kötélbe kapaszkodnak. Hát a gravitáció ugye kipottyantja azt a gyereket, de utána már vígan vannak, nem tudom, hogy 8 napig én kisebb másztam az ágyból, annyira el voltam gyötörve, és már ott trécseltek a folyosón. Hát az nagyon érdekes volt, mert tulajdonképpen ugye idegen környezetben, és én voltam az első, aki magyar létére ott szült. hazaküldték a terhes nőket. Na hát én aztán titkoltam rettenetesen, hogy terhes vagyok, csak aztán már kezdett látszódni. És mondtam, hogy egyszer majd nagy nehezen kijutottam, én ezért haza nem megyek, születik itt is elég gyerek. Na most akkor az ugye szívfájdító látni, amikor apró babák szinte kiszáradnak. Na most valószínű, hogy ez a víztől is talán annak nekik, én nem tudom. Volt például az egyik sarkon egy fiatal házaspár, bugoltak, hogy ők úgy ülnek, hogy a sarkukra ülnek. Na hát azt hiszem, ez gyerekkortól kell gyakorolni ezt a sarokülést. És a asszonka ott volt meg a férj, volt egy jékény előttük, és ilyen kis fésüket árultak, a nyomorultak. És egyszer arra mentem, és ott mellettük volt egy cipős doboz, a rongyokkal, és egy icipici baba volt ott, valószínűleg koraszülött volt. És ahogy ott arra jártam, napról napra jobban összeráncosodott, és nyilván kiszáradt, és meg is halt, aztán arra mentem, mert nem volt ott a doboz. Szóval az ezek a nagyon szívfájdító látványok. De általában a éhezést nem láttam, de nyilván ezek fertőzések. Meg hát, hogy a gyerekekre, vagy az oltásokat nem tudom, hogy kapják. És nagyon érdekes volt, hogy a gyerekorvos az kopt volt, illetve a szülészorvos, de csak kopt orvost ajánlott. De két hónapig voltunk Porcaiban, mert ugye nyáron nem volt tanítás, és ott is egy kopt orvos hölgyet ajánlottak, úgyhogy így voltunk mi koptokkal körülvéve.
0: Ezzel mai műsorunk véget ért, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
3: Ó, egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.

0: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Szabadulás a portól és Poivától. A mai ige: Ámosz, 9. fejezet, 9. vers. Mert én parancsolok a népeknek, és megrostálom Izrael házát, mintha rostával ráznák, de egy szem sem esik a földre. Gondolatok az igéről. A rostálás ma is tart még. Akárhova megyünk, Isten tisztít és rostál bennünket. Isten napjainkban is megpróbálja népét mindenütt a világban, mint ahogy a gamonát is megrostálják. Olykor az ördög tartja a kezében a rostát, és jól megrázza abban a reményben, hogy így végleg tönkre tehet minket. A hitetlenek sem restek, hogy szívünkbe és elménkbe ültessék a maguk állandó nyugtalanságát és félelmét. A világ pedig készségesen segít nekik ebben, és nagy lendülettel ráz jobbra-balra bennünket. Ami pedig a legrosszabb, maga a hitetlenné vált egyház is hozzáadja erejét ehhez a rostáláshoz. Nos, csak hadd rostáljanak! Így különül el a pejva a buzától. A tiszta buza így legalább megszabadul a pejvától és a portól. De milyen nagy kegyelmet hirdet nekünk mai igerészünk, amikor azt ígéri, hogy egy szem sem esik a földre. Ami jó, igaz és kegyes, azt Isten megőrzi. A legkisebb sem vész el gyermekei közül, és egyetlen hívő sem szenved olyan vesztességet, ami igazán kárára lenne. A rostálásban úgy megtartatunk, hogy azt a végén Krisztus Jézus által nyerességnek találjuk majd. Keresztény összefogása megfogan gyermekekért. Ma indul a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Idén ősszel immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40. nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést most mától. A szeptember 23 és november 1 között zajló imát, böjtöt és békés jelenlétet magában foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban a Szent István kórház előtti terület, Budapest 9. kerület Nagyvárad tér 1 lesz, ahol a résztvevők naponta 7 órától 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezetközi összefogása és közbenjárása az élet védelmében. A kampány célja felhívni a figyelmet a legvédtelenebbekre, a szív alatt fejlődő megfogant magzatokra, akik még nem képesek szólni a saját érdekükben. Őszi lelkész továbbképző tanfolyam. Az evangélium hirdetése, mint ajándék és kötelesség. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia őszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét. A továbbképzésnek a Pápai Református Teológiai Akadémia holnap és holnap után ad otthont, szeptember 24-25-én. Aki a tanfolyam teljes egészén részt vesz, 12 kreditet kap, az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. Szállás lehetőségeket a Teológiai Akadémia kollégiumában tudnak biztosítani. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Ma, szerdán is felhős, napos az idő, helyenként eső is lehet. Az északi szél megélénkül, és 18-22 fokunk van. Csütörtökön felhősödésre van kilátás, ezért esők is jöhetnek. Az északi szél élénkülhet, és 18-23 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Minden ország, amely önmagával meghasonlott, elpusztul, és ház házra omlik. A legtöbb keresztény ember szívében fellelhető egyfajta kettősség. Jelen van az életünkben az akarás és a nem akarás. A szeretet és a szeretetlenség. Az Istennek való engedelmesség és az engedetlenség. A szabadság az Úrban, és ugyanakkor a bűn rabszolgaságának a megtapasztalása. Ez sok esetben feszültséget és küzdelmet okoz számunkra, és egyfajta meghasonláshoz vezet. Szembe kerülnek egymással az elveink, a meggyőződésünk és az életvitelünk. És ez számos esetben csalódást okoz nem csak nekünk, hanem a körülöttünk élőknek is. A rómaiaknak írt levél szerzője ezt a belső lelki harcot így mutatja be. Hiszen nem a jót teszem, amit akarok, hanem a rosszat, amit nem akarok. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor nem is én cselekszem, hanem a bennem lakó bűn.

Hogy van ez nálad? Van elég bátorságod ahhoz, hogy a krisztusi igazságok szerint élj? Mennyire hiteles a Krisztus követésed? Hol van jelen az életedben a meghasonlás, a megalkuvás?

Minden ország, amely önmagával meghasonlott, elpusztul, és ház-házra omlik. Így figyelmeztet ma téged Jézus. De ugyanakkor a megoldást is elét tárja. Biztosít téged arról, hogy nincs a te életedben olyan sötétség, olyan bűn, amelyet nem váltott volna meg. Jézus magára vett mindent. Önmagában, saját testében hordozta a bűnös és sebzett emberiséget, és magában hordozott téged is. Ezért ne nyugodj bele az életedben megnyilvánuló fonákságokban, meghasonlásokban. Ne légy olyan ember, aki bort iszik és vizet prédikál. Vedd komolyan azt, amit Pál apostol így fogalmaz meg. Ó, én szerencsétlen ember! Ki szabadít meg e halálnak testétől? Hála legyen Istennek Jézus Krisztus, a mi Úrunk által. Amen.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 23-a. Jeremiás próféta könyve 31. fejezet, 31-től 37. versig. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyet őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. Mert ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk, így szól az Úr. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Ezt mondja az Úr, aki adta a napot, hogy nappal világítson, és megszabta a hold meg a csillagok rendjét, hogy éjjel világítsanak, aki mozgásban tartja a tengert, hogy zúgjanak hullámai, akinek seregek ura a neve. Ha majd eltűnik ez a rend színem elől, így szól az Úr, akkor szakad magva Izraelnek is, és soha többé nem lesz az én népem. Ezt mondja az Úr, ha majd meg lehet mérni az eget odafent, és ki lehet kutatni idelent a föld alapjait, akkor vetem el Izrael utódait mindazért, amit elkövettek. Így szól az Úr. Mit jelent megismerni az Urat kicsiknek és nagyoknak egyaránt? Olyan személyes kapcsolatra eljutni Istennel, amelyben bennünk szól hozzánk, és meg is értjük őt. Ez még felnőtteknek sem olyan magától értetődő, hát még a gyermekeknek. A kereszténység hit elveit, a Biblia igazságait aránylag könnyű megértetni a gyermekekkel is. De a nagy kérdés ez. Hogyan kerülhetek kapcsolatba Istennel? Hogyan lehet közvetlen viszonyom ővele magával? Hogyan kerülhetek át abból a világból, amelyben az Istenhez való viszonyomat a neki való megfelelés határozza meg, abba a világba, amelyben Isten cselekedetek nélkül fogad magához, ahol velem lép kapcsolatba. Természetesen fontos megértenem, hogy ez két különböző világ. A másik, az igazi isteni világba nem a puszta megértéssel és az új világ szabályainak felfogásával lépek be, hanem magával a kapcsolattal. Ezért elengedhetetlen az ima elkezdése és gyakorlása már gyermekkorban, hiszen az ima maga a kapcsolat köztem és Isten között. A kapcsolatot élővé csak Isten lelke fogja tenni, de az imádkozó szív kinyitja a kapuit előtte. A gyermekeket tehát legalább annyira fontos tanítani az imádkozásban, mint a Biblia megismerésében. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek. A mai áhítatot Jenny Havley írta Észak-Karolinából, az Egyesült Államokból. Csak kérdezd Istent. Kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Zsoltárok könyvének 139. fejezetének 10. verse. Egészségügyi dolgozóként sokféle feladatom van a kórházban, a betegek ellátásában. Egyszer megkértek, hogy vegyem át egy kollégám munkáját, amíg ő szabadságon van. Az ő munkája valamennyire különbözött az enyémtől, és olyan feladatok elvégzését és döntéshozatalt igényelt, ami kényelmetlen volt számomra, és nem voltam benne magabiztos. Először nagyon szorongtam. Kételkedtem, hogy képes leszek-e egyáltalán elvégezni ezt az új feladatot. Aztán eszembe jutott a 139. Zsoltárnak a 10. verse, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Elhatároztam, hogy leírom ezt az igét egy kis kártyára ezzel az üzenettel. Nem vagy egyedül. Isten veled van, és meg fog segíteni. Csak kérd őt. A kártyát minden reggel a köpenyem zsebébe tettem. Mikor rám tört a szorongás, megérintettem a zsebemet, hogy emlékezzek erre az igazságra. Isten jelenléte csodálatos békességgel töltött el. Biztos voltam benne, hogy az Úr meg fogja adni a tudást és az erőforrásokat, amelyekre szükségem van, hogy elvégezzem a munkát ebben az új szerepben. Isten vezetésével, erejével és támogatásával gondosan és magabiztosan tudtam végigcsinálni ezt az új megbízatást. Ez a stresszes időszak emlékeztetett arra, hogy az Úr vezet és felruház minden szükséges dologgal, ha kérem őt és bízom benne. Atyán, köszönjük, hogy emlékeztesz minket jelenlétedre, különösen a stresszes időszakokban. Amen. Napi gondolat. Milyen napi emlékeztetők segítenek Isten jelenlétét érezni az életemben? Imádkozzunk a stresszes munkakörben dolgozókért.
1: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: a költészet hangján.
1: Ma az 1914. szeptember 23-án született Csépe Imrére emlékezünk, a vajdasági magyar íróra, újságíróra, aki a jugoszláviai magyar lapokban, a Kalandjában és a Hídban publikált, majd hazai lapokban szintén. Legmélyebb életérzése a szeretet és rajongás lüktetett verseiben, novelláiban és regényeiben jellemezte őt Fehér Ferenc.

Csépe Imre, Májusi éj. Dús kincstárát megnyitotta az ég. Pazar pompába vonta a földet, a szabad május lábai elé szőnyeget terített, virágos zöldet. Gyöngyöket aggatott a rózsák nyakába, diadémmel ékítve a bimbók homlokát. Mézet csorgatott a virágok kelyhébe, az akácok fejére lombol font koronát. Illatot öntött a daldús tájra, tücsök hangból szőtt esti muzsikát. A szívek katlanába tüzeket gyűjtött, s megcsiszolta valamennyi csillagát. Kék vásznára félholdat festett, csodálatos mélyét éve a végtelen. Az utak mentén lámpákat gyújtott, Szent János bogárkák óvták a lépteket. Az árnyak alatt tiszta öröm csendült, s a fákon, mint apró, eres kis tenyerek, halk dalt suttogva, az ég felé harmatért koldultak a levelek. A falu már mély álomba szunnyadt, felette egy tárogató hangja szállt. A torony hegyére könyökölt az éj, s elmerengett a virágok illatát.

Kedvesebb számára a szép jellem. A jellem szépsége nem vész el, hanem megmarad az örökké valóság végtelen korszakain át. Isten arra vágyik, hogy gyermekei jelleme Jézuséhoz hasonlóvá formálódjon, amiképpen a napfény változatos, finom szírnyártalatokat kölcsönöz a virágoknak, úgy részesíti Isten lelkünket az ő jellemének szépségében. Mindazok, akik Krisztus szeretetének, igazságának és békességének országát választják, és annak ügyét minden másnál fontosabbnak tartják, a mennyei világhoz kapcsolódnak, és minden áldást elnyernek, amelyre ebben az életben szükségük van. Isten gondviselésének könyvében, az élet könyvében mindnyájan kaptunk egy oldalt, mely életünk minden részletét tartalmazza. Isten sohasem feledkezik meg gyermekeiről, hajszálaikat is mind számon tartja. Krisztus eljött a földre, és örökkévaló szeretetével ajándékozott meg bennünket, ezért azt a kincset, amelyet a megvántónkkal fenntartott kapcsolat által nyerünk, nekünk is szét kell osztanunk az emberek között. Különböznünk kell attól a világtól, mivel Isten gyermekeivé lettünk, szeretnék kinyilvánítani bennünk az ő szeretetteljes jellemét.

0: Szenvedély a jó cselekvésére.
1: Mert már Tesszalónikában is egyszer is másszor is küldtetek nékem szükségemre. Filippi beliekhez írt levél, 4. fejezet, 16. vers. Az egyik édesapát megkérdezte a kislánya, hogy miért vásárol folyton olyan termékeket a szegényebb emberektől, amikre nincs is szüksége. A férfi könnyes szemmel válaszolt. Azért, mert nem szeretném, hogy ezek az emberek úgy érezzék, hogy könyör adományból kapnak valamit. Ezáltal próbálom valamelyest kielégíteni a szükségleteiket. Amikor a bűn megjelent a világban, az ember már is érezte, hogy segítségre van szüksége. Elsősorban Isten részéről, akinek a segítség a legtöbb esetben az embertársak jó cselekedeteiben nyilvánul meg. A hitetleneknek és a hívőknek is ugyanazok a szükségleteik. Az a tény, hogy Isten hűséges gyermekei vagyunk, még nem jelenti azt, hogy nem fognak próbák érni, és nem lesz nélkülözésben részünk. Maga Jézus Krisztus is átélt ilyen helyzeteket azért, hogy az ember igazi vigasztalója lehessen. Az Úr minden tanítványa hasonló tapasztalatokat élt át, és Pál apostol is arról számol be, hogy sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban volt része. Egyedül Krisztus módszere vezet igazán eredményre az emberekkel való kapcsolat felvételben. A megváltó az emberek között járt, mint aki a javukat akarja. Együttérzést tanúsított, szolgálatával megadta azt, amire szükségük volt, és elnyerte a bizalmat.

0: azután így szólt: kövessetek engem. Sokakhoz csak önzetlen, jóságos cselekedetekkel juthatunk közelebb. Először testi ínségükön kell segítenünk. Ha látják önzetlen szeretetünk bizonyítékait, könnyebb lesz számukra, hogy Jézus Krisztus szeretetében higgyenek. A szenvedők és a rászorulók a mi embertársaink, és ha tudomást szerzünk a szükségleteikről, kötelességünk minden tőlünk telhető módon segíteni. Ahhoz, hogy az emberiség minden testi és lelki szükségletének eleget tehessünk, így szól az Úr az ő gyülekezetéhez: amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. A szeretet, amely Krisztusban van, arra indítja az embert, hogy jót cselekedjék. De ezek nem az ember érdemeit növelik Isten előtt, hanem a hit természetes gyümölcsei. A világ nem olvassa a Bibliát, de olvassa Isten gyermekeinek életét. A mi cselekedeteink, a mi életünk beszél arról, hogy mit jelent Krisztust követni. A hívő ember élete legyen olyan, mint egy nyitott könyv, amelyben a szeretet, az önzetlenség és a jóság megnyilvánul. A jó cselekedetek nem mesterségesek vagy kényszeredettek, hanem a Szentlélek munkájának eredményei a megtért szívben. Nem feltétlenül látványos vagy nagy dolgokban nyilvánul meg, hanem a hétköznapi élet szeretetteljes, figyelmes tetteiben. Nem újjon el egyetlen nap sem úgy, hogy ne tégy jót valakivel.
1: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 23-án így szól Isten igéje. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. 103. Zsoltár 2. verse. Az új szövetség igénk pedig így szól. És adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Efézusbeliekhez írt levél 5. fejezet 20. verse. Eszembe jut Pál Feri atya előadása a nyíregyházi Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozóról. Többek között arról beszélt, hogy az ember az egyik legcsodálatosabb teremtmény, abban a tekintetben is, hogy miként tud még a legszélsőségesebb helyzetekhez is alkalmazkodni. A gulágot hozta példaként, ahol voltak olyan hidegek, amikor a lovakat már nem lehetett kivinni, de az ember megfelelő tudatossággal, felkészültséggel még ki tudott menni. Persze, mint mindennek, ennek a képességnek is két arca van, mert nem csak a rosszhoz adaptálódunk, de könnyen igazodunk az ideális körülményekhez is. Megszokjuk a jót, s mindig több, mindig jobb, mindig különlegesebb kell. Az ókori ember nagyon is jól ismerte ezt az érzést. A bibliai bölcsesség más útra hív bennünket. Nagyon tudatos, Isten ajándékait számon tartó, azokból élő, hálás életre. Ezért a felszólító mód a buzdítás, amellyel a mindenkori imádkozó saját magát emlékezteti. Áldjad, el ne feledd! Pál szavai az esküvői liturgiából lehetnek ismerősek, ahol a házastársakat hívják hálás, Isten dicsőítő életre. Ezen az úton meglepetés, hála és motiváció kíséri az embert. Rádöbbenhetünk arra, mennyi ajándékkal halmoz el bennünket Isten. Ebből meríthetünk erőt a hétköznapokhoz, így járhatunk vele életünk útján. Imádkozzunk! Szerető mennyei Atyám, hálás szívvel köszönöm meg a Te igédet, amely tanít, emlékeztet és erőt ad. Köszönöm, hogy gondoskodsz rólam, ellátsz testi, szellemi és lelki eledellel. A mai napon adj nekem nyitott szemet, hogy észrevegyem jóságod jeleit az életemben, és adj hálás szívet, hogy akaratodat követve köszönhessen meg ezeket neked. Amen. Kecó Pál áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Az új szövetség igénk pedig így szólt. És adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében.

Alíz élete a csillogásról, a gyors sikerekről és a kompromisszumokról szólt. Fiatalon elhagyta a szülői házat, hátrahagyva a puritán nevelést és az Isten tiszteleti emlékeket. Budapest forgatagában, ahol élt, hamar belevetette magát a pénzkeresésbe, nem válogatva az eszközökben. Üzletei, melyek kezdetben ártatlannak tűntek, egyre inkább az etikus határokon túli területekre sodródtak. Alíz hamarosan vagyonra tett szert, de a lelke mélyén egyre nagyobb űr tátongott. Éjszakái nyugtalanok voltak, nappal pedig a félelem marcangolta, hogy lelepleződik. A gazdagság nem hozott békét, sőt, csak további aggodalmakat.

Egy nap váratlan, súlyos betegség támadta meg, mely napok alatt ágyhoz kötötte. Az orvosok tehetetlenül álltak, a diagnózis komoly volt, a kilátások borúsak. Alíz, aki eddig a saját erejére támaszkodott, most kiszolgáltatottan feküdt a kórházi ágyon. A telefonja csendben maradt. Az úgynevezett barátai eltűntek, ahogy a pénz és a befolyás semmit sem ért abban a helyzetben. Egyedül maradt a fájdalmával és a gondolataival.

ebben a teljes magányban és tehetetlenségben elkezdett gondolkodni az életén. Eszébe jutottak gyermekkorának emlékei. Édesanyja kedves arca, ahogy sokszor a Bibliából olvasott fel neki. Szavai vízhangoztak a fejében, amikre hajdanán csak legyintett. Isten szeretetből engedi meg, hogy szenvedés érjen bennünket, hogy visszatérjünk hozzá. Vajon Isten ennyire szereti őt, hogy még így is megpróbálja megmenteni? Gondolkodott Alice.

Az éjszakai csendben a fájdalom és a félelem közepette egyre többet imádkozott. Először csak suttogva, majd egyre hangosabban. Bocsánatot kért és segítséget. Ekkor a gyengeségében valami megváltozott. A szíve, amely addig kőkemény volt, újra kezdett meglágyulni. Felismerte, hogy az élet célja téves volt, és hogy a valódi boldogság nem az anyagi javakban, hanem Istenben és a tiszta lelkiismeretben található.

ahogy a betegség lassan-lassan enyhülni kezdett, és az orvosok is csodálkozva figyelték állapotának javulását, Alíz tökéletesen tudta, hogy ez nem puszta véletlen. Isten beavatkozása volt. Amint kiengedték a kórházból, nem a régi életébe tért vissza. Elhagyta az árnyékos üzleteket, és elkezdett tiszta úton járni. Felvette a kapcsolatot régi, becsületes barátaival, akiket korábban elhanyagolt. Elkezdte visszafizetni azokat a pénzeket, amiket tisztességtelenül szerzett, még ha ez fájdalmas lemondásokkal is járt. Rendszeresen olvasta Alíz a Bibliát. Visszatért a gyülekezetbe. Az élete egy teljesen új irányt vett. Már nem a pénz és a hatalom hajszolása volt a célja, hanem az, hogy Istennek tetsző életet éljen, és segítsen másoknak. A korábbi aggodalmak eltűntek. Helyükre belső béke és nyugalom költözött.

Alice története gyorsan elterjedt a közösségében. Sokan csodálták, ahogy a mélységből feltámadt, és teljesen megváltozott. Tanúsága sokak számára inspirációt jelentett. Alice elmondta, hogy a betegség, ami eleinte a legnagyobb tragédiának tűnt, valójában a legnagyobb áldásnak bizonyult. Isten ezzel a kemény leckével állította meg a rossz úton, és adta meg neki a lehetőséget, hogy új életet kezdjen.

Jézus nem azért engedi meg a szenvedést, hogy elpusztítson minket, hanem hogy tisztítson, nemesítsen, és felkészítsen minket az örök életre. Alíz a saját bőrén tapasztalta meg ennek az igazságát. A betegség nem vette el az életét, hanem egy új, tartalmasabb és Istennel teljesebb életet ajándékozott neki. Az ő története örök emlékeztetőül szolgált arra, hogy Isten még a legsötétebb órákban is szeretettel vezeti azokat, akik nyitottak a szavára.

mit szóljak? Hiszen amit megmondott, azt tette velem. Így múlnak el éveim lelkem keserűségében. Uram, az éltet mindenkit. Engem is csak az éltet ezek után, hogy megerősítesz és meggyógyítasz. Bizonyára javamra vált a nagy keserűség, hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé dobtad minden vétkemet. Ézsaiás könyve, 38. fejezet, 15-től 17-ig terjedő versek.

0: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban, mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő Szabad Egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás szeptember 29-én, kedden lesz, 18 órától. Mornár Lilla, Hályi János, a Géza gyerek, a Lét elviselhetetlen állandósága címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes. Ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A további információ és jelentkezés a Szabad Egyetem honlapján érhető el. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest, 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3. Október a Reformáció hónapja programsorozata. Megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. Zsoltárok 145-20. Az ünnepélyes megnyitó Budapest október 1-18 órakor lesz a Deáktéri Evangélikus templomban. De szokás szerint közzétették azokat a programokat is, amelyeket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervez októberben. Területi női találkozó lesz október 3-án 10 órától 15 óráig a Szombathelyi Evangélikus Gyülekezetben. Szombathely, Körmendi út 2. Ökumenikus missziói napot tartanak Szigetszent Miklóson október 11-én 17 órától az Újvárosi Református Gyülekezetben. Szigetszent Miklós, Kálvin tér 3. A Reformáció gálaestet október 18-án 17 órakor tartják az Uránia Nemzeti Filmszínházban, Budapest, Rákóczi út 21. Reformációi istentisztelet lesz október 25-én 10 órától az Agape Pünkösdi gyülekezetben, Budapest 14. kerület, Tököli út 46. A hónap záró alkalma a reformációi megemlékezés október 31-én 17 órától lesz a Reformáció Parkban, a Fasori Evangélikus Gyülekezet mellett, a 7. kerületben, a Városligeti Fasor sarkán. Plantáj konferencia a Baptista Egyházban. Idén a felülről témája köré gyűlnek össze, mert hiszik, hogy minden új gyülekezet születése Isten csodája. Az összejövetelen lesznek dicsőítés, igehirdetés, talk show, a missziók együttműködéséről, gyakorlati szemináriumok, a plántálás különböző területeiről, valódi történetek, a gyülekezet plántálás frontvonaláról, majd közös ima és bátorítás. Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Zakariás 4-6. Aki gyülekezet plántáló, vagy egy plántálásban szolgál, és érdekli a misszió, vagy egyszerűen szeretné jobban megérteni, hogyan születnek új gyülekezetek, azokat szeretettel várják. A helyszín a Montás Központ, az időpont október 3. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Ma, szerdán is felhős, napos az idő, helyenként eső is lehet. Az északi szél megélénkül, és 18-22 fokunk van. Csütörtökön felhősödésre van kilátás, ezért esők is jöhetnek. Az északi szél élénkülhet, és 18-23 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Három nap múlva királynői ruhába öltözött Eszter, és megállt a királyi palota belső udvarán, szemben a királyi palotával. A király pedig királyi trónján ült a királyi palotában, szemben a palota bejáratával. Amint meglátta a király, hogy Eszter királyné ott áll az udvaron, kegyelmes volt hozzá, és kinyújtotta Eszter felé a király kezében lévő aranypálcát. Ekkor odament Eszter, és megérintette a pálca végét. A király megkérdezte tőle, mi járatban vagy, Eszter királyné? Mit kívánsz? Még ha országon felét is, megkapod. Eszter így válaszolt. Ha jónak látja a király, jöjjön el ma Hámánnal együtt arra a lakomára, amelyet készítettem. A király ezt mondta. Siessetek Hámánért, hogy teljesítsük, amit Eszter mondott. Azután a király Hámánnal együtt elment a lakomára, amelyet Eszter készített. Borívás közben így szólt a király Eszterhez. Mit kérsz? Megkapod. Mit kívánsz? Még ha az ország felét is, meg lesz. Eszter így válaszolt. Van kérésem és kívánságom. Ha jó indulattal tekint rám a király, és ha jónak látja a király, hogy megadja kérésemet, és teljesítse kívánságomat, jöjjön el a király Hámánnal együtt arra a lakomára, amelyet készítek neki. Holnap azután megfelelek arra, amit a király mondott. Azon a napon Hámán örömmel és jókedvűen távozott. De meglátta Hámán a király kapujában Mordokájt, aki nem kelt föl előtte és nem rettegett tőle. Azért elöntötte Hámánt a méreg Mordokáj miatt. Hámán azonban erőt vett magán és hazament. Majd magához hívatta barátait, meg feleségét, Cereszt, és elsorolta nékik Hámán, hogy milyen nagy a vagyona, mennyi fia van, és hogyan emelte őt a király nagyobb méltóságra minden vezető emberénél és királyi tisztviselőjénél. Majd azt mondta Hámán, Eszter királyné sem hívott meg mást arra a lakomára, amelyet készített, csak a királyt és engem, és holnapra is én vagyok hozzá hivatalos a királlyal együtt. De mindez nem elég nekem, amíg azt látom, hogy a zsidó Mordokáj a királyi udvarban van. Akkor ezt mondta neki a felesége, Zeresz és barátai. Csináltatni kell egy 50 könyök magas fát. Reggel pedig mond a királynak, hogy akasszák fel rá Mordokájt. Azután vígan mehetsz a királlyal a lakomára. Hámán helyeselte ezt a dolgot, és megcsináltatta a fát. Eszter könyve 5. fejezet 1-től 14-ig.

0: remegő szívvel, de erősen.
1: Történetünk előre haladtával Esztert egyre erősebbnek érezzük. Milyen méltósággal járul a király elé a háromnapi böjt és tusakodás után. Tisztelettel, de bátran néz vele szembe. A folytatásban is végig csendesen, türelemmel, de határozottan megy végig az úton. Együtt vacsorázik azzal, aki megparancsolta népe kiirtását, és velük ül férje, a király, aki az egészből nem sejt semmit. Micsoda feszültség! Hányszor kellett legyőzni magát, nehogy felugorjon és felkiáltson. De hisz ez az ember az életünkre tör. És mégse szólt, ekkor még nem. Milyen nehéz ennél sokkal könnyebb helyzetekben is türelmesen várni. De valahányszor Krisztus arra hív bennünket, hogy tagadjuk meg magunkat, jusson eszünkbe, hogy hullámzó érzelmeink, én központúságunk, rövidlátásunk helyébe az ő hatalmas, győzelmes önmagát szeretné adni. Semmi nem tesz bennünket olyan üressé, mint az, ha önmagunkkal vagyunk tele, írja Beth Moore. Ezzel párhuzamosan látjuk, ahogy Hámán egyre jobban belevész telhetetlen hatalomvágyába. Útját mértéktelen önimádat jellemzi. Eszterrel együtt ülnek a királlyal, mégis érezzük, ahogy a nő köztük a szakadék. Hámán süllyed, aljas mocsarába, míg Eszter alázatában egyre feljebb emelkedik. Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Péter első levele, 5. fejezet, 5. vers.

Uram, szeretnék veled megtelni, benned örülni. Kérlek, tegyél elég alázatossá ahhoz, hogy rád bízzam magam, és megláthassam azokat a csodákat, amiket nekem készítettél. Ámen.

Most csöndesítsük el az elménket, így imádkozva járuljunk bizalommal, odaadó alázattal irgalmas teremtőnk elé. Imádkozzunk!

Én jó Istenem, akaratom erősítését kérem ma reggel tőled. Kérlek, óvd meg minden gyöngeségtől, ellanyhulástól. Ne engedd, hogy hangulatom szeszélyes hullámzása irányítson. Legyek határozott, ne váljak játékszerévé senkinek. Kérlek, azt se tűrd el, hogy akaratom önző módon másokra való tekintet nélkül vagy azok kárára érvényesüljön. Segíts, nehogy akaratom merev legyen, és hiányozzék belőle a mások iránti kellő együttérzés. Hagyd, Uram, hogy erős, kitartó, lendületes emberré válhassak, és ne csüggedjek el semmi nehézségben. Legyen akaratom nemes célok felé törő, de másokat meg ne sebesszek. Intéseidnek világos megértőjeként éljek, de azért lehessek önálló, tudva mindig, hogy mit akarok, és azt miért akarom. Kérlek, add, hogy legyen az én akaratom a tiédtől teljesen áthatva, hogy mindig a te nagyobb dicsőségedet szolgáljam. Ámen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 23-a. A csillagászati ősz szeptember 23-án kezdődik, a déli féltekén a csillagászati tavasz. Ettől kezdve a nap a baktérítő felé távolodik az egyenlítőtől, sugarai egyre laposabb szöget zárnak be a földtengellyel. Ezért az északi féltekén rövidülnek és hűlnek a nappalok, közelít a tél. A meteorológiai ősz Európában már szeptember elején beköszönt. A régi kelták és a kínaiak viszont már augusztus elején megülték az ősz kezdő ünnepét. A kínai és japán őszt a krizantém ünnepek aranyozzák be. A gondolatot Európa is átvette, így lett a krizantém ősz szimbólum, és a temetők halottak napi dísze nálunk is.
2: 1122. A Wormsi konkordátum értelmében 5. Henrik német-római császár elismeri az egyház jogát arra, hogy a főpapokat az illetékes egyházi testületek választhassák meg.
1: Raffelsberger Ferenc 1793. szeptember 23-as születésű térképmetsző, kartográfus. Postatiszként végigutazta egész Európát, postatérképeket készített. Új technológiát talált föl a térképek sokszorosításához, a tipometriát, amelynek lényege, hogy a hegyek, vizek, utak jeleit kisebb darabokból, elemekből állítják össze a szedésnél. Eljárását szabadalmaztatta, és Bécsben intézet alakult az új módszer alkalmazására. Jelentős munkái Európa, Kis-Ázsia és Észak-Afrika általános térképe, valamint a Monarchia 6 kötetes általános földrajzi lexikona. Számos magyar vonatkozású térképet is készített.
2: 1861-ben halt meg Brunswick Teréz, a nőnevelés úttörője Teleki Blankával és a magyarországi óvodák akkori nevükön Kisdedóvók megállapítója. Az elsőt 1828. június 1-én Angyalkert néven nyitotta meg, haláláig 80-ra nőtt ezen intézmények száma. Családja kapcsolatban állt Beethovennel, újabb kutatások szerint a halhatatlan kedves a testvérhúga volt.
1: Richter Gedeon gyógyszerész 1872-ben született. Több vidéki és európai városban dolgozott, hogy megfelelő gyakorlatot szerezzen az önálló munkához. Hazatérése után megvásárolta a Budapesten az Üllői út 105 alatti, ma is működő patikát, ahol a gyógyszerek árusítása mellett preparatív laboratóriumot létesített, és 1901-ben megkezdte a különböző organoterápiás készítmények előállítását. Megalapította az első magyar gyógyszergyárat Kőbányán. 1944-ben a nyilasok meggyilkolták.
2: 1939. szeptember 23-án elhunyt Sigmund Freud, osztrák neurológus, pszichiáter, a pszichoanalízis szülőatya. Alapelmélete, hogy az elfojtás révén tudattalanná váló emlékek és motivációk nagy hatással vannak a személy viselkedésére. Megismerésükhöz jelentőséget tulajdonított az álomfejtésnek, ezt nevezte a tudattalanhoz vezető Via Régiának, királyi útnak.
1: Itzés János dunántúli evangélikus püspök és dr. Beltler János egyházkerületi felügyelő beiktatásával 2000-ben a győri evangélikus öregtemplomban újjászületik az 1952-ben felszámolt dunántúli evangélikus egyházkerület.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Láttál-e már elhamarkodott beszédű embert? Több reményt fűzhetsz az ostobához, mint hozzá. Példabeszédek könyve 29. fejezet, 20. vers.

Néha egyes személyek óriási butaságokat mondanak, vagy másokat sértenek, bántanak meg, mert gondolkodás nélkül azonnal kimondják, amit gondolnak, vagy ami az eszükbe jut. Ők azzal szoktak védekezni, hogy nem tehetnek róla, mert nekik, ami a szívükön, az a szájukon.

0: valóban nem tehetnek róla? Akkor ki tehet? Van erre egy okos mondás. Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna. Aki nem képes hallgatni, hanem kényszert érez, hogy akkor is megszólaljon és beszéljen, ha nem ért a dologhoz, vagy ha nem vele beszélgetnek, netán belecsöppen egy párbeszédbe, és anélkül, hogy tudná, miről van szó, belekotyog, csak magára hoz szégyent. Saját oktalanságát árulja el. Salamon szerint a magabiztos ostobához is több reményt fűzhetsz, mint akinek gondolkodás nélkül jár a szája. Ezért kerüld el ezt a magatartást. Itt egy másik közmondás is. Hallgatni arany. Ha képes vagy visszafogni magad a beszédben, az egy olyan kincs, mint az arany. Ézsaiás próféta lejegyzi, hogy állt Jézus, ami példaképünk ehhez a kérdéshez. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Tanuld meg ezt is tőle.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Azt mondja Isten, hogy menjünk el szélese világra.
1: A mai ige Márk 16:15. Menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Gondolatok az égéről. Az Úr a fiataloknak olyan képességeket és talentumokat adott, amelyekkel végezhetik az Úr munkáját. Kérdezem tőletek, drága fiatalok, átadjátok magatokat az Úrnak? Készek vagytok abban a munkában foglalatoskodni, amit ő hagyott hátra, hogy végezzétek? Jézus azt mondta tanítványainak, menjetek el az egész világra, és prédikáljátok a

Isten helyesen irányítaná a befolyás minden egyes jottáját, amivel csak rendelkezel. Felszólít titeket, akiknek nagy világosságot adott, hogy működjünk együtt a menny értelmes lényeivel, akiknek nagy világosságuk van, és értékes adottságaik, azoknak tág tere van, ahol nagy befolyással szólhatnak az örök életről, ha azok, akiket a menny gazdagon megajándékozott, elvonják ajándékaikat az Isten szolgálatából, ha hűtlenül használják fel az én is a világ szolgálatában, büntetést kapnak a világosság arányában, amit következetesen visszautasítottak. Isten az ifjúságot az igazság letéteményeseivé tette, amit meg kell osztaniuk a világgal. Krisztus felszólítja a teljes szívű, őszinte szolgákat, akik nem fordulnak el kötelesség teljesítésüktől a világ csábításai vagy ellenállás miatt, akik nem vallanak kudarcot és nem bátortalanodnak el. Néki adjátok neveteket? A világosság hordozók között lesztek? Átadjátok magatokat neki, hogy eszközéül használjon titeket, hogy megállítsátok azok lépteit, akik a kárhozat útja felé haladnak. A munkát, amit városról városra, országról országra és nemzettől nemzetig kell terjeszteni, állandóan előre és fölfelé haladva, megalapozottan, megerősödve és szilárdan.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Járj velem a megbocsájtás szabadságában. Az ösvény, melyen együtt járunk, néha meredek és csúszós. Ha a bűntudat terhét cipeled a hátadon, sokkal valószínűbb, hogy megbotlasz és elesel. Ha kéred, én leveszem rólad a nehéz terhet, és eltemetem a kereszt lábánál. Amikor én megszabadítalak a tehertől, kétségtelenül szabad vagy. Húzd ki magad a jelenlétemben, hogy senki ne rakhasson több terhet a hátadra. Nézz az arcomba, és érezd, hogy szeretetem világossága melegen ragyog rád. Ez a feltétel nélküli szeretet az, ami megszabadít a félelmektől,

0: és a bűnöktől. Szánj rá időt, hogy sütkérezz jelenlétem világosságában. Ahogy egyre bensőségesebben megismersz engem, egyre szabadabb leszel.
1: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
0: Hatvannyolcadik Zsoltár, 20. vers. János első levele, első fejezet, 7-től 9-ig terjedő versek. János első levele, 4. fejezet, 18. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Dániel könyve, második rész. Dániel megfejti Nebukadnezar álmát. Nebukadnezar uralkodásának 12. évében álmot látott Nebukadnezar, nyugtalan lett a lelke, és nem tudott tovább aludni. Ekkor elrendelte a király, hogy hívják össze a mágusokat, az igézőket, a varázslókat és a csillagjósokat, hogy mondják meg, mit álmodott a király. Azok eljöttek, és a király elé álltak. A király így szólt hozzájuk. Álmot láttam, és nyugtalan a lelkem, amíg meg nem tudom, hogy mit jelent az álom. A csillagjósok így szóltak Arámul a királyhoz. Király, örökké élj, mondd el az álmot szolgáidnak, és mi megadjuk a magyarázatát. A király így válaszolt a csillagjósoknak. Ez az elhatározásom. Ha nem adjátok tudtomra az álmot és a magyarázatát, akkor darabokra vágnak benneteket, házaitokat pedig szemétdombá teszik. De ha az álmot és a magyarázatát is meg tudjátok mondani, akkor ajándékokat, birtokokat és nagy méltóságot kaptok tőlem. Mondjátok hát el az álmot és a magyarázatát. Azok másodszor is így válaszoltak. Mondja el a király az álmot az ő szolgáinak, mi pedig majd megadjuk a magyarázatot. A király erre így felelt. Most már bizonyosan tudom, hogy ti csak időt akartok nyerni, mert látjátok, hogy mi az elhatározásom. Ha az álmot nem adjátok tudtomra, csak egyféleképpen ítélhetlek meg titeket. Megegyeztetek, hogy hazug és haszontalan dolgokat beszéltek előttem, amíg a körülmények meg nem változnak. Ezért mondjátok el az álmot, és abból tudni fogom, hogy helyes magyarázatot adtok-e nekem. A csillagjósok így válaszoltak a királynak. Nincs olyan halandó a földön, aki a király kívánságának meg tudna felelni, de nincs is olyan nagy és hatalmas király sem, aki ilyen dolgot kérdezett volna mágusaitól, varázslóitól vagy csillagjósaitól. Mert az, amit a király kérdez, igen nehéz. Nincs is más, aki ezt el tudná mondani a királynak, csak az istenek, akik nem laknak együtt a testben élőkkel. A király erre nagyon megharagudott, és elrendelte, hogy végezzék ki az összes babiloni bölcset. Amikor kiadták a parancsot, hogy öljék meg a bölcseket, Dánielt és társait is keresni kezdték, hogy őket is megöljék. Ekkor Dániel okos és értelmes szavakkal fordult Arjókhoz, a király testőrparancsnokához, aki már elindult, hogy megölesse a babiloni bölcseket. Így szólt Arjókhoz, a király megbízottjához. Miért adott ki ilyen kegyetlen parancsot a király? Akkor Arjók tudtára adta a dolgot Dánielnek. Dániel erre bement a királyhoz, és azt kérte tőle, hogy adjon neki időt, ő majd megadja a magyarázatot a királynak. Ezután Dániel hazament, és tudtára adta a dolgot társainak, Hananyának, Mísáélnak és Azarjának, majd irgalomért könyörögtek a menny istenéhez, hogy a titok miatt ne vesszenek el Dániel és társai a babiloni bölcsekkel együtt. Ekkor egy éjszakai látomásban feltárult a titok Dániel előtt. Dániel pedig áldotta érte a mennyistenét. Ezt mondta Dániel. Legyen áldott Isten neve örökkön örökké, övé a bölcsesség és a hatalom. Ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat. Királyokat taszít el, és királyokat támaszt. Ő ad bölcsességet a bölcseknek, és tudományt a nagy tudósoknak. Ő tárja fel a mélyen elrejtett titkokat, tudja, mi van a sötétségben, és nála lakik a világosság. Magasztallak és dicsőítelek téged, atyáim istene, mert bölcsességet és erőt adtál nekem, és most tudtul adtad, amit kértünk tőled, tudtul adtad nekünk a király dolgát. Dániel ezután elment Arjókhoz, akinek a király azt parancsolta, hogy pusztítsa el a babiloni bölcseket. Oda ment és ezt mondta neki. Ne pusztítsd el a babiloni bölcseket. Vezess engem a király elé, és én megmagyarázom a királynak az álmát. Akkor Arjók sietve bevitte Dánielt a király elé, és jelentette. Találtam egy férfit a Júdából hozott foglyok közül, aki meg tudja magyarázni a királynak az álmát. A király erre így szól Dánielhez, akinek Baltazár lett a neve. Képes vagy arra, hogy megmond, milyen álmot láttam, és mi annak a magyarázata? Dániel így válaszolt a királynak. A titkot amelyre a király választ keres, bölcsek, varázslók, mágusok és csillagászok nem tudják megfejteni a királynak. De van Isten a mennyben, aki feltárja a titkokat. Ő azt tudatta Nebukadnetszar királlyal, hogy mi fog történni az utolsó napokban. A te álmod és az a látomás, amelyet fekvőhelyeden láttál, ez volt. Te, ó király, azon töprengtél fekvőhelyeden, hogy mi fog történni ezután. A titkok kijelentője pedig tudatta veled, hogy mi fog történni. Előttem pedig ez a titok nem azért tárult föl, mintha bennem nagyobb bölcsesség volna, mint bármely élő emberben, hanem azért, hogy a magyarázat a királynak tudomására jusson, és megtudd, ami magadban töprengsz. Neked, ó király, látomásod volt. Egy nagy szobrot láttál. A szobor hatalmas és roppant fényes volt. Előtted állt, és rettenetes volt ránézni is. Ennek a szobornak a feje színaranyból volt, a melle és a karjai ezüstből, a hasa és az oldala részből, a lábszárai vasból, lábai pedig részben vasból, részben cserépből voltak. Miközben nézted, lezuhant egy kő anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna. Ledöntötte a szobrot vas és cserép lábairól, és darabokra zúzta az egészet. Összetört a vas, a cserép, a réz, az ezüst és az arany, és olyan lett az egész, mint nyári szérűn a pejva, amelyet elvisz a szél, és nyomát sem lehet találni. Az a kő pedig, amely ledöntötte a szobrot, nagy hegyjé változott, és elfoglalta az egész földet. Ez az álom, és a magyarázatát is elmondjuk a királynak. Ó, király, királyok királya, akinek a menny istene királyságot, hatalmat, erőt és méltóságot adott, kezedbe adta az embereket, a mezei vadakat és az égi madarakat, bárhol laknak is, és mindezeknek uralkodójává tett. Te vagy az aranyfej. De utánad egy másik királyság támad, alacsonyabb rendű a tiednél, azután pedig egy harmadik királyság, részből való, amely uralkodni fog az egész földön. A negyedik királyság erős lesz, mint a vas, mert ahogyan a vas összetör és szétzúz mindent, úgy fogja pörölyként összetörni és szétzúzni amazokat. Azt is láttad, hogy a lábak és az ujjak részben cserépből, részben vasból vannak. Az a királyság ugyanis megosztott lesz, de marad benne valami a vas keménységéből, ahogyan láttad, hogy a vas keveredett az agyagcseréppel. Lábujjai részben vasból, részben cserépből voltak. Eszerint a királyság részben erős, részben törékeny lesz. Vasat láttál agyagcseréppel keveredve. Azok ugyanis házasság révén keverednek, de nem egyesülnek egymással, ahogyan a vas sem egyesül a cseréppel. Ezeknek a királyoknak az idejében támaszt majd a mennyistene egy királyságot, amely nem semmisül meg soha, és a királyi uralom más népre nem száll át. Összetöri mindezeket a királyságokat, és véget vet nekik, maga pedig fennmarad mindörökké. Ezért láttad, hogy a hegyről egy kő zuhant le anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna, és összetörte a vasat, a rezet, a cserepet, az ezüstöt és az aranyat. A nagyisten tudtára adta a királynak, hogy mi történik majd ezután. Igazat mond ez az álom, és bizonyos a magyarázata. Akkor Nebukadnetszar király arcra borult, úgy hódolt Dániel előtt, és megparancsolta, hogy mutassanak be áldozatot, és töményezzenek neki. Dánielnek pedig azt mondta a király, valóban a ti istenetek az istenek istene, a királyok ura és a titkok feltárója, ezért tudtad feltárni ezt a titkot. Akkor a király nagy méltóságra emelte Dánielt, sok és nagy ajándékot adott neki, majd Babilon város kormányzójává és a babiloni bölcsek előjárójává tette. Dániel viszont azt kérte a királytól, hogy Babilon városának ügyeivel Sadrakot, Mésakot és Abédnegót bízza meg, maga Dániel pedig a királyi udvarban maradt.

0: Mai szakasz, Dániel könyve, második rész. Ez a fejezet Dánielnek egy olyan visszaemlékezése, amelyet arámi nyelven írt azért, hogy a leírtak igazságát ellenőrizni tudják az arámi nyelven beszélő udvari tisztviselők, és ha szükséges, le tudják fordítani babiloni nyelvre is. Kétnyelvű, ékírásos szövegek valóban léteztek abban az időben. Dániel még nem fejezte be tanulmányait a babiloni egyetemen, Nabukodonozor uralkodásának második évéig, amikor Isten egy álmot adott a királynak, amely nagyon felzaklatta őt. A király babiloni nyelven beszélt, és azt mondta, hogy türelmetlen és haladéktalanul tudni akarja az álom üzenetét. A jövendő mondók rájöttek, hogy bajban vannak, és átváltottak az arámi nyelvre, hogy húzzák az időt. Dániel folyékonyan beszélt arámiul, és értette, hogy mi történik. A király az álmot és annak értelmezését a jövendő mondóktól hiába várta. Azzal fenyegette őket, hogyha nem teljesítik a parancsot, darabokra tépetnek, és házaik szemétdombokká tétetnek. A jövendőmondók azzal védekeztek, hogy nincs ember a földön, aki a király dolgát megjelenthesse, kivéve az istenek, akik nem lakoznak együtt az emberekkel. Ekkor lépett elő Dániel, és kérte, hogy beszélhessen a királlyal. Kérte a barátait, hogy imádkozzanak vele ezért a dologért. Isten meghallgatta imáikat, és megmutatta Dánielnek az álom értelmezését, aminek nyomán Dániel rájött arra, hogy a történelem minden birodalma el fog bukni. Isten véget vet minden politikai hatalomnak, miután idejük lejár. A kumráni barlangokban talált tekercsek ugyanazt mondják el, mint a héber szöveg, amelyből jelen Bibliánkat is fordították. A felséges Isten beleavatkozik a világ történelmébe. Az álombeli szobor aranyfeje Nabukodonozor Babilonját jelképezi. Utána az ezüsttel szimbolizált Médó-Perzsia, amelynek bukása után érkezett el a rézzel jelzett görög birodalom ideje. Ennek bukása után Róma vasbirodalma következik. Az utolsó agyag és vasbirodalom is úgy ér véget, amint az összes többi. Azoknak a királyoknak az ideje, cserép és vaskorszaka a vég ideig fog kiterjedni. Ekkor egy kő fog megjelenni, és le fogja rombolni a szobrot, amelyet Nabukodonozor álmában látott, és a menny istene egy olyan országot alapít, amelynek soha nem lesz vége. Amikor Nabukodonozor ezt meghallotta, arcra borult Dániel előtt, és előléptette, hogy a babiloni bölcsek vezetője legyen. A király udvarába vitték, ahol azt kérte, hogy a barátait is léptessék elő, akik a babiloni tartomány gondviselőivé lettek. Ismeretüket, bölcsességüket és tudásukat Istentől kapták valamennyien.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva, utóda között. Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Isten meghirdette a kísértő és az asszony utódai közötti ellenségeskedést. Sátán tudta, hogy nem fertőzheti zavartalanul az emberi természetet, mert az ember képes lesz ellenállni hatalmának. Sátán azért támadt az emberiség ellen, mert Isten Krisztus által kinyilvánította szeretetét és irgalmát irántunk. Sátán meg akarta hiúsítani Isten tervét, az ember megváltását, meg akarta gyalázni Istent keze munkája eltorzításával és beszennyezésével. Fájdalmat akart okozni a mennyben, és be akarta tölteni a földet jajjal és nyomorúsággal. Azt állította, minden baj oka az, hogy Isten embert teremtett. Az ember lelkébe plántált krisztusi kegyelem támaszt ellenségeskedést Sátánnal szemben. E megtérítő kegyelem és megújító erő nélkül az ember örökre Sátán fogja maradna. Olyan szolga, aki mindig készségesen teljesíti a gonosz parancsát. De a Krisztustól kapott erő képessé teszi az embert arra, hogy elutasítsa a zsarnokot és bitorlót. Azok, akik nem dédelgetik a bűnt, hanem gyűlölik, akik ellenzik és legyőzik az indulatokat, amelyek uralni akarják őket, olyan erő birtokában vannak, amely kizárólag felülről származik.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Utak. Sok bölcsesség és bátorság kell ahhoz, hogy tudjuk, melyik az az út, melyen járni akarunk, és melyik az, amelyiket azért választjuk, hogy másoknak örömet szerezzünk. Daniel Steele.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Tudd, hogy ki vagy Krisztusért. Imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged eljuttasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. Pál Filemonhoz írt levele, első fejezet, 6. vers. Ha önértékelési problémákkal küzdesz, az rá a megoldás, hogy tudd, ki vagy és mi mindened van Krisztusért. Imádkozom azért, hogy eljuss mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. Íme néhány gyakorlati lépés, amellyel növelheted az önbizalmad és javíthatsz az önbecsüléseden. Először is ne beszélj magadról negatívan. Ahelyett, hogy a gyengeségeidre és a hibáidra koncentrálnál, kezd elismerni és megfogalmazni mindazt a jót, amely Krisztusért van benned. Péter így ír, az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek. Péter második levele első fejezet, 3. verstől a 4. versig. Másodszor ne hasonlítgasd magad másokhoz. Az egyik nap Péter Jánosra mutatott és megkérdezte Jézustól. Uram, hát vele mi lesz? Mire Jézus azonnal helyre tette, mit tartozik rád, te köves engem. Ahelyett, hogy másokhoz mérnéd magad, Krisztus személyiség jegyeit próbáld inkább a magadévá tenni. Harmadszor, bízd Istenre annak eldöntését, hogy mennyire vagy értékes. Megváltott gyermekeként úgy lát téged, mint aki Krisztus igazságosságába van öltöztetve, így mindenkor szeretettel és elfogadással tekint rád. Negyedszer, kezeld a helyükön a hibáidat. Jó, ha látod, miben kell fejlődnöd, de fontos, hogy értékeld, ameddig már eljutottál. Ötödször, fedezd fel az önbizalom valódi forrását. Ha Istenből fakad a magabiztosságod, akkor bizonyosan egészséges hozzáállásod lesz. Tedd hát meg, ami tőled telik, az eredményeket pedig bízd rá.

0: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Október a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa idén is október 1-31 között rendezi meg az Október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepsége október 1-én csütörtökön 18 órától lesz a deáktéri evangélikus templomban, amelyen igét hirdet Pap János, baptista egyházelnök. Közreműködnek a Veselény utcai baptista gyülekezet énekkara, a református Calvin kórus, a pünkösdi zenei misszió kórusa, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luteránia énekkar. 17 óra 30-tól térzenével szolgál az Egressy Béni református művészeti középiskola. Leó pápa beszéde a Római Egyházmegye közgyűléséhez. Vizsgáljuk felül lelkipásztori munkánkat. Szeptember 18-án késő délután 14. Leó pápa a Lateráni Szent János Bazilikába látogatott, ahol a Római Egyházmegye közgyűlésével találkozott. Beszédében arra buzdította a Római Egyházmegye közösségeit, hogy a Szentlélek fényében vizsgálják felül lelkipásztori tevékenységüket, és mindenek előtt azt kérdezzék meg, hogy az valóban elősegíti-e a Krisztussal való találkozást, közösséget teremte, szolgálja-e a várost, és hozzájárul-e Isten népének képzéséhez. Hangsúlyozta, hogy nem újabb programokra és tevékenységekre van szükség, hanem meghallgatásra, megkülönböztetésre és megtérésre. A papokat arra kérte, hogy ne vállaljanak magukra minden felelősséget, hanem ismerjék fel mások karizmáit, és segítsék a világiak felelősségvállalását. A Dunántúli Református Egyházkerület választási bizottságának közleménye. A Dunántúli Református Egyházkerület választási bizottsága az egyházmegyei közgyűlések jegyzőkönyvei alapján összeállította az egyházkerületi tisztségekre jelöltek névsorát. A jelölteket felhívta a törvényben előírt nyilatkozatok megtételére. Az elfogadó nyilatkozatok és a bemutatkozások törvényes határidőn belül beérkeztek, amelyek alapján a jelöltek hivatalos névsora betűrendben így van. Püspök jelöltek: Hella Ferenc lelkipásztor, Márkus Mihály lelkipásztor, egyházkerületi főgondnok jelölt pedig Nemes Pál presbiter. Októberben is kelenföldi barokesték. A kelenföldi barokesték sorozat következő alkalmaként Horváth Zsolt, a Hold utcai református templom organistája ad koncertet október 10-én, szombaton 17 órától a kelenföldi református templomban. Az est folyamán a barokk és a korabarokk orgonairodalom kiemelkedő darabjai csendülnek fel. Jan Peterson Sweling művei közül az Echo Fantázia és a 36. Zsoltár szerepel a műsoron. Dietrich Buxtehude munkásságát a Cia Kóna és a Fiszmol Preludium képviseli. A hangversenyt Johann Sebastian Bach alkotásai, az Allein Gott, valamint a C-moll Preludium és Fuga zárják. Az alkalmon igét hirdett Takaró János, Lajos lelkipásztor. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Ma szerdán is felhős, napos az idő, helyenként eső is lehet. Az északi szél megélénkül, és 18-22 fokunk van. Csütörtökön felhősödésre van kilátás, ezért esők is jöhetnek. Az északi szél élénkülhet, és 18-23 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Sola Gratia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van, Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Reggeli csendesség. Meghasonlás nélküli élet.

Minden ország, amely önmagával meghasonlott, elpusztul, és ház házra omlik. A legtöbb keresztény ember szívében fellelhető egyfajta kettőség. Jelen van az életünkben az akarás és a nem akarás. A szeretet és a szeretetlenség. Az Istennek való engedelmesség és az engedetlenség. A szabadság az Úrban, és ugyanakkor a bűn rabszolgaságának a megtapasztalása. Ez sok esetben feszültséget és küzdelmet okoz számunkra, és egyfajta meghasonláshoz vezet. Szembe kerülnek egymással az elveink, a meggyőződésünk és az életvitelünk. És ez számos esetben csalódást okoz nem csak nekünk, hanem a körülöttünk élőknek is. A rómaiaknak írt levél szerzője ezt a belső lelki harcot így mutatja be. Hiszen nem a jót teszem, amit akarok, hanem a rosszat, amit nem akarok. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor nem is én cselekszem, hanem a bennem lakó bűn.

Hogy van ez nálad? Van elég bátorságod ahhoz, hogy a krisztusi igazságok szerint élj? Mennyire hiteles a Krisztus követésed? Hol van jelen az életedben a meghasonlás, a megalkuvás?

Minden ország, amely önmagával meghasonlott, elpusztul, és ház-házra omlik. Így figyelmeztet ma téged Jézus. De ugyanakkor a megoldást is eléd tárja. Biztosít téged arról, hogy nincs a te életedben olyan sötétség, olyan bűn, amelyet nem váltott volna meg. Jézus magára vett mindent. Önmagában, saját testében hordozta a bűnös és sebzett emberiséget. És magában hordozott téged is. Ezért ne nyugodj bele az életedben megnyilvánuló fonákságokban, meghasonlásokban. Ne légy olyan ember, aki bort iszik és vizet prédikál. Vedd komolyan azt, amit Pál apostol így fogalmaz meg. Ó, én szerencsétlen ember! Ki szabadít meg e halálnak testétől? Hála legyen Istennek Jézus Krisztus, a mi Urunk által!

0: a baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 23-a. Jeremiás próféta könyve 31. fejezet, 31-től 37. versig. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyet őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. Mert ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk, így szól az Úr. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Ezt mondja az Úr, aki adta a napot, hogy nappal világítson, és megszabta a hold meg a csillagok rendjét, hogy éjjel világítsanak, aki mozgásban tartja a tengert, hogy zúgjanak hullámai, akinek seregek ura a neve. Ha majd eltűnik ez a rend színem elől, így szól az Úr, akkor szakad magva Izraelnek is, és soha többé nem lesz az én népem. Ezt mondja az Úr, ha majd meg lehet mérni az eget odafent, és ki lehet kutatni idelent a föld alapjait, akkor vetem el Izrael utódait mindazért, amit elkövettek. Így szól az Úr. Mit jelent megismerni az Urat kicsiknek és nagyoknak egyaránt? Olyan személyes kapcsolatra eljutni Istennel, amelyben bennünk szól hozzánk, és meg is értjük őt. Ez még felnőtteknek sem olyan magától értetődő, hát még a gyermekeknek. A kereszténység hit elveit, a Biblia igazságait aránylag könnyű megértetni a gyermekekkel is. De a nagy kérdés ez. Hogyan kerülhetek kapcsolatba Istennel? Hogyan lehet közvetlen viszonyom ő vele magával? Hogyan kerülhetek át abból a világból, amelyben az Istenhez való viszonyomat a neki való megfelelés határozza meg, abba a világba, amelyben Isten cselekedetek nélkül fogad magához, ahol velem lép kapcsolatba? Természetesen fontos megértenem, hogy ez két különböző világ. A másik, az igazi isteni világba nem a puszta megértéssel és az új világ szabályainak felfogásával lépek be, hanem magával a kapcsolattal. Ezért elengedhetetlen az ima elkezdése és gyakorlása már gyermekkorban, hiszen az ima maga a kapcsolat köztem és Isten között. A kapcsolatot élővé csak Isten lelke fogja tenni, de az imádkozó szív kinyitja a kapuit előtte. A gyermekeket tehát legalább annyira fontos tanítani az imádkozásban, mint a Biblia megismerésében. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek. A mai áhítatot Jenny Havley írta Észak-Karolinából, az Egyesült Államokból. Csak kérdezd Istent. Kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Zsoltárok könyvének 139. fejezetének 10. verse. Egészségügyi dolgozóként sokféle feladatom van a kórházban, a betegek ellátásában. Egyszer megkértek, hogy vegyem át egy kollégám munkáját, amíg ő szabadságon van. Az ő munkája valamennyire különbözött az enyémtől, és olyan feladatok elvégzését és döntéshozatalt igényelt, ami kényelmetlen volt számomra, és nem voltam benne magabiztos. Először nagyon szorongtam. Kételkedtem, hogy képes leszek-e egyáltalán elvégezni ezt az új feladatot. Aztán eszembe jutott a 139. Zsoltárnak a 10. verse, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Elhatároztam, hogy leírom ezt az igét egy kis kártyára ezzel az üzenettel. Nem vagy egyedül. Isten veled van, és meg fog segíteni. Csak kérd őt. A kártyát minden reggel a köpenyem zsebébe tettem. Mikor rám tört a szorongás, megérintettem a zsebemet, hogy emlékezzek erre az igazságra. Isten jelenléte csodálatos békességgel töltött el. Biztos voltam benne, hogy az Úr meg fogja adni a tudást és az erőforrásokat, amelyekre szükségem van, hogy elvégezzem a munkát ebben az új szerepben. Isten vezetésével, erejével és támogatásával gondosan és magabiztosan tudtam végigcsinálni ezt az új megbízatást. Ez a stresszes időszak emlékeztetett arra, hogy az Úr vezet és felruház minden szükséges dologgal, ha kérem őt és bízom benne. Atyán, köszönjük, hogy emlékeztesz minket jelenlétedre, különösen a stresszes időszakokban. Amen. Napi gondolat. Milyen napi emlékeztetők segítenek Isten jelenlétét érezni az életemben? Imádkozzunk a stresszes munkakörben dolgozókért.
1: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: a költészet hangján.
1: Ma az 1914. szeptember 23-án született Csépe Imrére emlékezünk, a vajdasági magyar íróra, újságíróra, aki a jugoszláviai magyar lapokban, a Kalandjában és a Hídban publikált, majd hazai lapokban szintén. Legmélyebb életérzése a szeretet és rajongás lüktetett verseiben, novelláiban és regényeiben jellemezte őt Fehér Ferenc.

Csépe Imre, Májusi éj. Dús kincstárát megnyitotta az ég. Pazar pompába vonta a földet, a szabad május lábai elé szőnyeget terített, virágos zöldet. Gyöngyöket aggatott a rózsák nyakába, diadémmel ékítve a bimbók homlokát. Mézet csorgatott a virágok kelyhébe, az akácok fejére lombol font koronát. Illatot öntött a daldús tájra, tücsök hangból szőtt esti muzsikát. A szívek katlanába tüzeket gyűjtött, s megcsiszolta valamennyi csillagát. Kék vásznára félholdat festett, csodálatos mélyét éve a végtelen. Az utak mentén lámpákat gyújtott, Szent János bogárkák óvták a lépteket. Az árnyak alatt tiszta öröm csendült, s a fákon, mint apró, eres kis tenyerek, halk dalt suttogva az ég felé harmatért koldultak a levele. A falu már mély álomba szunnyadt, felette egy tárogató hangja szállt. A torony hegyére könyökölt az éj, s elmerengett a virágok illatát.

0: kincs, amelyet szétoszthatunk az emberek között.
1: A jellem tökéletesítése. Legyen az Úrnak, ami Istenünknek szépsége mi rajtunk. 90. Zsoltár 17. verse. Gondolatok az ígéről. Isten szereti a szépet, de legkedvesebb számára a szép jellem. A jellem szépsége nem vész el, hanem megmarad az örökké valóság végtelen korszakain át. Isten arra vágyik, hogy gyermekei jelleme Jézuséhoz hasonlóvá formálódjon. Amiképpen a napfény változatos, finom szírnyártalatokat kölcsönöz a virágoknak, úgy részesíti Isten lelkünket az ő jellemének szépségében. Mindazok, akik Krisztus szeretetének, igazságának és békességének országát választják, és annak ügyét minden másnál fontosabbnak tartják, a mennyei világhoz kapcsolódnak, és minden áldást elnyernek, amelyre ebben az életben szükségük van. Isten gondviselésének könyvében, az élet könyvében mindnyájan kaptunk egy oldalt, mely életünk minden részletét tartalmazza. Isten sohasem feledkezik meg gyermekeiről, hajszálaikat is mind számon tartja. Krisztus eljött a földre, és örökkévaló szeretetével ajándékozott meg bennünket, ezért azt a kincset, amelyet a megvántónkkal fenntartott kapcsolat által nyerünk, nekünk is szét kell osztanunk az emberek között. Különböznünk kell attól a világtól, mivel Isten gyermekeivé lettünk, szeretnék kinyilvánítani bennünk az ő szeretetteljes jellemét.

0: Szenvedély a jó cselekvésére.
1: Mert már Tesszalónikában is, egyszer is, másszor is küldtetek nékem szükségemre. Filippi beliekhez írt levél, 4. fejezet, 16. vers. Az egyik édesapát megkérdezte a kislánya, hogy miért vásárol folyton olyan termékeket a szegényebb emberektől, amikre nincs is szüksége. A férfi könnyes szemmel válaszolt. Azért, mert nem szeretném, hogy ezek az emberek úgy érezzék, hogy könyör adományból kapnak valamit. Ezáltal próbálom valamelyest kielégíteni a szükségleteiket. Amikor a bűn megjelent a világban, az ember már is érezte, hogy segítségre van szüksége. Elsősorban Isten részéről, akinek a segítség a legtöbb esetben az embertársak jó cselekedeteiben nyilvánul meg. A hitetleneknek és a hívőknek is ugyanazok a szükségleteik. Az a tény, hogy Isten hűséges gyermekei vagyunk, még nem jelenti azt, hogy nem fognak próbák érni, és nem lesz nélkülözésben részünk. Maga Jézus Krisztus is átért.

0: Tehát ilyen helyzeteket azért, hogy az ember igazi vigasztalója lehessen. Az Úr minden tanítványa hasonló tapasztalatokat élt át, és Pál apostol is arról számol be, hogy sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban volt része. Egyedül Krisztus módszere vezet igazán eredményre az emberekkel való kapcsolat felvételben. A megváltó az emberek között járt, mint aki a javukat akarja. Együttérzést tanúsított, szolgálatával megadta azt, amire szükségük volt, és elnyerte a bizalmukat. Azután így szólt: kövessetek engem! Sokakhoz csak önzetlen, jóságos cselekedetekkel juthatunk közelebb. Először testi ínségükön kell segítenünk. Ha látják önzetlen szeretetünk bizonyítékait, könnyebb lesz számukra, hogy Jézus Krisztus szeretetében higgyenek. A szenvedők és a rászorulók a mi embertársaink, és ha tudomást szerzünk a szükségleteikről, kötelességünk minden tőlünk telhető módon segíteni. Ahhoz, hogy az emberiség minden testi és lelki szükségletének eleget tehessünk, így szól az Úr az ő gyülekezetéhez: amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. A szeretet, amely Krisztusban van, arra indítja az embert, hogy jót cselekedjék. De ezek nem az ember érdemeit növelik Isten előtt, hanem a hit természetes gyümölcsei. A világ nem olvassa a Bibliát, de olvassa Isten gyermekeinek életét. A mi cselekedeteink, a mi életünk beszél arról, hogy mit jelent Krisztust követni. A hívő ember élete legyen olyan, mint egy nyitott könyv, amelyben a szeretet, az önzetlenség és a jóság megnyilvánul. A jó cselekedetek nem mesterségesek vagy kényszeredettek, hanem a Szentlélek munkájának eredményei a megtért szívben. Nem feltétlenül látványos vagy nagy dolgokban nyilvánul meg, hanem a hétköznapi élet szeretetteljes, figyelmes tetteiben. Nem újjon el egyetlen nap sem úgy, hogy ne tégy jót valakivel.
1: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 23-án így szól Isten igéje. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. 103. Zsoltár 2. verse. Az új szövetség igénk pedig így szól. És adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Efézusbeliekhez írt levél 5. fejezet 20. verse. Eszembe jut Pál Feri atya előadása a nyíregyházi Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozóról. Többek között arról beszélt, hogy az ember az egyik legcsodálatosabb teremtmény, abban a tekintetben is, hogy miként tud még a legszélsőségesebb helyzetekhez is alkalmazkodni. A gulágot hozta példaként, ahol voltak olyan hidegek, amikor a lovakat már nem lehetett kivinni, de az ember megfelelő tudatossággal, felkészültséggel még ki tudott menni. Persze, mint mindennek, ennek a képességnek is két arca van. Mert nem csak a rosszhoz adaptálódunk, de könnyen igazodunk az ideális körülményekhez is. Megszokjuk a jót, s mindig több, mindig jobb, mindig különlegesebb kell. Az ókori ember nagyon is jól ismerte ezt az érzést. A bibliai bölcsesség más útra hív bennünket. Nagyon tudatos, Isten ajándékait számon tartó, azokból élő, hálás életre. Ezért a felszólító mód a buzdítás, amellyel a mindenkori imádkozó saját magát emlékezteti. Áldjad, el ne feledd! Pál szavai az esküvői liturgiából lehetnek ismerősek, ahol a házastársakat hívják hálás, Isten dicsőítő életre. Ezen az úton meglepetés, hála és motiváció kíséri az embert. Rádöbbenhetünk arra, mennyi ajándékkal halmoz el bennünket Isten. Ebből meríthetünk erőt a hétköznapokhoz, így járhatunk vele életünk útján. Imádkozzunk! Szerető mennyei Atyám, hálás szívvel köszönöm meg a Te igédet, amely tanít, emlékeztet és erőt ad. Köszönöm, hogy gondoskodsz rólam. Ellátsz testi, szellemi és lelki eledellel. A mai napon adj nekem nyitott szemet, hogy észrevegyem jóságod jeleit az életemben, és adj hálás szívet, hogy akaratodat követve köszönhessem meg ezeket neked. Amen. Kecó Pál áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Az új szövetség igénk pedig így szól. És adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében.

Alíz élete a csillogásról, a gyors sikerekről és a kompromisszumokról szólt. Fiatalon elhagyta a szülői házat, hátrahagyva a puritán nevelést és az istentiszteleti emlékeket. Budapest forgatagában, ahol élt, hamar belevetette magát a pénzkeresésbe, nem válogatva az eszközökben. Üzletei, melyek kezdetben ártatlannak tűntek, egyre inkább az etikus határokon túli területekre sodródtak. Alíz hamarosan vagyonra tett szert, de a lelke mélyén egyre nagyobb űr tátongott. Éjszakái nyugtalanok voltak, nappal pedig a félelem marcangolta, hogy lelepleződik. A gazdagság nem hozott békét, sőt, csak további aggodalmakat.

Egy nap váratlan, súlyos betegség támadta meg, mely napok alatt ágyhoz kötötte. Az orvosok tehetetlenül álltak, a diagnózis komoly volt, a kilátások borúsak. Alíz, aki eddig a saját erejére támaszkodott, most kiszolgáltatottan feküdt a kórházi ágyon. A telefonja csendben maradt. Az úgynevezett barátai eltűntek. Ahogy a pénz és a befolyás semmit sem ért abban a helyzetben. Egyedül maradt a fájdalmával és a gondolataival.

ebben a teljes magányban és tehetetlenségben elkezdett gondolkodni az életén. Eszébe jutottak gyermekkorának emlékei. Édesanyja kedves arca, ahogy sokszor a Bibliából olvasott fel neki. Szavai visszhangoztak a fejében, amikre hajdanán csak legyintett. Isten szeretetből engedi meg, hogy szenvedés érjen bennünket, hogy visszatérjünk hozzá. Vajon Isten ennyire szereti őt, hogy még így is megpróbálja megmenteni? Gondolkodott Alice.

Az éjszakai csendben a fájdalom és a félelem közepette egyre többet imádkozott. Először csak suttogva, majd egyre hangosabban. Bocsánatot kért és segítséget. Ekkor a gyengeségében valami megváltozott. A szíve, amely addig kőkemény volt, újra kezdett meglágyulni. Felismerte, hogy az élet célja téves volt, és hogy a valódi boldogság nem az anyagi javakban, hanem Istenben és a tiszta lelkiismeretben található.

ahogy a betegség lassan-lassan enyhülni kezdett, és az orvosok is csodálkozva figyelték állapotának javulását, Alíz tökéletesen tudta, hogy ez nem puszta véletlen. Isten beavatkozása volt. Amint kiengedték a kórházból, nem a régi életébe tért vissza. Elhagyta az árnyékos üzleteket, és elkezdett tiszta úton járni. Felvette a kapcsolatot régi, becsületes barátaival, akiket korábban elhanyagolt. Elkezdte visszafizetni azokat a pénzeket, amiket tisztességtelenül szerzett, még ha ez fájdalmas lemondásokkal is járt. Rendszeresen olvasta Alíz a Bibliát. Visszatért a gyülekezetbe. Az élete egy teljesen új irányt vett. Már nem a pénz és a hatalom hajszolása volt a célja, hanem az, hogy Istennek tetsző életet éljen, és segítsen másoknak. A korábbi aggodalmak eltűntek. Helyükre belső béke és nyugalom költözött.

Alice története gyorsan elterjedt a közösségében. Sokan csodálták, ahogy a mélységből feltámadt, és teljesen megváltozott. Tanúsága sokak számára inspirációt jelentett. Alice elmondta, hogy a betegség, ami eleinte a legnagyobb tragédiának tűnt, valójában a legnagyobb áldásnak bizonyult. Isten ezzel a kemény leckével állította meg a rossz úton, és adta meg neki a lehetőséget, hogy új életet kezdjen.

Jézus nem azért engedi meg a szenvedést, hogy elpusztítson minket, hanem hogy tisztítson, nemesítsen, és felkészítsen minket az örök életre. Alíz a saját bőrén tapasztalta meg ennek az igazságát. A betegség nem vette el az életét, hanem egy új, tartalmasabb és Istennel teljesebb életet ajándékozott neki. Az ő története örök emlékeztetőül szolgált arra, hogy Isten még a legsötétebb órákban is szeretettel vezeti azokat, akik nyitottak a szavára.

mit szóljak? Hiszen amit megmondott, azt tette velem. Így múlnak el éveim lelkem keserűségében. Uram, az éltet mindenkit. Engem is csak az éltet ezek után, hogy megerősítesz és meggyógyítasz. Bizonyára javamra vált a nagy keserűség, hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé dobtad minden vétkemet. Ézsaiás könyve, 38. fejezet, 15-től 17-ig terjedő versek.

0: hír összeállításunk következik.
1: Őszi napi egyenlőség. Az őszi napi egyenlőség általában szeptember 23-a, és erre az idén is most ma, szerdán hajnali 2 óra 5 perckor került sor Magyarországon. Mi is pontosan az őszi napi egyenlőség? Bár meteorológiai szempontból nézve már őszben járunk, az időjárás szeptemberben még sokszor a nyarat idézi. Az idei szeptemberre is jellemző ez, ahogy az elmúlt években többször is tapasztalhattuk ezt. Viszont hamarosan csillagászati szempontból is beköszönt az ősz, vagyis elérkezik az őszi napi egyenlőség. Csillagászati szempontból tegnap kedden megfigyelhettük az utolsó nyári napnyugtát, és ma szerda reggel pedig az első őszi napkeltét. Megerősítő találkozás Londonban. Megtartották a magyar nyelvű istentiszteletet Londonban. Szeptember első vasárnapján ismét magyar nyelvű úrvacsorai istentiszteletre gyűltek össze a Londonban és környékén élő evangélikusok. A Szent György evangélikus templomban Molnár Lilla, lelkész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem adjunktusa hirdette Isten igéjét. A következő magyar nyelvű londoni evangélikus istentiszteletet november 22-én vasárnap 15 órakor tartják a Szent György evangélikus templomban. Szeretettel hívnak mindenkit erre az alkalomra is. További információ a london@luteran.hu e-mail címen kérhető. Rádai napok, október elején. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Duna mellék reformátusságának legnagyobb évenkénti találkozóját, a Rádai napokat idén Mohácson, a Budapesti Rádai házban és Kecskeméten rendezik meg október 1-e, csütörtök és október 3-a, szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelkipásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét. Pénteken a fővárosi és környéki református középiskolák ifjúsági napjával, valamint a református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozójával folytatódik, míg a szombati gyülekezeti napra református közösségeink előtt tárják szélesre a kapukat. A házigazdák ezúttal a Baranyai és a Bács-Kiskunsági egyházmegyék lesznek. Szombaton sor kerül a Duna melléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozására is. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Máriapócsi zarándoklatra. Október 9 és 11 között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen-Nyíradony Máriapócs útvonalon érkeznek meg a Máriapócsi istenszülőhöz. Terdik János, pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak az zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni, hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoktáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben már valakinek van zarándokkendője, imaórás füzete, imakönyve, vigye magával. Érdemes időben jelentkezni a 0630 749 62 19-es telefonszámon, vagy a terdikek@gmail.com e-mail címen. Külön kérnek jelzést a Máriapócsi étkezés miatt, különösen a vasárnapi ebédigényekről az érkező családtagokkal együtt. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Ma, szerdán is felhős, napos az idő, helyenként eső is lehet. Az északi szél megélénkül, és 18-22 fokunk van. Csütörtökön felhősödésre van kilátás, ezért esők is jöhetnek. Az északi szél élénkülhet, és 18-23 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Szeretettel köszöntöm minden hallgatómat! Most már talán hozzászoktak a hallgatók, hogy sok-sok hónapja mindig Mózes könyvénél nyitjuk ki valahol a Bibliát. Természetesen ez a könyv, ezek a könyvek még az eddigiekhez képest is sokkal, de sokkal több nehéz esetet tárnak elénk. Amikor én válogatok ezek között a nehéz esetek között, egy szempont vezérel. Néhány olyat szeretnék megmutatni, úgyis mondhatnám felcsillantani hallgatóim számára, amelyeknél szívesen becsukjuk a Bibliát, vagy azt mondjuk, ez ma már semmi üzenetet nem hordoz. Régen volt, nem ránk tartozik, mi már új szövetségben élő emberek vagyunk, és mindezekből igazából semmilyen tanulságot nem vonhatunk le. Azt hiszem, az elmúlt hónapok bizonyították, úgyis mondhatnám őszintén remélem, hogy az elmúlt hónapok bizonyították a hallgatók számára, ez nem így van. Mózes könyvének a tanulmányozása azért fontos nekünk, mert sok mindent meg lehet abból érteni, hogyan is viszonyul Isten a szövetséghez. Mit jelent Isten szemszögéből a szövetség? A mi új szövetségünk, amit Jézus Krisztusban kötött velünk az Isten, annyiban tér el az Ószövetségtől, hogy még nagyobb kegyelmet kaptunk. Az Úr Jézus Krisztus személye kiváltotta, átvállalta az áldozatnak a szerepét. Nekünk nem kell bűnért való, engesztelő áldozatot bemutatnunk, minden évben többször is. Jézushoz haladhatunk, Jézus keresztjéhez menekülhetünk. De Isten a szövetségben ugyanúgy várja tőlünk a következetes hűséget, mint ahogy annak idején saját népétől. És hogy ez mennyire így van, Mózesről szeretnék ma beszélni, aki éppen búcsú beszédét tartja Izraelnek. Ha valaki Mózes búcsú beszédjét keresi, tulajdonképpen Mózes 5. könyvét teljes egészében át kell, hogy olvassa, hiszen az egész Mózes búcsú beszéde. És Mózes nem rest beszámolni arról, hogy ő egy szövetségtörés miatt hogy is áll Isten ígéreteivel. Mózes 5. könyvének a 3. fejezetét szeretném, hogyha föllapoznánk, és ebből én most a 23. verstől fogok elolvasni egy szakaszt. Abban az időben így könyörögtem az Úrhoz. Én, Uram, Uram, Te már elkezdted megmutatni szolgádnak nagyságodat és erős kezedet. Mert van-e olyan Isten a mennyben és a földön, aki olyan hatalmas tetteket tudna véghez vinni, mint Te? Hadd menjek át! Hadd lássam meg azt a jó földet a Jordánon túl, azt a szép hegyvidéket és a Libánont! De az Úr megharagudott rám, miattatok. Nem hallgatott rám, hanem azt mondta nekem az Úr, elég! Ne beszélj hozzám többet erről a dologról. Menj föl a Pizga csúcsára, tekints szét nyugatra és északra, délre és keletre. Nézz körül saját szemeddel, mert te nem kelhetsz át a Jordánon. Józsuénak azonban adj parancsot, erősítsd, bátorítsd őt, mert ő fog átkelnie nép élén. Ő osztja majd fel az országot, amelyet látsz. Ezért ott maradtunk a völgyben, Bét-Peorral szemben. Hogy is volt? Mi is történt Mózessel, kedves hallgatóm, ami miatt nem léphette át a Jordánt? Sok évvel korábban esett az eset. Akkor a nép már ki tudja hányadszor lázadt Mózes és Isten ellen. Ki tudja hányszor hányták már szemére, minek hoztál ki bennünket Egyiptomból? Hol a húsos fazekak hiányoztak? Hol valami más? Akkor éppen a víz hiányzott nagyon. És akkor azt mondta Isten Mózesnek, Mózes, állj oda a szikla elé, és szólj a sziklának, és víz fog fakadni a sziklából. Ám akkor Mózes elvesztette a fejét, elveszített minden türelmet, és azt kiáltotta a népnek, adjunk nektek vizet, fakasszunk vizet a kősziklából, hát tessék! És hatalmas erővel vágott rá a sziklára, és a sziklából valóban víz fakadt. Ám de, azt hihette a nép, Mózes csodát tett. Mózes keze sújtott, Mózes botja érte a sziklát, és Mózes mutatta meg, hogy csodát tud tenni. És Isten nem akarta azt, hogy Mózes csodát tudjon tenni. Mint ahogy azt se akarta Isten soha a történelemben, hogy bármelyik szolgája csodát tudjon tenni. Azt akarta Isten, hogy minden szolgája ő rámutasson arra az Istenre, aki a csoda mögött van, aki fölhatalmazást adott, aki fölkenetést adott, aki képességet adott, és soha nem az embert kellett volna látnunk, mindig az élő Istent. Azt mondta ez az Isten magáról, féltékenyen szerető Isten vagyok. Én az Úr vagyok az Isten, és az én dicsőségemet senki másnak nem adom, még Mózesnek se. És akkor Mózes át kellett, hogy élje, hogy Isten nem csak rajta keresztül ad szabályokat, nem csak rajta keresztül fegyelmez, nem csak rajta keresztül utasít másokat, hanem át kellett, hogy élje, hogy ő is Isten utasításait betartó személy kell, hogy legyen, és ha ez nem így történt, akkor ő is Isten fegyelmezése alá tartozik. Úgy mondom ezt, kedves hallgatóm, mint aki maga is Isten szolgájának tudja magát. Mint aki maga is Isten fegyelmezése alá tartozik. Jakab nagyon bölcsen azt mondta nekünk új szövetségi tanítóknak, atyám fiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván, hogy más ítélet alá esnek. És hogy mennyire igaz ez, Mózesen lehet ezt elsősorban megtanulni. Mit is mondott neki Isten ezek után, az események után? Azt mondta Isten, így tettél, magadnak kerested a dicsőséget, elveszítetted az önuralmadat, ezért nem mehetsz be arra a földre, majd valaki más fogja bevinni Izrael fiait. Mózes akkor megértette. De utána teltek az évek. Nem tudunk még egy esetet felsorolni, amikor Mózes ne lett volna engedelmes Istennek. És amikor elérkeztek a Jordán partjáig, amikor már ott voltak a küszöbön, akkor Mózes próbálkozott. Talán arra gondolt, sok év engedelmessége jóvá tette már az engedetlenséget. Talán úgy, mint ahogy mi magyarok szoktuk énekelni, megbűnhődte már a nép a múltat jövendőt. Talán arra gondolt Mózes, azóta oly sok mindent zokszó nélkül tűrt, azóta mindig mindent megpróbált jól tenni. Megelégítette, kielégítette Istent. És a Jordán partján Isten azt mondta, nem, Mózes, ezt ne hozzol be többet. Amit mondtam, megmondtam. Valaki más. Szívbefacsaró ez a történet, ugye, kedves hallgatóm? És talán csalódást is okoz nekünk. Nem megbocsátó az Isten? De igen. Nincs kétségünk afelől, hogy Mózes számára adott-e bocsánatot. Nincs kétségünk afelől, hogy megbecsülte-e Mózest. Lehet, hogy most azt mondod, kedves hallgatóm, hogy mondhat ilyet ez az igehirdető? Megbecsülte Mózest? Hiszen ezt a sok hűséget mutató szolgát, ezt az olyan álhatatosan szolgáló szolgát nem engedte be Kánaánba, nem engedte be az ígéret földjére, de beengedte a mennybe. És hogy a mennyben milyen megbecsülésben volt része, arról nem tudna többet mondani senki más, mint maga Isten. Ha nagyot lapozol az új szövetségi, kedves hallgatón, egyszer csak ott látod ezt a Mózest egy hegyen, a megdicsőlés hegyén. Mert ugyan Kánaánba nem lépheted be életében. De ott volt a megdicsőlés hegyén Jézus Krisztus mellett, amikor Isten fiát kellett erősíteni. Ő megillés. Ők beszéltek Jézussal arról, hogyan kell majd az életét áldoznia, hogyan kell majd tanúsítania mindenki előtt, az egész világ előtt Istennek a bűnbocsátó szeretetét. Hogy gondolsz ezután Mózesre, kedves hallgatóm? Talán arra kéne gondolni, Isten meg akarta mutatni ezen a földön lévő szolgáinak, hogy nem tűri el az engedetlenséget. De Mózes személyén keresztül azt is megmutatta ezen a földön való szolgáinak, hogy miközben a földi rendben, a földi életkörülmények között elvárja az engedelmességet, elvárja a hűséget, és példát is tatuál, ha kell, de megbocsátó, elfogadó, kegyelembe fogadó, mennybe váró szeretettel gondol ránk, és meg akar becsülni. Az Úr Jézus is valami ilyesmit mondott. Azt mondta, aki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nekem szolgál, megbecsüli azt az atya. Egy tanárom szavai jutnak eszembe, nem nagyon szerettük őt a gimnáziumban. Azért nem, amit mondott, de ma már, talán nem túlzás azt mondani, érett férfi fejjel, egyre többet eszembe jut. Minden helyzetben azt mondta, fiam, követelek, mert becsüllek. Amikor Isten követel, ezzel kifejezi a megbecsülését is. Nem rabszolgától hajt. Önként átadott életet, engedelmes életet. Mózes élete erre is bizonyosság. Imádkozzunk. Kedves atyánk, tudod, milyen nehezen dolgozzuk föl néha, amikor tiltó táblát teszel elénk. Amikor vágyva vágyott területek behajtani tilossal záratnak el. De köszönjük a te igédet, és azt is köszönjük, hogy több ezer év összefüggéseit láthatjuk át benne, és Mózesnek, a te szolgádnak az életén keresztül megérthetjük, szeret az Isten.

Szeretettel köszöntöm hallgatóimat. Az elmúlt hónapokban ahhoz szokhattak hozzá hallgatóim, hogy valóban esetekkel foglalkoztunk. Tehát konkrét eseményekkel. És ezek mögött az események mögött mindig konkrét személyek voltak. Bálám, Mózes, Kóra fiai, Célófád lányai. Mind-mind olyan emberek, akik kézzelfoghatóak, történelmi személyek voltak. De néha tapasztaljuk, hogy egy-egy nehéz eset mögött tulajdonképpen szabályok is lehetnek. Úgy gondoltam, hogy ezen a héten, kicsit eltérve a szokásos módszertől, nem egy személlyel szeretnék foglalkozni, hanem ilyen szabállyal. Nem fog-e sokszor előfordulni, már csak azért sem, mert akkor kénytelenek lennénk Mózes 5. könyvét mondjuk teljes egészében áttanulmányozni, és minden egyes szabálynál megállni, végig gondolni. Egy olyan szabályt szerettem volna elővenni, ami nagyon kirívó. Egyetlen egy történelmi példát sem tudok említeni, ami a legkevésbe is hasonlítana. Át lehet tanulmányozni az egyiptomi törvényoszlopokat, Hammurapi törvényeit, a babiloni akkád, szír, sumér, perzsa, akár görög fönnmaradt törvényeket. Nem fogunk benne mintát találni erre. No, nem akarom tovább csigázni a kedélyeket, és a figyelmet se szeretném tovább srófolni. Ez a törvény az elengedésnek a törvénye. Tessék csak hallgatni, mit is ír Mózes 5. könyvének a 15. fejezete. Minden 7. esztendő végén el kell engedni az adósságot. Az adósság elengedés módja pedig ez. Egy hitelező se követelje fele barátjától, testvérétől azt a kölcsönt, amit embertársának kölcsön adott, mert adósság elengedést hirdetett az Úrért. Az idegentől követelheted, de amivel testvéred tartozik neked, azt engedd el. Egy pillanatra itt megállunk. Azt hiszem, hogy ha ezt egy gazdasági szakember hallgatja, azt mondja, elképesztő. Mit képzelt egyáltalán ez a Mózes? Hogy lehet ilyet leírni? Hát először is szeretném mondani, hogy nem Mózes képzelte, hanem Isten. Erre azt lehet mondani, pláne, ez az Isten, ez semmit nem tud a közgazdaságtanról. Hiszen tönkre fog menni az ország. Csődbe jut, azonnal csődbe jut. Hát más se kellene, mint annyi, hogy én kölcsönkérhessek, és aztán a kölcsönkérésnek a tételét a sose kelljen visszaadni. Nem ezt mondta Isten. Azt mondta Isten, jöjjön el köztetek az a lelkület, amikor úgy álltok a testvéretekhez, azzal a segítőkészséggel, hogy tudtok és akartok segíteni. De hát ez egy országcsődöt fog jelenteni. Isten ezt másképp gondolta, tessék csak nézni a folytatást. Ne legyen köztetek szegény, hiszen gazdagon megáll téged az Úr azon a földön, amelyet az Úr a te Istened örökségül ad neked, hogy birtokba vedd. Ohó, és hogyha én elengedem az adósságot? Hát azért fogok én dolgozni, azért fogok én élni, hogy valaki más fölérje azt, amit én megkerestem? Isten valóban azt akarja, hogy én néhány huncut emberre keressek, akinek elég furmányos agya van ahhoz, hogy tudja, hogy hogy lehet kifosztani engem? Ugye ezek a kérdések nagyon rosszul hangzanak. De tegyük csak a szívünkre a kezünket, kedves hallgatom. Nem így érzünk első hallásra, amikor ilyeneket hallunk? Ám de Isten így folytatta. Megáll téged az Úr gazdagon, azon a földön, amelyet Istened örökségül ad neked, hogy birtokba vedd, de csak akkor, ha engedelmesen hallgatsz Istenednek az Úrnak a szavára. Ha megtartasz és teljesítesz minden parancsot, amelyet én ma parancsolok neked. Bizony megáll téged Istened az Úr, ahogyan megígérte neked. Te kölcsön adsz a többi népnek, de magad nem szorulsz kölcsönre. Uralkodsz a többi néped, de azok nem uralkodnak rajtad. Ez elég nehezen hihető. De azzal, amikor azt mondtam, elég nehezen hihető, már is a lényegre tapintottam. Merném-e vállalni azt a közgazdasági rizikót, hogy kipróbáljam Istennek ezt a tanácsát?
Nem fordítva szoktuk gondolni? Majd ha bizonyítja Isten, hogy gazdagon megállt, akkor gondolkozni fogok azon, hogy vajon érdemes-e egyáltalán ilyesfélékkel foglalkozni, mint amit ő most itt tanácsol. Ellenben Isten azt mondja, foglalkozz ilyesfélével, amit tanácsolok neked, aztán majd megtapasztalod, hogy Isten gazdagon megállt. Hallani vélek így a rádión keresztül is egy kérdést. Tudnilik, hogy nekünk újszövetségi embereknek mi közünk van ehhez az egészhez? Hiszen ez Izrael népének adott isteni ígéret és isteni tanács, nem nekünk. Van egy olyan tanács, ami ehhez bizonyos értelemben nagyon hasonlít ám, és újszövetségi. Ha most nem rádiókészülék lenne közöttünk, akkor azt kérdezném a kedves hallgatótól, föl tudja ezt idézni. És örülnék, ha nem nekem kellene elmondani, hanem a hallgató mondaná el, de hát ezt nem tehetjük, hiszen köztünk van a rádiókészülék. De mit is mondott az Úr Jézus a hegyi beszédben? Azt mondta, ne aggódjatok a ti szívetekben, és ne mondogassátok ezt. Mit tegyünk? Mit igyunk? Miben öltözködjünk? Hiszen ezeket csak a pogányok kérdezgetik. Keressétek először Isten országát és annak igazságát. A többi ráadásként megadatik. Amikor Isten ezt tanácsolta Izraelnek, azt tanácsolta, higgyenek Isten uralkodó hatalmában. Ezt jelenti Isten országa és igazsága. És azt is ígérte, hogyha hisznek Isten uralkodó hatalmában, meg fogják tapasztalni majd ennek az áldását, ennek a következményét. Na mi lesz ennek a következménye? Ha valaki elszegényedik testvéreid közül valamelyik lakóhelyeden, abban az országban, amelyet Istened az Úr ad neked, ne légy kemény szívű és szűk markú szegény testvéreddel szemben, hanem légy hozzá bőkezű, adj neki szívesen kölcsönt, amennyire szüksége van, amiben szükséget szenved. Vigyázz! Ne támadjon a szívedben ilyen alávaló gondolat, közeledik a 7. esztendő az adósság elengedésével. Ne nézd rossz szemmel szegény testvéredet, mert ha nem adsz neki, az Úrhoz kiállt miattad, vétek fog terhelni téged. Adj neki szívesen, ne essék rosszul az, hogy adsz, mert éppen azért fogja megáldani Istened az Úr minden munkádat és minden szerzeményedet. Mert a szegény nem fogy el a földről. Azért parancsolom neked, hogy légy bőkezű az országodban levő nyomorult és szegény testvéredhez. Ki hiszi el azt, hogy a bőkezűség megoldja egy országnak a gondjait? Nem a saját gondjaimat kell nekem megoldani? Azt hiszem, nagyon messzire menne ez. Társadalmi összetevőkre, szociológiára, ökonómiára és sok minden másra kellene gondolnunk, amire ebben a rövid műsorban nincs idő. De amit Isten sugallni akar, mégis egyetlen szóban össze lehet foglalni. Segítőkészség.

kutatók, és ezt különösen szeretném aláhúzni. Éppen tegnap hallottam egy hosszú-hosszú értékelés végeredményeként, hogy gazdasági kutatók kimondták, nem anyagi problémája van elsősorban a magyar népnek. A megelégedettség teljes hiánya tönkreteszi ezt a népet, lelkileg, pszichésen és gazdaságilag is. Azt mondja Isten, ha eladja magát neked valamelyik atyád, fia, egy héber, férfi vagy nő, 6 évig szolgáljon, de a 7. évben bocsáss szabadon. Amikor szabadon bocsátod, ne üres kézzel küldd el, hanem lásd el bőven nyájadból, szérűdről, borsajtódból, adj neki abból, amivel megáldott téged Istened az Úr, emlékezz arra, hogy rabszolga voltál Egyiptom földjén. Ki akar emlékezni arra, hogy rabszolga volt Egyiptom földjén? Senki. Miért is akarna? El akarja felejteni. Ki akar arra emlékezni, hogy jobbágy család sarjaként jött erre a világra? Senki. El akarja felejteni. Ki akar emlékezni arra, hogy az őseinek a vállát milyen terhek nyomták? Senki. Meg akarjuk mutatni ennek a világnak, hogy mi jók vagyunk, erősek vagyunk, nagyok vagyunk és hatalmasak. Ilyen mondatokat hallottunk ma, testvérem. El ne felejtkezz, ne légy szűk, Markó. Ne legyen alávaló gondolat a szívedben, hogy úgyis el kell engedni az adósságot, akkor nem adok kölcsön. Ne legyen a szívedben kényszer arra, hogy elfordulj a testvérettől, mert amikor odafordulsz, Isten áld meg. Hogy is van ez? A példabeszédek könyvében Bölcs Salamon szó szerint ezt írta. Istennek ad kölcsön az, aki adakozik. Ki hisz ebben? Ki meri fölvállalni? Ó, lehet, hogy azt mondod, ez a nehéz eset, minden eddigi nehéz esetnél nehezebb eset, hiszen ez alapvetően forgatja föl például az anyagi dolgokhoz való hozzáállásomat. Pont ez a cél. Mert a nehéz esetek között, az én tapasztalatom szerint, sokszor a legnehezebb eset én magam vagyok. Mert amikor engedelmességre hív az Isten, sose könnyű. De ha engedelmesem, követem az ő tanácsát, az mindig áldás.

Áprili Lajos, Bartimeus. Szép volt anyám, mikor a két szelíd kéz megérintette fénytől szűz szemem, világgá lett a bús világtalanság, s öröm borzongott át a lelkemen. Koldus kövem felett a térderengett, arcom felé egy arc világított, s káprázva néztem hívó mély szemébe annak, ki jött, megállt, meggyógyított. Szép volt anyám szememmel simogatni virágsejmét, gyümölcsök bársonyát, vagy messze húzó út ívét követni a dúsvetési Jordán tájon át. Ma is csodám a csillag sűrűs éjjel, a nyári éj, mely csóvákot hajít, a virradat, mely kút vízét

ehhez kicsalja a város nőit és galambjait. Jerikó minden színe birtokom lett. Egész világ. De meddig lesz enyém? Ha börtönömbe holnap visszahullanék, tán elhullatnám, s elfelejteném a pálma zöldjét, az esti domb liláját, barna leányrajt, bíbor rózsatőt. De lelkem mélyén hordozom halálig, hogy láttam őt, anyám, hogy láttam őt.

0: Egészségpercek.
1: Évek óta világszerte kongatják a vészharangokat a nemzőképességgel kapcsolatban. Ugyanis a férfiakban a spermiumok mennyisége csökkenő tendenciát mutat, ami nagyban hozzájárul a gyermektelen házasságok számának növekedéséhez. Francia kutatók kimutatták, hogy a jelenségben nagy szerepet játszik a túl sok autóvezetés. Önkénteseket arra kértek, hogy gyalogoljanak 40 percet, majd vezessenek 160 percet. Mindkét tevékenység során hordozható hőmérő segítségével 2 percenként regisztrálták a herezacskó hőmérsékletét. Azt találták, hogy 2 órányi vezetés után a herezacskó hőmérséklete közel 2 Celsius fokkal volt melegebb, mint a séta befejezésekor. Mivel a hímivar sejtek keletkezéséhez és életben tartásához a heréknek alacsonyabb hőmérsékletre van szüksége, mint a normális testhőmérséklet, így ez a melegedés kifejezetten károsan hat a spermiumok életkilátásaira. A spermium szám csökkenését már korábban is gyakran észlelték hivatásos söffőrök és traktoron dolgozók esetében, de eddig a jelenség okaként elsősorban a vibrációs ártalmat tették felelőssé.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A Prédikátor könyve. Első rész. Nincs semmi új a nap alatt. A Prédikátornak, Dávid fiának, Jeruzsálem királyának beszédei. Igen nagy hiába valóság, mondja a Prédikátor, igen nagy hiába valóság, minden hiába valóság. Mi haszna van az embernek minden fáradozásából, ha fáradozik a nap alatt? Nemzedékek jönnek, nemzedékek mennek, de a föld örökké ugyanaz marad. Fölkel a nap és lemegy a nap, siet vissza arra a helyre, ahol majd újból fölkel. A szél fúj délre, majd északnak fordul, körbefordul a széljárása, és visszatér oda, ahonnan elindult. Minden folyó a tengerbe ömlik, és a tenger mégsem telik meg, pedig ugyanoda folynak a folyók, újra meg újra oda folynak. Minden dolog fárasztó, el sem tudja mondani az ember. Szemünk nem győz eleget nézni, fülünk nem tud eleget hallani. Ami volt, ugyanaz lesz majd, és ami történt, ugyanaz fog történni, mert nincs semmi új a nap alatt. Ha van is olyan dolog, amiről azt mondják, hogy új, az is megvolt már régen, megvolt már jóval előttünk. Nem emlékszünk az elmúltakra, de ami ezután következik, arra sem fognak emlékezni, akik majd azután lesznek. A Prédikátor tapasztalatai. Én a Prédikátor, Izrael királya voltam Jeruzsálemben, és rászántam magam arra, hogy megvizsgáljak és bölcsen kikutassak mindent, ami az ég alatt történik. Rossz foglalkozás ez, azért adta Isten az embereknek, hogy bajlódjanak vele. Láttam, hogy mindaz, amit véghez visznek a nap alatt, csak hiába valóság és hasztalan erőlködés. Ami görbe, azt nem lehet kiegyenesíteni, és ami nincs, azt nem lehet számba venni. Így gondolkodtam magamban. Én sokkal nagyobb bölcsességre tettem szert, mint azok, akik elődeim voltak Jeruzsálemben. Sok bölcsességet és ismeretet szereztem. Amikor azonban rászántam magam, hogy megismerjem a bölcsességet, megismertem az esztelenséget és oktalanságot is. Megtudtam, hogy ez is hasztalan erőlködés. Mert ahol sok a bölcsesség, sok a bosszúság is. És aki gyarapítja az ismeretet, gyarapítja a szenvedést is.

0: Mai szakasz, Prédikátor könyve, első. Bölcs Salamon kérdésekkel és szomorú megjegyzésekkel indítja ezt a fejezetet. Ám a végén olyan igazságokat tár elénk, amiken föltétlenül egy kicsit eltöprenghetünk. Az első ilyen igazság, a mindennapi életnek megvan a maga rutinja. A nap fölkel és lenyugszik, új generációk nőnek föl és tűnnek el. De a rutinnak veszélyei is vannak, mivel elveszíthetjük érdeklődésünket a szent és örökkévaló dolgok iránt. Naponta kellene keresnünk az Urat úgy, mintha a mai napunk lenne létezésünk egyetlen napja. Második igazság. Nem kell mindenről tudnunk a világon, mert nem minden fontos, és úgysem örökké tartó. A lelki életünk szempontjából a legfontosabb az örökké való dolgok tanulmányozása. Harmadik igazság. A világi tudás nem mindig képes megoldást nyújtani a lelki problémákra. Csak a mennyei bölcsesség, ami Istennel való közeli kapcsolatunkból származik, tud békét hozni az emberi szívbe. Végezetül idézzük ide a Bizonyságtételek a gyülekezet számára 9. kötetének 181. oldaláról: Isten azoknak ígéri meg bölcsességét, akik érzik annak szükségességét, és kérik is tőle. A mindenható el tudja vezetni az embereket oda, ahol megismerhetik az igazságot. Tehát imádkozzunk az Úrhoz, és engedjük a Szent Lelket, hogy adjon bölcsességet a mennyből, így békében maradhatunk Istennel.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot. Akik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttük. A jeruzsálemi írástudók megvetették Galilea népét. Bárdolatlanoknak, tanulatlanoknak tartották őket. A megváltó számára mégis ez bizonyult alkalmasabb munkaterületnek. Őszintébbek, nyíltabbak voltak. Kevésbé hatalmasodott el rajtuk a vakhit. Értelmük jobban nyitva állt az igazság befogadására. Azzal, hogy Galileába ment, Jézus nem akart elkülönülni, elszigetelődni. Abban az időben ez a tartomány igen sűrűn lakott volt. A népesség sokkal inkább keveredett más nemzetekkel, mint Júdeában. Amikor Jézus Galileában járt, kelt, tanított és gyógyított, a városokból és falvakból tömegek sereglettek köré. Sokan jöttek még Júdeából és a szomszédos tartományokból is. Jézus gyakran kénytelen volt elrejtőzni az emberek elől. A lelkesedés olyan magasra nőtt, hogy óvintézkedéseket kellett tennie, nehogy a római hatóságok zendüléstől kezdjenek tartani. Sosem volt még a világon ehhez hasonló időszak. A menny leszállt az emberekhez. Éhezők és szomjazók, akik régóta várták Izrael szabadítását, most az irgalmas megváltó kegyelmének lakomáján vehettek részt.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Láttál-e már elhamarkodott beszédű embert? Több reményt fűzhetsz az ostobához, mint hozzá. Példabeszédek könyve 29. fejezet, 20. vers.

Néha egyes személyek óriási butaságokat mondanak, vagy másokat sértenek, bántanak meg, mert gondolkodás nélkül azonnal kimondják, amit gondolnak, vagy ami az eszükbe jut. Ők azzal szoktak védekezni, hogy nem tehetnek róla, mert nekik ami a szívükön, az a szájukon.

0: Valóban nem tehetnek róla? Akkor ki tehet? Van erre egy okos mondás. Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna. Aki nem képes hallgatni, hanem kényszert érez, hogy akkor is megszólaljon és beszéljen, ha nem ért a dologhoz, vagy ha nem vele beszélgetnek, netán belecsöppen egy párbeszédbe, és anélkül, hogy tudná, miről van szó, belekotyog, csak magára hoz szégyent. Saját oktalanságát árulja el. Salamon szerint a magabiztos ostobához is több reményt fűzhetsz, mint akinek gondolkodás nélkül jár a szája. Ezért kerüld el ezt a magatartást. Itt egy másik közmondás is. Hallgatni arany. Ha képes vagy visszafogni magad a beszédben, az egy olyan kincs, mint az arany. Ézsaiás próféta lejegyzi, hogy állt Jézus, a mi példaképünk, ehhez a kérdéshez. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Tanuld meg ezt is tőle.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla. Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
2: Tudd, hogy ki vagy Krisztusért. Imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged eljuttasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. Pál Filemonhoz írt levele, első fejezet, 6. vers. Ha önértékelési problémákkal küzdesz, az rá a megoldás, hogy tudd, ki vagy, és mi mindened van Krisztusért. Imádkozom azért, hogy eljuss mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. Íme néhány gyakorlati lépés, amellyel növelheted az önbizalmad, és javíthatsz az önbecsüléseden. Először is ne beszélj magadról negatívan. Ahelyett, hogy a gyengeségeidre és a hibáidra koncentrálnál, kezd elismerni és megfogalmazni mindazt a jót, amely Krisztusért van benned. Péter így ír, az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek. Péter második levele első fejezet, 3. verstől a 4. versig. Másodszor ne hasonlítgasd magad másokhoz. Az egyik nap Péter Jánosra mutatott és megkérdezte Jézustól. Uram, hát vele mi lesz? Mire Jézus azonnal helyre tette. Mit tartozik rád? Te köves engem. Ahelyett, hogy másokhoz mérnéd magad, Krisztus személyiség jegyeit próbáld inkább a magadévá tenni. Harmadszor, bízd Istenre annak eldöntését, hogy mennyire vagy értékes. Megváltott gyermekeként úgy lát téged, mint aki Krisztus igazságosságába van öltöztetve, így mindenkor szeretettel és elfogadással tekint rád. Negyedszer, kezeld a helyükön a hibáidat. Jó, ha látod, miben kell fejlődnöd, de fontos, hogy értékeld, ameddig már eljutottál. Ötödször, fedezd fel az önbizalom valódi forrását. Ha Istenből fakad a magabiztosságod, akkor bizonyosan egészséges hozzáállásod lesz. Tedd hát meg, ami tőled telik, az eredményeket pedig bízd rá.

A reformáció története. A fejedelmek tiltakozása. 8. rész. Ütött az óra, és meg kellett jelenniük a császár előtt. 5. Károly trónján ülve és a fejedelmek társaságában fogadta a protestáns reformátorokat, akik felolvasták hitvallásukat. Azon a reprezentatív gyűlésen az evangélium igazságai világosan feltárultak, a pápai egyház tévejgései pedig lelepleződtek. Joggal mondják, hogy ez a nap a reformáció legnagyobb, a kereszténység és az emberiség történelmének pedig egyik legdicsőségesebb napja. Ekkor még csak néhány év telt el azóta, hogy a wittenbergi barát egyedül állt a Worzy nemzeti tanács előtt. Most ott voltak helyette a birodalom legnemesebb és leghatalmasabb fejedelmei. Luthernek tilos volt Augsburgban megjelennie, de jelen volt szavai és imái által. Végtelenül boldog vagyok, írta, hogy megértem ezt az órát, amelyben Krisztust ilyen jeles hitvallók magasztalták fel nyilvánosan és ilyen dicső gyűlés előtt. Így teljesedtek a Szentírás szavai. A királyok előtt szólok a te bizonyságaidról. 119. Zsoltár, 46. vers. Pál korában az evangélium, amelyért az apostolt bebörtönözték, éppen így került a császárváros fejedelmei és nemesei elé. Most is ez történt. Amit a császár nem engedett a szószékről prédikálni, azt a palotából hirdették. Amiről sokan azt tartották, hogy még a szolgáknak sem való meghallgatni, azt a birodalom urai és főnemesei csodálattal hallgatták. Királyok és más méltóságok voltak a hallgatók, koronás fejedelmek a prédikátorok, a prédikáció pedig Isten fennkölt igazsága volt. Az apostoli kor óta, jelenti ki egy író, nem végeztek ennél nagyszerűbb munkát, és nem tettek fennköltebb hitvallást. Mindaz, amit a luteránusok mondanak, igaz. Nem tudjuk letagadni, jelentette ki egy katolikus püspök. Meg tudja ön helytálló érvekkel cáfolni a választó fejedelem és társai hitvallását, kérdezte egy másik, dr. Ektől. Az apostolok és a proféták írásaival nem, hangzott a válasz, de az atyákéval és a zsinatokéval igen. Értem, válaszolt a kérdező, tehát ön szerint a luteránusok a Szentíráson belül vannak, mi pedig kívül. Néhány német fejedelmet meghódított a reformált hit. Maga a császár is kijelentette, hogy a protestáns cikkelyek csak az igazságot tartalmazzák. A hitvallás számos nyelvre lefordították, egész Európában elterjesztették, és a későbbi generációk során milliók fogadták el saját hitvallásukként. Isten hűséges szolgái nem egymaguk dolgoztak. Miközben a levegőbeli fejedelemségek, hatalmasságok és gonosz lelkek összefogtak ellenük, az Úr nem hagyta el népét. Ha szemük megnyílt volna, épp úgy látták volna, hogy mennyei lények segítik őket, miként a régi próféta. Amikor Elízeus szolgálja az őket körülvevő és a menekülés minden lehetőségét elvágó ellenséges seregre mutatott, a próféta így imádkozott. Ó Uram! Nyisd meg, kérlek, az ő szemeit. Hadd lásson. Királyok második könyve, 6. fejezet, 17. vers. És íme a hegy tele volt tüzes szekerekkel és lovakkal. A mennyserege ott állomásozott, hogy megvédje Isten emberét. Így vigyáztak Isten angyalai a reformáció ügyét szolgáló munkásokra is.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Szabadulás a portól és pojvától. A mai ige: Ámosz, 9. fejezet, 9. vers. Mert én parancsolok a népeknek, és megrostálom Izrael házát, mintha rostával ráznák, de egy szem sem esik a földre. Gondolatok az igéről. A rostálás ma is tart még. Akárhova megyünk, Isten tisztít és rostál bennünket. Isten napjainkban is megpróbálja népét mindenütt a világban, mint ahogy a gamonát is megrostálják. Olykor az ördög tartja a kezében a rostát, és jól megrázza abban a reményben, hogy így végleg tönkre tehet minket. A hitetlenek sem restek, hogy szívünkbe és elménkbe ültessék a maguk állandó nyugtalanságát és félelmét. A világ pedig készségesen segít nekik ebben, és nagy lendülettel ráz jobbra-balra bennünket. Ami pedig a legrosszabb, maga a hitetlenné vált egyház is hozzáadja erejét ehhez a rostáláshoz. Nos, csak hadd rostáljanak. Így különül el a pejva a buzától. A tiszta buza így legalább megszabadul a pejvától és a portól. De milyen nagy kegyelmet hirdet nekünk mai igerészünk, amikor azt ígéri, hogy egy szem sem esik a földre. Ami jó, igaz és kegyes, azt Isten megőrzi. A legkisebb sem vész el gyermekei közül, és egyetlen hívő sem szenved olyan vesztességet, ami igazán kárára lenne. A rostálásban úgy megtartatunk, hogy azt a végén Krisztus Jézus által nyerességnek találjuk majd. Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Ma indul a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Idén ősszel immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40. nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést most mától. A szeptember 23 és november 1 között zajló imát, böjtöt és békés jelenlétet magában foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban a Szent István kórház előtti terület, Budapest 9. kerület Nagyvárad tér 1 lesz, ahol a résztvevők naponta 7 órától 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezetközi összefogása és közbenjárása az élet védelmében. A kampány célja felhívni a figyelmet a legvédtelenebbekre, a szív alatt fejlődő megfogant magzatokra, akik még nem képesek szólni a saját érdekükben. Őszi lelkész továbbképző tanfolyam. Az evangélium hirdetése, mint ajándék és kötelesség. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia őszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét. A továbbképzésnek a Pápai Református Teológiai Akadémia holnap és holnap után ad otthont, szeptember 24-25-én. Aki a tanfolyam teljes egészén részt vesz, 12 kreditet kap, az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. Szállás lehetőségeket a Teológiai Akadémia kollégiumában tudnak biztosítani. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Ma, szerdán is felhős, napos az idő, helyenként eső is lehet. Az északi szél megélénkül, és 18-22 fokunk van. Csütörtökön felhősödésre van kilátás, ezért esők is jöhetnek. Az északi szél élénkülhet, és 18-23 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
3: Jártam Kolosséba. Igaz, hogy ez a város ma egy óriási domb, ami alatt van egy város, egy romváros. Úgy hívják a régészek ezeket a dombokat, hogy Tell. Krisztus után 66-ban egy földrengés pusztította el. Azóta voltak kisebb-nagyobb ácsatások, megtalálták a színház helyét, megtalálták a nagyobb középületek egy-egy oszlopát, elvitték a múzeumba. És amikor szuszogtam felfelé erre a meredek dombra, egy törmelékhalom, amit benőtt a fű már, leültem a legmagasabb ponton és körülnéztem. Három nagyon fontos bibliai város van a közelébe. Oda látszik Laodicea, az is rom, és oda látszik Hierapolis, illetve pontosabban Hierapolis mellett az a város, amit ma Pamukkálék néven hirdetnek a különböző utazási irodák. A Pamukkálé az azt jelenti, hogy pamut forrás. Egy különlegesség. De ma nem Pamukkáléről szeretnék beszélni, hanem Kolosséről. Kolossé egy frígiai város volt régen, nagyhatalmú város volt, de amikor a levél íródott, már hanyatló volt, Laodicea és Hierapolis elnyomta. Mind a kettő nagyobb város lett, és mivel látó távolságra van ez a három város, a legkisebb Kolossé szenvedte ettől a legtöbbet. 200 kilométerre van a tenger, tehát ez az anatóliai fennsík tetején van, viszont egy nagyon fontos út, egyik fontos állomása ez a város. Efézusról vezet ez az út, ami akkor kikötőváros volt, ma már régen nem kikötőváros, a tenger odébb ment, illetve pontosabban feltöltötték a folyók azt a deltát, amiben volt annak idején a régi-régi Efézus. Most már 20 kilométerre van a tenger, csak messziről lehet látni, hogy csillog. Az ókorban ez a város nagyon fontos volt. De ezt a várost talán teljesen elfelejtettük volna, hogyha nem lett volna ez a levél, ami Pálnak a Kolosséiakhoz írt levele. Ez a város nagyon érdekes szellemi életet élt, és erről is kell valamit beszélni. Talán azért, mivel gazdaságilag fokozatosan Laodicea mögé szorult, és a vallásos központ az Hierapolisba helyeződött át, ennek a városnak a filozófáló hajlama volt nagyon érdekes. Az ókorból több olyan nyomunk is van, hogy ebben a városban sok-sok filozófiai iskola, és különösen érdekes tanítások kezdtek lábra kapni. Pál nem járt ebbe a városba, nem ő alapította a gyülekezetet. Epafrász az, aki alapította a gyülekezetet. Mind a három testvérvárosnak ő volt az alap evangélistája, és valószínűleg az efézusi nagy missziós központhoz tartozott ez a három város, hiszen az ókorban már úgy volt, hogy az apostolok munkáját mindig a többi apostoli tanítvány munkája követte. Ebben a városban egyrészt a frígiai istenek ismerete az közismert volt. Az ókorban nagyon sok érdekesség fűződik ehhez a területhez, és erről is kell néhány szót mondani. Gazdaságilag, ahogy említettem, a szövőipar volt nagyon jelentős, és jóval a bibliai kor előtt, századokkal a bibliai kor előtt, valamikor Kolossé volt ennek a központja, úgyhogy már Herodotosz is Kolossét említi, mint nagyvárost, azután későbbi Xenofon is említi, mint nagyvárost, de az első századra ez a nagyság háttérbe került. Ugyanakkor viszont különböző kultúrák olvasztó tégelye ez a város. Ezek a különböző kultúrák, egyrészt a régi frígiai kultúra, másrészt a hetita kultúrának például a jogi szokásai egészen az első századig éltek. Például nagyon érdekes, hogy a Jelenések könyvének a 7 gyülekezethez írt levele, az tulajdonképpen nem más, mint hetita szerződési formában megírt szerződés, Isten szerződése az egyházzal, így lehetne mondani. Ugyanakkor a római kultúra is hatott, de hát természetesen az alapkultúra a hellenizmus volt, az a hellenizmus, ami Nagy Sándor után átölelte az egész világot és egy nemzetközi kultúrát alkotott. Azért kell erről a kultúráról beszélni, mert ha a levél írásának az okát keressük, akkor többféle okot mondhatunk, de első helyen egy különös eretnekség, különös tévtanítás megjelenését kell nagyon komolyan vennünk. Ez a különös tévtanítás sok-sok vitára és fejtörésre adott okot a Biblia kutatói számára, hiszen egyrészt ez nem zsidós tévtanítás, hiszen a kolossai gyülekezet pogány keresztényekből állt. Ez azt jelenti, hogy pogányból lettek keresztények ezek az emberek, nem zsidóból. Kolosséban nem tudunk, hogy lett volna jelentősebb zsidó diaszpora. Tehát nem úgy alakult, mondjuk, mint az efézusi gyülekezet, vagy a kolossai, vagy a, mondjuk a korintusi gyülekezet, vagy akár mondjuk a filippi gyülekezet, vagy a tesszalonikai gyülekezet, ahol Pál elmegy a zsinagógába, és ott kezdi hirdetni az evangéliumot, és akkor vele mennek az istenfélő emberek. Nem. Kolossai gyülekezet pogány keresztényekből állt. Mégis a gyülekezetben az a tévtanító csoport, amiért a levelet kell megírni, zsidó ünnepek megünneplésére hivatkozik, és ezt teszi fontossá. Az új holdakat, a különböző munkaszünettel járó ünnepeket, amit úgy mond a levél, hogy szombatok többes számba. Tudnélik az ókorban, ezt nem tudják sokan, nem volt a napoknak neve. Nem volt első nap, második nap, harmadik nap, negyedik nap és hetedik nap. És a hetedik nap volt a szabbát, az azt jelenti, hogy nyugalom nap. Na de ugyancsak szabbátnak mondták minden olyan ünnepet, zsidó ünnepet az Ószövetségben, amelyik munkaszünettel járt. A szabbát az azt jelentette, hogy munkaszüneti nap. Ilyenek körüli vita volt. Ugyanakkor meg ebben a városban nincs arról szó, hogy a körülmetélkedés kötelező lenne, már pedig a zsidó tévtanítóknak, már azoknak, akik a keresztények közé jöttek, és Pál munkáját kritizálták a régi zsidó szokások betartása vagy be nem tartása miatt, azoknak épp a körülmetélés volt az egyik fontos jel, hogy ugye ez benne van a Bibliában, a Bibliánk az Ószövetség, még nincsen kész akkor az Új Szövetség, tehát ezt be kell tartani. A kolosséiek egyáltalán nem beszéltek a körülmetélkedés problémájáról. Ugyanakkor viszont egy csomó filozófiai elem van, például nagyon érdekes hellenista angyalhit, ami megjelenik a kolosséi gyülekezetben, aztán a világ elemei. A világ elemei körüli vita az egy filozófiai kérdés volt, hogy milyen elemekre épül fel a világ, hogy van-e 4 elem, van ötödik, hatodik elem. Tehát a világ elemei felől való vita, ez töltötte be a kolossai gyülekezetet. És most ennek a gyülekezetnek az az érdekessége, hogy Pál, aki nem is járt ebbe a gyülekezetbe, mit ír most ennek a gyülekezetnek? Úgy gondolom, hogy lelkigondozói szempontból is nagyon fontos, ahogyan Pál ír. Lelkigondozói szempontból az a nagyon lényeges, hogy Pál nem kezd el vitatkozni a kolosséiakkal. Viszont nagyon érdekes ennek a levélnek a nyelvezete. Pál tökéletesen átveszi azokat a fogalmakat, azt a fogalmi készletet, amivel ezek a tévtanítók dolgoznak, és ő is ugyanezt használja. Ezért hosszú ideig, a 19. században ugye divatban volt, Ferdinand Christian Bauer volt ennek a nagy mestere, a tübingeni professzor, akiről érdekességként elmondom, hogy Engelsnek is ez volt a doktoratja, tudni, Engelsnek teológiai doktorátusa volt, ezt nem nagyon mondták ugye a régi rendszerbe, de mégis így van. Ferdinand Christian Bauer volt az, aki minden páli levelet megpróbált megkérdőjelezni, és azt mondta, ennek a levélnek teljesen más a szókincse. Igaza van Ferdinánd Krisztián Bauernak, csak hogy egyet nem vett figyelembe. Hogy Pál kiválóan tud görögül, és mindig úgy beszélt görögül Pál, és ez Pálnak minden levélben a taktikája, hogy így mondjam, hogy annak a városnak, annak a kultúrának a nyelvén mondta el a mondani valóját, ahova éppen írta a levelet. Természetesen, hogyha ez a tévtanító probléma, ami a levélírásnak az első számú oka, ez probléma ebben a gyülekezetben, akkor pontosan a tévtanítók szókincsével kell, a szókincse szerint kell a gyülekezetet mondjuk felvilágosítani, az igazságra rávezetni. De sokkal izgalmasabb, hogy ez hogy teszi Pál. Pál nem vitatkozik. Nem áll oda és azt mondani, hogy tévtanítók így és így és így. Korintusnál ezt megcsinálja, mert a gyülekezetben van a pártoskodás, és a pártoskodás csak nagyon szigorú rendszabályokkal lehet rendbehozni. Itt most nem ezt teszi, hanem a vitának a legeredményesebb módszerét válassza. Ez pedig az, hogy a pozitív hitet kell megerősíteni. Aki állandóan a negatívról akarja bebizonyítani, hogy negatív és nem jó, az lényegében a negatívval foglalkozik, de ebből sose lesz pozitív hit. Ezeknek a tévtanítóknak lényegében a tanításának az Achilles sarka az az, hogy Krisztusnak az örökké valóságát, az Isten fiúságát, az, hogy ő minden időnek előtte volt, és ő a világ teremtője, ő a világ megváltója, ő az, aki a feltámadásával az ég és a föld előtt bebizonyította azt, hogy az Isten szeretett törvényének van igaza. Ez az, amit nem fogadtak el. Elfogadták, hogy Jézus volt, elfogadták, hogy Jézus nagy tanító volt, de ezt a kozmikus távlatát Jézus Krisztusnak ezt nem fogadták el. És mivel az egyház az Jézus Krisztus teste, ezért ezeknek a tanítóknak az egyházzal is problémája volt. Ezért Pál azt mondja, hogy akkor most a ti nyelveteken elmondom, hogy ki ez a Krisztus. Pál nem vitatkozik, hanem Krisztusról tesz bizonyságot. Azt mondja el, hogy ki ez a Krisztus, és miért fontos az, hogy ez a Krisztus kicsoda. Ha így végig tetszene gondolni ezt az egészet, amit eddig elmondtam, nyilvánvaló ebből az, hogy ez a levél szoros kapcsolatban van az efézusi levéllel. Az efézusi levélről szoktuk azt mondani, Bengel Gnomon című könyve alapján, ez a Bengel a 18. században élt evangélikus lelkipásztor volt, a Gnomon pedig azt jelenti, hogy óramutató. Bengelnek az Óramutató című könyve az arról nevezetes, hogy a bibliai könyveket mindig egy-egy mondattal jellemzi. És többek között Efézusról azt mondja, hogy az egyház levele. De a Kolossé levél is az egyházról szól. Az efézusi levél arról szól, hogy az egyház az Krisztus egyháza, a Kolossé levél pedig arról szól, hogy a Jézus az az egyház Krisztusa. Ez majdnem ugyanaz, csak annak ez ellentét, ugye? Nem a Krisztus egyháza, nem erről szól, hanem az egyház Krisztusa, Jézus. És ebben az egyháznak egy egészen érdekes és különleges, a többi páli levélben is meglévő, nyomokban meglévő, de itt a legjobban összefoglalt képét adja Jézus Krisztusnak erről a kozmikus szerepéről. Hogy az egyház története az nem egy epizód a világtörténelemben, amit hát úgy ki lehet emelni, hanem az egyház története, és ez Pál Kolossé leveleinek talán a legfontosabb tanítása, az üdvösség történet, vagy így lehet mondani, a megváltási terv egyik döntő eseménye, és ennélkül az esemény nélkül nem lehet megérteni nem az egyház történetét, hanem az egész történelmet. Probléma az, hogy honnan írja ezt a levelet, és hogyan Pál. Erről is röviden beszélni szeretnék. Ugye nyilvánvaló a levélből, hogy fogságban van Pál, és fogságból küldi ezt a levelet kedves szolgájával, Timóteussal, és a kísérője Timóteusnak, illetve Timóteus ott van a levélnek az élén is, és Onézimus is ott van. Onézimusról majd egy későbbi alkalommal beszélünk, ez egy rabszolga volt, akinek a kapcsán írja a Filemoni levelet Pál, de ez egy későbbi dolog, csak most azért érdekes ez nekünk, hogy honnan írja ezt fogságból. Ugye zsigerből mindenki azt mondja, hogy fogság, hát ez Rómában van. Biztos? Pál volt Cézáriában is fogságban. Aztán Pál volt Efézusban is fogságban. Erről nem ír az apostolok cselekedete, de ha a korintusi második levelet elolvassuk, akkor felsorolja, hogy hányszor volt fogságban. Egy csomó fogságáról nem is tudunk Pálnak. Viszont Efézusban 3,5 évet töltött Pál. Az a nyughatatlan vagy dinamikus alkatú Pál, aki heteket maradt egy-egy gyülekezetben, és így alapított gyülekezetet, miért töltött 3,5 évet Efézusba? Tudjuk, a második századi feljegyzésekből Jánosnak a tanítványai feljegyezték ezt, hogy Efézusban Pál fogságban volt. Sőt, Markion, aki egy okoskodó szinópei kereskedő volt, és ő akarta majd az egész újszövetségi kánont megrendszabályozni. Az ő buzgolkodásának az lett a következménye, hogy a gyülekezetek akkor az egyház egészes sarkára állt, és ez indította el, hogy a második század közepére kialakult az a gyűjtemény, ami mai napig is újszövetség. Ő is úgy tudta, hogy Efézusban volt fogságban Pál. És valóban úgy van, hogy a fogságlevelek azok nem íródhattak Rómából. Sok apró dolog mutatja ezt. Például itt a Kolossé levélben, hogy a 4. fejezetben egy egész sor munkatársat sorol fel, és ezek a munkatársak a Filippi levélben is így szerepelnek, az Efézusi levélben is így szerepelnek. És ezek a munkatársak azt mondják, és az üdvözletek átadása egy egész tucat üdvözletet ad át Pál apostol, azt mutatja, hogy Pál nem lehet ilyen messze. Hogy elmondtam, hogy Kolossé valahol a mai Törökország, így mondom most, közepén fekszik. Hát Rómával azért nincs mindennapi kapcsolatban ez a város, ellenben Efézussal igen. Itt vezet az Efézusi út, ezt is elmondtam. Ezért ez a fogság több, mint valószínű, nem más, mint az Efézusban elszenvedett fogság. Innen ír az apostol. Méghozzá Epafrász kérésére, aki ennek a gyülekezetnek az alapítója volt, aki bizonyára Pálhoz fordul, hogy ebben a nehéz helyzetben, hogy jönnek ezek a különleges tévtanítók, akik egyrészt az ókori filozófia gnosztikus irányzatát követik, tehát egy ilyen okoskodó filozófia, hogy is van ez, mint is van ez, másrészt pedig bizonyos zsidó elemeket átvesznek az Ószövetségből, és ennek kapcsán fejtik ki a maga nézetüket, hogy ebben a nehéz helyzetben a gyülekezet egységét, a gyülekezet hitbeli épségét segítsen megmenteni. Ez a levél háttere. Azért siettem ennek az elmondásával, több adatot is olvashatnak a kiosztott anyagokból majd, hogy egy kicsikét maradjon időnk arra, hogy ezt a 4 fejezetből álló nagyon izgalmas levelet egy kicsit tanulmányozzuk át. Mindjárt a felosztások szerint is mondom, hogy mi, hogy, és mint. Lényegében ez a levél, egy címzés és egy befejezés, egy összefoglalás az, ami hát összefogja, és tulajdonképpen a következő nagyobb egységekből áll. Az első egység, az ugye, mint minden páli levélben nem is lehet más, mint hálaadás és könyörgés. Ez a hálaadás elsősorban a hálaadás a reménységünk bizonyságtételéért, így lehetne mondani. Figyeljük meg, hogy milyen érdekesen közelíti meg ebben a nagyon nehéz helyzetben, vitahelyzetben lévő gyülekezetet az apostol. Azt mondja, hogy ez a háladás, ugye úgy is kezdődik a harmadik vers, hogy hálát adunk mindenkor az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus atyának, amikor értetek, imádkozunk. Figyeljük meg, hogy milyen érdekes ez. Nem azt mondja, hogy hálát adunk néktek az Istennek, hanem azt mondja, a mi Urunk Jézus Krisztus atyának, tehát Jézus Krisztusra terelődik már a háladásban rögtön a figyelem. Méghozzá ezt mi nem érjük, azt mondjuk, hogy Urunk Jézus Krisztus, ugye ezt azt gondoljuk, hogy ez egy szép, díszes név, holott az Urunk, a Kyriosz, az azt jelenti, hogy nem a császár az Úr, ez a császárnak az állandó díszítő jelző, hanem Jézus az Úr. Jézus az a Jézus személy neve, a Krisztus pedig az azt jelenti, hogy Mesiás. A Mesiás Krisztusnak. És rögtön ott vagyunk a téma közepén. Ez Pálnak a zsenialitása, nem beszél mellé. A páli leveleknek az a csodája, hogy semmiféle ilyen udvariaskodó körök nincsenek benne. Rögtön mindig a lényegre tér. Bár most is mindig ilyen leveleket kapnák. Nincs benne mellékbeszélés. És akkor azt mondja, hogy hálát adunk azért a reménységért is, azt mondja, azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédével az evangéliumból. Ez is nagyon érdekes dolog, hogy egyből a mennyre tereli a figyelmet. Hálát ad azért a reménységért, azt mondja, amely készen van számotokra a mennyekben. Az ember azt gondolná, hogy hát a reménység az itt a földön kell. Hát azért ad hálát, mert a földön is itt ez a reménység, de ez a reménység a mennyel köt össze. Tehát nem úgy van, ahogy a gnosztikus tévtanítók gondolják, hogy a menny az ott van bennünk, és csak a gnózis, az ismeret szerzés, a különleges filozófiai tudás elsajátításával lehet ezt a mennyet elérni, hanem azt mondja, hogy nekünk kell a mennyet elérni, mert az a reménység, hogy ott kiteljesedik a mi életünk, és igazán emberek leszünk. És rögtön el is mondja azt, hogy ez az evangélium az, ami hirdettetett, és még megerősíti a munkatársát, azt mondja, hogy így tanultátok ezt Epafrásztól, szeretett szolgatársunktól, aki a Krisztus hű szolgája, értetek. Ő hozta nékünk a jó hírt, a lélektől kapott szeretetetekről. Megint egy nagyon érdekes elem. A tévtanítók marcangolják ezt a gyülekezetet. És Pál mégis a pozitívról beszél. Igen, még ott van a szívetekben az a szeretet. És Epafrász pontosan erről a szeretetről hozott jó hírt. Az evangélium nem csak úgy jó hír, hogy az üdvösség jó híre, hanem az evangélium egy pozitív látásmód. Egy olyan pozitív látásmód, amiért hálásnak kell lenni. Egy keresztény ember, hogyha pessimista, akkor nem keresztény. Pessimista keresztény nincs. Mert hiányzik belőle a hála, hiányzik a hit, hiányzik a reménység, és így nem lehet benne a szeretet sem. Nagyon érdekes módja az a reménytelenség leküzdésének az, hogy ha elkezdek szeretni, akkor nem lehetek reménytelen, nem? Csak az önző szeretet reménytelen, de az önző szeretet az pedig nem olyan, mint a krisztusi. Az nem agapé szeretet, hogy így mondjam. Ezután, a hálaadás után következik egy könyörgés, szinte az imádságos stílusban folytatja. Ugye eddig hálát adott, most ezért tehát azt mondja, attól a naptól fogva, melyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek. Tehát az imádság után jön a könyörgés. Na miért? Hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát, minden lelki bölcsesség,

0: Senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Bemutatom mai beszélgető társamat, Hákovács Esztert, aki életéről, megtéréséről, szolgálatáról és még sok mindenről fog nekünk mesélni. De mivel ő van a középpontban, pontosabban rajta keresztül Isten, aki azért mindezt végezte az ő életében, át is adom neki a szót. Eszter, hogy indult az életed? Milyen családba helyezett Isten?
3: Én nagyon szerencsés vagyok, mert egy nagyon kegyelmi állapotban születhettem meg. Hívő családba születtem, de nem a szokványos, vallásos hívő családban, hanem egy olyan családban nevelkedhettem, ahol a szószoros értelemben az ige szerint folyt a hétköznapi élet is. Tehát abban a kiváltságos helyzetben élhettem meg a kicsi koromtól kezdve egészen a felnőtt koromat, hogy nem kellett arcot, képet mutatnom, mert nagyon jól a hétköznapi életem és a vasárnapi életem az egyforma volt, nem azért, mert az én érdemem volt ez, hanem azért, mert egy olyan légkör vett engem körül, hogy ezt megtehettem. Tehát megtehettem azt is, ha esetleg rossz voltam, akkor helyreigazítottak engem, esetleg megbüntettek, de mindig tudtam, hogy nem indulatból és érzelmek alapján a szeretetet kivéve, tehát nem a pillanatnyi érdekek alapján folyik a családi élet, hanem nagyon is közel és az Isten igéjének a mérlegén folyik az életünk. Még különleges azért a helyzetem, hogy a második világháborúba születtem, és akkor még egy nagy családba, tehát három generációs családba érkeztem a világra. Én a háborúról megkímélt engem a Jóisten attól, hogy a keserűséget és a nélkülözést érezzem meg, hanem az előnyeit olyan szinten, hogy a háborúban sokan összegyűltek, együtt voltak, együtt éltek szükségből, vagy szeretetből, vagy félelemből. Ez családonként változott. De így ebben a családban, ahol én az első éveimet éltem, az apukám testvérei közül még hárman otthon éltek. Az apukám ugyan a háborúban volt, de az édesanyám ott maradt az apukám szüleinél, és én, mint egyedüli gyerek, rendkívül sok figyelmet és szeretetet kaptam.
2: Hát ez a nehézségek ellenére is egy pozitív életkezdés, ha jól értem.
3: Nagyon, igen, igen. Nagyapámról tudni kell, hogy felnőtt korában tért meg, és mivel ő volt a családfő abszolút értelemben, de nem uralkodott, hanem ő úgy tért meg, hogy kereste az Istent az életének a nagy kérdésére, akart választ kapni, ugyanis az házasságukból az első két gyerek meghalt, és azt mondta, hogy megtudja az okát, hogy ki az Isten, és hogy miért ad ilyen nehézséget az életébe. És akkor elkezdte nagyon komolyan olvasni a Bibliát, és rendkívül sok igazságra, és rendkívül sok olyan dologra rájött, ami az ő életében addig csak vallásosság volt, és nem az Isten akaratának a keresésén alapult. És még annyira frissen élt benne haláláig ez a akarat, ez a készség, hogy így az egész családot ezzel az Istentől átvett tekintéllyel, ami nem emberi volt, nagyon jó irányba tudta terelni. Tehát nagyon sok értéket kaptam tőle, nagyon sok értéktelent, amit más ember értéknek tartott, megmagyarázta, hogy miért nem érték. Valami fantasztikus élmény volt az, hogy minden áldott nap összeült a család, és nem csak sablonosan elolvasták az igét, és énekeltek, és akkor ki elimádkozta a megszokott imádságát, hanem mindenki tett föl kérdéseket, elmondhatta a kételjeit, elmondhatta a kérdéseit. Én is egész kiskoromtól kezdve emlékszem, hogy amikor például a háború volt, és az apukám nem volt otthon, akkor olyan bizalom volt bennem, hogy hogy az édesapám

0: Alis, akit én alig ismertem, mert alig láttam, 4,5 éves koromban jött haza véglegesen a háborúból. De olyan hit volt afelől, hogy bármi történik, az nem véletlen, hogy az Isten útjai azok az emberek számára, ha nem is érthetőek, de nagyon biztonságosak, és ezért nem volt bennem kis gyerekkoromban sem félelem, mert egy olyan légkör vett körül, ahol az volt a kérdés csak, ha valamit akartam kérni vagy csinálni, hogy gondolod, veled megy az Úr Jézus? És akkor már nekem egyedül el kellett dönteni, hogy na most tényleg mit is akarok, vagy hova is akarok menni, vagy miért akarom azt csinálni, el tud kísérni. És hogyha meggyőzöttem arról, és segítettek ebben a döntésben, hogy velem jön, akkor hiába volt esetleg egy gyülekezeti közösségben egy rigorózusabb, merevebb szabály, akkor én nyugodt lélekkel azt megtehettem. De olyan is volt, gondolok itt például arra, hogy már iskolás koromban sportoltam, egy nagyon hosszú növésű, vékony gyerek voltam, és nagyon szükségem volt arra, hogy sportoljak. És akkor valahogy úgy összevetették azt, hogy a testgyakorlásnak milyen kevés haszna van, mondta ezt ugye Pál, és akkor ezt szinte bűnként kezelték, hogyha valaki sportolt. És akkor ezt úgy átbeszéltük, és én teljes nyugodt lelkiismerettel el tudtam menni sportolni, annak ellenére, hogy tudtam, hogy vannak olyan testvérek, akik hát nem nézik ezt olyan hívő szemmel jó gyakorlatnak. De engem ez nem zavart, mert annyira az élet dolgaiban az eligazodást tanították nekem az ígéből. Én azt hiszem, hogy az egész életemben ez volt a legnagyobb nyereség. Nagyon sok zegzuga volt az életemnek, nagyon sok nehézségen átmentem, de mindig ide tudtam visszakanyarodni, amit én gyerekkoromban a nagyszüleimnél láttam, hogy a napi nagyon szoros kapcsolat az Istennel, és az ígére való támaszkodás, tehát az volt a jelző, hogy magadnak olvasd az ígét, tehát a személyes vezetés megtanulása, ez nagyon fontos volt az életemben.
1: Talán most van olyan hallgató a készülékek előtt, aki azt mondja, hogy hát irigylése méltó egy élethelyzet, és hát aki ilyen családba érkezik, annak egyenes az út a mennyországba. Egyenes az út? Hogy látod?
0: Hát nem. Nem. Ennek rendkívül sok előnye van, amit elmondtam. Nagyon sokáig az ember védettséget kap, érez, de ugyanakkor ez a nagyon szeretetteljes légkör, ez engem például akadályozott abban, hogy személyes felelősséget vállaljak a tetteimért, a gondolataimért. Tehát mindig úgy volt bennem, hogy milyen jó, hogy engem ilyen nagy család, ennyi jó ember. Lehet, hogy ezt nem így fogalmaztam magamnak a 10 éves koromban, de teljesen nyugodtan voltam, mert hogy úgy is helyre igazítottak. Tehát, hogy úgy is lehetett korrigálni, úgy is elmondták, hogy mi a jó. Az kétségem nem volt afelől, hogy Isten létezik. Kétségem nem volt afelől, hogy az Úr Jézus az Isten fia is, és a földön élt. Kétségem nem volt afelől, hogy ő azért jött el a földre, mert hogy az ember másként nem tud megbékülni az Istennel, és személyesen mindenkiért meghalt, hogy azt az elforulást, azt a bűnt, amit elkövettünk ellene, hogy nem álltunk vele szóba, és nem akartuk az ő rendeléseit követni, azt ő ilyen rendkívül nagy árral helyrehozta. Tehát ez idáig rendben volt az életemben, de mindig úgy éreztem, hogy jó, igen, imádkozom, de azért ott van a hátam mögött a kontroll, és akkor ők majd úgy is helyreigazítanak, hogyha ők megbocsájtanak, vagy velem imádkoznak, amikor valami olyan dolog van az életemben, akkor az rendeződik. Tehát akkor is már éreztem, hogy nagyon nehéz az ilyen családban felnővő gyereknek meghatározni azt a pontot, az életében azt a szakaszt, azt az egy dolgot, amikor azt mondja, hogy igen, én most megvallom, hogy hiszem azt, hogy az Úr Jézus értem, ment a keresztre, és elfogadom az ő vérének a váltságát. És ezt később tudtam meg, hogy ez nálam, amikor én 14 éves voltam, 8-os voltam, amikor egy elég rossz időszak volt, tehát nem annyira szerették a hívő embereket a társadalomban, de 14 éves koromban eljutottam odáig, hogy erről nekem vallást kell tenni, ezt meg kell vallanom abban a közösségben, ahová járok. És bár úgy izgultam, mert hogy sok ember előtt kellett ezt elmondani, és én ezt komolyan hittem is, hogy ez igaz, amit én mondok, és komolyan tudtam válaszolni azokra a kérdésekre, amiket akkoriban föl szoktak tenni. Ezek a kérdések főleg a Biblia ismeretre és a Biblia alapvető igei értelmezésekre szorítkoztak. Én erre úgy nyugodt szívvel tudtam igent válaszolni, még örömem is volt, hogy na, én ezt megmertem tenni, de az életem az továbbra is ebben a meleg fészekben egy ilyen védett állapotban folyt, és azt hiszem, hogy ez, aztán a lányomat is figyeltem az ő életét, és azóta különösen figyelem a hívő családokban felnövekvő gyerekek életét, azt hiszem, hogy ez rendkívül nehéz döntés az ilyen védett környezetben felnövő gyerekeknek, hogy mi is számukra, mit is jelent az, hogy én felelősséggel mindenki előtt, minden körülmények között egyedül is, nehézségben is, bajban is megvallom Jézus Krisztust megváltónak. Ez már egy sokkal nehezebb kérdés. Hogy például mostanában tapasztalom azt, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a gyerekeket ijesztgetik, ezt idézőjelbe szeretném mondani, hogy azt mondják, hogy igen, már most meg kell vallanod az Úr Jézust, mert mi lenne, ha például egy közlekedési balesetben meghalnál, és akkor, hogy te nem kerülnél a mennybe. Na most én ezt nem szeretem hallani, se ha valaki a gyerekeket ilyen módon akarja arra serkenteni, hogy ezt tegyen meg és vallja meg, mert félelemből nem jó döntést hozni, örömből, bizalomból, hitből jó döntést hozni, de hogy ez hogyan játszódik le egy-egy gyerek életében, egy igazán komoly, hívő, jó légkörű család gyermekénél, azt hiszem, hogy mindenkinél egyéni. Tehát nálam volt 14 éves koromban ez a gyülekezet előtti bizonyságtétel, és akkor én igyekeztem azért továbbra is, már ahogy növekszik az ember, hát tudatosabban is hozni a jó döntéseket, de a kísértések is egyre nagyobbak, és hogyha arra gondolok, hogy ebben a világban, amikor már kiszabadult a palackból, mert egy ateista világrendszerben, társadalmi rendszerben nőttem, tehát most, amikor kiszabadult a palackból a sátán szelleme, és a kísértéseknek a millióit árasztja erre a tinédzser korosztályra, akkor azért most már ez sokkal izgalmasabb olyan téren, hogy sokkal nagyobb odaszánást, nagyobb egyéni felelősséget, és úgy gondolom, hogy kevésbé tudja a család körülvenni a gyereket, különösen egy nagyvárosba. Még azt nem is mondtam, hogy én viszonylag kisvárosban nőttem, ahol azért a szülői, meg a családi kontroll is minden pillanatban, vagy segítség, ha kell, ott van. Egy nagyvárosban azt hiszem, hogy ma egy hívő család gyereke is sokkal több veszélynek van kitéve. De akkor is, meg most is, hogyha odaszánja ez a gyerek lány, vagy gyerek fiú, tehát ez a fiatal az életét, és tényleg őszintén megtanul imádkozni, én azt látom, hogy annyira egyénileg vezet bennünket az Úr Jézus, olyan hihetetlen ez az egyénre szabott terve, hogy megadja azokat a pontokat az életünkbe, amikor tényleg oda kell szállni, amikor tényleg nehézség van, amikor nem lehet az Isten, az Úr Jézus unokájának lenni, hanem a gyerekségünket kell vállalni, és ez az én életemben is elkövetkezett.
1: Pontosan azt akartam kérdezni, hogy azért, ahogy a szavaidból kiveszem, döntésed őszinte volt 14 éves korban is. A 14 éves gyerek szintén. Persze aztán nőttél. Mi volt az a pont, amikor úgy érzed, hogy hogy már olyan felnőttesen is döntöttél Isten mellett?
0: Egy óriási dolog, az eddigi életemnek az első igazán nagy és kemény próbája következett be. 20 éves voltam, egy 15 éves öcsém volt, és egy 5 éves húgom, és az édesem 42 éves volt, és 5 nap alatt egy orvosi műhiba következtében meghalt. Hát én azt megelőzően a családunkban, a nagy családunkban, apukám még 6-an voltak, anyukám még 4-en voltak testvérek, tehát azt megelőzően 56 évig nem volt a családban gyászesemény, ilyen 90 éves kort megért, meg 96 éves kort megért dédapám, meg dédanyám volt, és egy 42 éves anya 5 nap alatt egy szombattól szerdáig, aki soha nem is volt beteg, meghal. Ez egy olyan dolog volt az életemben, hogy amikor beszélek róla, minden érzés átjön most is bennem, amit akkor éreztem. Azt éreztem, hogy ez a világ nem mehet így tovább. Na most akkor először meg kell neked mutatni, akkor voltam másodéves egyetemista, már Pesten éltem, többnyire a tanévben, és azt gondoltam, hogy na most holnap vissza fog jönni az Úr Jézus, na most meg ne tagad, most ne legyél mérges. A világ ugyanis az én anyám nélkül, aki egy fantasztikus, nem csak a távolság meg a gyerek mondatja velem, hanem tényleg egy nagyon, nagyon életvidám, nagyon melegszívű, nagyon-nagyon tudott bánni, mert velünk nagyon különbözőek vagyunk. Szóval úgy gondoltam, hogy na most holnap visszajön az Úr Jézus, nekem most van egy napom arra, hogy én azt mondjam, hogy amit az Úr Jézus mondott az atyának, hogy igen, atyám. És ez a halálesete egy szerdai nap történt, és én úgy feküdtem le, hogy másnap visszajön az Úr Jézus. Ezt komolyan gondoltam, és komolyan átéltem, és láttam a megdöbbent édesapámat, aki akkor 43 éves volt, egy nagyon helyes fiatal ember, aki szintén ott áll, és hát szóval, hogy nem akarja elhinni, hogy ez megtörtént, és látom a 80-as éveiben járó nagyszüleimet, akik mondják, hogy jaj, nem lehet ez olyan nagy tévedés, mert már minket kellett volna hazai, mi mentünk is volna, hát itt mi lesz most? És eljött a csütörtök, és nem jött vissza az Úr Jézus. Na, és akkor itt kezdődött az, hogy akkor milyen is az én hitem, meg hogyan is megyek én tovább, és mi lesz az én testvéreimmel. És ez nem egy nap alatt jött, de hogy egy kicsit még jobban kitárjam a családunk életét, ezt megelőzőleg az anyai nagymamám hozzánk költözött. Az én édesanyám volt a legidősebb lánya, és ő úgy döntött, hogy nálunk fogja leélni az idősnapit. Ő nagyon beteges volt, és félig már akkor vak, és az anyukám egy nagyon temperamentumos, vidám hívő asszony volt, és úgy gondolta, hogy jön, és mi is nagyon örültünk, halatlan nagy örömben voltunk, hogy a lányom hozzánk jön. És hát ott maradt az apukámmal az anyósa, és a három gyerek. És nagyon nehéz volt, és minden napot külön megharcolni. Hosszú hónapokig volt az, hogy rosszat álmodtam, és akkor fölébredtem, és akkor, jaj, milyen rosszat álmodtam, és akkor kinyitottam a szemet, és akkor nem, ez nem álom. Ez a tény, hogy te vagy a legidősebb, és hogy abban az időszakban békésen mindenki tudta rólam, hogy én hívő ember vagyok. Ez nem volt titok a felvételi vizsgán sem, és ennek ellenére engem fölvettek, tehát nyilván nem azért vettek föl az egyetemre, hogy akkor én most rohanvást hazamenjek, hanem akkor itt is helyt kell állnom, de hogyan lesz ez tovább? és ne sírjak, mert 5 éves óvodás volt, éppen az óvodai évzárójára készültünk a testvéremnek, a legkisebbnek, és előtte ne sírjak, mert én azt mondtam, hogy az anyukánknak nagyon jó helye van, és hogy neki sokkal jobb lesz, és hogy mi meg olyan jók szeretjük egymást, és hát meg fogjuk ezt oldani, mert itt van az Úr Jézus is. Nem volt szabad sírni, de nagyon fájt. És akkor én nem próbáltam nagyon tartani magam, és ennek az lett a következménye, ez júniusban volt, június 6-án, 62-ben, éppen most volt az évforduló, és akkor följöttem a harmadévre, és kezdtek ilyen megmagyarázhatatlan szívpanaszaim jönni, de olyan módon, hogy lefeküdtem, és akkor ügyeletet kellett hívni, mert ilyen 160-as pulzusom lett, és hát úgy gondoltam, hogy akkor én is megyek a mennyországba, ez teljesen jó is volt ez a gondolat, csak akkor ott voltam, hogy azért vagy az egész család menjen, vagy hát mi lesz a kicsikkel. És akkor ez az életemben nem túl sokszor történik meg, és én úgy gondolom, hogy az ige is túl sok látomásra és a túl sok ilyen misztifikációra nem ad nekünk esélyt, mert akkor az már nem annyira komoly, de ezt megéltem, ma is hallom, átéltem, hogy egy ilyen állapotban, amikor nagyon rosszul voltam, letérdeltem az albérleti szobámba az ágyamhoz, és úgy nagyon kiöntöttem a szívemet, hogy akkor most én hiszek benned, én tudom, hogy meghaltál, és én tudom, hogy sokat szenvedtél, de hát azért mégis mi itt vagyunk egy család, és hogy akkor most mi lesz velünk? És hogy akarom látni, és akarom érezni, és hát sírtam, hát zokogtam. Nem túl hangosan, mert ugye nem otthon voltam, egy albérletben voltam, és egy határozott, soha ilyet azelőtt azóta se hallottam, egy határozott hangot hallottam, ami nem kemény hang volt, de férfi hang volt, és ez az egy ige mondat volt az, hogy én te rólad el nem felejtkezem. És ez egy olyan fantasztikus volt, az irányát is éreztem, hogy merre jön a hang, hogy én fölpattantam, és én ettől kezdve ezt elhittem. Tehát ez egy olyan csoda volt az életemben, hogy én ettől kezdve elhittem, hogy igen, ez így van. Ha ezt most én hallottam, hogy én te rólad el nem felejtkezem, akkor én most megyek, és teszem a dolgomat, mert akkor ez rendben van. Még ehhez kapcsolódik, hogy hazamentem, hazautaztam, és a nagymamám, aki tényleg ebbe a gyászos kis családba ott volt az apukámmal, aki közben egy gerincsérből kifújólag ágynak esett, gondolom, hogy egy ilyen pszichoszomatikus tünet volt, és a két kicsivel, már hogy az öcsém az már gimnazista volt, de hát a kicsi volt, mondja a könnyes szemmel, de mosolyogva, hogy tudod, egy nagyon jó igét kaptam. És ezt ne felejtsük el. És akkor a 37. Zsoltárból felolvasta azt a Biblia verset nekem, hogy gyermek voltam, meg is vénhettem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, hogy a gyermeke kenyér kéregetővé. És ilyen rövid intervallumban ez a két ige, ez a két személyre szóló, nekünk szóló dolog annyira megerősített, hogy én ennek az erejével éltem a következő évtizedeket, amiben aztán bőven van még kanyar, és bőven van olyan dolog, amikor én ezt a kapcsolatot, ezt a szoros kapcsolatot elhanyagoltam, és akkor megint engem figyelmeztetni kellett az Úrnak, hogy hát ha én azt mondtam, hogy nem felejtkezem erről, akkor te se felejtkezél, tehát aztán voltak még kanyarok az életemben.
1: Itt most megállítjuk egy kicsit a beszélgetést, és egy kis zene után visszavárom önöket, és folytatjuk Hákovács Eszterrel folytatott beszélgetésünket.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Október a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa idén is október 1-31 között rendezi meg az Október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepsége október 1-én csütörtökön 18 órától lesz a deáktéri evangélikus templomban, amelyen igét hirdet Pap János, baptista egyházelnök. Közreműködnek a Veselény utcai baptista gyülekezet énekkara, a református Kálvin kórus, a pünkösdi zenei misszió kórusa, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luteránia énekkar. 17 óra 30-tól térzenével szolgál az Egressy Béni református művészeti középiskola. Leó pápa beszéde a Római Egyházmegye közgyűléséhez. Vizsgáljuk felül lelkipásztori munkánkat. Szeptember 18-án késő délután 14. Leó pápa a Lateráni Szent János Bazilikába látogatott, ahol a Római Egyházmegye közgyűlésével találkozott. Beszédében arra buzdította a Római Egyházmegye közösségeit, hogy a Szentlélek fényében vizsgálják felül lelkipásztori tevékenységüket, és mindenek előtt azt kérdezzék meg, hogy az valóban elősegíti-e a Krisztussal való találkozást, közösséget teremte, szolgálja-e a várost, és hozzájárul-e Isten népének képzéséhez. Hangsúlyozta, hogy nem újabb programokra és tevékenységekre van szükség, hanem meghallgatásra, megkülönböztetésre és megtérésre. A papokat arra kérte, hogy ne vállaljanak magukra minden felelősséget, hanem ismerjék fel mások karizmáit, és segítsék a világiak felelősségvállalását. A Dunántúli Református Egyházkerület választási bizottságának közleménye. A Dunántúli Református Egyházkerület választási bizottsága az egyházmegyei közgyűlések jegyzőkönyvei alapján összeállította az egyházkerületi tisztségekre jelöltek névsorát. A jelölteket felhívta a törvényben előírt nyilatkozatok megtételére. Az elfogadó nyilatkozatok és a bemutatkozások törvényes határidőn belül beérkeztek, amelyek alapján a jelöltek hivatalos névsora betűrendben így van. Püspök jelöltek: Hella Ferenc lelkipásztor, Márkus Mihály lelkipásztor, egyházkerületi főgondnok jelölt pedig Nemes Pál presbiter. Októberben is kelenföldi barokesték. A kelenföldi barokesték sorozat következő alkalmaként Horváth Zsolt, a Hold utcai református templom organistája ad koncertet október 10-én, szombaton 17 órától a kelenföldi református templomban. Az est folyamán a barokk és a korabarokk orgonairodalom kiemelkedő darabjai csendülnek fel. Jan Peterson Sveling művei közül az Echo Fantázia és a 36. Zsoltár szerepel a műsoron. Dietrich Buxtehude munkásságát a Ciacona és a Fis-moll Preludium képviseli. A hangversenyt Johann Sebastian Bach alkotásai, az Allein Gott, valamint a C-moll Preludium és Fuga zárják. Az alkalmon igét hirdett Takaró János, Lajos lelkipásztor. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Ma, szerdán is felhős, napos az idő, helyenként eső is lehet. Az északi szél megélénkül, és 18-22 fokunk van. Csütörtökön felhősödésre van kilátás, ezért esők is jöhetnek. Az északi szél élénkülhet, és 18-23 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat ismét. Mai beszélgető társam dr. H. Kovács Eszter, akivel a Magyar Evangéliumi Rádió stúdiójában beszélgettem. A zene előtt odáig jutottunk, hogy édesanyád halála után egy különleges isteni üzenetet, egy igeverset kaptál, én te rólad el nem felejtkezem. Ennyi év után mi a tapasztalatod? Megtette Isten, amit ígért?
3: Igen. Nem csak, hogy megtette, hanem valami hihetetlen gazdag életet adott. Pont egy érettségi találkozón az egyik osztálytársam, aki tudta az én hitemet, és akkor ott felsorolta az én vesztességeimet. Ő csak az én életem vesztességeit látta, és azt mondja, hogy még mindig hiszel. Milyen érdekes, én nem is vettem észre ezt, hogy te ennyi veszteséget csinálsz, és ezek igazak, de nem érzem. Tehát, hogy megtette. Tehát gyakorlatilag azt mondhatom most így összegezésül, hogy annyi áldást adott, de a legnagyobb ajándéknak azt tartom, hogy adta azt a megelégedést, meg békességet, hogy ami nehézség volt, azt sem. Nem úgy éltem meg, mint ha kívülről mást látok olyan nehézségben, mert tényleg személyre szabottan vezetett. Tehát annyira tudtam, vagy láttam, hogy a cipőnk talpát, tehát erről is tudnék mesélni, hogy mindent tudod, hogy milyen állapotban van, vagy a garázsunk, de tehát a földi dolgainkat is annyira számon tartotta, és annyira tanácsolt engem egész életemben, hogy valakinek azt mondtam egyszer, amikor bizonyságot tettem, hogy milyen jó ebben a hitben, hogy te, én már majdnem könnyelmű vagyok, hogy annyira rá lehet támaszkodni az Isten vezetésére.
2: Lépjünk egy picit tovább. Ezek az egyetemi évek alatt történtek. Aztán lett egy diploma, és alakult az életed, úgy, mint leányzónak is az élete. Ezekről a dolgokról mesélnél egy picit a hallgatóknak?
3: Hát igen. Az volt az érdekes ebben a gyászban, hogy én egy gyülekezetbe jártam Újpesten egy fiúval, aki Békés megyei volt. És többször utaztunk együtt. Nem is mondom, hogy nem tetszett nekem ez a fiú, de nem úgy, mint akiről azt gondoltam, hogy ő lesz a férjem. És valahogy ez a gyász eset őt annyira felém irányította, hogy ebből az édesanyám halálára egy évvel házasságkötés lett. Tehát a harmadévet befejeztem, és akkor én már férjhez mentem. És akkor, mikor végeztem, tekintettel arra, hogy az édesapám újra házasodott, a nagymamám elment egy másik lányához, de ugyanabban a városban maradt, és egy valami fantasztikus, az ő Isten hite, meg az az ige, amitről meséltem, tehát ő befogadta az édesapám második felesége, sokkal fiatalabb volt az édesapámnál, tehát inkább korban hozzánk volt közelebb, és ő befogadta őt negyedik unokájaként. Tehát, hogy nem volt, nagyon nehézen tudtuk ezt elképzelni, ezt a házasságot, de a mami is, így hívjuk, és a nagymamám is olyan jó kapcsolatban voltak az Istennel, hogy az Istennek tetszett az, hogy ezt a családot úgy egybe szerkessze, hogy volt úgy már, hogy a mami hamarabb ment a nagymamámat megköszönteni a születésnapján, mint én, meg tőle tanult a mi kedvenc ételeinket főzni. Tehát, hogy a nagymamám azon túl, hogy iszonyú fájdalmat élt át, hogy a lányát elvesztette, de azt tudta, hogy mindenkinek arra van szüksége, hogy ebben a családban a lehető legkevesebb sérülés legyen, és ezt csak akkor tudjuk megcsinálni, hogyha elfogadjuk az Isten akaratának, hogy az édesanyám elment, és ennek a családnak a megmaradása, az Isten akarata szerinti megmaradása, az nem lehet haraggal, vagy kitaszítással, vagy kirekesztéssel, és ebben ő hihetetlen példát mutatott. Mondtam, hogy milyen beteges volt a nagymamám, és gondold el, hogy 90. éves koráig élt, és már a legkisebb testvéremnek is a gyereke is megszületett, és végigkísérte az életünket, és hihetetlen nagy támaszunk volt, mert mindig csak biztató dolgokat mondott. Az ő testi gyengesége mellett olyan szellemi frissessége volt, és olyan példát adott, hogy mi az, hogy Istenben bízni és ráhagyatkozni. Hát ő is megözvegyült a 60-as évei elején, elvesztette a gyerekét, és mégis olyan erővel támaszkodott az Istenben való bizalma, olyan erős volt, hogy ezt mint legnagyobb örökséget nekünk tudta adni. Nagyon nagy példa számomra. Most, amikor már öregszem, rendkívül sokszor eszembe jut, hogy hogyan éltem meg az öregséget, és milyen elfogadó volt a fiatalokkal, és soha nem követelt magának tiszteletet. Pont ezért mindig úgy éreztük, hogy adósak vagyunk, és rohantunk, ha lehetett. Tehát valami fantasztikus bölcsességet tud adni az Isten a bennük bízóknak a különböző élethelyzetek elviseléséhez.
2: Ezt jó dolog hallani, és bárcsak sok ilyen idős, meg fiatal venne mindnyájunkat körül. Mint mondtad, volt egy házasságkötésed is.
3: Igen.
2: Azt szokták mondani, hogy egy fiatal lánynak ez egy picit répbeérés. Te hogy élted ezt meg?
3: Én nem készültem férjhez menni. Tehát úgy váratlan volt ez az egész, de most ez úgy tűnik, mintha én nem szeretetből, szerelemből mentem volna a férjemhez. Én nem ezt akarom ezzel mondani, hanem hogy én, amikor eljöttem otthonról 18 évesen, soha nem fordult meg a fejembe, hogy én addig, amíg be nem fejezem az egyetemet, férjhez nem megyek. De mégis, amikor jöttek ezek, amikről beszéltem, ezek a vegetatív tünetek, ami hát ilyen testi betegség gyanánt jelentkeznek, bár nincs igazán szervi oka, akkor nagyon jó támasz volt nekem az, hogy én férjhez mentem. És nagyon úgy gondoltuk, és ebben a férjem is nagyon egyetértett, és nagyon partner volt, amiért nagyon hálás voltam neki, hogy mi visszamegyünk. Mert a testvérem még mindig csak 8 éves volt, a kicsi, és egy visszahúzódó kislány volt, és nagyon akartam őt minden nap látni. És a férjem ezt meghozta, ezt az áldozatot, hogy ő visszajött velem az én szülővárosomba. És akkor a férjem egy 10 gyerekes családból származik, mi hárman vagyunk testvérek, tehát mindenütt ez a legkevesebb létszám, gyereklétszám a családban, ami létezett. És akkor, mikor befejeztem az egyetemet, és visszamentünk Békésre, akkor nagyon vártuk, hogy jöjjenek a saját gyerekek.
2: És
3: terveztük a neveket, és vártuk a gyerekeket, és jött egy méhen kívüli terhesség, amiben majdnem belehaltam. Ez volt az első esemény, és nagyon hosszan beteg voltam. Ennek volt egy előzménye, méghozzá 1964-ben volt egy nagy vírusos influenza járvány, és ennek szövődménye volt ilyen nőgyógyászati gyulladás. De ezt túléltem, és felerősödvén minden reményünk megvolt arra, hogy hát majd jön az újabb baba, és hogy az jó helyen fog megtapadni, és hogy tehát egyáltalán nem gondoltunk arra, ami aztán bekövetkezett. És azt szoktam mondani, hogy ha valaki megkérdezni, hogy az életemből mit hagynék ki, melyik életszakaszt, akkor én ezt a 23 és 30 éves korom közötti szakaszt hagynám ki, azt a 7 évet, ami nagyon nagy gyötrelemmel járt. De, hogy erről egész őszintén beszéljek, ebbe az is benne volt, hogy ekkor egzisztenciálisan is elkezdtük építeni az életünket. Én csak inkább magamról szeretnék, vagy akarok beszélni. És az a nagy önállóság, amikor már az ember pénzt keres, meg már esetleg idézőjeles sikereket ért, vagy eredményeket ér el, akkor úgy látszik, hogy én egy nagyon rossz alanya és nagyon rossz gyereke vagyok a Jóistennek, mert én kezdtem elfelejtkezni azról a ráutaltságról, kezdtem megfeledkezni, amiről én beszéltem neked, hogy 20 éves koromtól, 23 éves koromig mit éltem meg, és mennyire csodálatos volt ez az időszak. De azért a gyereket nagyon akartuk, azért nem tagadtuk meg az Istent, eljártunk az Isten tiszteletre, gyorsan elmentünk, gyorsan hazajöttünk, és hát gyorsan csináltuk, amit kellett, és magunk szerint, a magunk feje szerint, és minden kortársamnál születtek a szebbnél szebb gyerekek, és nálunk nem. És ez egy rendkívül nehéz helyzet egy nő életében. A férjem nagyon-nagyon szerette a gyerekeket. A gyülekezetünkben minden kisgyerek rajta csüngött, egészen addig, amíg élt. Ő végig nagyon-nagyon szerette a gyerekeket. A gyerekek ezt megérezték, és nagyon is vidáman. És bennem valami hihetetlen fájdalmat. Tehát ez egy olyan kísértése volt, ezt a sátán csinálta, hogy mintha engem bántott volna, amikor a más gyerekével babázott, vagy földobta, vagy... És hát aztán meggondolatlan, nagyon-nagyon rossz kérdéseket kaptam, és nem volt rá felelet.
4: Egy picit, ha mennyit lehet, konkretizálnál ebből a kérdésekből, csak azért, hogy talán van más is olyan, aki küszködik hasonló nehézségekkel.
3: Nekem ez nagyon nagy tanulság az időskoromra, hogy én mit kérdezek, és mit nem egy fiatalasszonytól. Tapintatlanságnak a csúcsa, amit el tudunk követni egy ilyen fiatalasszonnyal. Volt, aki azt gondolta, hogy én kényelmes vagyok, és nem akarok még gyereket. Volt, aki azt gondolta, hogy féltem hogy magam, hogy meghízok. Volt, aki azt gondolta, hogy a férjemet büntetem azzal, hogy én nem szülök gyereket. Holott egyebet nem csináltunk a 7 év alatt, mint orvosi utasításokra ilyen gyógyfürdő és olyan kezelés, és gyakorlatilag, hát ugye egy méhenkívüli terhesség után kisebb az esély, különösen ha a petefészkét elveszti az ember a gyermek fogamzására, de nem esélytelen. És az volt a rossz, hogy még a férjemet nélkülem is, vagy amikor nem voltam ott, neki is tettek föl kérdéseket, mikor akartok már, miért nem, ki fogtok öregedni, mire vártok, hogy ezetek legyen, és akkor hát sorolták, hogy mit akarunk még esetleg elérni. Rendkívül bántóak ezek a kérdések, vagy azt éreztem a kortársaim részéről, hogy... Azt gondolják, hogy mindenre van időm, és mindenre van pénzem, és én nagyon szabadon élhetem az életemet. Én akkor még nem tudtam azt, én csak vágytam arra, hogy egy gyerekem, két gyerekem legyen, tehát nem tudtam azt, hogy tényleg mennyire el lehet fáradni, ki lehet merülni abba egy síró gyerek mellett, egy beteg gyerek mellett, akkor még nem voltak eldobható pelenkák, és szóval egyebek, nem voltak tápszerek, és nem voltak bébi ételek, és hogy az egy óriási fizikai, lelki munka is az öröm mellett. Én meg majd belepusztultam, hogy bár nekem sírna a gyerek, bár nekem kellene ezt vagy azt csinálni. Egy hihetetlen rossz érzés volt, és azt hiszem, hogy ez a kettőnk kapcsolatában is komoly nyomokat hagyott, mert azon kívül, hogy beszéltünk róla, de... Ez volt az első olyan dolog, azt hiszem az életemben, amit nem tudtam szelíden, hitben, Istenre hagyatkozva megbeszélni a férjemmel. Ő hajlott volna, hogy fogadjunk örökbe gyereket. Az orvosom biztatott, hogy 30 éves koromig bármikor terbe esetek. A kérdések jöttek, a nagyszülők vagy a család felől is, és most itt nagyon talán nem is kellene ennyire kitárulkozni, de volt olyan, és azt hiszem, hogy ezt nagyon szégyellem, de azért mondom el, hogy ne érezze senki, hogy az Úr kivet, megvet valakit, és örökre eltaszít, de volt, amikor olyan kívüljetlen módon válaszoltam, hogy szinte indulatból azt mondtam, hogy nem is akarok. Mert hogy szinte nem volt olyan közös megjelenésünk, a munkánkat kivéve, amikor ez napirendre ne került volna, és ne jöttek volna kérdések a gyülekezetünkből. A gyülekezet volt, és a gyülekezetünkből is. És nagyon érdekes volt, és itt kezdtem nagyon elgondolkodni, hogy volt egy lelki pásztorom, tiszteletből és kegyeletből nem mondom a nevét, de sokan ismernék, aki valamikor Békésen volt lelki pásztor, és ők gyermektelenek voltak, és örökbe fogadtak egy gyereket, egy velem egykorút. És egyszer valaki, egy idős család meghívta őt egy temetésre, tehát meghalt vagy a férj, vagy a feleség, már nem tudom, hogy ki, de mivel ő volt, aki bemerítette, akkor az volt a kérése, hogy a jelszisten tiszteleten ez a lelkipásztor szolgáljon, prédikáljon, hirdesse az igét, és én nem tudtam erre a temetésre, mert nem is tudtam, hogy ez a bácsi jön, és délután, késő délután biciklivel ez az idős ember megjelent a mi lakásunkon, egyedül voltam otthon, és csöngetett, és beengedtem, és nagyon meglepődtem, és akkor azt mondta, hogy azért jöttem, mert hallottam, hogy nincs gyereketek, és mielőtt örökbe fogadnátok gyereket, nagyon beszéltek meg az Úrral, mi nem annyira beszéltük meg, és a mi szolgálatunkat, a mi életünket, a jó szándék, a jó cselekedet vezérelte, de erre nem adta Isten akkor az igényét, és nekünk ebből nagyon sok nehézségünk támadt, amit mi magunkra vettünk, nem az Úr adta, és hogy ezt nagyon beszéljétek meg. És így csak ott álltam. Hát ezt a bácsit nem láttam évtizedek óta, és ez most idejött, és ezt elmondta. És ezt egy ilyen, szinte egy ilyen jelként, akkor megint odafordultam Istenhez, és jobban kezdtem ezért imádkozni, és valahogyan egy ilyen megengedőbb, nem egy ilyen egymást okolva, hibáztatva kezdtem el a férjemmel beszélgetni. És akkor ugye telt az idő, és jött a 30. születésnapom, amit a nőgyógyászom mondott, hogyha addig nem esek teherre, és akkor fölkeltem azon a napon, elmentünk dolgozni, és hát tudtam, hogy majd a férjem megjön este felé, tudtam, hogy meg fog köszönteni, de én egész nap csak bőgtem, szóval elmentem én is dolgozni, de nem tudták elgondolni, mi bajom van, és akkor nekem az a abszolút igényetlen gondolatom támadt, hogy én ma, mivel 30 éves vagyok, meg fogom mondani a férjemnek, hogy én felszabadítom őt a házastársi kötelezettsége, vagy elkötelezettsége alól, és megmondom, hogy én megvan az egzisztenciám, meg tudok élni, és ha ő úgy gondolja, de ne nézzünk egymásra ilyen várakozással, és ilyen majdnem, hogy vádolással, és együtt utasítsunk vissza minden provokatív vagy fájdalmas kérdést. Ebben a dologban álljon mellém. Úgy látszik, hogy én már nem tudok gyereket szülni, és akkor, hogy ő most ezt gondolja el, és hogy vagy akkor ezt oda tudjuk tenni így az életünket, de én most már nagyon komolyan akarom, tehát én most már mindennél komolyabban akarom élni megint az Istennel való kapcsolatomat, engem most már nem érdekel, hogy mikor lesz befejezve az építkezésünk, és mikor lesz kicserélve a kocsink, engem most abszolút semmi nem érdekel, én mától kezdve oda visszaszánom az életemet, és ő döntse el, de lehetőleg minél hamarabb. De hogyha ő úgy gondolja, hogy mi ezt a fogadalmunkat, az ígéretünket az Isten előtt megtettük, ez marad, akkor marad, de akkor ne tekintsünk egymásra is kérdésekkel. Ugyanis még ezt zárójelben mondom, hogy közben hozott egy kutyát, én nem nagyon szeretem a kutyát, most az állatbarátok biztos megrúgnak engem ezért. Mindig úgy éreztem, hogy biztos nem volt ilyen szándéka, de úgy éreztem, hogy ez is egy ellenemre van, hogy egy ilyen gyerekpótlék. Tehát, hogy egy gyerektelen nő borzasztó sérülékeny, nem egészséges a lelke, különösen, ha az Istennel nincs meg az a szoros kapcsolata. Na, akkor én jól kisírtam magam, akkor a férjem elment, egy rövid sétát tett, visszajött, és megfogta a kezemet, és azt mondta, hogy na, hát akkor most ő elgondolta, és most akkor elmondja, hogy jó. Ez legyen így. Végül is, amikor mi összeházasodtunk, akkor mi nem kaptunk arra ígéretet, hogy egy vagy hat gyerek lesz, és ő nem azért házasodtunk össze, hogy gyerekeket neveljünk. Elfogadtuk volna, jó, legyen így, lesz programunk, megfogjuk ezt. És akkor én ott még szepegve mondtam, hogy de hogy akkor ugye, hogy nem engedi, hogy ezt kérdezzék, és hogy a családban is, ha valaki azt mondja, hogy pedig te mennyire szeretnéd, és hogy te most én miattam erre vagy, hogy akkor, és akkor hát ott nyafogtam egy kicsit még, és akkor mondta, hogy igen, igen, igen, és ez március 17-én volt, és április 23-án én már terhes voltam.
4: Egy picit megakasztalak. Szerintem a hallgatókat érdekli nagyon a folytatás, de hadd tegyek fel egy olyan kérdést neked, hogy nekünk hívő embereknek meggyőződésünk, hogy Isten nem csinál véletlenszerű vagy hibás dolgokat. Miért engedte meg ezt a 7 évet nektek szerinted?
3: Én azt gondolom, hogy ez utólag egy nagyon világos kép lett. Még egy lényeges dolgot kifelejtettem, hogy én ezt a 30 éves dolgot, ezt hogy szántam rá, vagy hogy gondoltam. Tehát ez nem úgy jött, hogy én már 5 évvel ezelőtt azt gondoltam, majd 30 éves koromban ezt meg ezt fogom mondani a férjemnek. Hanem a születésnapomat megelőzőleg már volt egy nagyon érdekes dolog, ami ráébresztett engem arra, hogy én hol vagyok attól, amit az Isten nekem ígért, és amit én ígértem neki. Hol vagyok én attól a kapcsolattól? Fényévnyire. Tehát amikor megoldódott ugye a nagymamám, a testvéreim, az apukám, az én állásom, a férjem állása, szóval minden megoldott, akkor na, akkor most építkezzünk. Most nem csak abszolút értelemben, hanem a testi élet, a világban elfoglalt helyünknek a bebetonozása, vagy a kialakítása, vagy a felépítése, és háttérbe került az a mindennapos kapcsolat, amit én addig egész életemben tapasztaltam, annak ellenére, hogy ezt a gyerektelenséget éreztem. Tehát egyszerűen, mintha nem elfelejtettem volna, hogy hol van a megoldás. És a 30 éves születésnapomat megelőzően volt egy vasárnap előtti ige hirdetés, ami nagyon érdekes volt számomra az ige hirdetője miatt. Nem tudom, azt hiszem, hogy nem illene az ő nevét sem mondani, bár engem ez az ige hirdetés a mai napig, ennek pedig most már, nem is tudom ki se számolni, hogy hány éve, egy lány, aki még nem volt férjnél, Annáról prédikált, és hát gondold el, hogy milyen érzés volt az, hogy én ott vagyok gyerek. Úgy éreztem, hogy mindenki is engem néz, de úgy éreztem, hogy a Jóisten is engem néz. És hogy Annának nem volt gyereke, és hogy ő is mit szenvedett. És hogy akkor még elmegy a templomba imádkozni. És hogy akkor még a trészeknek is nézik. És még a pap is oda megy hozzá. És akkor hogy érhet, igen, igen, ezt én mind érzem, igen, igen. De hogy Anna milyen szeliden válaszolt vissza a papnak, hogy dehogy vagyok én iszek, dehogy is. És akkor ez a szelídség, ahogy Anna odafordult, hogy bántsatok, én akkor is könyörgök ezért a gyerekért, és szóval ez engem annyira megindított, és ugye olyan fantasztikus volt, hogy ezt nem egy férfi, nem egy családapa mondta, hanem egy ilyen fiatal lány. És bocsánat, hogy így mondom a lelkipásztor nőt, hogy és így pont ezt az igét választotta, nyilván azért, mert szükségem volt, és azért is, hogy én fölfigyeljek, mert hogy ne a megszokott lelkipásztor is, nem tudom, szóval ez nagyon, nagyon érdekesen, utólag is azt mondom, hogy teljesen nekem címezte, és ez volt az a fordulópont, mi nem voltunk alkalmasak lelki szülőkké lenni, és akkor megkímélt az Úr bennünket attól, hogy testi szülők legyünk. Mert hogy a szülő dolog, az szóval az egy óriási felelősség, és hogy én annyira örülök, hogy ilyen nagy nehézségek után azért megajándékozott bennünket egy gyerekkel, jó Isten.
2: Itt most megszakítjuk a beszélgetés fonalát és zenélünk egy kicsit, de pár perc múlva visszavárom önöket, és folytatjuk a beszélgetést.

0: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat ismét, dr. Hákovács Eszterrel beszélgetek, és a zene előtt odáig jutottunk, hogy hogyan is érkezett a családjukba a várva várt gyermek, váratlanul, mégis nagyon várva. Milyen változásokat hozott ez az életedben?
1: Hát annyira boldog voltam, hogy hát el nem tudom. Szóval teljesen átértékelődött minden az életemben. Tehát amit az alatt a 7 év alatt ugye fölépítettem, és azt gondoltam, hogy fontos, akkor egyáltalán nem volt ez fontos. Tehát, hogy annyira boldog voltam. Tudom, hogy úgy imádkoztam, hogy jaj, köszönöm, nem baj, ha nem lesz szép. Az se baj, ha nem lesz okos, csak hogy magát eltartani képes lenne. Jaj, nagy

0: Nagyon szeretném, ha kislány lenne, de ha fiú lenne, akkor annak is örülnék, csak hogy magát el tudja tartani. Jaj, hogyha én is. Szóval, hogy egy ilyen nagyon nagy várakozás és nagyon-nagyon nagy öröm volt bennem, és a férjemben is. A férjem nagyon szerette volna, ha kisfiunk születik, és hát lány lett, és tudta a szülészorvos is, hogy fiút szeretett volna inkább, és nagyon-nagyon szép kis újszülött volt, nagy hajjal, és nagyon kis formás volt, és akkor mondta a szülészorvos, akkor még nem voltak ilyen apás szülés, meg ilyesmi, hogy kiszóljanak, csak hadd tiprodjon, hogy jól sír ez a gyerek, és hogy tegyék rendbe, és ha meglátja az apja, hogy milyen gyönyörű, akkor ez éjszaka volt, akkor biztos, hogy már törődik is azzal, hogy lány vagy fiú, vagy hát szóval, hogy lány ugyanúgy fog örülni. És ez tényleg így volt, mert szóval nagyon örült, és hazaszaladt, és fölébresztette a szomszédokat, és mondta, hogy egy gyönyörű lány. Tehát hogy hívják? Ja, ezt el is felejtettem megkérdezni, hogy akkor végül is mi lett a neve. Szóval, hogy egy olyan kitörő nagy öröm volt, és hát végül is tényleg nagyon-nagyon nagy ajándékként élem meg a mai napig azt, hogy megadta a Jóisten, hogy anya lehetek, és hogy most már meg valami fantasztikus dolog, hogy nagymama is lehetek, és még azt is, hogy már nem csak egy unokám van, és ez egy olyan nagy ajándék, hogy mer rám bízni még mindig olyan dolgot, hogy én gyerekek között lehetek.
1: Azt mondtad, hogy egy szinte túlzott, felfokozott öröm meg várakozás volt benned a terhesség ideje alatt. Nem tudom, nálad ez bekövetkezette, de nagyon sokszor az van, hogyha valamire nagyon-nagyon vágyunk, akkor ha megkapjuk, egy picit csalódunk. Mert hogy olyan dolgok is vannak, ha már most egészen konkrétan veszük mondjuk egy gyerekkel, hogy sír éjszaka, vagy nehézségek, vagy karrier, vagy anyaság. Ilyen gondok jelentkeztek nálad, vagy te ezeket hogy élted meg annak idején, ha így visszagondolsz?
0: Nagyon érdekes ez, amiről kérdezel, mert bennem egyáltalán, tehát annyira kivoltam ehhez az anyaságról, hogy abban a pillanatban, amikor egy fontos dolgot nem mondtam, hogy amikor azt mondta a férjem, ugye, hogy nem arra, hogy gyerekeket neveljünk, nem azért házasodtunk össze, akkor mi elkezdtünk építkezni egy olyan helyzetben, hogy nem volt meg rá a pénzünk, tehát, hogy majd ahogy keresünk. És amikor ez megtörtént, hogy én anya lehetek, akkor azt mondtam rögtön, és teljesen őszinte szívvel, hogy én dolgozni? Ha nekem most 10 év házasság után született egy gyereke, hogy én odaadjam valahova másnak, és hogy ne lássam, hogy ő hogy fog menni, és hogy fog beszélni, és hát ezt nem. És ezt annyira örömmel meg tudtam tenni, és hogy én ezért annyira kárpótolva voltam. Tehát ez nagyon, nagyon jó volt. Egy dolog volt. Egy nagyon érdekes, hát ha valaki érezett ilyet, vagy érezni fog ilyet, hogy amikor a lányom megszületett, akkor már közel 11 éve nem élt az édesanyám, és egy hihetetlen vágy jött, hogy megmutassam neki az unokáját. Szóval nem is gondoltam, hogy bennem van ez az érzés. Tehát a legnagyobb váratlan érzelmi kitörés, vagy rámtörés ez volt, hogy itt ez a gyerek, és nem látja az anyukám, és hogy akarom neki, és hogy az volt a rettenetes, hogy úgy gondoltam, hogy vagy ő tudná megcsinálni, vagy én. Hogy senki más, és hogy ez sokakban olyan rossz érzést váltatott ki, mert hogy egy kicsit ilyen felfokozott lettem, és úgy gondolom, és én nagyon nehezen álltam talpra, nem volt ez a szülés éppen olyan nagyon egyszerű, elég nehezen álltam talpra, és nem tudtam kiegyenesedni, és akkor ilyen buklé, bútor húzatunk volt régiek, az idősek tudják, hogy mi, és akkor itt kézfejemben támaszkodva tudtam menni a kisányhoz, és már itt már az ujjaimra már lekopott a bőr, mert hogy mindig mentem oda, de nem tudtam rendesen fölegyenesedni, és nem engedtem szinte senkinek, az apjának engedtem, de hagyták már, látták, hogy én most egy olyan extatikus állapotban vagyok ettől, hogy nekem itt egy gyerek él, mozog, és mindent csinál, mint egy igazi gyerek, hogy most engem hagyni kell, hogy ez majd úgy lecsillapodjon, és így le is csillapodott, és nagyon kértem, nagyon sokat imádkoztam azért, hogy tudjam nagyon bölcsen nevelni, tehát, hogy ne majmoljam, és tudjam a követelményrendszert, és mindent úgy fölállítani. Hát akkor még nem gondoltam, hogy nem lesz testvére, de nagyon tudatosan készültünk erre, hogy tudjam a követelményrendszert normálisan, tehát ne ezzel a felfokozott majom szeretettel elindítani őt az életbe. Ezért nagyon sokat kellett imádkoznom.
1: Hogy érzed, sikerült?
0: Igen. Azt hiszem, hogy sikerült. Ez nem az én erőm, hanem mi mind a ketten, az édesapja és én is nagyon sokat imádkoztunk ezért, hogy nagyon bölcsen tudjuk őt nevelni, és hogy hitre jusson, és hogy a párja meg a pályája az legyen az Úrtól, és hát aztán még utána voltak eseményeim, tehát hogy végül is akár 6 gyerekem is lehetne, de hát ő az egyedüli, és nagyon boldog vagyok, hogy hitben élnek, és szép családi életet élnek, és ez nem tőlünk van, hanem tényleg olyan az Úr, hogy vissza lehet hozzá bárhonnan jönni, és ő kezdi velünk előszről, és hogy annyira figyelmeztet arra, hogyha nem jó úton vagyunk, és aztán meg annyira föl tudja használni azokat az alkalmakat, amiben megtapasztaltuk őt. Tehát, hogy olyan különleges helyzetekbe hoz, hogy amiben megtapasztaltuk őt, akkor ezt tudjuk elmondani, hogy ne csak úgy, hogy olvastuk, meg hallottuk, meg benne van a Bibliában, hanem hogy ez beteljesült az én életembe. Nézd meg, ez történt, és hogy ennyire figyelmes velünk, és ennyire jó terve van velünk. Tehát, hogy én úgy fogom föl ezeket a dolgokat, hogy tényleg csodaként élem meg. Mert ezek nem természetes dolgok, és nem emberi manipulációk, és nem emberi okoskodás, meg nem, hogy kiolvastam a világ összes gyereknevelési szakirodalmát, és pszichológusokhoz jártam, és hanem, hogy ő megadja azt a bölcsességet, meg amit én elrontok. Mai napig is szoktam ezért imádkozni, amit én elrontottam a mintaadásban, azt ő tegye helyre, és megteszi.
1: Talán egy hallgató most azt gondolja, hogy hát ezek után megoldódott életed minden problémája, mert hát én már gyereked lett, nagymama is lettél, ez az előbb kiderült. Szépen zajlott ezek után az élet, nem volt gond, vagy csak kisebb gond volt, hát azért legyen egy kicsi. De azért én, mintha úgy tudnám, hogy nem teljesen így folytatódott az életed.
0: Nem. Aztán jött egy újabb óriási nehézség az életünkben, méghozzá 1992-ben. Na, azt megelőző évben volt egy nagyon különös dolog, 91-ben. Tehát ez a rendszerváltozás környéke, és én fogorvosként dolgoztam 26 évet, és egy olyan területen, ahol iszonyú sok volt a munka. Amikor én beléptem a rendszerbe, már a gyógyításba, akkor tették a fogászatot általánosan biztosítottá minden embernek. Én egy mezőgazdasági vidéken dolgoztam, ahol TSZ-tagok voltak zömmel, a lakosok nagy része TSZ-ben dolgozott, nem volt biztosításuk. És 65-ben, amikor én oda kerültem, mindenkinek ingyen járt minden, szóval alig-alig valami térítésért, és ez az iszonyatos beteg szám ránk ömlött. Tehát tényleg, aki nem tudná, ez egy kemény fizikai állóképességet kívánó szakma, fogorvosság. 26 évi gyakorlat után egyre több panaszom volt, nyaki csigolyáim, lábam. Én egy elég magas termetű vagyok, tehát akkor még nem voltak olyan kezelő egységek, hogy ülve lehetett volna dolgozni, tehát naponta 10-10,5 óra hosszát is álltam kényszerhelyzetbe. És hát még ott voltam, hogy 50 éves se, és éreztem, hogy gondjaim vannak, tehát betegszabadságra kényszerültem, a nyakam fájt, ez fájt, az fájt, és folyamatosan imádkoztam ezért, hogy valahogy könnyítsen az Úr a helyzetemen és a munkámon, hogy tudjam ellátni rendesen folyamatosan a betegeket, és ezt a férjem is hallott ezeket az imádságokat, és 91-ben egy hét leforgása alatt hárman megkerestek engem azzal a kéréssel, három különböző párt, hogy rám gondoltak, megalakult a tisztiorvosi szolgálat, és hogy én váraljam el a területnek a tiszti főorvos, pályázzam meg ezt az állást. És akkor én mondtam, hogy én elmenjek egy hivatalt. Én ezt szeretem csinálni, én beteg nélkül nem tudok meglenni. És aztán a férjemnek is mondta, hogy már ez is eljött, és már ez is mondta, és nem is tudta, hogy a másik is itt volt, és ezek különböző oldalakat jelentenek. És azt mondja a férjem ilyen kicsit lakonikusan, de és nem ezért imádkoztál te véletlenül, hogy én úgy hallom, hogy te, és nem gondolod, hogy ez azért van. És így melbevágott ez a kérdése, és ön tényleg. Hát lehet, hogy ez az imámra ez a felelet, hogy ez lesz az én utam. Hiszen hát még 50 éves vagyok, bár akkor még 55 éves korban lehetett nyugdíjba menni, de akkor is az 5 év is elég hosszú idő. Na jó, hát én pályázatot se írtam, mert akkor még nem volt ez a fajta módja az álláskeresésnek. Nem nagyon tudtam, hogy kell írni, de azért megírtam. Fölhívtam az öcsémet, és akkor kérdeztem, mert akkor ő már korábban vezető beosztásom, és kérdeztem, hogy te írtál már? Igen, írtam. Hát, és felolvastam neki, azt mondta, hogy hát, még azt írd oda a végére, hogy kérem pályázatom számomra kedvező elvírását. Mondom, dehogy írom? Hát dehogy írom oda? Hát mondom, majd a jóisten vagy úgy dönt, hogy kell nekem, nem írom, nem könyörgök, nem írom. És akkor jót nevetgéltünk ezen, és én ezt feladtam. Volt más pályázó is, és megkaptam ezt az állást. Október 1-én neveztek ki, 91. október 1-én. És az én mindennap sportoló, vas, erős, bútordarabokat levegőbe dobáló férjem 92. március 22-én egy nagyon súlyos szívinfarktust kapott. Újraélesztették otthon. Na hát ez egy nagy csoda volt, mert tulajdonképpen én csináltam ott, nem tudom, hogy honnan volt akkor a lélek, jelenítem a szívmasszást, és az angyal szárnyakon írt oda a mentő, hát én olyan gyorsan még Békés és Békés Csaba között mentő nem jött. Látták ott a mentő, jöttek a kollégáim, 5 orvos, szóval, hogy újra élesztették, és ez egy nagyon nagy csoda volt, de hát ő nagyon súlyos állapotba került, és fölépült, elég lassan, de ahhoz képest, hogy milyen jellegű volt, most nem akarok ebbe belemenni, az infarktus és hol volt, elég jól, és én már az új állásomban dolgoztam, és tanfolyamokra kellett járni, és vizsgát kellett tenni, és már az utolsó vizsgám volt, amikor kiderült, hogy valami nincs rendben, nem csak a szíve körül, hanem a nyelőcsöve körül sem. És elment egy olyan klinikára, ahol speciálisan meg tudták őt vizsgálni, ugyanis ő kis gyerekkorában lugot ivott, vélet tévedésből befőtlé helyett, és volt egy nyelőcső szükülete, amivel elég nehezített volt a nyelése egész életében. És akkor, amikor én már túl voltam ezen a nehézségen, hogy a vizsgáim megvoltak, akkor kiderült, hogy neki egy nyelőcső rákja van. És akkor ott voltam, hogy igen, uram, itt vagyok ebbe az állásba, azért, mert én azt a praxist, és azt a rendelési időt, és azt, ami ott kell egy betegellátásban, én azt a munkát egy betegápolás mellett nem tudom megtenni. És akkor következett még két nagyon nehéz év, amikor tele voltunk hittel, reménységgel egyik hónapban, a másik hónapban mégiscsak az látszódott, hogy nem akarja őt az Úr a földi életben tartani. De az életünknek egy nagyon-nagyon szép lezárása volt. Olyan két év volt, amikor rengeteget ültünk egymás mellett, és rengeteget imádkoztunk, olvastam neki, beszélgettünk, sok mindent, amit abból a bizonyos hét évből, amiről beszéltem, sok mindent ki tudtunk beszélni. A lányunk már akkor egyetemista volt, nagyon sokat imádkoztunk érte, még mindig a fülemben van, hogy a párját és a pályáját, és szóval nagyon-nagyon küzdelmes, fájdalmas, de nagyon Istentől elkészített időszak volt ez. Olyan kísértésekkel, erre fontosnak tartok kitérni most, mert ez most talán megtért embereknek is problémája, hogy már akkor kezdtek be surranni a kórházba ezzel a idegen szellemiséggel gyógyító emberek, és egy haldokló embernek a lelki békéjét, az Istenben vetett hitét, az üdvösség reménységét, aki egyébként nagyon szeret élni, mert 58 éves, és szeretné látni a gyerekét, akire annyit várt, és megzavarni azzal, hogy én majd most ilyen energiát, és hogy olyan energiát, és hogyha ezt csinálja, és ha azt csinálja. Szóval, hogy ez egy olyan sátáni kísértés, hogy ahhoz tudnám hasonlítani, amikor az Úr Jézus készült a megváltási tervéhez, és amikor a sátán a 40 napos bőt után, hogy na akkor itt változtasd kenyéré. Ahhoz tudnám hasonlítani. Volt olyan időszak, hogy a doktornő a kórházban behívott engem, és azt mondta, miért nem akarod, hogy megjön a férjed? Hogy nem akarom? Hát miért, hogy nem akarom? Ő mondta, hogy nem kéri ezt a hókusz-pókuszt, és akkor az energiát. És akkor elmondtam, hogy azért, mert itt van a Szentlélek, aki olyan energia, hogy ha kell mindenket, vagy meggyógyít, vagy lesöpör, és hogy ebben hiszek, hogy meg tudja tenni. És hogy ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, mert ez annyira nagy bizonyság az életünkben, hogy egy nagyon rossz vérképe volt egy kemoterápiás kezelés után, hihetetlen rossz, úgyhogy otthonról kellett mentőre bevinni, mert minden nyálkártyájából jött a vér, és akkor volt ez, amikor nem vettük ezt megelőzően, hogy nem engedtem, hogy ez a tétkus gyógymódba részesítsék, hogy nagyon imádkoztam, hogy Uram, tudom, hogy minden sejtünket te teremtettél, tudom, hogy 4 napos lázárt feltámasztottál, tudom, hogy ennyibe kerül neked, és minden sejtünk épp. Ha akarod, meg tudod tenni, de ha nem akarod, elfogadom. De nagyon kérem, hogy lássák meg a te hatalmadat most. Lássa meg az az orvosa, mert az az igazság, hogy sajnos én is egy kicsit emelt hangon válaszoltam neki, mert annyira provokatív volt. Nem azt mondtam neki, hogy távozz tőlem, sátán, de nem volt sokkal szelidebb, amit mondtam, és ezt nem, mert ugye az van az ikében, hogy igazítsátok helyre szelid lélekkel, és hogy azért nem volt bennem a szelid lélek. És nagyon kértem, és pár nap alatt több mint 10-szeresére nőtt a trombocitáinak a száma, és akkor bementem a doktornőhöz, és mondtam, hogy nem adhatok neki transzfúziót, és nézd meg, itt a bizonyíték, hogy azokat a részeket, amiket az Isten akar, meggyógyítja. Ezt nem lehet megmagyarázni, hogy neki hogy tud ennyi idő alatt. De nem akarja most, hogy a teste meggyógyuljon, de a lelke az nagyon rendben van. Nem nagyon értették ezt, de én nagyon hálás vagyok, hogy én ebben ilyen nyugodtságban tudtam őt elengedni, és azért is nagyon hálás vagyok, hogy már akkor a lányomnak komolyan, komoly szándékkal udvarolt a mostani férje, és erről mi nem tudtunk, sem a lányom, sem én. Ő Szeged közeli klinikán volt, és azt mondta ez a fiú, aki most a férje, hogy most ne menjek el Szegedre látogatni, mert neki ott kell, egy egyetemista volt, egy gyakorlat miatt maradnia, és ő a vasárnap pont kimegy, és hogy legyek Katival, de közben nem ez volt az igazi ok, hanem hogy a férjem üzent neki, hogy ő szeretne egy napot vele tölteni, csak hogy nem mondja meg nekünk. És hogy ez is egy olyan Istentől elrendezett dolog volt, hogy én, amikor kitűzték az eljegyzés, megkérte a lánya kezét, először az apjától, utána tőlem, és kitűzték az eljegyzés időpontját, akkor csomó mindent elmondott, fizikai dolgot is, amit meg kell tenni. És mikor én onnan hazahoztam, akkor azt mondta, hogy hát Zsolt megkérte a Kati kezét, és hogy akkor ő szeretné, hogyha az eljegyzés ekkor és ekkor lenne. És egy kis idő múlva azt mondta, hogy legyen egy héttel hamarabb az eljegyzés. És akkor hát mi? Hát legyen egy héttel hamarabb. Jó. És akkor egy héttel hamarabb lett az eljegyzés, és azon a héten, amikor lett volna az eljegyzés, azon a héten ő már nem élte meg a vasárnapot, mert csütörtökön meghalt. Tehát, hogy annyira le volt, az Istenőt annyira el volt minden készítve, és annyira elrendezett minden, hogy amikor a haláleset után eljött a vőlegény, és ott a garázsba, ahol elkezdett pakolni, és lomtalanítani, és hogy minden tudott, hogy hol van, és hova kell jönni, és akkor mondta el nekem, hogy hát igen, akkor vasárnap egy csomó, szóval egész napot együtt töltöttek, és nagyon sok mindenről beszéltek, hát többek között ilyenről is. Tehát, hogy ezek a jelek, ezek a dolgok annyira meggyőztek engem arról, hogy ő teljes békességgel azt mondta, hogy ennyi volt az élet, és most elmegyek. És akkor úgy éltük meg, hogy akkor, hogy én a 40. Zsoltárt kaptam, hogy új éneket adok a szájadba. Tehát úgy éltem meg, hogy igen, nekem most meg kell tanulni egy új éneket, és mint amikor egy villamos kanyarodik, és akkor te is majd a következő villamossal mész, de már nem látod azt a villamost, amivel elment a férjed, mert elkanyarodott. Tehát úgy éltem meg, hogy jó, hát egy következő villamossal bármelyikkel majd megyek. Ez egy nagy békesség volt.
2: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Isten áldását kívánja minden hallgatónak, a műsor szerkesztője, Kulcsár Anikó.
3: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
4: Egyedül kegyelemből.
5: Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Szabadulás a portól és Pojvától. A mai ige: Ámosz, 9. fejezet, 9. vers. Mert én parancsolok a népeknek, és megrostálom Izrael házát, mintha rostával ráznák, de egy szem sem esik a földre. Gondolatok az igéről. A rostálás ma is tart még. Akárhova megyünk, Isten tisztít és rostál bennünket. Isten napjainkban is megpróbálja népét mindenütt a világban, mint ahogy a gamonát is megrostálják. Olykor az ördög tartja a kezében a rostát, és jól megrázza abban a reményben, hogy így végleg tönkre tehet minket. A hitetlenek sem restek, hogy szívünkbe és elménkbe ültessék a maguk állandó nyugtalanságát és félelmét. A világ pedig készségesen segít nekik ebben, és nagy lendülettel ráz jobbra-balra bennünket. Ami pedig a legrosszabb, maga a hitetlenné vált egyház is hozzáadja erejét ehhez a rostáláshoz. Nos, csak hadd rostáljanak. Így különül el a pejva a buzától. A tiszta buza így legalább megszabadul a pejvától és a portól. De milyen nagy kegyelmet hirdet nekünk mai igerészünk, amikor azt ígéri, hogy egy szem sem esik a földre. Ami jó, igaz és kegyes, azt Isten megőrzi. A legkisebb sem vész el gyermekei közül, és egyetlen hívő sem szenved olyan veszteséget, ami igazán kárára lenne. A rostálásban úgy megtartatunk, hogy azt a végén Krisztus Jézus által nyerességnek találjuk majd. Leó pápa beszéde a Római Egyházmegye közgyűléséhez. Vizsgáljuk felül lelkipásztori munkánkat. Szeptember 18-án késő délután 14. Leó pápa a Lateráni Szent János Bazilikába látogatott, ahol a Római Egyházmegye közgyűlésével találkozott. Beszédében arra buzdította a Római Egyházmegye közösségeit, hogy a Szentlélek fényében vizsgálják felül lelkipásztori tevékenységüket, és mindenek előtt azt kérdezzék meg, hogy az valóban elősegíti-e a Krisztussal való találkozást, közösséget teremte, szolgálja-e a várost, és hozzájárul-e Isten népének képzéséhez. Hangsúlyozta, hogy nem újabb programokra és tevékenységekre van szükség, hanem meghallgatásra, megkülönböztetésre és megtérésre. A papokat arra kérte, hogy ne vállaljanak magukra minden felelősséget, hanem ismerjék fel mások karizmáit, és segítsék a világiak felelősségvállalását. A Dunántúli Református Egyházkerület választási bizottságának közleménye. A Dunántúli Református Egyházkerület választási bizottsága az egyházmegyei közgyűlések jegyzőkönyvei alapján összeállította az egyházkerületi tisztségekre jelöltek névsorát. A jelölteket felhívta a törvényben előírt nyilatkozatok megtételére. Az elfogadó nyilatkozatok és a bemutatkozások törvényes határidőn belül beérkeztek, amelyek alapján a jelöltek hivatalos névsora betűrendben így van: püspök jelöltek, Hella Ferenc lelkipásztor, Márkus Mihály lelkipásztor, egyházkerületi főgondnok jelölt pedig Nemes Pál presbiter. Megerősítő találkozás Londonban. Megtartották a magyar nyelvű istentiszteletet Londonban. Szeptember első vasárnapján ismét magyar nyelvű úrvacsorai istentiszteletre gyűltek össze a Londonban és környékén élő evangélikusok. A Szent György evangélikus templomban Molnár Lilla lelkész az Evangélikus Hittudományi Egyetem adjunktusa hirdette Isten igéjét. A következő magyar nyelvű londoni evangélikus istentiszteletet november 22-én, vasárnap, 15 órakor tartják a Szent György Evangélikus Templomban. Szeretettel hívnak mindenkit erre az alkalomra is. További információ a london@luteran.hu e-mail címen kérhető.
1: Kulturális programajánló.
2: Októberben is kelenföldi barokesték. A kelenföldi barokesték sorozat következő alkalmaként Horváth Zsolt, a Hold utcai református templom organistája ad koncertet október 10-én, szombaton 17 órától a kelenföldi református templomban. Az est folyamán a barokk és a kora barokk orgonairodalom kiemelkedő darabjai csendülnek fel. Jan Peterson Sweling művei közül az Echo Fantázia és a 36. Zsoltár szerepel a műsoron. Dietrich Buxtehude munkásságát a Ciacona és a Fis-moll Preludium képviseli. A hangversenyt Johann Sebastian Bach alkotásai, az Allein Gott, valamint a C-moll Preludium és Fuga zárják. Az alkalmon igét hirdett Takaró János, Lajos lelkipásztor. Rádai napok, október elején. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Duna mellék reformátusságának legnagyobb évenkénti találkozóját, a Rádai napokat idén Mohácson, a Budapesti Rádai házban és Kecskeméten rendezik meg október 1-e, csütörtök és október 3-a szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelkipásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét. Pénteken a fővárosi és környéki református középiskolák ifjúsági napjával, valamint a református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozójával folytatódik, míg a szombati gyülekezeti napra református közösségeink előtt tárják szélesre a kapukat. A házigazdák ezúttal a baranyai és a bács-kiskunsági egyházmegyék lesznek. Szombaton sor kerül a Duna melléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozására is. Őszi lelkész továbbképző tanfolyam. Az evangélium hirdetése, mint ajándék és kötelesség. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia őszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét. A továbbképzésnek a Pápai Református Teológiai Akadémia holnap és holnap után ad otthont, szeptember 24-25-én. Aki a tanfolyam teljes egészén részt vesz, 12 kreditet kap, az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. Szállás lehetőségeket a Teológiai Akadémia kollégiumában tudnak biztosítani. Október a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa idén is október 1-31 között rendezi meg az Október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepsége október 1-én csütörtökön 18 órától lesz a Deáktéri Evangélikus Templomban, amelyen igét hirdett Pap János, baptista egyházelnök. Közreműködnek a Veselény utcai baptista gyülekezet énekkara, a református Calvin kórus, a pünkösdi zenei misszió kórusa, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luteránia énekkar. 17 óra 30-tól térzenével szolgál az Egressy Béni református művészeti középiskola.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Őszi napi egyenlőség. Az őszi napi egyenlőség általában szeptember 23-a, és erre az idén is most ma, szerdán, hajnali 2 óra 5 perckor került sor Magyarországon. Mi is pontosan az őszi napi egyenlőség? Bár meteorológiai szempontból nézve már őszben járunk, az időjárás szeptemberben még sokszor a nyarat idézi. Az idei szeptemberre is jellemző ez, ahogy az elmúlt években többször is tapasztalhattuk ezt. Viszont hamarosan csillagászati szempontból is beköszönt az ősz, vagyis elérkezik az őszi napi egyenlőség. Csillagászati szempontból tegnap kedden megfigyelhettük az utolsó nyári napnyugtát, és ma szerda reggel pedig az első őszi napkeltét. Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Ma indul a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Idén ősszel immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40. nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést most mától. A szeptember 23 és november 1 között zajló imát, böjtöt és békés jelenlétet magában foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban a Szent István kórház előtti terület, Budapest 9. kerület Nagyvárad tér 1 lesz, ahol a résztvevők naponta 7 órától 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezetközi összefogása és közbenjárása az élet védelmében. A kampány célja felhívni a figyelmet a legvédtelenebbekre, a szív alatt fejlődő megfogant magzatokra, akik még nem képesek szólni a saját érdekükben. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Máriapócsi zarándoklatra. Október 9 és 11 között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen, Nyíradony, Máriapócs útvonalon érkeznek meg a Máriapócsi Istenszülőhöz. Terdik János, pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni, hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoktáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben már valakinek van zarándokkendője, imaórás füzete, imakönyve, vigye magával. Érdemes időben jelentkezni a 0630 749 62 19-es telefonszámon, vagy a terdikek@gmail.com e-mail címen. Külön kérnek jelzést a Máriapócsi étkezés miatt, különösen a vasárnapi ebédigényekről az érkező családtagokkal együtt. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Már megérkezett az őszi napi egyenlőség. Ma, szerdán is felhős, napos az idő, helyenként eső is lehet. Az északi szél megélénkül, és 18-22 fokunk van. Csütörtökön felhősödésre van kilátás, ezért esők is jöhetnek. Az északi szél élénkülhet, és 18-23 fok valószínű. A hét elejétől az eddiginél jóval hűvösebb levegő áramlik a Kárpát-medencébe, de a hétvége közeletével melegedés lesz, növekszik a hőmérséklet.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.
0: Ezer arcú népzene. Kedves hallgatóink, összeállítás következik Dévai Nagy Kamilla felvételeiből.

szegény emberek mégsem csöbörülnek. Buták, fáradtak, és néha örülnek. Szegény emberek mindent kitörülnek emlékeikből, mert csak ölnek!

szemüket jobban zársz.

Ezerarcú népzene. Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Dévai Nagy Kamilla felvételeiből válogattunk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Őszi napi egyenlőség. Az őszi napi egyenlőség általában szeptember 23-a, és erre az idén is most ma, szerdán hajnali 2 óra 5 perckor került sor Magyarországon. Mi is pontosan az őszi napi egyenlőség? Bár meteorológiai szempontból nézve már őszben járunk, az időjárás szeptemberben még sokszor a nyarat idézi. Az idei szeptemberre is jellemző ez, ahogy az elmúlt években többször is tapasztalhattuk ezt. Viszont hamarosan csillagászati szempontból is beköszönt az ősz, vagyis elérkezik az őszi napi egyenlőség. Csillagászati szempontból tegnap kedden megfigyelhettük az utolsó nyári napnyugtát, és ma szerda reggel pedig az első őszi napkeltét. Megerősítő találkozás Londonban. Megtartották a magyar nyelvű istentiszteletet Londonban. Szeptember első vasárnapján ismét magyar nyelvű úrvacsorai istentiszteletre gyűltek össze a Londonban és környékén élő evangélikusok. A Szent György evangélikus templomban Molnár Lilla, lelkész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem adjunktusa hirdette Isten igéjét. A következő magyar nyelvű londoni evangélikus istentiszteletet november 22-én vasárnap 15 órakor tartják a Szent György evangélikus templomban. Szeretettel hívnak mindenkit erre az alkalomra is. További információ a london@luteran.hu e-mail címen kérhető. Rádai napok, október elején. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Duna mellék reformátusságának legnagyobb évenkénti találkozóját, a Rádai napokat idén Mohácson, a Budapesti Rádai házban és Kecskeméten rendezik meg október 1-e csütörtök és október 3-a szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelkipásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét. Pénteken a fővárosi és környéki református középiskolák ifjúsági napjával, valamint a református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozójával folytatódik, míg a szombati gyülekezeti napra református közösségeink előtt tárják szélesre a kapukat. A házigazdák ezúttal a Baranyai és a Bács-Kiskunsági egyházmegyék lesznek. Szombaton sor kerül a Duna melléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozására is. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Máriapócsi zarándoklatra. Október 9 és 11 között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen-Nyíradony Máriapócs útvonalon érkeznek meg a Máriapócsi istenszülőhöz. Terdik János, pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak az zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni, hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoktáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben már valakinek van zarándokkendője, imaórás füzete, imakönyve, vigye magával. Érdemes időben jelentkezni a 0630 749 62 19-es telefonszámon, vagy a terdikek@gmail.com e-mail címen. Külön kérnek jelzést a Máriapócsi étkezés miatt, különösen a vasárnapi ebédigényekről az érkező családtagokkal együtt. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Ma, szerdán is felhős, napos az idő, helyenként eső is lehet. Az északi szél megélénkül, és 18-22 fokunk van. Csütörtökön felhősödésre van kilátás, ezért esők is jöhetnek. Az északi szél élénkülhet, és 18-23 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Isten szeretete és igazsága. A keresztény hit központjában a szeretet áll, ami Isten jelleme. Isten maga a szeretet. Ő odafigyel a világban tapasztalható igazságtalanságokra, védelmezi az elnyomottakat, és felkarolja a szenvedőket. Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm mindenkinek, áldásos Biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, az Efézusokhoz írt levélből, és ott a 6. fejezet 10. versétől a 13. versig terjedően a következőképpen. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejébe. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszsági lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok.

0: mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban. Valahol a tudatunk mélyén tudjuk mi azt, amit most a te igédből olvastunk, hogy nem test és vér ellen van tusakodásunk, de a mindennapi életben mégis testvér ellen is tusakodunk. Látod, Uram, azt, hogy olyan könnyen téveszt meg bennünket az ördög, és nagyon sokszor éppen azzal, hogy nem számolunk vele, nem gondolunk arra, hogy miközben éljük a mindennapi dolgainkat, indulatokkal, sokszor sértésekkel, sokszor rossz szándékkal találkozunk, és csak az embert látjuk ezekben a dolgokban, és nem látunk mögé. Segíts, Uram, megérteni, hogy a mi harcunk nem test és vér ellen van. És azt is megérteni, hogy csak akkor tudunk ebben a harcban bármilyen szempontból is föllépni, hogyha megértettük, hogy az Úrban kell megerősödnünk. Kérünk téged, segíts komolyan menni a te igédet, és a te szent lelkednek az erejét újra és újra nem csak kérni, hanem igénybe is venni. És segíts, hogy az a fegyverzet, amit minden gyermekednek elkészítettél, ne a fogason lógjon valahogy rozsdásodva, hanem valóban rajtunk legyen, és képesek legyünk mindent leküzdve megállni, amire te hívtál bennünket, és amire készítesz is. Segíts, hogy ez a mai Biblia tanulmányunk is ebbe az irányba segítsen bennünket, és úgy beszélgessünk, mint akik ezt a harcot nem másnak ajánlgatják, hanem maguk is benne vannak, és maguk is győztesen akarnak részesei lenni ennek. Amen.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és mindazokat, akik valamilyen médiumon keresztül hallanak bennünket. Szeretettel köszöntjük azokat a kis családi környezetben levőket, akik együtt figyelnek bennünket, határon innen, vagy határon túl. Mindenkit sok szeretettel köszöntünk, és a 9. tanulmányt veszük át, aminek a címe a kozmikus küzdelem. Itt nem valami ókori csillagok háborújára gondoljunk, de azért mégis valami olyanra, ami túlmutat az emberen, hiszen Isten és Sátán közötti ősi küzdelemre gondolhatunk, amit a Biblia megörökített számunkra, bár tudjuk, hogy a gonosz Sátán levettetett közénk, és a Földön végzi tevékenységét, de a rossz és a gonosz az a Földön kívül már az ember teremtése előtt elindult. Mi ezt a helyzetet örököltük, sokat nem tehetünk érte, de annyit igen, hogy a jó oldalra állunk, és az Isten csapatját erősítjük, ami a szeretet, a jóság és a hűség oldalát jelenti. Az ellenség tette. Máté evangéliuma 13. fejezet 24. versétől a 30. versig, és a 36. versétől a 40. versig. Mit mond számunkra ez az ige, Székely Marika?
2: Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a zöld vetés szárba szökött, és már magot hozott, megmutatkozott a konkoly is. A szolgák erre oda mentek a gazdához, és ezt kérdezték tőle. Uram, ugyan jó magot vetettél a földedbe? Honnan van akkor benne a konkoly? Ellenség tette ezt, felelte nekik. A szolgák erre megkérdezték. Akarod-e, hogy kimenjünk és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt. Nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratás idején megmondom az aratóknak, szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig takarítsátok be csűrömbe. Ekkor elbocsátotta a sokaságot, és bement a házba, tanítványai pedig ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Magyarázd meg nekünk a szántóföld konkolyáról szóló példázatot. ő pedig így válaszolt nekik. Az, aki a jó magot veti, az ember fia. A szántóföld, a világ. A jó mag a mennyek országának fiai, a konkoly a gonosz fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan tehát a konkolyt összegyűjtik és megégetik, úgy lesz a világ végén.
1: Köszönöm szépen. Ez egy példázat, és a példázatnak bizonyos elemei előre mutatnak, ugyanakkor ezek az elemek minden ember számára világosan érthető. Az akkori emberek, és még a nagyapáink is tudták, hogy mi az, hogy konkoly meg búza. Lehet, hogy még mi is tudjuk, de nyilván egy nagy város betonrengetegébe felnövekvő kisgyerek a búzát meg a konkolyt legfeljebb tanulmányai során képekről látja. Egy biztos. A jó és a rossz együtt van, és néha a rossz úgy körbeveszi a jót, hogy nem lehet kiszakítani, mert a jóval is rosszat teszünk. De viszont eljön az aratás időszaka, amikor a jót és a rosszat az Isten külön választja, és adja az Úr, hogy mi a jó közé tartozzunk, a csűrbe kerüljünk, Anikó.
3: És hogy az ellenség mennyire végzi ezt a konkolyvető munkáját, szerintem a legjobb példa a kisgyermekek élete. Én még nem láttam szülőt, aki hisznizni tanította a gyermekét. Ezzel együtt a gyerekek ebben a műfajban általában nagyon fejlettek. Aztán azt sem láttam, hogy a legtöbb szülő azért nem tanítja hazudni, és még sorolhatnám, verekedni, és ösztönösen egymásnak tudnak esni. Tehát a konkolyt, a rosszat az ellenség nagyon művészi szinten veti. Már ott van, eredendő bűnként hozzuk magunkkal, meg a nem, azt is nagyon gyorsan tudják mondani. De Isten azt akarja, hogy a jó mag is gyümölcsöt teremjen, és ebben nekünk is komoly feladatunk van, mert azért Jézus Krisztus itt most fizikailag nincs jelen, hanem rajtunk keresztül akarja vetni a jó magokat.
1: Cseri Kálmánnak olvastam nemrég az egyik prédikációját, és abban kifejti, hogy fiatalon egy ilyen tanya környezetébe került a családjával, és azt mondta, hogy jaj, milyen jó a nagy világtól távol, és az ő gyermekei majd a jó környezetben fognak felnőni, nincs tévé, nincs olyan városi hatás, ami a gyerekeket ronthatná. És egyszer, amikor hazamegy, akkor azt veszi észre, hogy ezek a gyerekek egymásnak estek. Hiába a jót tanulták, hiába a reggeli és az esti imádság, az istenes élet mind a két szülő részéről. Egyszer csak jött a gonosz, és elvetette a konkolyt, és azt mondja, hogy teljesen odáig voltam, hogy ilyet nem láthattak ezek a gyerekek még sehol, és honnan van ez bennük? Igen, belénk van vetve. Születésünk pillanatától nem csak a jót, hanem a rosszat is hivatásként sokszor megvalósítjuk, de nem ez a helyes út. A jó út, hogy búzák legyünk. Marika.
2: És a jó gazda nappal veti a magot. Az ellenség meg éjszaka a sötétség leple alatt szórja a konkolyt. És mind a két magra azonos napsugárzás, eső, minden, és árad, és kezdetben nem hiszem, hogy nagyon el lehetne különíteni a kibújó magból, hogy melyik lesz a búza, melyik a konkoly, de ahogy növekszik, úgy egyre inkább elkülönül, és hát van-e értéke a konkolynak? Ugye itt a példában is azt látjuk, hogy össze kell szedni, és el kell égetni. És a búza, az kerül a gazda házába. És mennyire féltő a gazda, hogy ugye ne szedjék ki a konkolyt a búza közül, mert hát ha a búza is sérül. ilyenkor az egy elveszett bárány jut eszembe, hogy az Úrnak arra az egyre is, hogy gondja van rá, és megbújhat-e a búza között a konkoly. Azt szét kell választani, és nem mehet ugyanazon az úton, mint a jó mag. Tehát nagyon sok átvitt értelemben a mi életünkben is ilyen különbség van, hogy felnövekedve mit mutatunk, búzát vagy konkolyt.
1: Köszönöm szépen. Parancsolj, aztán Laci bácsi.
0: És bocsánat ezért a furcsa szóért, de nem árt nem megünnepelni a konkoly gyönyörű virágját. Hogy azért a búzatáblát milyen szépen színesíti. Már csak azért is, mert hogyha valaki nem tudná, nem véletlen, hogy a konkolya az nagy ellenség, egész minimális mennyiségben a búzába keveredve és a lisztbe őrölve keveredve súlyos mérgező hatása van. Tehát az nem véletlen, hogy ellenség tesz csak ilyet. Viszont még egy dolgot hadd ajánljak mindenkinek a figyelmébe, mivel gondolom, hogy akik néznek bennünket, zömmel gyülekezetben élnek. Az Úr Jézus itt teppen nem a gyülekezet belső tisztasága ellen beszél. A szántóföld nem a gyülekezet, az a világ. A gyülekezetben meg Isten országának a fiai kellene, hogy éljenek, akikről meg azt mondja az azonosításnál az Úr Jézus, hogy a jó mag az Isten országának fiai. Tehát akkor szeretném mondani, hogy ne ünnepeljük konkoly testvért, mert az nem biztos, hogy nekünk nagyon jót tesz.
1: A gyülekezet akkor ezek szerint a csűr, ugye? Hogyha ha következetesek,
0: hát akár hogy csűrjük, csavarjuk,
1: akár hogy csűrjük, csavarjuk. László.
4: Annyiban kapcsolódnék a Tiborhoz, hogy a búza és a konkoly szétválasztása az egyfajta ítélkezés. A Biblia meg azt mondja, hogy az ítélet az Úré. Tehát nekünk nem az a feladatunk, hogy a hittestvéreink felett bármilyen szempontból is ítélkezzünk.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. A következő gondolatsor: a küzdelem eredete a földön. Mózes első könyve, 3. fejezet, és ott az első 7 verse. Kulcsár Anikó.
3: A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak. De hogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten, tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefaleveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak.
1: Köszönöm szépen. Azt látjuk, hogy a küzdelem eredete már a teremtés előtti időre nyúlik vissza, és már a teremtésben megjelenik a kígyó, mint a kísértő, aki pontosan az ellenkezőjét mondja, mint amit Isten mond. Isten azt mondta, hogy ne egyetek, ne is érintsétek. Dehogy lesztek, dehogy haltok meg, olyanok lesztek, mint az Isten. Valóban megnyílt a szemük, de más láttak, mint amit a sátán vagy Lucifer előre profétált nékik. Tehát azt látjuk, hogy a gonosz mindig annyi igazságot csepegtet a kísértésbe, hogy ez valami vágyakozást jelentsen, és amikor elkövették a bűnt, akkor egyszerűen olyan dolgokat vettek észre, amit korábbiakban nem. Nagyon érdekes, a nagyon híres Talmud magyarázó Rási, akiről már többször, akire többször hivatkoztam, azt mondta, hogy a teremtés után kapott Ádám és Éva egy csodálatos fényruhát, ami az Isten kegyelmét, az Isten kegyelmének trónusából áradt, és az Isten kegyelmét különböző csodálatos szivárvány színekben jelképezte. És ez eltűnt, és valami olyat láttak, ami megrémítette őket, és azért, hogy el tudják ezt a látványt viselni, fügefa levelekből készítettek maguknak ruhát. Marika?
2: Ugye, ha azt vesszük, hogy volt ez az egy fa, de volt rengeteg sok fa, és azt nem lehet azt mondani, hogy azok nem kívánatosak voltak, nem szépek voltak, és az Úr azt adta eledelül az emberpárnak. Ugye Isten parancsa volt, hogy azt az egyet különítsd el. És ez az engedelmességnek a próbája is volt, és ugye azzal tévesztette meg kígyó az emberpárt, hogy ha esznek erről a fáról, akkor bölcsé válnak. De hát a kígyó akart olyan lenni, mint Isten, és ő akart ugye fölébe keveredni. Ugye mást látnak jónak, mint amit Isten jónak lát, és ami az Isten szándéka. Hát a mi látásunkkal nincsen baj. Ami kedves, kívánatos, szép, ígéretes, az biztos, hogy jó nekünk. Mert Isten törvényei ott van, hogy ne kívánt, ne tedd, ne lopj, ne ölj, stb. És amikor a bűn bekövetkezett, akkor ugye egész más lett a látásuk az emberpárnak. Tehát mi is figyeljünk oda, hogy hiába sugal bennünket is valami, hogy ó, hát ezt megérdemled, ez olyan szép, ez csak neked való, és ne felejtsük el, hogy mögötte nem biztos, hogy az Isten akarata húzódik meg.
1: Köszönöm szépen, Szigeti István.
5: Nekem most eszembe jutott az a gondolat, amit a Tibor mondott valamikor a felvétele kapcsán, hogy az édenkert az nem valami konyhakert volt, vagy házi kert volt, egy hatalmas kert, és nem egy-két fa közül kellett, lehetett választani, hanem rengeteg fa volt ebben. Na most én szerintem ez a bűnbeesés története az teljes egyértelműen az Isten jelenméről szól, hogy milyen az Isten. Ugye, és nagyon érdekes a módszere a kígyónak, mert először csak kétséget keltett az, abban, hogy Éva is azt mondja, csak ugyan, azt mondta az Isten. És az a kétség tulajdonképpen egészen addig fokozódik, amikor meghazudtolja az Istent a kígyó, mert azt mondja, hogy dehogy haltok meg. Tehát ez egy az egyben meghazudtolás. És ebben a szituációban kellene dönteni az Évának. Ugye, hogy két kimenete van, az egyik az, hogy el kell dönteni, hogy Isten vagy a kígyó szavát fogadja el, vagy még kicsit kiélezve azt mondja, hogy ki hazudott, az Isten hazudott, vagy a kígyó hazudott. És ez egy nagyon döntő szituáció, és ennek a magva szerintem az, hogy kinek hisz az ember. Tehát hit van a középpontjában. Istennek hiszel-e, vagy a kígyónak hiszel-e?
1: Köszönöm szépen. Mielőtt megyünk tovább, még a Jelenések könyve 12. fejezetét fel kellene olvasni, és itt a 7., 8. és 9. verset.
3: Ezután háború támadt a mennyben. Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, És a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt, de nem tudott felülkerekedni, és azért többé nem volt maradása a mennyben. És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget, levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek.
1: Köszönöm szépen. Tibor?
0: Annyit szeretnék csak ehhez hozzátenni, hogy erről a harcról mi keveset tudunk. A Bibliának van egy-két jelzése erre a harcra. Dánielnél, Jelenések könyvénél. Bizonyos ezékieli vagy ézsaiási proféciák utalnak ezekre a mennyei magasságban levő háborúságokra. De nekünk nem erről kell tudni elsősorban, nem arról szól a dolog, hogy milyen jó lenne ezt részletesen látni. Ez a Sky and Fiction-ön felnőtt ifjúságunk számára úgy különösen kézzel

0: mégiscsak jó volna. Tudom én, hogy mit mondott Isten. Tessék mondani, vajon Éva vagy Ádám sejtette-e, hogy nem gyümölcs mellett döntenek, hanem amellett döntenek, hogy ki lesz ezen túl az Istenük? Mert akinek hisz az ember, akit követ az ember, akinek a tanácsát fogadja az ember, az lesz a lelki vezetője, és ez egy óriási tragédiához tud vezetni.
1: Köszönöm szépen. László, aztán Gyula.
2: Eredetileg az Istvánhoz kapcsolódtam volna, de amit mondok, az kapcsolódik ahhoz is, amit a Tibor mondott, hogy a hit és a szeretet az elég szorosan összefügg, mert az ember hajlamos arra, hogy inkább annak hisz, akit szeret. És azzal, hogy Éváék inkább a kígyónak hittek, abban egy kicsit benne van az is, hogy nem volt teljes a szeretetük az Úr felé. Mert ha teljes lett volna, akkor az ő szavára hallgatnak. De mivel engedtek a kígyónak, ez azt mutatja, hogy az Úr iránti szeretetük nem volt tökéletes.
1: Tibor?
0: És akkor ezt még meg lehet toldani azzal, hogy az Édenkertben minden áldott nap jelen volt az Úr, de az Isten személyes jelenléte úgy tűnik, nem garancia arra, hogy mindenki benne higgyen, aki a környezetében él.
1: Köszönöm szépen. Jakó Gyula testvér.
3: Ami a legnagyobb tragédia, hogy a kígyó nem mondja meg Évának se, Ádámnak, hogy mi lesz a következménye. Arról mélyen hallgat. A következményekről később szembesülnek Ádámék.
1: Nagyon szépen.
3: És nekünk is az a tanúság, bocsánat, hogy tanuljuk meg azt, hogy minden saját bűnünknek következményei lesznek.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolatsor mennyei küzdelem kezdete. Ezékiel könyve, ez a nagyon híres luciferi profécia, Ezékiel 28, 12-től 19-ig terjedő versei. Tokics Marika.
4: Emberfia, kezd sirató éneket Tírus királyáról, és mondd róla, ezt mondja az én uram, az Úr. Te voltál a mintakép, tele bölcsességgel, tökéletesen szép. Édenben, Isten kertjében voltál, mindenféle drága kő borított, rubin, topáz és jáspis, krizolit, ónix és nefrit, zafír, karbunkulus és smaragd. Aranyból készültek foglalataid, és a rajtad lévő vésetek teremtésed napján elkészültek. Fölkent kérubot adtam melléd, hogy oltalmazzon. Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek közt járkáltál. Fedhetetlen életű voltál teremtésed napjától fogva, míg álnokság nem lett található benned. A nagy arányú kereskedés közben megteltél erőszakkal, és vétkes lettél. Azért száműztelek az Isten hegyéről, és elkergetett az oltalmazó kérúb a tüzes kövek közül. Szépségedben felfuvalkodtál, rosszra használtad bölcsességedet a fényűzés kedvéért. Ledobtalak a földre, látványosságá tettelek a királyok számára. Sok bűnöddel, álnok kalmárkodásoddal meggyaláztad szentélyeidet. Azért tüzet gyújtottam benned, és megemésztett téged. Hamuvá tettelek a földön, mindenki szeme láttára. Akik csak ismertek a népek között, szörnyűködtek rajtad. Rettenetes véged lett. Nem lesz belőled soha semmi.
1: Köszönöm szépen. Miközben a profécia egy valóságos királyról, Tírus királyról szól, túlmutat a földi határokon, és Lucifert, az Isten egykori legszebb angyalát, legbölcsebb angyalának egyikét mutatja be, és azt látjuk, hogy a bűnbeesés folyamata nála nem egy gyümölcsnek a leszakításában, hanem saját egójában.

0: magának, énjének, szépségének felnagyítása által, mint egy belső bűnt követett el. Ugye vannak belső bűnök az életünkben, és vannak külső bűnök, és ez visszafordíthatatlanná tette Lucifer jellemét. Valamikor a legszebb volt, és most pedig a leggonoszabb, legcsúnyább lett. Kinek milyen gondolata van? Tibor.
1: Azt hiszem, hogy amikor ezt az ember végigolvassa, akkor beleborzad, hiszen arra gondolhat az ember, hogy milyen volt a tökéletes mennyei világ, amíg ez a lázadás meg nem történt. És volt itt egy nagyon megdöbbentő mondat, rosszra használtad bölcsességedet a fényűzés kedvéért. És én azt hiszem, hogy ha a mai világra nézünk, akkor azt látjuk, hogy soha nem látott gazdagság van az emberiségben jelenleg, a nyugati világban legalábbis jelen, és mintha rosszra használná, miért is? Ugyanazért, akkor ki van mögötte? Az, aki a fényűzés kedvéért mindent képes feláldozni, még az Istennek is neki megy, és megpróbálja ledönteni a trónusáról, csak hogy ő az lehessen, aki akar. Tehát az egész nyugati világ, mintha ezt harsogná pillanatnyilag, hogy gondolkozunk ezen a küzdelmen el, mert nem ért véget.
0: Szigeti István.
2: Engem az is megdöbbentett, hogy tulajdonképpen ez egy nem egy akármilyen lázadás volt, hanem tulajdonképpen egy teremtmény lázadt fel a teremtő ellen. Az a teremtmény, akiről azt olvastuk, hogy mintakép, tele bölcsességgel, tökéletes szépségű volt, és az Éden kertjében volt. Tehát ezt a mintaképet egy más fordítás szemben mondja, azt mondja, hogy az arányosság pesélgyűrűje. Vagy azt mondják, hogy tökéletesség példaképe, tehát nem akárki volt. És ez milyen döntést hozott? Ugye azt tudod, hogy felfúvalkodott, Isten helyére tört, és rágalmazni is kezdte. Előbb mondtam, hogy tulajdonképpen meg is hazudtolta Isten, de hogy haltok meg. Ez egy komplett hazugságnak kell értelmezni. Tehát Lucifer Isten felséges státuszára és hatalmára akarta kisajátítani. De ami számomra megdöbbentő, hogy a szeretetteljes jellemét viszont nem akarta kiszállítani, hanem azt a módszert választott, hogy csalással és hazugsággal próbálja meg elérni a céljait. Holott a lényeg az lett volna, hogy ezt a szeretetteljes jellemét próbálta meg volna idézőjelbe kisajátítani, vagy jobban mondva követni.
0: Köszönjük szépen. Laci bácsi, aztán Marika.
3: Vannak, akik azt próbálják megmagyarázni, hogy egyáltalán miért merült fel Luciferben az Isten ellenesség. Miért lázadt föl? Egyáltalán miért született meg? És arra gondolnak, hogy valószínűleg azért, mert lehetett benne valami nem tökéletes. Na most, aki így nyúl a kérdéshez, annak fölhívnám a figyelmét, hogy aki ezt mondja, az valójában az Isten istenségét vonja kétségbe. Ha ugyanis Isten tökéletes, akkor minden alkotása is az. Aki pedig ezt kétségbe vonja, mármint hogy az alkotása nem lehetett valami miatt tökéletes, az az Isten istenségét vonja kétségbe. Tehát ezen a gondolatmeneten nem érdemes tovább menni. Amit pedig a Tibor mondott, állandóan az a bibliai kifejezés jutott eszembe, hogy az élet kérkedése, hogy a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kérkedése. Ez a három az, ami tipikusan maga alá gyűri az embert, és ez ellen kellene harcolni.
0: Eszembe jutott a garancia a jogból, azt mondja, hogy a garancia az, amely már a gyártás során benne volt a hiba, csak később jön ki. Ez tökéletes. De az Isten gyártása során nem volt benne hiba, ez már nem garancia, ez már a szavatossághoz tartozik, hogy később alakult ki a hiba, akár az emberben, akár a teremtményekben.
4: Annyit, hogy ez a küzdelem mindnyájunkat érint a múltban is, a jelenben is, és a jövőben is. Tehát meg leszünk próbáltatva, az nem kérdés, és nem kétség ne férjen hozzá, és ezért kérjünk értelmet és bölcsességet. Most arról tanulunk, hogy mekkora hatalma van a gonosznak is. Az Isten messze benne annál hatalmasabb.
0: Köszönöm szépen, Marika.
5: Ugye ez mutatja, hogy ahogy Isten megteremtette Lucifert, hogy milyenné vált, a szépségből rémség lett, és ott van az Isten ítélete is, hogy elpusztítja, mert nem fog örökké élni. És ugye Lucifer levettetett a mennyből, ugye az angyalokkal együtt, akiket megtévesztett, és ez a jellem tulajdonsága terjedt szét a földön, tehát hogy becsap, hogy hamisságot, kétséget terjeszt, és másnak akarja Istent bemutatni. Hogy tudunk mi harcolni ez ellen, hogy ne a sátáni tulajdonság legyen ránk jellemző, hanem ugye van az ige, hogy Krisztus éljen bennünk. Micsoda különbség ez. És mi tudjuk, hogy mi Isten tervében milyen feladatot kaptunk. Mert Lucifer is kapott, mi is kapunk ténykedésre felhívást, és nekünk nagyon vigyázni kell, hogy az Istenhez vezető úton legyünk, és azt tegyük, amit az ő terve szerint meg kell tennünk.
0: Köszönöm szépen. Van még egy Biblia versünk, Ézsaiás könyve 14. rész, 12. versétől a 15. verséig. Marika, még légy szíves, olvast.
6: Leestél az égről, fényes hajnalcsillag, lehultál a földre, népek legyőzője, pedig ezt mondtad magadban, fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az Istenek hegyére, a messze északon, fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a felségeshez, de a sírba kell leszállnod, a gödör mélyébe.
0: Köszönöm szépen. Ez egy kicsit bemutatja ennek a harcnak, Isten és Sátán közötti kozmikus harcnak az egyik vetületét, hogy levettetett a földre. Bár ő úgy gondolta, hogy Istent legyőzi, de Istent nem szabad és nem lehet akarni legyőzni, mert Isten maga a szeretet, és ha a szeretetet akarjuk legyőzni, akkor valami rossz lesz a helyette, valami gyűlölet, valami álságosság lesz. Köszönöm szépen, menjünk tovább. Ha engem imádsz, ez már egy új szövetségi gondolat, a kísértés hegyén, Máté Evangélium 4. fejezet, 1-11 verse, Varga Gyöngyike.
7: Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva, ne kísértsd az Urat a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak néki.
0: Köszönöm szépen. Máté evangéliumának ez az utolsó része azt mutatja be, hogy mint az Éden kertjében lett volna a második Ádám, és ahogy az első Ádámnak volt egy kísértése, elbukott, a második Ádámnak is volt egy kísértése, nem is egy, hanem három, és mégsem bukott el. Szóval nagyon szép az a környezet, ahová ezt az egész helyzetet belehelyezi. Tibor.
1: Azért arra szeretném mindenkinek a figyelmét fölhívni, hogy itt nem babra megy a játék, ugye? Tehát itt az ördög megmutatja saját magát. Megismerhetjük a krisztusi jellemet is teljesen világosan, és azt is látjuk, hogy minden bizonnyal a mi érdekünkben is az Úr Jézus mindig igét vesz elő, mert ezt mi is meg fogjuk tudni tenni, hogy a lelki fegyverzetet használjuk. Igét vesz elő az ördöggel szembe. De van itt valami. Ha Lukácsnál olvastuk volna, ott azt is olvastuk volna, hogy azt az arcátlanságot merészelte mondani az ördög, hogy nékem adatot, és annak adom, akinek akarom. Mármint, hogy ez az egész világ. Ezzel azt sugallta, hogy Isten adta neki. Most tessék arra gondolni, hogy ott áll vele szemben az Isten egyszülött fia, aki mindent pontosan tud erről a történetről, és a szemébe belemeri mondani. Ha az Úr Jézussal megpróbálta, akkor velem miért ne próbálná meg? Hát én sokkal gyengébb vagyok, az én képességeim semmiféle módon nem mérhetők az Úr Jézuséhoz, de egyet meg tudok tenni, komolyan veszem, amit az Úr Jézus mondott, hogy a hazugság atya, és amikor hazudik, akkor a magáéból szól. Tehát akkor fölvértezhetem magam azzal, hogy nem állok vele szóba, maximum Isten igéjével, mint ahogy ezt az én megváltóm is tette, hogy bele ne sodródjak egy olyan helyzetbe, amiből nem tudok kijönni.
0: Köszönöm szépen, István.
2: Vannak előzmények, amit most nem tudunk kifejteni, de engem megilletett az a gondolat is, hogy ahogy indul a történet, hogy élek védte Jézust a pusztába. Tehát ezzel a kifejezéssel az volt a célja, hogy megkísértse az ördögöt. De más fordítást szerintem jobban adja ki, mert azt mondja, hogy megkísértés helyére próbára tegye. Tehát egy ilyen sporthasonlatében, mint egy edzés alapján. És a kísértés nagyon jól indul, mert ugye azt olvastuk, hogy a találkozás előtt 40 napig böjtölt. És egy első logikus kérdés az, amit feltesz, hogy a köveket változtatta kenyérre. Tehát egy logikus kérdés, 40 napi bőjt után változtassa kenyérre. És Isten, illetve Jézus a Szentírást idézve fogadja, és a Szentírási idézetek mindig a központban vannak. És a második kísértetnél nekem az villant be, hogy a Sátán egy nagyon tanulékony. Mert a kísértését
0: tovább finomítja.
2: Finomítja, és egy igével, a 91. Zsoltár verseivel támassa alá, hogy kézzel fogva vezetnek téged, és hogy megjelösd a lábadat a kőbe. Ez erre megint Isten helyre teszi ezt a jelet. És a harmadik kísértés pedig az imádat kísértése. És tulajdonképpen itt az a lényeg, amit a Tibor is mondott, amit a Lukácsi szöveg világosabban mond, hogy azt mondja, hogy nekem adatot, és annak adom, akinek minden akarom. A nekem adatot, a más fordítás azt mondja, én kaptam meg. Mindez az enyém. Tehát ők, amit Tibor nagyon pregnásan mondott, hogy kisajátítsa tulajdonképpen a hatalmat, kisajátítsa, hogy nekem adatot is, annak adom, aki akarom. Tehát ez a jellegzetős magatartás is, hogy, amit itt láthatjuk. Tehát igen, de Sátán mindhárom esetben kukoricát vallott, és mindhárom esetben a Szentírással védte ki. Hát a mózesi igékre hagyatkozik egy az egybe Isten az ígérettére. Ezt gondolnám tanári szemszögből nézve, hogy ismétléseket mondott, hogy a Mózes könyvében ez hogy van megírva.
0: Megyünk tovább. János evangélium 8. fejezet 44-45. Verse, kozmikus küzdelem jellege. Kulcsár Anikó.
8: Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug és a hazugság atya. Mivel pedig én az igazságot mondom, nem hisztek nekem.
0: Milyen mély szavak. És hányszor teljesedik a mi keresztény életünkben is, hogy jobban szeretik az emberek hallani a nem igaz dolgokat, mint az igaz dolgokat. Nézzük az összefoglalást, Anikó, honnan hoztad?
8: Csodától a próbáig Szigeti Jenő könyvéből, a 242. oldaltól. A szolidaritás vállalása nem csupán egy látványos ünnepi cselekedet, hanem egy szüntelen való harc. Amikor az égi szózat elhangzott felette, akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Az a lélek, aki felruház bennünket arra, hogy cselekedni tudjuk a jót, megengedi életünkben a kísértéseket, a próbákat is, mert enélkül a Biblia szerint fattyak vagytok, nem pedig fiak. A győzelemhez küzdelemre van szükségünk. A bűntelen, győzelmes Jézus nem önmaga miatt kísértetett meg, hanem értünk. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenben, kivéve a bűnt, olvassuk a zsidókhoz írt levélben. Ezért, ha a jó mellett döntünk, nekünk is át kell esni a kísértéseken. Jó, ha kérjük Istent, hogy ne vigyen a kísértésbe, de bízhatunk abban, hogy erőnkön felül nem hagy kísérteni minket. De a kísértővel való találkozás nem maradhat el az életünkből. Jézus három kísértése minden megpróbáltatásunk összefoglalója. Ezek a kenyér, a templom és a hatalom kísértése volt. Úgy is lehetne ezt a három megpróbáltatást általánosítani, hogy az első a materiális világgal való kapcsolatunkból jön, a másik az Istennel való kapcsolatunkat érinti, míg a hatalom kérdése a másik emberrel való viszonyunk próbája. Jézus imádsággal, bőjtel készült szolgálatára, ahol mindennapi próbák és kísértések várták. Tudta, hogy mivel megöresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult, imádsággal és bőjtöléssel felülről Istentől kell kérni az erőt, mivel a győzelem alapfeltétele az Isten akaratára hangolódás.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat, mindenkit várunk, folytatjuk a hatalom gyakorlásának szabályai, ez lesz a következő Biblia tanulmányunk. Most egy imával fejezzük be. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy Te megadtad azt az utat, amely a keskeny út, és add, hogy ezen a keskeny úton tudjunk járni, példát tudjunk mutatni az igazi szeretetről, az igazi hitről, és az igazi Istennel való kapcsolatunkról. Áld meg együttlétünket, áld meg azokat a csoportokat, akik nézik Biblia tanulmányunkat, vagy hallgatják, legyél velük is a Te szent lelked által. Amen.

Isten szeretete és igazsága. A keresztény hit központjában a szeretet áll, ami Isten jelleme. Isten maga a szeretet. Ő odafigyel a világban tapasztalható igazságtalanságokra, védelmezi az elnyomottakat, és felkarolja a szenvedőket. Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Szabadulás a portól és Poivától. A mai ige: Ámosz, 9. fejezet, 9. vers. Mert én parancsolok a népeknek, és megrostálom Izrael házát, mintha rostával ráznák, de egy szem sem esik a földre. Gondolatok az igéről. A rostálás ma is tart még. Akárhova megyünk, Isten tisztít és rostál bennünket. Isten napjainkban is megpróbálja népét mindenütt a világban, mint ahogy a gamonát is megrostálják. Olykor az ördög tartja a kezében a rostát, és jól megrázza abban a reményben, hogy így végleg tönkre tehet minket. A hitetlenek sem restek, hogy szívünkbe és elménkbe ültessék a maguk állandó nyugtalanságát és félelmét. A világ pedig készségesen segít nekik ebben, és nagy lendülettel ráz jobbra-balra bennünket. Ami pedig a legrosszabb, maga a hitetlenné vált egyház is hozzáadja erejét ehhez a rostáláshoz. Nos, csak hadd rostáljanak. Így különül el a pejva a buzától. A tiszta buza így legalább megszabadul a pejvától és a portól. De milyen nagy kegyelmet hirdet nekünk mai igerészünk, amikor azt ígéri, hogy egy szem sem esik a földre. Ami jó, igaz és kegyes, azt Isten megőrzi. A legkisebb sem vész el gyermekei közül, és egyetlen hívő sem szenved olyan veszteséget, ami igazán kárára lenne. A rostálásban úgy megtartatunk, hogy azt a végén Krisztus Jézus által nyerességnek találjuk majd. Keresztény összefogása megfogan gyermekekért. Ma indul a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Idén ősszel immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40. nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést most mától. A szeptember 23 és november 1 között zajló imát, böjtöt és békés jelenlétet magában foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban a Szent István kórház előtti terület, Budapest 9. kerület Nagyvárad tér 1 lesz, ahol a résztvevők naponta 7 órától 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezetközi összefogása és közbenjárása az élet védelmében. A kampány célja felhívni a figyelmet a legvédtelenebbekre, a szív alatt fejlődő megfogant magzatokra, akik még nem képesek szólni a saját érdekükben. Őszi lelkész továbbképző tanfolyam. Az evangélium hirdetése, mint ajándék és kötelesség. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia őszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét. A továbbképzésnek a Pápai Református Teológiai Akadémia holnap és holnap után ad otthont, szeptember 24-25-én. Aki a tanfolyam teljes egészén részt vesz, 12 kreditet kap, az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. Szállás lehetőségeket a Teológiai Akadémia kollégiumában tudnak biztosítani. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Ma, szerdán is felhős, napos az idő, helyenként eső is lehet. Az északi szél megélénkül, és 18-22 fokunk van. Csütörtökön felhősödésre van kilátás, ezért esők is jöhetnek. Az északi szél élénkülhet, és 18-23 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim, ma is igen érdekes vendégünk lesz. Valamikor az 1970-es évek közepén ismertem meg. Rendkívül érdekes hivatása van. Faszobrászként indult, végül a Képzőművészeti Egyetemen a restaurátor művész szakot végezte el. Keze munkáját őrzi sok-sok templom, szobor, és tavaly a Ferenczi Noémi díjat is átvehette. De dolgozott operatőrként, riporterként is. Ahogy a Wikipédiát böngésztem, riportalanyai között Szőke Kató, Székely Éva, Buzánszky Jenő, Kárpáti Rudolf, Schmidt Pál, Göncz Árpád, még Sylvester Stallone is szerepel. Most a Lélek közelben című műsorban vendégem Bedő Csongor László. Voltak a családodban előzmények, hiszen anyai nagymamát, Füzeséri Magdolna Izabella 1913 és 19 között a Szépművészeti Akadémia növendékeként festő- és szobrászművész diplomát szerzett, Glac Oszkár, Benczúr Gyula és Strobel Alajos voltak vezető tanárai. Édesanyád öccse is faszobrász, ha jól tudom. Te hogyan kezdted?
1: Bele kell javítsak egy-két dologba, hogy Füzeséri Magdolna Tövisi és Füzeséri, simán, pontos ível és egyessel, majd Füzeséri, kétes y-nal, Magdolna Izabella.
0: Igen.
1: Ő a Magyar Szépművészeti Akadémián végzett festőművész és szobrász szakon. A festő tanárai Glat Oszkár volt a osztályvezetője, és dr. Benczúr Gyula és Szinyei Mense Pál is a tanárai voltak.
0: Hát ez valami döbbenetes.
1: Szobrász tanára pedig Litó Újvár és Strobl Alajos volt. Édesanyám öccse Lőrinc Matyi, úgy hívta mindenki, tehát Lőrinc Mátyás, és Tibor volt a keresztneve, már úgy értem a keresztelésben ezt a nevet kapta, és ő Pumás, második világháborúban Pumás pilóta volt, Marosvásárhelyen kezdett el repülni, és én amikor kint voltam Marosvásárhelyen, akkor nosztalgiáztam, hogy szeretnék abban a légtérben leedzeni, ahol az én nagybátyám tanulta a repülést. És érdekes, amikor megérkeztünk a repülőtérre, leparkoltam a repülőtéren belülre, és akkor egy illető, aki egy propelleres repülő tetején állt, hát románul kiabált. Uh-huh. És akkor ez az illető, aki repülő tetején állt, és románul szólt hozzám, megszólalt magyarul. És mondom, hát tudsz magyarul? Hát miért nem így szóltál? Na, a rendszámot látod, hogy magyar rendszám. Hát azt mondja, a legjobb barátom magyar. És, de hogyha jóvá tehetem ezt, akkor elviszlek én repülni. Hát a ejtőernyősök voltak még a fedélzeten, és fölmentünk, tettünk nem tudom hány kört. Leszálltunk, és akarsz még egy kör? És két körre fölvitt. Tehát így is lehet.
0: Igen.
1: Aztán ugye Matyi faszobrásznak tanult, és ugye közben jött a háború, és hát így lett ő belőle pilóta, és itt 700 angol és amerikai repülőgéppel szemben harcoltak a, ha jól emlékszem, 23 Pumás pilóta. 700 ellenséges gépen. Nem mi mentünk Amerikába, Angliába, hanem ők jöttek ide, és bombáztak, lövöldöztek, mindent csináltak. És 23 évesen, 1944. november 5-én, Szent Imre napján halt repülős hősi halált. 23 évesen.
0: Hát akkor nem sok ideje volt az alkotásra sajnos.
1: Hát nem. Nem.
0: Térjünk vissza a nagymamádra. Ismerted őt? És hatással volt-e rád az ő művészi munkája?
1: Ő Kolozsváron élt, aztán egyszer az 50-es években meglátogatott minket, és nagyon sajnálom, hogy azokat a rajzokat, amiket rólunk csinált a négy gyerekről, az eltűnt. De hát ugye közben elköltöztünk a zúlói lakásból is, de a belvárosba, a Váci utcába, és hát ez, mondom, nagyon sajnálom, de eltűnt. És egy nagyon aranyos, jó ember volt, Füzeséri Magda. Édesanyám nagyon szerette őt, és az az érdekes, hogy ugye elváltak, aztán pápai engedéllyel még egyszer, tehát nagyapámtól elvált, és pápai engedéllyel még egyszer összeházasodhattak.
0: Ugyanazzal a nagypapával?
1: Tessék?
0: Ugyanazzal a nagypapával?
1: Ugyanezzel a nagypapával, igen.
0: Fantasztikus.
1: És aztán mégse lett az örök életük, és a Kolozsvári Zeneművészeti Akadémián zongora és énekszakon szerzett diplomát, második feleség, illetve most már így harmadik, a kettőnek számítom, Üzeséri Magdával kötött házasságát. Ő zongora és énekszakon végzett, kitűnően. És őt úgy hívták, hogy Klebovics Emília. Egy tündér, aranyos, jó ember, ő azért nem szült gyereket, mert nem akart gyereket szülni, mert közölte, hogy ő nem akarja megkülönböztetni a saját gyerekét a szeretett férjének a gyermekeitől. És a nagypapa gyermekei, ugye édesanyám és Matyi, úgy lettek kezelve, mint a sajátja.
0: Uh-huh.
1: És még én is úgy lettem kezelve. Tehát nekem olyan, a világon a legszebb gyermekkorom nekem volt. Uh-huh. Ez bárki, bármikor állítom, Sátraljuhelyre kerültek, ugye Erdélyből, nagyapámék, és egy, itt az Isten, egy 4,5 oldas grófi kastély, 4,5 oldas kertben lévő grófi kastélyba kerültek, kerültünk végül is, és két patak, északon a Kisrogyba, délen pedig a Bányácskai patak folyt. És mondom, 4,5 oldas kert, volt olyan útja a kertnek, 110 méter hosszú, jobbra-balra, csodálatos, minden bozót más színű orgona. És ezekken tudtunk biciklizni, ha akartunk télen, akkor bár bent a szobában fölvettem a korcsolyát, és mentünk a Ronyvára korcsolyázni. És ott jártam elsőben, bocsánat, zeneóvodába kezdtem, mert 2 éves koromban kerültem oda, zeneóvodába kerültem, és ott először zongora, majd később, amikor már zeneiskola lett, akkor Piccolón kezdtem tanulni, Új Viktor Géza volt a tanár, és később aztán fúvolás lettem, majd itt Budapesten is folytattam a fúvolázást, Bántai Vilmos bácsi volt a tanárom, aki az operaháznak volt a fúvolása, és akkor visszatérek Sátraljuhelyre, hogy ott, hát én büszkén mondom, 3 várban aludhattam. Az első a Füzéri vár volt. Igaz, hogy romok voltak, de mint gyerek elálmosodtam, és ott a Füzéri várnak a kápolnája előtt, ott a vadkörtefa alatt tudtam aludni. Aztán második vár, az pedig a Sárospataki vár. És a Sárospataki várban Rákóczi Ferenc feleségének az ágyában aludhattam. Ugyanis nagyapám, aki kataszteri mérnök volt, Lőrinc Ferenc, magyar királyi műszaki főtanácsos, és hát Sárospatakon volt neki megbízása, és akkor elvitt engem, és beadott a Milyen Bori néni, majd eszembe jut talán a neve. Neki ott volt műhelye, de én azt nem szeretem, ezt a kifejezést, egy műhely, mert érdekes módon akkor, amikor fönt a Királyi Várban, már jóval később, volt restaurátor konferencia, és szegény Fekete Gyuri, aki idén elhunyt, ő vezette ezt a beszélgetést, és hát a beszélgetést, mert amit szeretett volna, abból nem lett beszélgetés, hanem de azt mondta a kollégáknak, kollégináknak, hogy nyugodtan kérdezzetek, majd én válaszolok. És akkor senki nem kérdezett. És akkor erre mutatott rám Fekete Gyuri, hogy én viszont ismerek egy agent provocateur-t. És így mutatott rám újjal. Hát mondom, nem készültem, de ha már így megszólítottál. A lópatkoló kovácsnak van műhelye. Az asztalosnak van műhelye. A cipésznek van műhelye. A restaurátornak, a festőművésznek, a fotóművésznek, a szobrászművésznek műterme van. Nagyon pontosan fogalmaz a magyar, hívjuk műteremnek, nem a nagysága miatt, tehát nem a tornaterem, meg egyebek, meg színházterem, mert ott műterem. Hát erre megáll Fekete Gyuri, és hogy én hogy utáltam mindig azokat az embereket, akik nálam okosabbat mondanak. Ugye, ez a humor oldala, mert én azt vallom, saját agyszülemény, hogy mi az a három dolog, ami nélkül nem lehet élni normális életet.
0: Első, no, mi az?
1: Első a bizalom, a második a zene, a harmadik a humor.
0: Ezt csak alá tudom húzni. Így van, nagyon sokszor saját magam is úgy lendültem át nehéz helyzeteken, hogy a nagymamámtól örökölt humoromat előkaptam. Na de viszont arról mesélj nekem, most azt tudom, hogy fuvolázol, meg zenéltél. Na de akkor hogy kerültél közel a fához? Még ott a sátoraljaújhelyi patakparton?
1: Nagyon egyszerű és nagyon prózai a dolog. Hát apám ugye ragaszkodott ahhoz, hogy minimum érettségim legyen. Népszínház utcában van egy technikum, vagy legalábbis volt egy technikum, malomipari technikum. És hát a kémiát nagyon szerettem, a matematikát nagyon szerettem, a magyar történelmet nagyon szerettem, de egy-két tantárgyból, mivel én nem akarok Molnár lenni, és erre érdekes vette a humor oldalát az igazgató, de én ezekből megbuktattattam magam. És már amiket nem szerettem, tantárgyakat. És írt egy levelet édesapámnak, hogy te, Csongi, nem akar Molnár lenni, valami más megoldást kell keresni. Ezt leírt, ezt a levelet megtaláltam. És a lényeg az, hogy kivett, és akkor elvitt engem az OKISZ, Országos Kisipari Termelő Szövetkezetek központjába, ott a Vác utcából nyílik, Galamb utca talán, ahol volt ez, és hát ott kért tanácsot, hogy mit lehetne csinálni, és elmesélte, hogy az én nagybátyám faszobrász volt, nagymamám szobrász és festőművész. A lényeg az, hogy hát ajánlották a faszobrász KT-t. És akkor oda bekerültem. És ott végeztem, és ugye 65-ben, és akkor, amikor elvégeztem, akkor egymás után minden évben megnyertem a szakmai ifjúmestere vetélkedőt, és ekkor meg kellett volna adni a nagymesterét. Három ifjú díj után a nagyot is meg kellett volna kapjam, nem kaptam meg. Hát erre mit mondott Lenszky Béla bácsi mesterem? Azt mondja, ne törődjél vele, csinálunk egy mesteri vizsgát, jó? Kitűnően elvégeztem, ennek örömére elmentünk csónakázni. Elmentünk vonattal, aztán Duna mellett, és a Dunán aludtunk éjszaka a csónakban. És ez is egy érdekes dolog volt, mert ugye az erdőben szerettem volna aludni, de hát jöttek a vaddisznok, meg ez, meg az, úgyhogy nem hagytak békét. Hát ez csak egy mellékes, és hát meglett a faszobrász mesteri. És én 70-es évek elején, igen, 1971-ben faszobrász KTS-ből kiléptem, mert mondom, addig akartam maradni, ezt közöltem is ott a kollégákkal, hogy ameddig itt engem tanítanak, és érzem, hogy még van, mit tanulni, addig maradok. És hát 1971-ben elköszöntem tőlük, elkerültem a bizonyítszeti kivitelezési iparvállalathoz. Hát ott érdekes volt, ugye én a Vác utcában laktam, a Szerv utca sarkán, és a Wenkheim palotába kellett menni dolgozni, amit gyalog tettem meg mindig, és ugye se hisztag nem voltam, se pártag nem voltam, ezt csak azért mondom, mert a később majd érdekes lesz, hogy mit ad Isten, hogy én rádióval, kis rádióval, zsebrádióval mentem, és hallgattam a híreket, meg ezt, meg azt, és hát megérkezek a helyemre, leteszem a rádiót a faragópadra, és elkezdek dolgozni. De ködbe szólt a főnök, a csoportvezető, mert ott volt ellenőrzésen, hogy 8 órára illik járni, akkor kezdődik a munka. Mit ad Isten, milyen a élet? Kossuth Rádió Budapest, pontos időjelzést adunk. 8 óra következik. De akkor már haragtam. Egyből befogta a száját, és na lényeg az, hogy egy elég ilyen bolsevik társaság volt ott, legalábbis az én nézetem szerint, és mondom, én itt nem akarok tovább maradni, és hál' Istennek a Műemlék felügyelőségnél voltak korábbi osztálytársaim, akik mondták, hogy menjek át oda. És hát igen, ám, de ott szűrőn kell átmenni. És mit ad Isten, apám beszélt, aztán Enckézával is, meg dr. Dersényi Dezsővel is. És hát oda kerültem. És mivel nem a csoportvezetőm döntött el, hogy én alkalmas leszek ott, vagy nem, ugye akkor már faszobrászmester voltam, mint említettem, hát akkor kifogok rajta ezen a figurán. És mit adott első munkának? Az egri Rácz templom, szerb ortodox templom, amit Jankovics Miklós faragott, annak a királyi kapuját. És akkor megkérdezte tőlem, amikor ott volt a kapu, a műteremben, hogy na, hogy csinálnád meg? És elmondtam, hogy hogy. Nem. De mondom, hát itt vannak az analógiák, minden, csak gyakorlatilag le kell másolni. Úgy csináld, ahogy én mondtam. Hát akkor észrevettem, hogy itt nincs vitának helye. És amikor elkészültem a munkával, akkor gyere, légy szíves, nézd meg. Na látod, milyen szép lett. Hát ugye, mint mindig szókimondó ember voltam, ne olyannak szeressenek, amilyenek szeretnének, hanem amilyen vagyok. És azért, na látod, milyen szép lett. Igen ám, de nem úgy csináltam, hogy te mondtad, hanem ahogy én. Mi volt erre a válasz? Költői a kérdés. Mától kezdve, ameddig én vagyok a főnököd, ne is álmodozz rá tovább tanulásról. Hát nem álmodoztam, hanem dolgoztam. Igaz, hogy iparzanulókat is kellett oktassak, szakközépiskolában is kellett oktassak, faszorrászokat. A lényeg az, hogy 1900, ja, és estén végeztem a gimnáziumot. Most 87-ben szabadultam a Műemlék felügyelőségtől, de előtte, azt hiszem, talán 3 évig a leányvállalat restaurátor csoportjának voltam a vezetője. Mert ők kértek föl, tehát eljöttem a anyavállalattól. És a leányvállalathoz kerültem, és 87-ben fölvettek az egyetemre. És kitűnően végeztem, és már abban az évben előkészítőt kellett vezessek, felvételi előkészítőt. Majd következő évben már tanítanom lehetett, taníthattam. Érdekes, az első év, amikor elkezdtem a hallgatást, mint egyetemista, akkor egyik volt ismerősöm, ma is ismerős természetesen, együtt jártunk a Ferenci körbe szobrász szakra, és szobrász tanoncként. És ő a Nemzeti Múzeumban volt, és tanított az egyetemen. És amikor ott leültünk, a hallgatók egyik oldalon, és ő pedig a másik oldalon elmeséli, hogy hát tulajdonképpen érdekes érzéseim vannak, mert helyet kellene cseréljek csongorral. Mert ő a fa alapú dolgokról, a faragásról tanította a társaságot, és hát így kerülhettem én abba a helyzetbe, hogy hát nekem jutott az a munka, hogy munka, ezt felejtsük el, ez nem munka. Nekem a restaurálás az a hobbim. Tehát az, hogy volt egy érdekes történet, ezt közbeszúrom, zárójelbe, hogy akkor, amikor Szegvár, ha jól emlékszem, és egy római katolikus templom főoltárán restauráltuk helyszínen, és akkor, amikor Isten tisztelet volt, szentmise volt, akkor kijöttünk a templomból, elmentünk sörözni. És amikor tudtuk, hogy befejeződött az istentisztelet, akkor visszamentünk dolgozni. És egyik alkalommal behívatott minket a plebános úr, hogy üljünk le. Azt mondja, itt volt egy hölgy, és bevallotta, hogy hát éjjel 3-3-kor ment hazafelé, és éget a templomban a lámpa. És arra gondolt, hogy micsoda felelőtlenek ezek a restaurátorok, hogy itt fogyasztják az áramot, és égbe hagyják a lámpát. És benézett az ajtón, és látta, hogy mi ott dolgozunk. Mm-hmm. Na, mit csinált? Mit csinált, hogy ilyen emberek is vannak. Pénzt adományozott, odaadott pénzt az atyának, és az atya úgy döntött, de megbeszélték, hogy ossza szét a restaurátorok között, hogy egyáltalán eszébe jutott, hogy megvádolom őket, hogy milyen felelőtlenek. Ez is érdekes. A tanítást ugye azt abba hagytam, mert elkezdődött ez a szép nagy munka, amit, hát mit tudom, csak ikonosztáziumban, ha jól emlékszem, 7 ikonosztázium restaurálásában vettem részt. Jankovics Miklós és Anton Kuhlmeister, aki a festés végezte, illetve hát neketenek volt csoportja, és ez én azt szoktam mondani, hogy hát lehet egyedül síelni, de minek? Tehát hasonlítottam a síeléshez a restaurálást, mert együtt a csapat, és akkor ökörködünk, humorizálunk, és a többi beszélgetünk, de közben a munkát végezzük, hogyha valamelyikünk, mit tudom én, kérdést akart föltenni a másiknak, hogy te ezt hogy csinálnád, meg tudtuk beszélni, és mindig a legjobb eredmény jött ki. Hát ugye így volt korábban az Egri Rácz templom, akkor a Bajai Szent Miklós ikonosztázion, az is szerb templom, aztán Szentendrei Skanzenben található a legrégebbi fa görögkatolikus templom. Az is érdekes, hogy az akkori művészeti alap restaurátor szekció vezetője, aki sajnos már meghalt, és hát az ő helyére kerültem, vagy választottak engem később, megkérdezte, hogy mennyiért csinálnám meg, és mondtam egy árat. És amikor elkészült, mit csinált ez az ember? Ez is olyan példa, ami párját ritkítja. 2-szer annyit fizetett.
0: Hát bizony, ez tényleg nagyon ritka. Elérkeztünk lassan az első rész végéhez. Arra kérlek, hogy mondjál nekem egy olyan zenét, amit te szeretsz, amit szoktál hallgatni.
1: Amira Willighagen, ez valamikor még 9 éves volt, most még nincs 20 éves, és 9 évesen lett felfedezve, és egy csoda hangja van. 9 évesen olyat énekelt, hogy sírva zokogtak a közönség. Tehát ott törölgették a szemüket, és én ugye azt szoktam szintén megemlíteni, hogy én láttam a világ legszebb szobrát. Láttam csodálatos festményeket, csodálatos épületeket. Egyik nélkül sem fakadtam sírva. De ha szép zenét hallok, akkor szem nem marad szárazon.
0: Akkor most készítsd elő a zsebkendődet, mert akkor Amirától hallgatunk egy szép Ave Máriát.

0: Kedves hallgatóim, folytatódik a Lélek közelben című műsor, restaurátor barátommal, művész barátommal, aki nagyon-nagyon sokoldalú, Bedő Csongor Lászlóval. Az 1960-as évek végétől 1980-as évek közepéig a Magyar Írószövetség és a Magyar PEN Klub külső munkatársa voltál. Feladatod az volt, hogy az előadásokon elhangzottakat archiváljad. Ezen előadói estek fellépői kik voltak? Mondjál egy pár nevet.
1: Borsos Miklós többek között. Fú, segítsél.
0: Keresztúri Dezső.
1: Keresztúri Dezső,
0: Vas István, Gábor Miklós.
1: Az az amerikai drámaíró.
0: Igen, Robert Graves.
1: Robert Graves, igen.
0: Ráadásul Arthur Miller, aki ugye...
1: Arthur Miller, igen.
0: Igen. És riportot készítettél Kisfaludi Strobel Zsigmondra.
1: Igen.
0: Na most mit kaptál tőlük, és mit kaptál ezektől a beszélgetésektől?
1: Hát gazdagabb lettem. Azért is mentem oda. Hát ott ismertem meg például Mécs Károlyt.
0: Uh-huh.
1: Ebben a klubban. És azóta is nagyon jó barátok vagyunk. És nagyon jól tudunk együtt humorizálni.

0: is vannak, nem sok az igaz, mert ugye egyszerre egy fenékkel egy lovat lehet csak megülni, de azért vannak alkotásaim, festményeim, és igyekeztem mindig gyakorolni, hogyha éppen nem volt ilyen feladat, hogy most faragni kell, akkor saját magam kedvéért faragtam ezt, azt, amazt. Virágoktól.
1: Milyen témákat?
0: Hát például, mit tudom, egy rózsacsokrot. Uh-huh. Többek között. Vagy ugye egy lábon álló pelikánt.
1: Uh-huh.
0: Mert volt egy szobrász, magyar szobrász, nevét nem tudom, és hát mondom, ilyet én is tudok csinálni. Egy jó nevű szobrász, és nagyon aranyos, kedves dolgokat csinál. És ez ihletet, hogy akkor én is csinálok ilyet. És ez mind a mai napig nekem megvan.
1: Melyik volt a legemlékezetesebb restaurálásod? Azt is kérdezhetném, melyik volt a legnehezebb?
0: A legnehezebb, ez a szovjet lovaknak az istállója volt.
1: Micsoda?
0: Igen. Második világháborúban Petőfi tér 2 szám alatt a ortodox templom a szovjet lovaknak volt az istállója.
1: Aha.
0: Ezt a Parohus atya, Berki Feriz atya mesélte el nekem, őnek is nagyon-nagyon jó humora volt. Például van olyan aranyos fényképem, amit tömény szeretet és tömény, hogy mondjam, lebegést ad, amikor én a kutyákat mindig vittem magammal mindenhova. Hajdudorodtól kezdve, Miskolc, Budapest, mindenhova. És hát január volt. És bejön Feriz atya a templomba, mondom, Feriz atya, engem föl fognak jelenteni az állatvédők. Szóval miért? Mert ilyen hidegben milyen gazdi az, aki a kutyáit a gépkocsiban tartja. Mit mondott Feriz atya? Na most kapaszkodj meg.
1: No.
0: Csongikám, hozd be. Nem mondja senki, hogy ide a kutya se jár.
1: Igen. És bevitted a kutyákat, és azok ott maradtak.
0: Ott játszottak, és... meg. Hú, eszméletlen. Majd átküldöm neked ezt a fényképet, meg fogsz lepődni. Nagyon aranyos. Tehát ez a bizonyos szovjet lovak istállója, ez a templom, ez ugye ismered a történetét, hogy a macedoromának és a, vagy makedoromának és a szerbeknek nem volt temploma itt Budapesten, illetve volt egy a Szerb utcában. Csak hát azt kinőtték. És akkor hát helyet próbáltak találni, és ezt a templomot találták meg, amit ha jól emlékszem, a római katolikusoktól kapták meg. És lehet, hogy olvastad már, amit felrögtem a Facebookra, hogy azért én is tudjak hozzátenni valamit a dolgokhoz, amiket nem szoktak tömegesen kommunikálni, hogy mitől Galamb utca a Galamb utca.
1: No.
0: Ez a két, tehát a makedoromának és a szerbek ugye összevesztek azon, hogy ott egy, ugye Jankovics Miklós két galambot faragott a királyi kapu fölé. És a vallás, egyikőjük vallása azt tiltotta a 3D-ben megjelenő figurális ábrázolást. Ilyet sehol nem látsz, hogy ilyen ortodox templomban, hogy 3D-s ábrázoláson, akár ember, akár állat legyen. És kibontották ezt a két galambot megörökítő faragást, és ez Miskolcon látható az ortodox templom múzeumában. De Deák tér 7, ha jól emlékszem.
1: Igen.
0: És én is ott fényképeztem le. És innen van a Galamb utca neve, Galamb perről, mert pereskedtek. És Galamb utca innen kapta a nevét, ami a szentély mögött van.
1: Látod, ezt egyáltalán nem tudtam. Mire kell vigyázni legjobban a restaurálásnál? Mennyire kell ismerni a kort, amiben a mű készült?
0: A restaurálás, ugye

0: megint csak magamból indulok ki, hogy hát a szobrász azt csinál, amit akar, a festő azt csinál, amit akar. Az az ő stílusa. Én viszont ezeknek a korabeli embereknek a munkáját restaurálom, tehát benne van a nevében, hogy újra élesztem. Tehát nem festem át, mint ahogy számtalan helyen előfordult, és előfordult talán mind a mai napig, hanem lemegyek az eredeti szintig, és azt kiegészítem ugyanazzal a technológiával. Hogyha a fa kréta alappal volt alapozva, akkor kréta alappal, hogyha aranyozva volt, akkor aranyozom. Egyetlen egy differencia, hogy mondjam, ötletem támadt, ami itt a Székesegyházban. Ja, mitől Székesegyház? Attól lett Székesegyház, hogy akkor, amikor a restaurálást befejeztük, akkor második Alexi pátriárka jött ide Budapestre, Moszkvából, és ő szentelte fel, és hozott pásztorbotot is, és így lett Székesegyház.
1: Igen.
0: Ebből a templomból. A lényeg az, hogy eredeti állapotot kell visszaadni. Én nem egyénieskedhetek, hogy most én nem tetszik ez az arc, és akkor én azt átfestem. Ilyen nincs. És elkövettek egy borzasztó hibát Velencében, ami aztán a Velencei Kártá néven vált híressé. Vonalkázásos technikával kell a hiányzó részleteket újra festeni. Hát azt hittem, hogy az agyam eldurran. Szóval döbbenet, hogy ilyen kint láttam a Vatikánban, a Sixtus kápolnában, hogy mintha korong ecsettel csinálták volna ezeket a vonalkázásokat. De komolyan mondom, vastag vonalkázásos technikával. Undorító volt. És a japánokat lecseszték, aztán most már nem bántják őket. Ők leszették ezt a vonalkázást, és gyönyörűen helyreállították a Sixtus kápolnában lévő freskót. Azt tudod, hogy készülnek a freskók?
1: Nem.
0: Ugye?
1: Hát gondolom, hogy először valami alapanyaggal...
0: Nem így értem, hanem a figurák, tehát itt a magyar budapesti római intézetben, ott a múzeumkert mellett, a Ródi Sándor utcában volt egy előadás, egy művészettörténész professzor tartotta az előadást. És azt sem nem értem, hogy hát... Fordítva rakta volna fel a sablont a mester a plafonra, ugye, mert úgy készül a freskó, hogy lent a földön ilyen nagy kartonpapírokra rárajzolják a figurákat, és kiugasztgatják a kontúrt. Amikor fölrakják a mennyezetre, akkor ilyen faszénporral átítatott labdacsal átütögetik a lyukakon keresztül a elszelesedett fát, a faport. És ebből lesz ott a kontúr. És akkor így festi meg.
1: El nem tudtam képzelni, hogy az hogy jut oda. Igen.
0: És akkor azt mondja, hogy hát nem értem, hogy be volt rúgva a mester, hogy ott van a kiüzetés a paradicsomban jelene, hogy a kígyó bal kézzel adja át az almát Évának. Az Éva bal kézzel veszi át az almát. Szent Mihály arkangyal bal kezében tartja a lángoló kardot, és úgy zavarja ki őket a
1: paradicsomból.
0: Hát erre jelentkeztem, mert nem állhattam meg szó nélkül. Mondom, a magyar nyelv nagyon pontosan fogalmaz, és mind a mai napig a politikában is így van. Minden, ami rossz, az bal. Baleset, balsors, balfácán, két balkezes.
1: Igen.
0: És igen. A többi sorolhatnám.
1: Igen.
0: Hát mit követtek el a teremtő ellenére? A tiltott fáról ették a gyümölcsöt. Tehát rosszat cselekedtek. És ezért, mint szimbólum, a bal kéz. Hogy bal dolgokat, balfácán dolgokat követtek el.
1: Igen.
0: De ez is egy érdekes. A Vatikánban nagy vastag vonalkázással. Én ezt mindig utáltam és nem követtem. Hála a Jóistennek, ezért soha senki nem rót meg, sőt, nagyon pozitívan álltak hozzá. És a Petőfi téri Székesegyházban, akkor még ugye templom, az ikonosztázion egyharmada teljesen megsemmisült az aknatalálat következtében, ami ugye a déli tornyot találta el, és beomlott. És nem csak az ikonosztázion egyharmada, hanem egy csomó minden megsérült ott, nagyon nagy munka volt, és úgy készültek a képek, hogy fára festették. Igen ám, de Jankovics Miklós társasága, hát nem tudott, mert a festő Anton Kuhmester Bécsben készítette el, aztán a felső részt, azért, mert a faragások nem készültek el, tehát nem tudott mire faragni. Erre feltételezem, és egész biztos, hogy így volt, hogy megkérte Jankovics barátját, hogy küldjétek el a paramétereket, és én vászonra megfestem, és akkor majd akkor rakjátok rá, amikor elkészültek a faragások. És a legfőső részen valóban vászonra készültek a festmények. Uh-huh. Azok, amik viszont eltűntek, és hogy nehogy hamisítással vádoljanak, homogén színnel, tehát a Van Dyck barnával lekentem az egész felületet egy-egy képnél, azt hiszem talán 7 darab hiányzott belőle, és visszatörlési technikával, tehát visszatöröltem, és így adja ki a figurát, a kép.
1: Mi ez az, hogy visszatörölted?
0: Visszatöröltem, hogy mondjam, úgy alakítottam ki az arcokat, hogy nem fölfestettem, hanem a felragadt festékből letöröltem azt a részt, és így alakult ki az arc meg a drapéria. Uh-huh. Tehát fordított technológiával. És egyszínű, tehát engem nem vádolhatnak hamisítással.
1: Igen.
0: Ezt le is írtam. Tehát ez volt a legnehezebb feladat, amit valaha is kaptam, vagy kaptunk a csoport, mert érdekes, akkor, amikor még a mérnök felügyelőségi leányvállalatánál voltam, az Antikártnál, akkor elmentem Feri atyához, hogy Feri atya, nem gondolkodtak azon, hogy hát helyre kellene hozni ezt a templomot? Hát mivel a OMF egy nagyon bolsevik társasággal rendelkezett, tehát rengeteg kommunista volt, de nem szeretem ezt a szót, hogy kommunista, mert számomra a kommunista Jézus volt, aki ugye hirdette, hogy mindenki annyit vegyen ki a megtermelt dolgokból, amennyi az életéhez szükséges, ne harácsoljon. Tehát, hogy mondjam, visszafogásra tanította az embereket.
1: Kérdezek tőled egyet, mert tovább kell lépjünk, hogy tudod-e, hogy vajon hány templomot restauráltál?
0: Nem tudom.
1: De úgy nagyságrendre.
0: Le van írva, hát 100 fölött biztos. Uh-huh. De ebben református templom, görögkatolikus templom, római katolikus templom, magyar ortodox templom, talán román ortodox is van, már nem is tudom. Uh-huh.
1: Egykori diákjaim, a már jól ismert, ma már jól ismert Misztrál együttes, csodálatos lemezeket készítettek. Annó még egy vizsgára is megzenésítették Mécs László Vadócba rózsát oltok című versét.
0: Igen.
1: Majdnem elájultam, amikor ehhez meséltél valamit. Na, mit is meséltél?
0: Hát valamit is meséltem, de inkább úgy kezdeném, hogy valakiket meséltem.
1: Igen.
0: Hát édesanyám akkor volt 3 éves, és a nagyapjánál volt, és hogy hol volt nagyapjánál, érdekel?
1: Persze.
0: Hol született Ady Endre?
1: Érmincenten.
0: Érmincenten, na ott volt. És ez is egy érdekes történet, majd akkor ezzel folytatom, jó?
1: Igen.
0: Ady Endrének a történetével. És Mécs Laci bácsi, aki nagyapámnak nagyon jó barátja volt,
1: már ez is jó, hogy ilyet tudsz kimondani, hogy Mécs Laci bácsi.
0: Hát én mindig úgy hittem őt. Hát Mécs Laci bácsi és nagypapa meglátogatták nagyapámnak az édesapját. És hát ott volt a unoka is. Hát mint Lőrinc Pálma Emília, édesanyám. És hát nagyapámnak az volt a hobbija, vagy dédapámnak az volt a hobbija, akár tél, akár nyár, és az, hogy tél is, azt sajnos a halála igazolja. Majd akkor ezt is elmondom, ez is érdekes. Ja, mellőtt elmondom. Tehát nem volt neki akadály, hogy a befagyott folyón át keljen. Azt hiszem Ungnak hívták, vagy mi az össznek azt a folyót, és onnan tudják, hogy átúszta, mert mindig úgy hozta át télen-nyáron a vadruratöveket, hogy a hátára kötözte. És amikor nem tért haza, a vadruratöveket megtalálták, őt meg nem, őt majd jóval később. Tehát ez is bizonyítja, hogy átúszta télen a jeges folyót. A lényeg az, hogy még életére visszatérve, az volt a hobbija, hogy egy elég jó, gazdag ember volt, az volt a hobbija, hogy ezeket a vadruratöveket beoltotta, és mindegyik tő más-más színű lett. Tehát tarka-barka lett egy nagy tő. És akkor édesanyám megkérdezte tőle, amikor 3 éves volt, de mit csinálsz, tata? Óltom a vadat, hogy szebb legyen a világ. Aztán, mintha intravénásan találta volna Laci bácsit ez a mondat, ebből született a vadózó rózsáltatok, hogy szebb legyen a föld című verse.
1: Igen. Tudsz belőle valamennyit idézni? Azt a részt kellene, ahol szemezget egy szőlőt, és arról az öregről mondtad, hogy nem más, mint az édesanyádnak a keresztapja. Jól emlékszem?
0: Igen. Édesanyám legalábbis ezt mondta, hogy Laci bácsi az ő keresztapja.
1: Igen.
0: De lehet, hogy a keresztelő papja.
1: Igen.
0: Nagyváradon lett megkeresztelve. Hát ez is egy érdekes dolog, hogy édesanyám 1919. június 2-án született. És ugye sokszor vitatkozom emberekkel, hogy ne keverjük már össze a genetikát a geográfiával. Az, hogy valaki hol született, az a születési helye. Hogy milyen géneket örökölt, az a mamának a bibéjétől és az apjának a porzójától függ. Tehát ne keverjük össze a származást a születési helyjel. Ugye ma a politikában, bár itt megígértem, hogy nem politizálunk, nagyon sokszor így meg úgy, ezt meg azt, nem mondok neveket, tudjuk, hogy kikről van szó, hogy magyar származású. Hát édesanyám 19-ben megszületett, akkor még Erdély magyar terület volt. Az öccse, aki ugyanattól az édesanyától és édesapától jött világra, ő 1921. január 7-én született, január 4-én született. Ő már román származású. Hát ugye közben volt Trianon. Akkor hogy van ez? Érdekes. Na megint elkalandoztam egy kicsit.
1: Nem baj, de még egy pici kalandra talán van időnk. Mondtad nekem, hogy Ady Endrére visszakanyarodva ott is van valami történet. Ne hagyjuk ki, mert nagyon érdekes.
0: Igen, hát Ady Endre ugye Érmincenten született, és az én dédszüleim szomszédjai voltak. Mármint egy szomszéd telken lévő házban laktak, és akkor, amikor Adinak a mamája, hát elment a magzatvíz, akkor hát segítséget kértek, és hát ugye orvos nem volt ott, nővér nem volt, és hát átszaladtak a szomszédba, és megkérték dédmamát, hogy hát ő gyerekszülés várható, és tudná segíteni, hát segíte. És világra jött Ady Endre. És dédmamát úgy hívják, hogy Árvai Anna.
1: Ez nagyon-nagyon-nagyon szép történet. Méltó ahhoz, hogy elérkeztünk a befejezéshez, és akkor, mivel emlegettük Mécs László csodálatos versét, ezt most akkor az én diákjaimmal, egykori krónikásaimmal hallgassuk meg, hogy milyen zenét írtak hozzá. Török Máté a zene szerzője. Köszönöm veled a beszélgetést, és köszönöm a hallgatóknak, hogy meghallgattak bennünket. Várom a következő héten is a kedves hallgatókat, akkor is lesz lélek közelben.
0: Igen, és akkor még arról nem is beszéltem, hogy én futballoztam a Fradi kölyökben. annak idején.
1: Na, még mi minden derül ki?
0: Hát bizony. És én minden egyes válogatott mérkőzésre édesapám kivitt a stadionba, és hát én még élőben láttam az arany 11-et, és akikkel, baráti kapcsolatba kerültem, a Grosi Gyuszi bácsi, a Buzánszki Jenő bácsi, és Hidekuti Nándor.
1: Nagyon-nagyon szép nevek, igen. Az igen. Aranycsapat nevei.
0: Így van, pontosan. És szuper jó magyar emberek voltak.
1: Köszönöm szépen, hogy ezt is megosztottad velünk, és akkor mára búcsúzik a lélek közelben. Dévai Nagy Kamillát hallották.
0: Szervusz, Isten áldja.
2: Május, rózsáló reggel, remény, ígéret, harmat, a szélbe fütyörészem a hajnalos vigalmat. Kúszálni jött ma kedvem, apostolok, lovára kapok, s vaktában érek egy messzi kis tanyára. A kakas még az olben pitymallatot rikongat, az égbe fúrt pacsírta fittyet hány égondnak. Dalától messze rebben bimbóról bánat szender, a ház előtti kertben a kis patkán egy ember. Apokaliptikus vadformája és nézése, félszemére vak, sején gödör van vésve, haja nyíratlan, félősz bozontos, mint szakálla, bakancsa és kabátja dróttal van összezárva. A reggelt ráköszöntöm, mert testvérmód, kíváncsi vagyok sorsára, és kérdem, mi jót csinálgat, bácsi?

egy se fösvény, egy se fösvény. Közöttük ül, szemezget, e félszent, félig őrült, s beszélni kezd, lemetszve egy vadhajtást a tűrül. Az élet mosolyogva száguldott hajnal hintón, harmatja csókja égett minden új emberbimbón, s diplomaták, bitangok 5 évig kaszabolták ágyékok szép vetését, a földet letarolták. Fiam, szemem kilőtték,

Sziáznak a nagy szélhámosok, hogy csírában megöljék, mi újra élmozok, s míg lakomákon dőzsöl, ki milliókat ölt.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban, mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás szeptember 29-én, kedden lesz, 18 órától. Mornár Lilla, Hályi János, a Géza gyerek, a Lét elviselhetetlen állandósága címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes. Ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A további információ és jelentkezés a Szabad Egyetem honlapján érhető el. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest, 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3. Október a Reformáció hónapja programsorozata. Megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. Zsoltárok 145-20. Az ünnepélyes megnyitó Budapest október 1. 18 órakor lesz a Deáktéri Evangélikus templomban. De szokás szerint közzétették azokat a programokat is, amelyeket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervez októberben. Területi női találkozó lesz október 3-án 10 órától 15 óráig a Szombathelyi Evangélikus Gyülekezetben. Szombathely, Körmendi út 2. Ökumenikus missziói napot tartanak Sziget-Szent Miklóson október 11-én 17 órától az Újvárosi Református Gyülekezetben. Sziget-Szent Miklós, Kálvin tér 3. A Reformáció gálaestet október 18-án 17 órakor tartják az Uránia Nemzeti Filmszínházban, Budapest, Rákóczi út 21. Reformációi istentisztelet lesz október 25-én 10 órától az Agape Pünkösdi gyülekezetben, Budapest 14. kerület, Tököli út 46. A hónap záró alkalma a reformációi megemlékezés október 31-én 17 órától lesz a Reformáció Parkban, a Fasori Evangélikus Gyülekezet mellett, a 7. kerületben, a Városligeti Fasor sarkán. Plantáj konferencia a Baptista Egyházban. Idén a felülről témája köré gyűlnek össze, mert hiszik, hogy minden új gyülekezet születése Isten csodája. Az összejövetelen lesznek dicsőítés, igehirdetés, talk show, a missziók együttműködéséről, gyakorlati szemináriumok, a plántálás különböző területeiről, valódi történetek, a gyülekezet plántálás frontvonaláról, majd közös ima és bátorítás. Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Zakariás 4-6. Aki gyülekezet plántáló, vagy egy plántálásban szolgál, és érdekli a misszió, vagy egyszerűen szeretné jobban megérteni, hogyan születnek új gyülekezetek, azokat szeretettel várják. A helyszín a Montás központ, az időpont október 3. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Ma, szerdán is felhős, napos az idő, helyenként eső is lehet. Az északi szél megélénkül, és 18-22 fokunk van. Csütörtökön felhősödésre van kilátás, ezért esők is jöhetnek. Az északi szél élénkülhet, és 18-23 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. Életükre Isten áldását kívánjuk. Új műsorunkban Kárpáti Petronella a Jó Pásztor Védelmében című sorozatát hallhatják, ami a 23. Zsoltár alapján készült a témához illő énekekkel és költeményekkel.

0: A 23. Zsoltár dr. Zinger Leó várpalotai rabbi fordítása szerint.
1: Hála ének Izraelnek gondos pásztorához, Zsoltára Dávidnak. Az örökké való a pásztorom, nincs hiányom semmiben. Füves pázsiton hevertett, csendes vizek mellé vezet engem. Lelkemet üdíti, vezet engem az igazságosság ösvényein a neve kedvéért. Ha járok is az árnyék halálvölgyében, nem félek bajtól, mert te velem vagy. Törzsökös botod és támaszod nyugtatnak meg engem. Terítesz előttem asztalt szorongatóimnak ellenére, dúslakottatod olajban a fejem, a serlegem csordulásig. Csak jóság és kegyelem jár nyomdokomban, minden napján életemnek. Lakhatom majd az örökkévaló házában, hosszú élettartamig.

0: Kedves hallgatóink! A 23. Zsoltár 4. versének első fele Károli Gáspár fordításában így szól.
1: Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy.
0: Ez a rész a költemény központi gondolatát tartalmazza, amely már nagyon sok embernek jelentett vigasztalást az élet legnehezebb pillanataiban. Megnyugvást, békességet áraszt ez a néhány szó, ami átsegít minden akadályon. Mai műsorunk címe Pásztorom védelmében. A 23. Zsoltárt Gyökösi Endre a Mégis Békesség Zsoltárának nevezi, és ezt írja róla.
1: Dávid tömören és megrendítő szépen foglalja össze, hogy ki az ő számára Isten, pásztora és vendéglátó gazdája. 6 versben ezt megírni, csak nagyon érett és bölcs, az életét áttekinteni merő és tudó ember képes.
0: Ezt a Zsoltát nem lehet megunni. A hívő ember számára épp oly kedvesen cseng, mint Dávid idejében. Ez a vers a Zsoltár szíve, amit leggyakrabban a haldoklók ágyánál szoktak felolvasni. Itt egy fordulóponthoz érkezett a mondani való. Eddig egyes szám harmadik szemében szólt Dávid a jó pásztorról, aki mellett nem szűkölködik, mert füves legelőkön nyugtatja, csendes vizekhez terelgeti, lelkét és életét megvidámítja, újjászüli, és az igazság ösvényein vezeti, a megtérés, a megigazulás, a megszentelődés, az újjászületés és az engedelmesség útján. Ezután viszont egyenesen az Úrhoz, pásztorához fordul. A beszélgetés során elkezdődik az én és a te személyes névmások használata, amely a kölcsönös bizalom és szeretet, a meghitt kapcsolat kifejezője. Szépen fogalmazza ezt meg Vladár Antónia.
1: A félelem és rettegés nem ismeretlen a költő előtt, de még halálos veszedelemben is hittel kapaszkodik az Úrba. Az én magányosságát, szorongását feloldja az Isten te-je, a vele való közösség, amely elkíséri a hívő embert a nyomorúság és félelem legsötétebb mélységeibe is.
0: A pásztor és a nyáj útja a nyári vándorlások során, amikor új és új legelőkön járnak, sokszor sötét völgyeken és mély szakadékokon visz át. Az utat néha meredek sziklák szegélyezik, barlangok, amelyekben sakálok, oroszlánok és más ragadozók tanyáznak. Vannak völgyek, amelyek félelmetesek és veszélyeket rejtenek. Dávid jól ismerte személyes tapasztalatából az ilyen vidékeket. Tisztában volt mindazzal a nehézséggel, amelyel egy pásztornak meg kell küzdenie a nyáj érdekében. Ismerte Júdea vad, de csodálatosan szép vidékét. A gondos pásztor mielőtt valahová vezetni állatait, előzőleg mindent alaposan megvizsgál, átkutatja a környéket, ezért a nyáj biztonságban mehet utána, nem kell félnie. Mérhetetlen nyugalom árad ebből a versből felénk, annak ellenére, hogy az igaz ösvény nem mindig a legkönnyebb út. Sokszor talán a halálvölgyén keresztül vezet. Mégsem kell aggódnunk, félnünk, mert az Úr velünk van. Bátran mondhatjuk mi is a Zsoltár szavaival.
1: Nem félek a gonosztól, mert te velem vagy.
0: Igen, velem mindenféle helyzetben, csalódások és súlyos próbák, nyomorúság, szenvedések között is. Kifejezi a néhány gondolat azt is, hogy az életünk nem csupa derű és napsugár. Sokszor kínoszhat gond, magány, inség, fájdalom, gyógyíthatatlan betegség, szeretett hozzátartozó halála, de ilyen esetekben is feltekinthetünk védelmező gazdánkra, és átélhetjük közellétét, megtapasztalhatjuk vigasztalását. Komoly nehézségbe mindenki belejuthat. Problémák a munkahelyen, szerencsétlenség, munkanélküliség, házassági veszekedések, elválás. Isten igéje ilyen helyzetekben is vigaszul szolgál. Philip Keller szavai személyes tapasztalatainkat is tükrözik.
1: Gyakran vágyakozunk elszabadulni a mindennapi gondoktól. Szeretnénk felülemelkedni az élet mélységein, és Istennel járni az élet magaslatain. De ahogy a pásztort követő juhoknak, úgy Isten népének is, lassanként lehet csak feljutni egyre magasabbra a hegyes, völgyes utakon át. Minden hegynek megvannak a maga völgyei. A hegycsúcsra csak ezeken a völgyeken át vezet az út.

0: A halál árnyékának völgye héberül a bögét szalmávet. Akkád eredetű szó a calmut kifejezésből származik, sűrű sötétséget jelent, amihez a halál gondolata társul. E kifejezés jelképesen utal az emberi élet kudarcaira, sötét, nehéz napokra. Ezek mind árnyékos völgyek, amelyeken azért tudunk végigmenni, mert az Úr velünk van, és kezében tartja sorsunkat. Ismeri, tudja minden félelmünk okát. Ellenvágy szavai vigasztalóak és bátorítóak számunkra.
1: Az isteni gondviselés nem jelent gond nélküli, főleg nem küzdelem nélküli életet. Bizonyosan lesznek problémáink, és el lehetünk készülve a különböző nehézségekre, de ha igazán hisszük, hogy Isten csak jót akar velünk cselekedni, mentve leszünk a jövő miatti félelemtől. A gondviselés hit tehát megelégedett és boldog emberré formál. Milyen megnyugtató számunkra tudni azt, hogy az isteni gondviselés könyvében, az életkönyvében mindannyian kaptunk egy-egy oldalt. Ezen ott áll életünk minden apró részlete. Ezek a lapok bizonyságai annak, hogy Isten miként gondoskodik és emlékezik meg gyermekeiről. Isten nem adja nekünk ma azt a segítséget, amelyre csak holnap lesz szükségünk. Egyszerre nem adja ki gyermekeinek az egész életre szóló útmutatást. Ezáltal csak megzavarná őket. Csak éppen annyit közöl velük, amennyit megjegyezhetnek, elvégezhetnek. A kapott erő és bölcsesség elegendő a napi szükségleteinkre.
0: Ezt a hitbizonyosságot énekelte meg a költő a következő versben, ami a mi tapasztalatunk is lehet.
1: Jézus a jó pásztor, hozzá tartozunk, hű ölébe rejtve félni nincs okunk. Bárhová vezessen, csak kövessük őt, járva pusztaságot, harmatos mezőt. Jézus a jó pásztor, ő rá ismerünk, hogyha tiszta hangja lágyan szól nekünk. Megpirongat néha, édes a szidás, ő vezessen minket, ő és senki más. Jézus a jó pásztor, karja fegyverünk, jönne bár a farkas, mit sem árt nekünk. A halál völgyében szívünk nem remeg. Tudjuk, a halált is Jézus győzte meg.
0: Sokszor a pásztor azért vezeti mély völgyeken át nyáját, mert ott talál tiszta, friss forrásvizet, csendes tavakat, amely a hosszú nyári vándorlás tikkasztó melegében felüdít és enyhet ad. Életünk során megtapasztalhatjuk, hogy amikor egy-egy hullámvölgybe kerülünk, Isten a próbatételek között is fel tud üdíteni, sőt, talán ilyenkor a legnagyobb, a legerősebb a vele való közösség. Szorosabban húzódunk hozzá, görcsösen kapaszkodunk belé, hiszen annyiszor bizonyságát adta, hogy ki tud vezetni bennünket a legnagyobb mélységből is. Néha nehéz körülmények közé kerülni azért is jó, bármennyire furcsának tűnik első pillanatra a gondolat, mert így mások számára áldásul szolgálhatunk. Ki értheti meg a szenvedőt, a beteget, az elesettet, a próbában lévőt? Csak az, aki maga is átélt hasonlót. Áldás lehetünk mások számára, ha elmondjuk, hogy Isten hogyan vezetett bennünket, és így vigasztalni tudunk, erősíteni és bátorítani olyanokat, akik hasonló helyzetbe jutnak. Philip Keller ezt így fogalmazta meg más szavakkal.
1: A megtört szív legjobb orvosa az, aki maga is átélte már, mit jelent összetörettetni. Mi nem akarjuk, hogy életünkben völgyek legyenek. Félünk és visszariadunk azoktól. Pedig Isten sokszor éppen ezáltal tud nevelni és tanítani.
0: Jézus hozzánk hasonló emberré lett, átélt sok mindent, amit mi átélünk, betegségek, fájdalmak ismerője volt. Ismerte, mit jelent éhesnek, szomjasnak, fáradtnak, csüggetnek, magányosnak, elhagyottnak lenni. Rengeteg szenvedő emberrel találkozott.
1: Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált. Mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő és hív főpap legyen az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén segíthet azokon, akik megkísértetnek. Zsidók 2.9 és 17.18.
0: A haláltól mindannyian félünk. Már a szó hallatán is kétségbeesünk és elszomorodunk. Olyan szörnyű elveszíteni a közeli hozzátartozót, rokont, barátot. Az a tudat, hogy többet nem szólhatunk hozzá, nem láthatjuk, mert nincs többé. De vajon gondoltunk-e arra, hogy a halál az csak egy váróterem, csak árnyék? Hiszen Jézus szavai szerint olyan, mint az alvás. Olykor megváltás a halál. Gondolok itt a súlyos, gyógyíthatatlan betegségben szenvedőkre.
1: Boldogok, akik az Úrban haltak meg, mert megnyugszanak az ő fáradtságukból. Jelenések 14-13.
0: Az ige arról is szól, hogy az élők semmi előnyben nem részesülnek azokkal szemben, akik már elhunytak. Kétségkívül lesznek olyanok, akik Jézus visszajövetelekor még életben lesznek.
1: Mert maga az Úr riadóval, arkangyol szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe, a levegőbe, és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. Tesszaloniki első levél 4.15-17.
0: Jézusnak magának is át kellett a halálnak völgyén haladnia, de a kicsúfolásnál, megveretésnél, a tövis korona fejébe húzásánál sokkal jobban fájt neki az, amikor az atya az emberiség bűne miatt visszahúzódott tőle. Hangosan, kétségbeesetten kiáltott fel a kereszten.
1: Éli, Éli, láma sabachthani, azaz, én Istenem, miért hagytál el engemet? Máté 27.46.
0: Nem történhet szörnyűbb dolog a mi életünkben sem, mint az, ha az Úr sorozatos vétkeink miatt visszahúzódik, elfordul tőlünk. Ha segítségét kiáltunk, és nem jön semmiféle segítség, ha imádkozunk, és Isten nem válaszol, mert megszomorítottuk szentséges lelkét. Spurgeon minden szó árnyalatra odafigyelve írja:
1: nem a halál völgyéről beszél a Zsoltár, hanem a halál árnyékának völgyéről. Mert a halál lényegében legyőzetett, csak az árnyéka maradt. Valaki egyszer azt mondta, hogy ahol árnyék van, ott valahol fénynek is kell lenni, és ez így is van. A halál ott van az út mentén, amelyen járnunk kell. A mennyei fény rásugárzik erre az útra, de a halál árnyékot vet utunkra. Az árnyéktól azonban senki se féljen, mint ahogy a kutya árnyéka sem tud harapni.
0: Nem akarjuk, hogy életünkben völgyek legyenek. Félünk és visszariadunk azoktól. Pedig Isten sokszor éppen ezáltal tud áldást adni nekünk, és rajtunk keresztül másoknak is. A figyelmes pásztor tudja, hogy az árnyékos völgyben a bővízi forrás mellett dúslegelő van, de ugyanakkor zsákmányra leső ragadozók rejtőznek a sziklafalak mögött alkalomra várva. Ennek ellenére mégis ezt az utat választja, mert másképp nem tudja nyáját eljuttatni a legmegfelelőbb legelőre. Szüntelenül éberen vigyáz, és igyekszik megóvni őket a leselkedő veszedelmektől. A mi életünkben is így van. Talán éppen a próbák, a betegség, a fájdalom, a kudarcok völgyében vagyunk a legsebezhetőbbek. Sátán, gonosz ellenségünk nagyon jól tudja ezt, mint ordító oroszlán járszerte, keresvénykit elnyeljem. De nem kell félni lelkünk ellenségétől, mert pásztorunk közelsége védelmet nyújthat, oltalmaz. Csak akkor vagyunk veszélyben, ha eltávolodunk a nyájtól és annak vezérétől, Krisztustól. Ő számunkra az erő, a bátorság, a vigasztalás, az élet forrása. Ennek ellenére mindannyiunk életében vannak sötét völgyek, hiszen maga Jézus mondta.
1: E világon nyomorúságtok lészen, de bízzatok. Én meggyőztem a világot. János 16:33.
0: Az alapvető kérdés nem az, hogy sok vagy kevés a völgy életünkben, nem is az, hogy mekkora a sötétség vagy a homály, hanem a fő kérdés az én magatartásom. Miképpen megyek át rajta, hogyan birkózom meg az utamban álló bajokkal, akadályokkal. A legfontosabb számomra, mellettem van-e Krisztus. Mert ha vele járok, akkor félelem nélkül, nyugodt, békés szívvel haladhatok át még a halál völgyén is. Mindannyiunkhoz szól bátorító szava.
1: Így szól az Úr, a te teremtőd és a te alkotód, Izrael, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vízen mégy állt, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened. Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy, és én szeretlek. Ne félj, mert én veled vagyok. Ézsaiás 43:1-5 terjedő versek.
0: Amikor Dávid kijelenti,
1: nem félek a gonosztól, semmi bajtól.
0: Ezzel nem azt mondja, hogy nem éri őt baj és veszedelem. Azért nem fél, mert tudja, hogy az Úr vele lesz, és minden rosszból kimenti, megszabadítja. Minden gonoszt félretesz útjából.
1: Érdemes megfogadni és tudatosítani magunkban Carlyle B. Haynes tanácsát. Forduljunk Istenhez. Legyünk mindig készek azokhoz a körülményekhez igazodni, amelyeket Isten megenged életünkben. Annak tudatában, hogy Isten kezében vagyunk, és csak az történhet velünk, ami az ő jóságos, minden rosszat visszatartó kezén keresztül jut el hozzánk. Aki minden egyes emberről gondot visel, aki az egész világ történelmet irányítja, rád is vigyáz, a te ügyeddel is, a te sorsoddal is törődik. Istennek gondja van reánk. Szeretettel jelöli ki életprogramunkat, alakítja életünket. A sorsodat formáló körülményeket javadra fordítja.
0: Ha mindig csak a valóban bekövetkező bajoktól tartanánk, akkor tized annyit aggodalmaskodnánk. Sokszor a viharfelhőktől nem látjuk szerető gazdánkat és urunkat. A viharos tengeren hányódó hajón az utasok félnek és rettegnek, de a kisgyermek nem fél, hanem békésen alszik anyja ölében. Elég, ha tudja, hogy édesanyja vele van. Minden hívő számára legyen elég az a tudat, hogy mennyei pásztora oltalmazó szeretetével körülveszi, védelmezi, gondját viseli. Milyen igaz az énekköltő minden szava.

0: Kálvin János a Zsoltárnak ezt a versét így magyarázza.
1: Az igaz hívők, bár biztonságban élnek Isten védelme alatt, mindazonáltal sok veszélynek vannak kitéve. Őket is érik mindazok a nyomorúságok, melyek az emberiséget egyetemesen sújtják, hogy jobban érezhessék, milyen nagy szükségük van Isten védelmére. Dávid nem ígér magának folytonos örömöket, hanem bátran megerősíti magát Isten segítségével a különféle megpróbáltatások elviseléséhez, amelyek érhetik.
0: Amíg ezen a földön élünk, újra és újra érhetnek támadások. Veszély, anyagi nehézség, veszteség, betegség, kudarc, próba. Van, amit saját helytelen döntéseink okozhatnak, de van olyan is, amiben vétlenek vagyunk, váratlanul ránk törnek, elérnek bennünket. De soha ne feledjük, hogy semmi sem történhet velünk, ami Urunk és gazdánk tudta nélkül. Ő mellettünk van és oltalmaz.
1: Védelme körülvesz, és egy pillanatra sem hagy egyedül.
0: Kívánjuk, hogy ezt minden kedves hallgatónk megtapasztalhassa életében.

Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban Kárpáti Petronella ismertette a Jó Pásztor Védelmében című sorozatának egyik részletét. Közreműködött Sümegi Tóth Piroska.

A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanú

Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok ennek, a Tanúságtevés Ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunkban mindig arra törekszem, hogy a földi történésekben, sőt, saját életünkben is vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését, és hálával dicsőítsük őt azért, mert törődik velünk, egyenként és személyesen is. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten, és miért. Annak milyen fizikai és lelki vonzatai voltak, amiből mi is sokat tanulhattunk, hogy itt a mában, a mi saját életünkben hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ugye, ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek felfedezni Istent a saját életünkben, akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. Nos, műsorunk jellemzője, hogy olyan tanúságtevéseket mond el, melyről az ember megértette az Istenhez való kapcsolódását, de nem minden történet velem esett meg. Ime a mostani, mely nem csak elmond egy történetet, hanem fölfedi annak lelki vonzatait is, erősségeit, kétségeit, a zavaró tényezőket és végül a szabadulás útját is. Nos, hallgassuk szeretettel és figyelemmel, és ha segít nekünk megélni a következő nehézségeket, vagy azt, amit annak gondolunk, akkor mélységes hála és köszönet Urunknak, Istenünknek. És akkor talán én is örvendezhetek a szívemben, hogy nem eredménytelen a szolgálatom itt a rádióban hetente háromszor is, és az ismétléssel hatszor.

A matrac című tanúságtétel tanúságai. Az előző adásban egy történetet mondtam el kedves hallgatóimnak azzal a céllal, hogy föltárom annak lelki küzdelmeit is, a megoldás keresésének téves útjait, a meg nem szűnő keserűség és az újból és újból föltüremkedő rossz érzés csapdáit, és végül, mostani adásunkban, föltárom majd az igazi megoldás kulcsát is. Történetünk arról szólt, hogy egy keresztény tábort tartottak az egyik hotelben, ahol hősünk egy kétágyas szobát kért magának azzal a tudattal, hogy az 50%-os fölárat bizony ki kell fizetnie, de vállalta, mert szükségben volt, és most már nem részletezem, hogy miért. De már az első nap délután elkérte tőle a második ágy matracát egy fiatal pár, hogy a kislányuk tudjon kényelmesen aludni, amivel testvérünknek nagyon nagy kényelmetlenséget okoztak több éjszakán át. Igaz, amikor a kérés elhangzott, és a gyerekről volt szó, ő azonnal igent mondott, de ezzel be is tette önmagának a kiskaput azokra a napokra. Nem tudott pihenni, mert ahhoz a két ágy

lett volna szüksége. Mindez pedig egy olyan házaspártól indult, akik most saját kényelmüket helyezték az övé elé, és ezért az idős emberben sok keserűség gyülemlett föl. Nem azért, hogy őt most jól kihasználták, mert ez csak utólag értette meg, hanem azért, miként lehet egy anya-apa olyan felelőtlen, hogy a kocsijukba nem tesznek be egy utazóágyat, ami ma már nem igazi kiadás a gyermek számára, vagy miért nem kérnek a szállodától egy másik matracot, talán mert nekik fizetni kellett volna érte, vagy éppen egy gyerekágyat, szóval hősünk fizetett, ő gondoskodott, és mégis ő húzta a rövidebbet. De a történetben nem is ez volt a megnyomorító, hanem az a körülmény, hogy nem tudott szabadulni a gondolattól, hogy vele ez megtörtént. Tessék, itt van. Hiába gondoskodtam mindenről. A másik ember felelőtlensége miatt most minden tönkre ment. És akkor egyre más az esetre alkalmazható bibliai igéket idézett a szívébe, miszerint hordozzátok egymás terhét. De ez nem teher volt, hanem felelőtlenség. Aztán arra gondolt, hogy ő is tud felelőtlen lenni, hogy a mi urunk és megváltónk is szenvedett a mi felelőtlenségünk miatt, hogy visszaálljon az eredeti rend, de mindez még mindig nem hozott a lelkének békét. Aztán eszébe jutott egy másik igevers. Amit szeretnétek, hogy az emberek veletek tegyenek, ti is ugyanúgy bánjatok velük. De ez se hozott megoldást, miközben a dolog egyre inkább föl-föl tört benne. Már nagyon meg akart szabadulni ettől az egésztől, már nagyon unta, már nagyon szégyenkezett önmaga előtt is, de semmi. De az is előfordulhat, gondolta később, hogy az Úr készít valamit az életemben, aminek ez egy első leckéje volt, önzetlenség. Nem tudom, de a lehetőség fennáll, hiszen Isten gyakran alkalmaz ilyen próbákat azokkal kapcsolatban, akiket szeret. És én igen hálás vagyok ezért a megtapasztalásért, hiszen nincsen tökéletes ember egy se a földön, folyamatosan fejlődnünk kell, alávetni magunkat a nekünk kényes helyzetekben is az Úr tanításának. Legyek hálás Jézusomnak, hogy tanít, nevel, tisztogat, bátorít is egyben. Sőt, mennyire igaz az ige, az Úr megsebez, de be is kötöz, bár itt inkább én sebeztem meg magam, hogy nem bírok szabadulni ettől, de az Úr kötöz be nagy kegyelmesen, de hiába. Semmi megkönnyebbülés, a dolog csak elő-elő jött, és nem bírt tőle szabadulni. De miért? Egyszerűen nem értette a miértet, holott már számtalanszor letette az Úr elé az egészet, de mégsem. Aztán meg azon szégyenkezett, hogy senki se dicsérte meg a tettéért, holott ez talán, de ez se hozott meg könnyebbülést. Mindez ilyen hullámhegyekkel és hullámvölgyekkel tarkítottan zajlott. Egészen addig, amíg a pásztorával beszélt erről a dologról. A bölcs pásztor meghallgatta őt, egy szót se szólt közbe, és a végén is csak ennyit mondott. Ne csodálkozz, hogy így érzel, mert ez a normális. Hősünk most teljesen elképedt. Hogy? Kérdezte megdöbbenve, miután az összes ige szakasz felidézte, amin eddig eredménytelenül átment. Nos, te most egy gyász folyamaton mész keresztül, folytatta a pásztor. Elvesztettél valami olyasmit, amit te gondos utánjárással elkészítettél, aminek neked jogod volt, amire szükséged is lett volna, de elvették tőled. Elvették, mégpedig nem igazán keresztényi módon, hiszen egyszerűen csak kihasználták a te jó szívedet. Vagyis olyan vesztességben lett részed,
amely nem tartozik bele a kegyes keresztények viselkedésébe. Te most a vesztességet dolgozott föl, és ez így normális. Olyan ez, mint amikor valaki elveszíti az állását. Akkor is egy gyász folyamaton megy át, amit el kell hordoznia. És az ilyen folyamatnak, tudod, az a lényege, hogy a léleknek meg kell vele küzdenie. A te lelked így küzd, hogy elő-előhozza, és részleteiben lebontja az egészet, földolgozza, de azt ne várd, és ne is reméld, hogy ez egy csettintésre elmúlik. A baj nem veled van. Olyan ez, mint a valódi gyász, amikor elveszítjük a szerettünket. Egyre csituló, de nem azonnal megszűnő folyamat ez. És ezt Urunk is tudja, ezért nem vett el tőled azonnal. Ezért engedte meg a folyamatot lejátszódni benned, mert ez így egészséges. Meglátod, csitulni fog, majd elmúlni. Aztán már csak az emléke marad. De fájó érzelem, amely most a vesztesség, a kár, a becsapás, na az már nem fogja kísérni. Ugyanakkor azt is tudnod kell, és erre nagyon figyelned kell, hogy milyen kérésekre mondasz igent. Ne engedd meg, hogy kihasználjanak. Inkább gondolkodj reálisan. Te megfizetted azt, amire felelősség teljesen készültél, és a másik kényelmének a növelése érdekében te nem tartozol lemondással, anyagi vesztességgel sem. Hősünk mindezt rögtön megértette, és nagyon megköszönte, és most először igazán helyére kerültek a dolgok. Jött a békesség, a megnyugvás, jött az érzelmek csökkenése. És nagyon hálás volt pásztorának az igaz szavakért. Nos, kedves hallgatóim, ritkán tárok fel egy tanúságtevést ilyen mély lelki bugyrokkal, de azt hiszem, olykor szükségünk van erre is. Így hát aztán remélem, hogy ez a történet, így kibontva, igaz tanúságként szolgál majd minnyájunknak, mert én, bevallom őszintén, én nagyon sokat tanultam belőle.

A váratlan csokoládé. Na, most ugyanennek a nyári tábornak jöjjön egy másik vetülete, ahol közel 80 emberke volt együtt több napon át, és persze teljes ellátás mellett. Most hadd tegyünk tanúvallomást arról is, hogy nem csak emberek, de az Úr maga is jelen volt. Ezt persze helyből tudjuk a bibliai szavak alapján, de most hadd hozzak egy vadi új történetet erről. Hát igen, az ellátás jó volt. Nem az a tálalós, hanem önkiszolgáló alapon, de napokon át semmi desszert vagy édesség nem volt, még vasárnap sem. Én, meséli főhősünk, sajnos nem vittem magammal semmilyen ételt, mert a korábbi tapasztalatok alapján mindig minden volt bőséggel. Zöldség, gyümölcs, édesség. De most új helyen voltunk, és hát közben pedig azt láttam, hogy a gyerekprogramokra mindig vittek sütit, gyümölcsöt, úgyhogy én csak nyelni tudtam minden gondolatnál, amikor fölrém lett bennem, vagy előttem egy kis édesség. A szálláshelyünkkel szembe ugyan volt egy fagyizó, de hát fagyizó, hát az mégis más. Az utolsó napon aztán nagyon ki voltam már éhezve, mert lássuk be, édes szájú vagyok. De semmi. Aztán mégis történt valami. Úgy déltájban, ebéd után, mit látok a recepciós pultnál, na mit? Egy fél tábla csokoládét. Csak úgy, gazdátlanul, de nem ám akármilyet, ugyanis van nekem egy kedvencem, egy 10 dekás táblás csoki, étcsokiból, sok-sok mogyoróval. Nagyon-nagyon szeretem. Ha azt eszem, akkor minden édesség iránti vágyamat betölti. Szóval ez az egyik nagy kedvencem. Nagyon szeretem, és hát éppen ezért sokszor kifejezetten önvédelemből még akkor se veszek kedvenc üzletemben, ha ott megyek el mellette. És hát integet, hívogat, csalogat, kínálgatja magát, de nem. Nem és nem. Óvatosságból. Aztán egy idő után mégis elcsemegézem, megveszem, boldoggá tesz. Hát lássatok csak csodát, az a fél tábla gazdátlan csokoládé pontosan az én kedvenc csokim volt. Igen, tényleg, mint róka a sajthoz, úgy lopoztam oda, és csendben megkérdeztem a recepciós hölgyet, hogy tudja-e, ki ez a csoki, ki hagyhatta itt? De semmi. Akkor egy kicsit elsomfordáltam még mellette, majd elhatározásra jutottam egy kicsike kockát. Hát, ha ugyanis nincs gazdája, letörtem, és boldogan bekaptam, miközben ezt mondtam a pultnál. Ha valaki esetleg jönne érte, kérem mondja meg, hogy én törtem le egy kicsike kockát belőle, nagyon köszönöm. És, mint aki jól végezte a dolgát, már mentem is utamra. Igen ám. De visszafelé, a csoki még mindig ott bigyeszkedett, és senki se nézett rá. Aztán eljött a hazaindulás ideje, és a csoki még mindig ott árválkodott. Gyakorlatilag mi lettünk az utolsó család, aki elindult hazafelé, és a csoki még mindig ott illegette magát végérvényesen gazdátlanul. És akkor egy határozott mozdulattal a magamévá tettem, és rögtön elrejtettem a csomagomban. Persze azért óvatosan, hiszen 40 fokban nem vágytam arra, hogy mindenem olvacsok is legyen, ezért jól becsomagoltam, és arra gondoltam, hogy na majd otthon. Hát én otthon ezt úgy bekapom, hogy csak na. És így is lett, hogy miért mesélem el, és hogyan függ össze ez Isten jelenlétével? Nos, az Úr mindent lát, mindent hall, mindenhol jelen van.
és hát látta az én vágyódásomat is egy kis nasi után. Aztán úgy intézte, hogy valaki, akinek már nem volt szüksége rá, valahogy ott felejtse, és azt nekem juttatta. Tudta az úr nagyon jól, hogy édesszájú kisfia vagyok. Így aztán kifejezetten Isten ajándékának tartom a mai napig is azt a finomságot, és már vagy százszor meg is köszöntem mennyei édesatyámnak kedves figyelmességét. Hát ez is azt bizonyítja, hogy Isten minden pillanatban gondoskodik rólunk, szeretve figyel ránk, ajándékokat ad, és igen, jól esik neki, ha ezt észre is vesszük, és meg is köszönjük figyelmességét. De nem csak az Úrnak, hanem nekünk is fontosak ezek a felfedezések. Nem vagyok árva. Szeretett gyermek vagyok. Figyelmes atyám van. Gondoskodó és törődő. És ezek a felfedezések a szívemben akkor is nagyon jól jönnek, erőt és kitartást adnak, ha majd később igazi nehézségem megy át az ember. De tudja és tapasztalja, hogy a kis dolgokban nincs egyedül, sőt, abban sincs egyedül, nemhogy a nagyokban. Hála érte az Úrnak.

Média figyelő. Nos, kedves hallgatóim, média figyelő rovatunkban most egy keresztrejtvény megfejtésére szeretnék reagálni, mely észrevétlenül is tanít, hatással van ránk, mint az igaznak kimondott állítás. A megfejtés egy ismert magyar színésznő vallomása. Ő úgy tartja, hogy a tehetségével csak önmagának tartozik elszámolással. És ez engem nagyon megütköztetett, mert az Úr nem ezt tanítja. Ő elmondja nekünk, hogy minden ember isteni céllal születik a földre, azért, hogy a neki kijelölt dolgokat megtegye. Például van, aki arra születik, hogy vezessen egy közösséget, a másik arra, hogy vigasztalja az elesettet és bátorítást adjon a szívükben, a harmadik arra, hogy valakinek valamit elmondjon, ami neki nagyon fontos az életben, mások arra, hogy felfedezést tegyenek, aztán az se ritka, hogy szociálisan segítik a másikat, vagy mondjuk valaki jó orvos, építész, villamosvezető, és így tovább sorolhatnánk napestig. És ezeknek a feladatoknak a sikeres teljesítéséhez Isten eszközöket is ad a küldöttek kezébe. Tudjuk a fentiekből, hogy minden ember az ő küldötte, ha fölismeri, ha nem. Ezek az eszközök pedig többek között a tehetségek, mint itt a színészi tehetség, a lehetőségek, hogy mire kap megbízást, azt hogyan teljesíti, és így tovább. Tehát arról, hogy a munka eszközömet hogyan és miként használom fel az Úr által nekem adott feladat megoldásában, vagy meg nem oldásában, azzal nem magamnak tartozok elszámolással elsősorban, hanem annak, aki adta, aki ezt rám bízta. És ez a személy maga a Teremtő Isten, és ezt jó, ha fejébe vési az ember. Olykor még a híres színésznő is. Mert az elszámolás napján, ami eljön mindenkinek, ő nem a hírességek egyike, hanem csak a lelkek egyike lesz.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozzunk hétfőnként, délután 17:30, és az ismétlésben szerdán délután 15:45. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk ám itt lenni, de addig is Isten áldjon minnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Október a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa idén is október 1-31 között rendezi meg az Október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepsége október 1-én csütörtökön 18 órától lesz a deaktéri evangélikus templomban, amelyen igét hirdet Pap János, baptista egyházelnök. Közreműködnek a Veselény utcai baptista gyülekezet énekkara, a református Calvin kórus, a pünkösdi zenei misszió kórusa, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luteránia énekkar. 17 óra 30-tól térzenével szolgál az Egressy Béni református művészeti középiskola. Leó pápa beszéde a Római Egyházmegye közgyűléséhez. Vizsgáljuk felül lelkipásztori munkánkat. Szeptember 18-án késő délután 14. Leó pápa a Lateráni Szent János Bazilikába látogatott, ahol a Római Egyházmegye közgyűlésével találkozott. Beszédében arra buzdította a Római Egyházmegye közösségeit, hogy a Szentlélek fényében vizsgálják felül lelkipásztori tevékenységüket, és mindenek előtt azt kérdezzék meg, hogy az valóban elősegíti-e a Krisztussal való találkozást, közösséget teremte, szolgálja-e a várost, és hozzájárul-e Isten népének képzéséhez. Hangsúlyozta, hogy nem újabb programokra és tevékenységekre van szükség, hanem meghallgatásra, megkülönböztetésre és megtérésre. A papokat arra kérte, hogy ne vállaljanak magukra minden felelősséget, hanem ismerjék fel mások karizmáit, és segítsék a világiak felelősségvállalását. A Dunántúli Református Egyházkerület választási bizottságának közleménye. A Dunántúli Református Egyházkerület választási bizottsága az egyházmegyei közgyűlések jegyzőkönyvei alapján összeállította az egyházkerületi tisztségekre jelöltek névsorát. A jelölteket felhívta a törvényben előírt nyilatkozatok megtételére. Az elfogadó nyilatkozatok és a bemutatkozások törvényes határidőn belül beérkeztek, amelyek alapján a jelöltek hivatalos névsora betűrendben így van. Püspök jelöltek, Hella Ferenc lelkipásztor, Márkus Mihály lelkipásztor, egyházkerületi főgondnok jelölt pedig Nemes Pál presbiter. Októberben is kelenföldi barokesték. A kelenföldi barokesték sorozat következő alkalmaként Horváth Zsolt, a Hold utcai református templom organistája ad koncertet október 10-én, szombaton 17 órától a kelenföldi református templomban. Az est folyamán a barokk és a kora barokk orgonairodalom kiemelkedő darabjai csendülnek fel. Jan Peterson Sweling művei közül az Echo Fantázia és a 36. Zsoltár szerepel a műsoron. Dietrich Buxtehude munkásságát a Cia Kóna és a Fiszmol Preludium képviseli. A hangversenyt Johann Sebastian Bach alkotásai, az Allein Gott, valamint a C-moll Preludium és Fuga zárják. Az alkalmon igét hirdett Takaró János, Lajos lelkipásztor. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Ma, szerdán is felhős, napos az idő, helyenként eső is lehet. Az északi szél megélénkül, és 18-22 fokunk van. Csütörtökön felhősödésre van kilátás, ezért esők is jöhetnek. Az északi szél élénkülhet, és 18-23 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Óegyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
3: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket Óegyiptomi kapcsolat című műsorunkban, melyben ezúttal Vértes Krisztián, egyiptológus epigráfussal beszélgetek. Hallgassák meg!
4: Mai műsorunknak a vendége Vértes Krisztián egyiptológus. Az egyiptológia egy nagyon érdekes, különleges területét műveli, az epigráfiát. Hogyan kezdtél el ezzel foglalkozni? Miért volt számodra ez nagyon érdekes?
5: Jó napot kívánok! Én Vértes Krisztián vagyok, egyiptológus, és történelem rajz szakos tanárként végeztem Szombathelyen, és nagyon hosszú utat jártam be tulajdonképpen, míg eljutottam erre a pontra, hogy azt csinálom, amit ma csinálok, egyiptomi műemlékeket dokumentálok egy amerikai intézetnek Luxorban. De ez az egész tulajdonképpen több szempontból is véletlenek összjátékaként kialakult helyzet, ugyanis eredetileg én Pécsváradról származom, és Pécsen gimnáziumban történelem-matematika szakon végeztem, és egy egészen más irányultságba indultam el az életpályám elején. Tulajdonképpen mindig is nagyon vonzott a történelem, adódva Pécsvárad, mint az egyik legjelentősebb korai emlékhely történetéből, ahol nagyapám idegenvezető volt, és óvodásként, kisiskolásként végigéltem a pécsfeli kolostornak a feltárását, és a rajz, a művészetek is része volt életemnek a kezdetektől fogva, hiszen édesanyám rajztanár volt a helyi általános iskolában, nagyapám pedig szabadidejében sokat festett, és igazából a matematika az pedig édesapámtól ragadt át rám, aki mérnökként dolgozott, és egész életében nagyon sokat foglalkozott a számokkal, és tulajdonképpen úgy képzeltem el, hogy majd vagy régészettel fogok foglalkozni, ahol a történelmi érdeklődésemet tudom kamatoztatni, vagy matematikával, amivel ugye nagyon-nagyon szerettem foglalkozni kisgyerekkorom óta.
4: A számok vagy a geometria volt számodra inkább érdekes?
5: Hát ez a vicc, hogy a geometriát ezt nagyon-nagyon szerettem, tulajdonképpen talán az volt, amit leginkább érdeklődtem, de nagyon szerettem egyáltalán a probléma megoldást. Tehát így ezt a probléma megoldó gondolkodást, hogy van egy adott probléma, és hogyan juthatunk el a megoldásáig. És engem nagyon érdekeltek ezek a dolgok. Sokszor tényleg órákig el tudtam temetkezni egy ilyen szöveges feladatban, és akkor hogyan lehet ezt megoldani a számok segítségével. És igazából, tehát Egyiptom, mint olyan érdekelt, és sokat olvastam Egyiptomról, de nagyon sokat olvastam a görögökről is, a rómaiakról is, és a magyar középkor rendkívül érdekelt, hiszen ugye a magyar történelem az annyira beleivódott Pécsvárad történetébe, hogy ez így adott volt, hogy én inkább a magyar történelem iránt érdeklődöm, mint más kultúrák iránt.
4: Tehát gyakorlatilag, amikor régészetről beszélsz, akkor a középkori akkor, magyar abszolút, régészet lebegett
5: van,
4: a szemed előtt.
5: Van, abszolút, abszolút. Úgyhogy ezek érdekeltek, és igazából amiért végül is nem Budapestre mentem, és nem a régészetet céloztam meg végül gimnázium után, az igazából az volt, hogy a matematika annyira érdekelt, hogy szerettem volna megtartani, és szerettem volna foglalkozni vele, és a későbbiekben is, és Szombathely, ami akkoriban még főiskolaként funkcionált, de már az egyetemi létfelé kacsintgatott, ott nagyon erős gárdát vonultattak fel az akkori vezetőség, és nagyon jó volt a képzés, és ott lehetett minden szakot minden szakkal párosítani, és így kitaláltam, hogy akkor én majd ott történelem matematika szakon fogok tovább tanulni.
4: Tehát nem úgy volt, hogy párosításokra lehetett jelentkezni, hanem teljesen szabadon.
5: Így van. Ami egy fantasztikus flexibilitás volt egyedül az országban akkoriban, és én szépen történelem matematika szakra jelentkeztem, fel is vettek, és ott kezdtem el foglalkozni, vagy hát tovább foglalkozni ezzel a két tantárgyal. Majd rögtön az első év végén, ókortörténet szigorlaton, a történelem tanszék vezetője felfigyelt arra, hogy van egy speciális tudásom Egyiptommal kapcsolatban, ami túlmutat az általános érdeklődése, ugyanis Egyiptomot húztam tételként ókortörténelem szóbeli szigorlaton, és miután lement a szigorlat, oda jött hozzám, és megmondta, hogy ő ismeri a Kákosi Lászlót Budapesten, Kákosi professzort, aki ugye akkoriban a tanszék vezetője volt Budapesten, és szerinte találkoznom kellene vele, mert hogyha engem ennyire érdekel Egyiptom, akkor ő neki erről tudni kéne, és ha engem ez érdekel, akkor esetleg rajta keresztül ezt a tudásomat tovább csiszolhatom. Úgyhogy igazából én akkor fogtam magam, és leutaztam Budapestre, és találkoztam a Kákosi Lászlóval, aki egy nagyon kedves, szimpatikus ember benyomását keltette, és nagyon sokat beszélgettünk, viszont akkoriban egyiptológia még egy olyan szak volt, amit csak egy ELTE hallgató vehetett fel, úgyhogy én technikai akadályai voltak annak, hogy egyiptológiát hallgathassak, és így azt a megoldást találtuk ki, hogy akkoriban ez is változóban volt, 96-97 környéke, amiről beszélünk, és egész egyszerűen áthallgattam Budapesten bizonyos tantárgyakra, amiket a Kákosi tanított, minden nemű képzésben való részvétel nélkül egész egyszerűen beengedett az óráira. Úgyhogy én elkezdtem feljárogatni Budapestre, szabadidőmben egyiptológiát hallgatni így péntekenként, meg stb. Ami hosszú távon természetesen kicsit azért ráhatással volt a történelem és matematika tanulmányaim a Szombathelyen, úgyhogy idő után nagyon sok volt ez így, és azt találtam ki, bár nagyon fájt, hogy a matematikát abba hagyom, és helyette visszatérek régi nagy szerelmemhez, a rajzoláshoz, a művészetekhez. Az egy kicsit flexibilisebben lehetett tanulni Szombathelyen, ugyanis volt egy kihelyezett tagozatuk Kaposváron, ami levelező tagozat volt, és egy éven keresztül még Szombathelyen nappali tagozaton rajzszakot hallgattam. Történelemből akkoriban már végzős voltam, és egyiptológiából pedig gyakorlatilag az első éves tantárgyakat hallgattam Budapesten, úgyhogy közben ugye ingáztam az országon belül.
4: Három felé.
5: Három felé, így. Végül is így szép lassan ugye ezek azért úgy elfogytak, történelemből lediplomáztam, majd Kaposváron rajzból is lediplomáztam, és maradt az egyiptológia, amik időközben álszak lett, úgyhogy fel tudtam venni, és hát gyakorlatilag az első év folyamon már ugye ott több tantárgyam meg is volt, hiszen meghallgattam korábban, és ráadásul beválogattak egy ásatásra, ami akkor indult, Bás Tamás, most ugye ő a tanszékvezető, akkoriban keresett hallgatókat, akik bizonyos munkákat elvégeznének egy tébai sírásatásban, a TT65-ös számú sírban.
4: Hogy történt a beválogatás?
5: A beválogatás ez nagyon érdekes volt, mert ugye többen is jelentkeztünk természetesen ezekre a pozíciókra. Én akkor kezdtem, tehát én még mindig azért ingáztam így Budapest és Kaposvár és Szombathely közt. Éppen csak beestem Budapesten a tanszékre, amikor láttam a kiírást, és láttam azt, hogy most lesz ez a válogató. Gyakorlatilag akkor volt éppen. És hát igazából leült előttem a tanári gárda, és különböző praktikus kérdéseket tettek fel, hogy mit csinálnék, ha mit tudom én, itt és itt lennék Tébában, és lenne egy sír, és hogyan állnék neki a dokumentálásának, és egyáltalán, hogy tudnék elboldogulni egy ilyen idegen, teljesen más környezetben, mint ami mondjuk az egyiptomi Luxor. Hát ugye én előtte voltam Egyiptomban egyszer a Pécsi Ági féle szakkollégiummal, egy kicsit ilyen speciálisabb túrán, ami olyan helyekre vitt el, ahol mai napig nem jártam, azóta sem, és hát hihetetlenül megszeretette velem Egyiptomot, és volt némi helyismeretem, mert ez közvetlen előtte történt. Úgyhogy igazából próbáltam így válaszolgatni ezekre a kérdésekre a legjobb tudásom szerint, de miután erős volt a rajzi érdeklődésem, és volt egy sokkal általánosabb történelmi tudásom, mint általában, aki mondjuk egyiptológia szakra jelentkezik, így én azt hiszem, hogy nyilván ezek döntöttek abban, hogy végül is kivittek magukkal 98-ban erre az ásatási szezonra, és elkezdtem dolgozni tulajdonképpen Egyiptomban.
4: Milyen volt ismét Egyiptomban lenni, és ráadásul egy nagyon különleges helyen, hiszen olyan sírba, ami nem látogatható, máskor nem jut be az ember.
5: Hát igen, ez egy fantasztikus érzés volt. Ugye ott egy hatalmas ásatás kellős közepén találta magát az ember, ahol egész nap dolgoztak, munkások, tárgyakat találtak, gyakorlatilag olyan dolgokat, amiket előtte csak múzeumban látott az ember, azokat ott nap mint nap elé hozták, megfoghatta, megnézhette. Tehát egy óriási élmény volt maga az ásatás, és azon belül nekem egy óriási élmény volt az, hogy egy ilyen csodálatos, tényleg egy grandiózus sírban igazából gyakorlatilag szabad kezet kaptam azzal kapcsolatban, hogy hogyan ültessem át ennek a sírnak a falfestményeit papírra.
4: És hogyan csináltad?
5: Sok instrukciót azon túlmenőleg, hogy a lehető legpontosabban, legprecízebben és legérthetőbben történjen mindez. Igazából így előzetesben nem kaptam, természetesen Bás Tamástól nagyon sok olvasnivalót kaptunk az előtte lévő nyár során. Én próbáltam tájékozódni, hogy mások, a nagyok, hogy dokumentáltak éveken keresztül egyiptomi templomokat, sírokat, és ebből ugye magam verzióját felépítettem. Tudtam azt, amikor kimentem, hogy ezek a szezonok ezek nagyon rövidek, ezek az ásatási szezonok általában 4-5 hetet vesznek igénybe, és az alatt kell produkálni olyan mennyiségű adatot, amit utána az ember otthon fel tud dolgozni a következő év során. Úgyhogy igazából sokat gyakoroltam előtte, ebben segített az is, hogy Bás Tamás saját maga is több apró részletet már dokumentált a sírban, és megmutatta nekem, hogy ő mit szeretne látni. Hál' Istennek ő is egy nagyon művészetorientált, nagyon vizuális ember, úgyhogy megértettük egymást, és tudtuk azt, hogy mit szeretne a másik. Én is elmondtam, hogy én nagyon szeretném, hogyha ezek a falképek ezek egyben lennének publikálva, ugyanis itt hatalmas falakról van szó, ezek 10 méter x 4 méteres falszakaszok, tehát durván 40 négyzetmétert foglalnak magukba, és ezeket a falszakaszokat, ezeket egy-egy jelenet tölti ki. Ezeket a jeleneteket én az elejétől fogva eldöntöttem, hogy nem szeretném feldarabolni, és nem szeretnék egy olyan dokumentációt produkálni, ami leegyszerűsíti a művészeti értékeit ennek a festménynek, vagy prioritást élvez bizonyos részletek másikakkal szemben, és kompromisszumokat köt. Ahhoz, hogy ezt meg lehessen valósítani, egy az egyben minden egyes esetvonást dokumentálni kellett, amit úgy oldottunk meg, hogy facsimile módon, ahogy mindenki más akkoriban ezt tette, meghatározott méretű pauszokkal tulajdonképpen kitapétáztuk a sírfalat, felragasztottuk ezeket a pauszokat olyan helyekre, ahol nem sértettük vele a festményt, és átrajzoltam.
4: Mennyire lehetett látni a pauszon keresztül, hiszen azért az nem egy átlátszó, csak áttetsző anyag.
5: Hát igen, igen, a pausz nagyon jó anyag több szempontból, hiszen nagyon jól látszik rajta a ceruza vonás, amivel ugye én rajzoltam a helyszínen, és nagyon olcsó, ugyanakkor egy nagyon flexibilis anyag, viszont ebből az opálos állagából kifolyólag nagyon nehéz látni rajta az ecsetvonásokat. Igazából ez nem relief volt, csak festett réteg a falon, ezért volt egyáltalán lehetőség arra, hogy ezt így csináljuk, mert hogyha nagyon erősen megvilágította az ember lámpával, nagyon erős lámpával telibe ezt a pauszt, akkor azért úgy nagyjából átlátszottak rajta a vonások. Ami ugye nem azt jelentette, hogy mindent lehetett látni, úgyhogy nagyon sűrűn kellett emelgetni a pauszt és nézegetni, hogy mi van alatta, de ez viszont hozzájárult ahhoz, hogy nekem a látásmódom nagyon sokat fejlődött, nagyon rövid idő alatt, hiszen mindig is egy ilyen félig vak állapotban kellett ugye dolgozni, bent egy sír belsejében, ahol amúgy is sötét volt, egy irányított fénnyel tulajdonképpen folyamatosan kitalálni azt, hogy mi lehet a falon. Kopott, sok helyen ugye lepergett, sérülésekkel teli felületeket kell itt elképzelni, ahol azért nagyon sok probléma adódott, amit természetesen meg kellett oldani a dokumentálás során, hiszen akkor van az embernek lehetősége arra, hogy a fal előtt ülve egy az egyben ugye lássa magát az eredeti alkotást. Tehát én az elejétől fogva, ez egy másik dolog, amit nagyon azóta is hangsúlyozom mindig, amikor beszélek a munkámról, hogy az, hogy valaki jól tudjon dokumentálni egy egyiptomi műemléket, ahhoz ott kell lenni az egyiptomi műemléknél, hiszen semmi nem pótolja, még a legjobb fotó sem pótolja, vagy amiket most csinálnak háromdimenziós virtuálisan felépített felületek sem pótolják azt a lehetőséget, hogy az ember megnézheti élőben ezeket a falfelületeket. Így kezdődött tulajdonképpen ez az egész, egy hihetetlen rohamtempóban, de ugyanakkor maximális precizitással, ezekből a 4-5 hetes szezonokból a maximumot kihozva tulajdonképpen próbáltam minél több adatot hazaszállítani az ásítási szezon végén.
4: Ezeket tehát pauszpapíron
5: jöttek
4: Magyarországra. Utána a pauszpapírral még további teendők voltak, hiszen a pausz közvetlenül nem publikálható.
5: Így van.
4: És ezeknek a képeknek a minőségesen biztos, hogy a falon rajzolva olyan volt, hogy ez publikációra alkalmas.
5: Így van, hát ezek az ott készült rajzok, a helyszíni rajzok, ugye ezek tele voltak jelölésekkel, jelöltem minden színt, különböző előfordulásokat, tehát rengeteg olyan dolog volt ezeken a pauszokon, ami nekem, mint tudományos szakembernek szólt, és nem a publikáció számára, és természetesen sose abból indultunk ki, hogy majd ezeket fogjuk publikálni, hanem ennek van egy a terepmunkának egy sokkal jelentősebb, sokkal hosszabb stúdiómunka része, ahol mindez az anyag szintetizálva lesz, és olyan formába lesz öntve, hogy ne csak a tudományos szakember számára nyújtson hatalmas adatmennyiséget, hanem egy laikus, hétköznapi ember számára is élvezhető formába kerüljön, és én mindig is nagyon fontosnak tartottam valószínűleg pont a rajzi múltból kifolyólag, hogy ezek a gyakran hihetetlen magas művészeti értéket képviselő egyiptomi festmények, reliefek, kis plasztikai alkotások, ezek, amikor prezentálom őket én, mint szakember, megtartsák és továbbra is mutassák ezt a kvalitásukat. Ahhoz, hogy ez megoldható legyen, ahhoz a stúdiómunkát is úgy kellett megtervezni, hogy ne legyenek olyan kiskapuk, amiket igénybe veszünk, és leegyszerűsítjük, és ne vesszen el adat. És ezért én azt találtam ki, hogy amikor hazahoztam ezeket a pauszokat, ezeket egy az egyben fogom továbbvinni a stúdió fázisba, és nem kicsinyítem le, hanem pontosan azért, hogy ne vesszen el semmi abból, amit én a helyszínen regisztráltam. Leragasztottam őket édesanyám általános iskolájába, ahol tanított volt egy hatalmas tornaterem, aminek elég nagy volt ahhoz az alapterülete, hogy oda ezeket fel lehessen építeni, ezt a falat gyakorlatilag a padlón egy az egyben. Oda visszaragasztottam ezt a 4x10 méteres falszakaszt, ugye minden egyes ilyen falat, ahogy a szezonok követték egymást, és ezeket hosszú pauz csíkokra újra átrajzoltam, de ezúttal tussal, és gyakorlatilag készítettem egy egyes másolatot ezekről a falakról.
4: A színeket hogyan jelölted? Lehet ugye jelölni színessel, illetőleg fekete-fehéren, viszont a publikációkban a fekete-fehér jelölések azok, amik a műveid mellett, műveidnél megfigyelhetők.
5: Így van, így van. Ugye akkoriban az volt a gyakorlat, és ugye a 2000-es évek elejéről beszélünk, 90-es évek végéről, az volt az általános gyakorlat, hogy ugye általában fekete-fehérben készültek a sír dokumentációk, és színes fotókkal támasztották alá a részlet, a gazdagságát, meg mutatták be a síroknak a megjelenését, és mi is ezt a trendet követtük, pontosan azért, hogy ne növeljük meg a költségeket, viszont nagyon sokan pontosan ezért, hogy ugye úgyis voltak színes fotók, egyáltalán nem tüntették fel a színeket a rajzos dokumentációban, hanem csak körvonalakat rajzoltak. Mi úgy éreztük, hogy ez egy óriási leegyszerűsítése lenne az adott helyzetnek ebben a sírban, és kidolgoztam egy olyan színkódrendszert, ami tulajdonképpen különböző sűrűségű pontozásokkal való kitöltése a felületeknek, annak megfelelően, hogy az adott színek, alapszínekre leegyszerűsítve, hogyan jelennének meg fekete-fehérben. Ez most így mondva lehet, hogy egy kicsit bonyolultan hangzik, de ez egy olyan színkódrendszer, amit én 98-ban dolgoztam ki, és 20 év elteltével a mai napig a magyar ásatások nagy részén ezt használjuk, és nem csak a TT65-ös sírban, hanem azóta máshol is felbukkant, sőt külföldön is át tudtam ültetni egy-két ásatásban. Ennek az a lényege, hogyha az ember ismeri a színkódot, akkor gyakorlatilag bármilyen ilyen módon publikált rajzot le tud fordítani a fejében egy színes verzióra, és emellett annyira sok pluszt ad hozzá ezekhez a rajzokhoz, pontosan azáltal, hogy a körvonalakat megtölti élettel, hogy esztétikai szempontból is egy hatalmas ugrás az akkoriban készült vonalrajzokhoz képest.
4: A mai világban nagyon sokan színes rajzokat rajzolnak,
5: igen,
4: publikálnak.
5: Igen, igen.
4: Miért döntöttél úgy, hogy ma is ugyanezt a módszert használod?
5: Mert hogy egyrészt ugye nyilván volt ennek egy költséghatékony vonatkozása. Ugye színesben kiadni egy ilyen hatalmas kötetet, ami ennyi rajzot tartalmaz, az még ma is nagyon nagy terheket róna egy-egy publikációra. Viszont ennél sokkal fontosabb az, hogy én igazából dolgozom színesben is. Nagyon szeretem a színes ceruzát, mint médiumot, amit rengeteget használok arra, hogy színesben publikáljak színes fal felületeket. Viszont ahogy később más projekteken is elkezdtem dolgozni, és rengeteg féle variációjával találkoztam az anyagnak, ami így előfordul ezekben az ókori egyiptomi műemlékekben, azt az általános szabályt hoztam meg a saját magam munkájával kapcsolatban, hogy amikor jól fotózható a falfelület, tehát magyarul mondva megmaradtak a színek eredeti színhatásukban, és tényleg jól fotózható, ott én mindig fekete-fehérben dolgozom, és a színeket is ebben a színkódrendszerben publikálom, a szürke skálában. Amikor pedig a színek már megkoptak, és nem igazán vannak jelen a falakon, vagy a töredékeken, akkor pedig felerősítem a színeket, pontosan akkor szoktam használni a színes ceruzát. Egy nagyon jól koordinálható eszköz, mondjuk a temperához, vagy akár a pasztelhez képest is, és lehet vele nagyon finoman dolgozni, részleteket gyönyörű szépen visszaadni, meg ugyanakkor lehet vele nagy felületeket is lefedni. Úgyhogy itt még ugye egy szót nem ejtettünk arról, hogy ez hogyan történik manapság. Természetesen teljesen másképp dolgozom így 20 évvel később, mint ahogy elkezdtem dolgozni, de az alapelvek azzal kapcsolatban, hogy én dokumentálok, ahogy mindenkinek dolgozom, amilyen projektekben eddig részt vettem, azok igazából nem változtak, sőt egyre erősebbek.
4: Ezzel a technikával meddig dolgoztál, milyen projektekben vettél részt?
5: Maga az Imiszeba ásatás, TT65-ös, ez nagyon sokáig húzódott, tehát ez több mint 10 évig tartott ezt a sírt papírra vetni. Ennek a sírnak az összes falfestményt, ez egy hatalmas nagy sír, úgyhogy jóval nagyobb, mint az átlag sírok itt Luxorban. Viszont közben én már elkezdtem dolgozni más ásatásokon is, más területeken is, és egy olyan diverzitásával ismerkedtem meg az anyagoknak, ami elképzelhető lett volna még akár Tében belül is. Nagyon sokat köszönhetek Abydosznak ezügyben, ahol 5 éven keresztül dolgoztam különböző ásatásokon, és rengeteg tárgyat rajzoltam, rengeteg faltöredéket, szóval olyan teljesen extrém dolgokat is, mint korábbi ásatóknak a hátramaradt eszközeit, kulcsoktól a cipő talpig, tehát fantasztikus, hihetetlen dolgokat is dokumentáltam életem során. De, hogy egy másik végletet is mondjak, tehát legelső uralkodók pecsét lenyomatai, amik hihetetlen hatásúak voltak egyáltalán az ember kézbe fogni ezeket a Narmer korából származó hajókat ábrázoló hatalmas nagy edény lezáró agyagkúpokat, meg egyáltalán. Szóval ott egy olyan diverzitásával találkoztam ennek egyáltalán annak, hogy mit lehet dokumentálni, vagy mit érdemes dokumentálni Egyiptomban, ami aztán egy hatalmas lendületet adott ennek az egész munkának.
4: Abydoszban, amikor dolgoztál, nem csak kétdimenziós, tehát sík festményeknek a dokumentálását végezted, hanem akkor voltak ezek szerint domborművek, sőt tárgyak is, vagyis a 3D-ben is dolgoztál. Ez mennyiben jelentett más technikát?
5: Hát ez nagyban, mert ugye ez egy nagyon más hozzáállás, mert amikor háromdimenziós tárgyat ábrázolunk, azt még egy fokkal nehezebb leképezni síkba, úgyhogy még ugyanakkor tényleg értelmet nyerjen, hogy mi a különbség, tehát miért rajzolunk. Ugye ez egy nagyon általános kérdés, amit nagyon sokszor feltesznek az embernek, főleg így, ahogy ugye haladunk előre, és egyre fejlettebb technikai eszközökkel tudjuk ezeket a műemlékeket szemlélni. Egyre gyakrabban merül fel az a kérdés, hogy miért kell valamit lerajzolni, amiről manapság már egy teljesen élethű háromdimenziós másolatot lehet készíteni, de ugye még akkoriban is rendkívül jól alaposan le lehetett fotózni. Hát ugye maga a rajz az egy egész más okból kifolyólag készül, mint a fotó. A fotó az egy ideális esetben egy meglehetősen objektív ábrázolása a tárgynak. Ugye a fotónak is vannak többféle nézetei, ugye megpróbáljuk megtalálni a jellemző nézeteit a tárgynak. Ugyanakkor a rajz az mindig egy szintetizálása annak, hogy én mit tartok fontosnak közölni információ szempontjából ezzel a tárgyal kapcsolatban. Bizonyos vonásait felerősítem, bizonyos vonásait háttérbe szorítom, tehát egy nagyon szubjektív megközelítése a dolognak, és amikor tárgyat rajzolok, akkor ugye ugyanúgy szerepel az, mint az egyik legfontosabb dolog, amire oda kell figyelni, hogy milyen nézeteket képezek le, mi az, amivel a legjellemzőbben meg tudom mutatni, hogy ez a tárgynak a stiláris jegyeit be tudom mutatni, vagy a különböző feliratmaradványokat a tárgyon adott esetben. Tehát szelektál az ember ebből az óriási rázúdított információból, amiben benne van az is, hogy itt lepatogzott a sarka, ott koszos, ott lekopott, itt félbetört, stb. Benne van az anyaga, hogy miből készült, benne vannak a méretei, ugye, hogyha nagy, akkor mennyire kicsinítem le, hogyan mutassam be. Az egy nagyon-nagyon komoly kihívás. Ugyanúgy, mint a falmásolás, ahol pedig egy sokkal kötöttebb eszköztárral, általában vonalakkal, körvonalakkal mutatom be az adott művészeti emléket, úgy, hogy szintén megpróbálom rá fordítani az embernek a figyelmét arra, amit én fontosnak tartok.
4: Rövid zene következik, majd folytatjuk műsorunkat.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, Vértes Krisztiánnal beszélgetek, epigráfus és egyiptológus.
1: Ugorjunk akkor egyet. Ma a digitális epigráfia az a terület, aminek egy különleges szakértője vagy, nemzetközi szinten is elismert szakértője. Hogyan történt a váltás és mikor?
2: Igazából ugyan az elejétől fogva, tehát egészen a kezdetektől fogva a számítógép, mint olyan részt vett a munkámban, de nem állt még olyan szinten, tehát nekem nagyon korán kialakultak azok a standardjaim, amiket fontosnak tartottam, hogy mindig kövessek. A részletgazdagság, az, hogy egy jelenetet egyben tartani, az, hogy lehetőség szerint látszon magán a dokumentáción is, hogy milyen műemléket képvisel, milyen művészi értékű eredetit képvisel, hogy élvezhető legyen maga a dokumentáció is, mint egy művészeti termék. Ezeket én nagyon fontosnak tartottam az elejétől fogva. Nagyon sokáig visszatartottam, hogy úgy mondjam, hogy a számítógép átvegye az uralmat e fölött az egész módszer vagy hozzáállás felett, pontosan azért, mert nem állt azon a szinten, hogy ezt az értéket közvetíteni tudja. És igazából nagyon sokáig kivártam, egészen 2011-ig. Ismertem már a lehetőségeket korábban is, tudtam, hogy vannak hatalmas nagy digitális rajztáblák, amiket többen használtak is. Viszont egyrészt lehetőségem se volt rá, hogy kipróbáljam, anyagilag sem tudtuk ezt megengedni magunknak, hogy ilyeneket használjunk a dokumentációban. Másrészt maga a számítástechnika nem állt olyan szinten, a processzorok nem voltak olyan okosak, nem voltak olyan gyorsak, hogy ezt a mennyiségű adatot befogadják.
1: Mi volt az a pont, amikor úgy láttad, hogy most már viszont lehet?
2: Amikor megváltozott az egész helyzetem igazából a dokumentációval kapcsolatban, a nagy változási pont az az volt, amikor eldöntöttem, hogy a különböző kisebb projekteken való részvétel helyett lekötöm magam hosszabb időre egy projekttel kapcsolatban és egy intézeten belül. Én 2005-ig az első 7-8 évét azzal töltöttem az Egyiptomban dolgozásnak, hogy egyik ásatásról a másikra jártam. Először csak magyar vonatkozású ásatásokon dolgoztam, természetesen az Imiszeba ásatás az párhuzamosan ment ezekkel nagyon sokáig. Majd egyre több külföldi ásatáson kezdtem el dolgozni. Abydosz volt az egyik ilyen nagy terület, ahol több projekten is dolgoztam. Szinte mindenkinek, aki ott dolgozott, de dolgoztam a Metropolitannek, Luxorban, dolgoztam más olyan PhD hallgatóknak Amerikából, akik ma már professzorok és saját ásatásuk van. Tehát sok olyan dolgot indítottunk be, ahol én tulajdonképpen ilyen rövid távú munkákat végeztem ásatásokon. Majd 2005-ben elszerződtem a Chicagói Oriental Institute-nak az Epigraphic Survey nevű luxori intézetéhez, ami az egyik legismertebb dokumentációs intézet Egyiptomban. Lassan 100 éve folytat dokumentációs tevékenységet, és olyan nagy nemzetközi hírű műemlékek dokumentálása fődik a nevükhöz, mint a Medinet Habui III. Ramszesz nagy templom, vagy Karnak, Luxor templom, tehát ők tényleg nagy volumenű projekteket kezelnek, és amikor hozzájuk kerültem, az egy olyan stabilitást adott az életemben, azáltal, hogy fél évet nekik dolgoztam, fél évet pedig itthon tudtam dolgozni a saját projektjeimen részben, részben pedig szintén nekik, hogy elkezdtem gondolkodni azon, hogy milyen következő szintre lehetne emelni azt, amit eddig csináltam, és akkor kezdtem el igazából így nézegetni afelé, hogy milyen olyan plusz tudnék hozzáadni ahhoz, ahogy eddig dolgoztam, amit papíron nem lehet megvalósítani, viszont számítógéppel hatalmas lendületet lehet adni bizonyos fázisoknak.
1: Mik ezek a fázisok? Miket találtál?
2: Hát ugye az egyik nagy problémája az a papíron való dokumentálásnak, meg a hagyományos módszereknek, hogy a hagyományos facsimile módszer az ugye nyilván egy bizonyos szintig invézív beavatkozás a műemlékbe, hiszen ugye az ember valamilyen fizikai dolgot, pauszfóliát rátesz a falra, és átrajzolja a falnak a

0: méretarányban, és ezen a fotón rajzoltak, amit aztán utána később kémiai úton eltüntettek a rajz mögül, és így tulajdonképpen nem kellett a falra semmit feltenni és hozzá sem érni.
1: Fényképezésnél nagyon gyakori, hogy torzul különböző szögbe való beállítás miatt. Ezt ki tudták küszöbölni?
0: Ezt ők ki tudták küszöbölni nagy részt. Ez ugye egy ilyen nagyformátumú speciális kamera, ami nagy részt ezt a perspektíva problémát ezt kiküszöböli. Természetesen nem 100%-ban, de elég jól ahhoz, hogy később össze lehetett illeszteni ezeket a külön falszakaszokat egy nagy egységé. Tehát ők így dolgoznak nagyon-nagyon régóta, ez a munkafolyamat, ez még most is része a chicagóiak munkájának. Nekem ez nagyon tetszett, hogy ugye nem kell hozzáérni a falhoz, viszont ami problémát okozott nekem, és amit tényleg így nagyon sokáig súlykoltam is a chicagóiakkal való munkám során, hogy ez egy fontos eleme a munkának, és valahogy meg kell őrizni, hogy ők ugye felszabdalták, pontosan a technikából kifolyólag felszabdalták ezeket a templomfalakat kisebb egységekre, és az ember, ahogy próbálta ugye átlátni a nagyot, és ugyanakkor nézni a részleteket, nagyon sok nehézségbe ütközik ezeknek a publikációknak a használata, véleményem szerint. A másik dolog, ami szintén megoldhatatlan volt papíron, az, hogy annyira gazdag sokszor ezeknek a műemlékeknek maga a története vizuálisan, hogy hányszor változtatták ezeknek a falaknak a festményeit, a reliefeit, átfaragták, kifaragták, megrongálták, újrafaragták, jött a következő uralkodó, átfestette az egészet, és ezeknek mind megvan a nyoma, ideális esetben, egymás fölött, tehát egy ugyanolyan rétegződést képeznek, mint egy régészeti lelőhely, csak éppen itt a fal síkjának a régészetéről van szó, és ezeket a publikációk nagyon gyakran, vagy azért, mert nem fordítanak elég figyelmet a részletekre, vagy azért, mert tényleg bizonyos állapota a falnak érdekli őket, és más nem, leegyszerűsítenek, összemosnak, és együttesen publikálnak, és ez nagyon zavaró, hiszen ezek soha nem léteztek együtt. Mondok egy példát, például Medinethabuban, a kis templomban, az Amun templomban, ahol jelenleg is dolgozik az Epigraphic Survey, Hatshepsut idejében kezdték el építeni a templomot, 8. Ptolemaiosz fejezte be, jóval később, majdnem minden jelentős fáraó hozzátett a műemlékhez valamit, és legalább 3 különböző festési epizódot lehet megkülönböztetni néhány falon. Ehhez képest a módszer az abból áll, hogy a reliefet publikáljuk egy vonalrajz formájában, a festett részleteket azokat pedig egy sima pontozott körvonalrajzzal oldjuk meg. Tehát gyakorlatilag, ha 3 festett epizód van egymás felett egy falszakaszon, akkor arra nincs módszer.
1: Szerinted hogyan lehet ezt megoldani, illetőleg a 3 különböző korszaknak a festései miben különböznek egymástól?
0: A technikai része, azt pontosan itt tudom behozni a számítógépet, tehát ugye az egyik legnagyobb vívmánya annak, hogy számítógéppel kezelje az ember ezt az adathalmazt, az az, hogy el lehet különíteni ezeket a rétegeket egymástól. Mint hogyha egy set pausz helyett 3-4 egymásra tökéletesen illeszkedő set pauszt ragasztanék egymás fölé, és azzal dolgoznék, és minden egyes különböző korszakot külön pauszon ábrázolnék. Ezt ki tudom váltani azzal, hogy eleve rétegekben dolgozom a számítógéppel, és az, hogy ezek miben különböztek egymástól, és azt hogy különítem el egymástól, ez megint csak a jelrendszer kialakításától függ. Míg papíron évekig csőtollal dolgoztam, ami ugye azt jelenti, hogy túlsajzokat készítettem, ami azt jelenti, hogy ezek fekete színű túlsajzok voltak, hiszen a túls az egyféle szín tud reprodukálni. Ezért is kellett ugye életre hívni a színkódrendszert, ahol különböző sűrűségű pontozásokkal jelöltük a különböző színeknek a sötétségét, árnyalatait. A számítógépen, ezekben a rétegekben egy olyan széles skáláját tudom a jelrendszernek kiépíteni, ami markásan el tudja különíteni fontossági sorrendben, vagy megjelenési erősségben ezeket a rétegeket egymástól. Tehát valamit fehéren tudok hagyni, valamit feketével tudok jelölni, és közte millió szürke árnyalatot, különböző kitöltést, stb. Tudok eszközölni. Tehát ez egy óriási előny, még mindig nem beszéltem egy szót se a színekről, ugye a színes színek, színesben ábrázolásról, mert az egy külön téma. Szóval igazából amellett, hogy 2010 környékére én eljutottam egy olyan pontra, hogy egész egyszerűen annyi munkám volt, hogy manuálisan, kézzel, a hagyományos módszerrel már nem lehetett lépést tartani a mennyiséggel, amin dolgoztam. Muszáj volt keresni egy alternatívát, amivel fel tudom gyorsítani a procedúrát, anélkül, hogy a minőségben romoljon az, amit én mindenképpen képviselni akartam a rajzaimmal. Emellett ez volt a másik nagy előnye annak,

0: bevonni a számítógépet a munkánkba, hogy ki szélesedett tulajdonképpen a világ azzal kapcsolatban, hogy mit tudok láttatni abból az adatmennyiségből, amit én látok, és hogyan.
1: Most hogyan dolgozol? 2011 óta mennyit fejlődött a technika, illetőleg a lehetőségeid és a munkamódszered?
0: Amikor elkezdtünk, vagy elkezdtem én 2012-ben dolgozni számítógéppel rajzolni, két okból adódott. Az egyik az, hogy az IMI-SZEBA sír színkódolása nagyon-nagyon elhúzódott, és alternatívát kerestem arra, hogy hogyan tudnám azt felgyorsítani. A másik dolog pedig az volt, hogy az intézetemnek, a saját intézetemnek, a Chicagói Egyetemnek be tudjam bizonyítani azt, hogy amit ők papíron csinálnak, kémiai úton eltüntetett fotókkal, stb., azt van már olyan szinten a számítógép, hogy reprodukálni lehet. De egy sokkal tisztább, sokkal gyorsabb és sokkal költséghatékonyabb módon. Tehát igazából erre irányult egy egész évnyi kutatás, hogy kifejlesszem azt a módszert, amivel ezt a két dolgot reprodukálni lehet. Az IMI-SZEBA-ban elkezdett fal képmásolást a saját technikámat, amit én fejlesztettem ki az előző 10 évben, és a Chicago módszert, amit viszont 1930 óta használt az intézet, és mondom, hogy egy foggal körömmel ragaszkodott hozzá, hogy ez van, ez a módszer, így fogunk dolgozni mindig is.
1: A hagyomány ereje.
0: A hagyomány ereje, és ugyanakkor ugye ezek a publikációk, amik készülnek, nagyon sokszor 10 éveket ölelnek fel, és nagyon fontos volt a kontinuitásom abban is, hogy nyilván itt arról van szó, hogyha egy másik médiumot vezetek be, és másképp érem el az eredményt, azt a rajzot egy olyan korábbi rajz mellé lehessen tenni, ami teljesen más módszerrel készült, és a kettő között ne lehessen a különbséget észrevenni. Tehát nagyon fontos volt az, hogy ugye sokszor egy publikáción belül ezek a különböző technikával készült rajzok egymás mellé kerülnek, és ne tűnjön fel az, hogy az egyik így készült, a másik meg úgy. Ez nagyon sok kötöttséget eredményezett, tehát nagyon kevés volt a mozgástér. Ugyanakkor az elejétől fogva meghatározta azt, hogy mi lesz az a technika, amivel mi dolgozunk, vagy amivel én elkezdtem dolgozni, aztán az egész intézet átvette, és szembe mentünk az összes számítógépes trenddel, de tényleg mindenkivel, tehát senki nem rajzolt azzal a szoftverrel és azon a módon, ahogy én ezt kidolgoztam a Chicagói Egyetemnek, ami az Adobe Photoshop nevű szoftver használatán alapult, ami alapvetően egy fotó modifikáló szoftver, semmi köze a képzőművészethez ilyen szempontból, vagy legalábbis a rajzoláshoz, de van egy olyan modulja, ami arra lett kifejlesztve, hogy olyan módon is lehessen módosítani egy fotót, hogy ráfest az ember ecsetekkel, és ez szépen az elmúlt években egy olyan szintre jutott el, hogy komoly képzőművészek kezdték el használni. Akkoriban még ez gyerekcipőben járt, de minden előnyét magában foglalta annak, ahogy mi dolgozunk, hogy kézzel festünk digitálisan tulajdonképpen.
1: Tehát gyakorlatilag a Photoshopot használjátok az eredeti formájában, vagy pedig egy módosított, tehát saját szoftverfejlesztéssel.
0: Hát ez nagyon szép lenne, de ezek a szoftverfejlesztések horribilis időt és pénzt emésztenek fel, tehát ez nyilván így nem működött volna, és hát ehhez ugye nem volt meg a kapacitása az intézetnek, meg igazából igény se volt rá. Nekünk az kellett, hogy olyan részletességgel és olyan precizitással tudjunk rajzolni, számítógépen festeni, hogy azt a színvonalat, azt az értéket át tudjuk ültetni a digitális érába, amit mi papíron képviseltünk a chicagóiakkal. Azért nem használta senki a Photoshopot akkoriban, mert mindenki vektorosan, aki digitálisan rajzolt, ez is nagyon messzire nyúlik vissza, a 90-es évek elejétől folyamatosan kezdett belefolyni az egyiptomi műemlék dokumentálásba ez a vektoros rajzolás, ami ugyanannak a cégnek egy másik szoftverét, az Illustrator nevezető Adobe terméket használták, mindenki ezt használta, rajtunk kívül, ugyanis itt arról van szó, hogy az ember pontokat helyez el az adott kép körvonala mentén, és ezeket a számítógép segítségével összekötögeti és alakítja. Ami készül, végtermék, az egy viszonylag könnyen elkészíthető, viszont az eredetivel köszönő viszonyban nem levő, végtelenül leegyszerűsített, tulajdonképpen egy faltérkép, amit az ember ezzel a programmal készít. Viszont ez nagyon sok mindenkinek bőségesen elegendő volt ahhoz, hogy közölje egy fal a kapcsolatban azt, hogy hogy helyezkednek el rajta a főbb elemek, mi olvasható, a hieroglifákat, stb. Ezzel tökéletesen le lehetett fedni.
1: A vektorgrafikának egyik előnye, hogy különböző méretben ugyanaz reprodukálható. A ti esetetekben a kicsinyítés, nagyítás milyen mértékben hajtható végre, hiszen pontosan a Photoshopnak ez az egyik idézőjelben tett hátránya, hogyha szembeállítjuk a vektorgrafikus illusztrátorral.
0: Így van, így van. Nem akarok túl belemenni ilyen technikai részletekbe és ezzel untatni mindenkit, de ugye a vektorrajznak pontosan, amit te is mondod, az egyik nagy előnye, hogy rendkívül kisméretűek a fájlok, amiket készítesz, hiszen itt egy átméretezhető vonalról van szó, amit akár mekkora fel lehet nagyítani, és ugyanolyan éles és szép maradt, tehát gyakorlatilag tudsz publikálni egy óriási falszakaszt egész kicsiben is, és egész nagyban egy részletet is, és minden ugyanolyan szép, mint hogyha úgy rajzoltad volna eredetileg. Míg Photoshopban ezt úgy hívják, hogy raster, azt a módot, ahogy ott festesz, ott tulajdonképpen pixeleket színezel ki, és ebből kifolyólag, ha egy adott rajzot elkezdesz nagyítani, egy idő után homályos lesz az eredmény, és már nem felel meg. Tehát nem látod olyan élesen a vonalat. Na most, hogy ezt mi kiküszöböljük, és ezért is kellett kivárnunk, amíg a számítógép eljutott erre a szintre, ezért mi egy olyan, a mai napig is, tehát ezt azért úgy készítettük, hogy jövő biztos legyen ez a mi saját technikánk, egy olyan hatalmas felbontásban dolgozunk, amivel tulajdonképpen folyamatosan a végletekig kihasználjuk a számítógépeink kapacitását, és olyan méretben dolgozunk, ezt úgy kell elképzelni, hogy ha én ki akarnám nyomtatni még élesen egy adott falszakasznak mondjuk a rajzát, akkor én ezt ki tudnám nyomtatni gyakorlatilag 5-6-szorosában az eredeti valós méretének. Nyilván itt most érdekes az, hogyha az ember ezt maga előtt látja, hogy mennyire lehet ezekbe a dolgokba így beleinvestálni, vagy anélkül, hogy az ember ezeket vizuálisan látná, ezeket a rajzokat. Itt arról van szó, hogy amit én festek Photoshopban, most dokumentációként, azok a rajzaim olyan mérhetetlen méretűek. A Luxor templomban, amin most dolgozom, római freskón, azt gyakorlatilag ki lehetne nyomtatni egy az egyes méretben minden nemű értékvesztés nélkül. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy még az Imiszebában 20 éve a nagy 40 négyzetméteres falszakaszok, amikor végül eljutottak a számítógépre kicsinyített formában, és megjelentek ott olyan nagyjából 120-160 megabájt körüli méreteket képviseltek, amiken most dolgozok, azok ilyen 8-9 gigabájtos fájlok. Tehát ezekhez a most létező tényleg legjobb számítógépeket kell használnunk.
1: Könyvet is írtál róla, illetőleg honlapod is van. Ezek hogyan születtek?
0: Hát igazából, ami felgyülemlett 2010 óta, 11 óta ebben a szegmensében a munkámnak adat a fejemben, meg a módszerek, amiket kitaláltam, amiket végül most átvett már az intézetünk is, és teljes mértékben átálltunk digitális dokumentációra, ami ezen a módszeren alapul. Logikus lépés volt, hogy idővel lehetővé tegyük a kollégáink számára is, hogy a mi kísérletezéseinkből, abból, ahogy én eljutottam A-ból B-be, és ahogy most dolgozom, a rengeteg módszerből, amit az elmúlt 20 év alatt kifejlesztettem, alkalmaztam, továbbfejlesztettünk mások segítségével, ezekből ők is tanuljanak, és én nagyon fontosnak tartottam mindig is a munkámban, hogy megosszam, amit én tudok, és hogy másoktól tanuljak. Először abban gondolkodtunk az intézeten belül, hogy megírom az intézet számára egy kvázi kézikönyv formájában ezt a módszert, amit kidolgoztam a számítógépre. Hogy minden, hogyha felvesznek egy új artistot, egy új művészt, egy új epigráfust az intézethez, akkor neki legyen egy kézikönyve, amiből megtanulhatja ezt a módszert. Most itt látszik az, hogy mennyire gyorsan fejlődik a számítástechnika, és mennyire gyorsan fejlődnek a módszerek, hogy mennyire nem működött ez, mint egy statikus médium, ez a könyv. Egyáltalán mire elkezdtem összegezni azokat a dolgokat, amit tanultam, amit kifejlesztettem, ez olyan méreteket öltött, hogy egy kézikönyv formájában már nem fér bele. Ebből következett az, hogy akkor írok egy könyvet. Írtam egy könyvet, amit akkoriban nagyon trendinek tűnő módon digitális formában írtam meg, és digitális formában is publikált az egyetem. Ez 2014-ben jelent meg, ez a Digital Epigraphy című könyv, amiben adtam egy kis áttekintést arra vonatkozólag, hogy hogyan jutottunk el idáig, és gyakorlatilag leközöltem ezeket a módszereket, amiket mi alkalmaztunk. Kvázi a Chicago-i egyetem módszerének a digitális változatát lehetett belőle megtanulni. Ezt nagyon sok kollégánk nagyon örömmel vette, és nagyon sokan használták, tankönyvként is. Viszont én úgy képzeltem ezt a dolgot, hogy folyamatosan frissítjük, és évente megjelenik belőle egy új kiadás. Aminek az írásával még úgy önmagában nyilván a rengeteg munkám mellett ez a maga az írás, az először hobbi szinten kezdett el így működni. Ez egész napomat azt töltötte ki, legalábbis akkoriban, hogy rajzoltam. És minden ilyen dolgot, például egy könyvet írni, ugye a szabadidőbe kellett bezsúfolni, ami nem igazán működött már akkor sem, de ennél sokkal nagy probléma volt, hogy mire átment egy hagyományos könyvnek a hagyományos editoriális különböző csatornáin, Chicagóban, és eljutott a megjelenésig, évek teltek el. Ez a fajta tudásanyag, amit én ebben a könyvben közöltem, és a következő kiadásban bővítettem, egész egyszerűen nem bír ki egy ilyen két éves procedúrát, míg eljut az emberekhez. Hiszen addigra egy része ezeknek a dolgoknak elavultá válik.
1: Hát a számítástechnika iszonyatosan gyorsan
0: változik. Ahogy egyre több mindent megtanultam ezzel kapcsolatban, én is változtattam a saját módszereimen. Több olyan projektet kezdtem el, ahol szabad kezet kaptam magának a módszerek a kialakítása, az is már nem kötött a Chicagói módszere, és az megint nagyon sok lendületet adott az ez irányú fejlődésnek. Úgyhogy egy idő után úgy döntöttem, hogy megpróbálom megbeszélni az intézettel, hogy ejtsük a könyvet, és kreáljunk egy weboldalt, ahol szabad kezet kapok arra, hogy gyakorlatilag amikor úgy érzem, hogy valami fontos közlendőm van, akkor ezt megtehessem. A második kiadása a könyvnek én elkészítettem 2016-ban, és leadtam Chicagóban, majd a Raymond Johnson, aki az Epigraphic Survey-nek az igazgatója, elkezdett lobbizni nagyon keményen, hogy menjen át a szokásos editoriális csatornákon, és valaki okézza le, hogy ki tudjuk adni. Abban én egy egész fejezetet szántam a terepmunkának, ami nem volt bent még az első könyvben, az első kiadásban, és nagyon sokan effektíve ezt kérték, hiszen nagyon sok embernek ez a legnagyobb problémája, hogy mit csináljon a műemléknél, és hogyan tud digitálisan dolgozni egy műemléknél. Milyen eszközökkel, milyen módszerekkel, stb. 2 évig próbáltuk kiadni a könyvet, és 2 évig akadt el különböző csatornákon, mert XY nem nézte meg, meg mit tudom én. Lényeg az, hogy hát a könyvkiadáson nagyon sokat tanultam, ez alatt a 2 év alatt, hogy ez hogy működik. Ugye ez nem egy olyan hagyományos publikáció, ami kibírja ezt. Ezek után beszéltem a Ray-el, hogy mit szólna ahhoz, hogyha készítenénk egy weboldalt, ahol a könyv tartalma lenne az indulási anyag, és én ezt úgy készíteném el ezt a weboldalt, hogy lennének különböző fő moduljai, amik különböző területekre fókuszálnak, és megpróbálnám idővel belevonni a kollégákat, hogy ők is ezt egy a saját munkáik, a tapasztalataiknak ez egyik megnyilvánulási terévé tegyék, és készíteni itt egy olyan dolgot, ami még ugyanúgy, ahogy a könyv, tehát ilyen digitálisan kiadott epigráfiát oktatókönyv addig nem létezett. Na hát ez a weboldal, ez egy ugyanilyen kezdeményezés volt, amit igazából még senki nem... Tehát egy ilyen napra kész, ugyanakkor az egyiptológiai bizonyos szegmensével foglalkozó dolgot, ilyet nem csináltak még. Szerintem részben azért, mert úgy volt vele, hogy majd meglátjuk, ha meg lesz, végül is beleegyezett ebbe a dologba, és én úgy jöttem haza Egyiptomból tavaly tavasszal, hogy már tárgyalásokat folytattam egy webdesigner céggel, azzal kapcsolatban, hogy mit szeretnék, és gyakorlatilag felhatalmazást kaptam az intézettől arra, hogy ezt elkészítsem. Ugyanakkor nekem nagyon fontos volt az, hogy más munkáimat is ide bevonhassam, a magyaroknak végzett munkákat, az abüdosziakat, meg egyáltalán, és hogy hosszú távon itt tényleg túlnőjünk az intézetnek ezen az egész bürokráciáján, azon, hogy minden egyes cikk bemegy, aztán valamikor kijön, és aztán idővel publikálva lesz. Én ezt a weboldalt a saját nevem alatt készítettem el, úgy, hogy a chicagóiak adják hozzá mai napig az anyag egy jó részét, de nem a chicagóiaknak a weboldalaként indult ez a kezdeményezés. Úgyhogy elkészült az oldal nyáron, ez egy hatalmas munka volt, soha nem gondoltam volna, hogy ez egy ekkora munka lesz, ugyanis nem akartunk semmilyen már meglévő dolgot követni, hanem gyakorlatilag felépítettük az egészet abszolút a nulláról kóddal. Ebben nagyon sokat segített nekem a webdesigner cég, akikkel dolgoztam, nagyon jó barátom Solymári Robertnek a webdesigner cége, akik nagyon sok díjat nyertek Magyarországon már a munkájukkal eddig is. Grotesk kreatív társulatnak hívják egyébként őket, és rendkívül flexibilisen meg tudták oldani azokat az elképzeléseket. Én az utolsó pontig mindent a dizájnnal kapcsolatban megterveztem a nyáron. Olyan szinten, hogy nézenek ki a gombok, amilyen színek legyenek, hol milyen betűtípust. Ugyanaz a rigorózus módszer, ami a dokumentációba belemegy, az belement a weboldal tervezésébe is. És miután egy rövid ideig reklámoztuk előre, hogy mi fog megjelenni, november 1-én elindítottuk ezt a weboldalt. Elsősorban a szakmának szól, de olyan típusú anyagokkal van feltöltve, hogy azért nagyon sokan találnak rajta remélhetőleg a kedvüknek megfelelő témát. A weboldal neve Digital Epigraphy, digitális epigráfia, ugye digitális dokumentáció. Nagyon egyszerű egyébként megkeresni digitalepigraphy.com, ha esetleg valakit érdekel. És tulajdonképpen így elindult ez a dolog, ami nagyon hamar kinőtte magát ebből a hobbi státuszból, és most a munkámnak legalább az 50%-át tölti ki. Elmondhatom, hogy nagyon sokan érdeklődnek a téma iránt, nagyon sokan olvassák, és nagyon sokan most már egyre többen adják hozzá a saját anyagukat is, úgyhogy lassan kezd megvalósulni az, amit én eredetileg terveztem. De a cikkek túlnyomó többségét továbbra is én írom, amit megjelenik, és miután úgy lett megtervezve a weboldal, hogy ellentétben az általában elfogadott, vagy általában létező egyiptológiai oldalaknál, ahova bizonyos időközönként anyagokat publikálnak a projektvezetők vagy a karbantartók. Ez egy sokkal naprakészebb dolog, ami tényleg, hogyha egy hétig az ember nem látogatja, akkor új tartalmakat tartalmaz, ideális esetben, vagy jelenít meg. Friss híreket, a technika világából eszközöket, amiket én használok, amiket mások használnak, azokat tesztelünk. Módszereket adunk közre, kis módszereket, egy-egy ilyen kis nüanszot, hogy hogyan dolgozunk különböző dolgokkal, hogyan jelenítünk meg különböző dolgokat, ami nem csak Egyiptomra vonatkozik, hanem tulajdonképpen bárhol a világon bármilyen dokumentálásra alkalmazható.
1: Ezért nem egyiptomi, hanem egyszerűen digitál. Ezért
0: nincs benne, pontosan, és nem is akartunk semmilyen egyiptomi vonatkozást a dizájnba se belevinni, tehát nincsenek hieroglifák, nincsenek masírozó fáraók, nincs semmi ilyen, nincs papírus háttér, semmi. Ez egy nagyon modern, nagyon letisztult dolog akar lenni, ahol gyakorlatilag pontosan ilyen moduláris felépítésű, hogy igazából nyitott a jövőre, és még bármit befogadhat. Az eredeti könyveknek, a második kiadásnak, ami végül nem jelent meg könyvformátumban, annak a teljes anyagát tartalmazta, azzal indult. Azt most is meg lehet találni egy külön modulban, ahol a könyv külön szerepel, de azóta nagyon sokat hozzáadtam már, és nagyon sok információt visszatartottam azért, hogy egy hosszú távú terv valósulhasson itt meg, tehát én 2-3 évre lőttem így előre be azt a mennyiséget, amit én magam szeretnék publikálni itt. Tehát még nem szerepel benne a SYNCODE rendszer, nem szerepel benne egy csomó ásatás, ahol dolgoztam, én ide szép lassan a saját projektjeimet majd fel fogom tölteni, miután ugye szavakba öntöttem ezt az anyagot. Az egyik nagy modulja a weboldalnak, az ezeknek a nagyobb lélegzetű cikkeknek a publikálása, amik egy-egy projektnek a bemutatása és az ott lévő technikai nehézségeknek a leírásával segít hozzá ennek az oldalnak a működéséhez, és talán más egyiptológiai projekteknek a működéséhez, akik itt mintákat találnak, ahonnan meríthetnek arra, hogy a saját problémáikat hogyan oldják meg itt ezekben a különböző műemlékekben. Úgyhogy ez így fél év után most 17 ezer látogatónál tart ez az oldal, ami engem is nagyon megdöbbentett, tehát egy hatalmas szám. Naponta több mint 100-an látogatják, és most jutottam el odáig, hogy azon kezdtem el gondolkodni, hogy más projekteket, van egy olyan kezdeményezésünk, ahol festett hieroglifákat kezdtünk el összegyűjteni egy adatbázisba, különböző megjelenési formákat, variációkat, hogy ezeket az adatbázisokat hogyan lehetne ide bekapcsolni, és ezzel tovább bővíteni azt a szolgáltatást, amit nyújt. Én azt szeretném, ha digitalepigraphy.com idővel kinőné magát egy olyan kezdeményezésé, ahova bárki tud fordulni ezeknek az ókori műemlékeknek a dokumentálásával kapcsolatban.
1: Tehát egyfajta agregátor jelleget gondolsz?
0: Egy ilyen gyűjtőhely, ahol módszereket lehet tanulni, meg lehet nézni, hogy mások hogyan dolgoznak. Adott esetben nagyon szeretném, mert pillanatnyilag ez úgy néz ki, hogy van egy külön modul benne, amit readingnek neveztünk el, ahol általunk jelentősnek tartott projekteket mutatunk be, akár most zajló projekteket, ahol digitálisan rajzolnak, akár egy 50 éve megjelent könyvet, ami mérföldkőnek tekintünk dokumentációs szempontból. Ezt az egész modult a feleségem, aki szintén egyiptológus, Schmid Júlia, ő kezeli, ő viszi, ő írja. Ezek ilyen önálló életet kezdenek élni, mert nagyon sokan ezt olvassák, nagyon sokan a módszereket olvassák, van, aki projekteket ismer meg belőle, tehát igazából próbáljuk belőni azt, hogy mire van igény nyilván. És ugyanakkor ezzel gyakorlatilag le is fettem a csapatot, tehát pillanatnyilag én kezelem az egészet, és a feleségem Júli írja a reading szekciót. Én szeretném a kollégákat minél inkább arra sarkalni, hogy ebben részt vegyenek, a saját intézetemet is idővel, és hát én nagyon örülnék neki, ha bővíthetnénk is idővel egy csapat állna az oldal mögött, mert az oldal maga úgy funkcionál, mintha egy csapat működtetné, és valójában nagyon-nagyon-nagyon, hogy mondjam, a legutolsó erőfeszítésekig kiaknázza a lehetőségeket, amik abban vannak, hogy én ezt így egy emberként működtessem. Úgyhogy most ez a következő lépés, hogy bevonni a kollégákat ebbe a kezdeményezésbe.
1: Ezzel műsorunk véget ért, köszönjük figyelmüket, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
2: Ó-egyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
3: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Őszi napi egyenlőség. Az őszi napi egyenlőség általában szeptember 23-a, és erre az idén is most ma, szerdán hajnali 2 óra 5 perckor került sor Magyarországon. Mi is pontosan az őszi napi egyenlőség? Bár meteorológiai szempontból nézve már őszben járunk, az időjárás szeptemberben még sokszor a nyarat idézi. Az idei szeptemberre is jellemző ez, ahogy az elmúlt években többször is tapasztalhattuk ezt. Viszont hamarosan csillagászati szempontból is beköszönt az ősz, vagyis elérkezik az őszi napi egyenlőség. Csillagászati szempontból tegnap kedden megfigyelhettük az utolsó nyári napnyugtát, és ma szerda reggel pedig az első őszi napkeltét. Megerősítő találkozás Londonban. Megtartották a magyar nyelvű istentiszteletet Londonban. Szeptember első vasárnapján ismét magyar nyelvű úrvacsorai istentiszteletre gyűltek össze a Londonban és környékén élő evangélikusok. A Szent György evangélikus templomban Molnár Lilla, lelkész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem adjunktusa hirdette Isten igéjét. A következő magyar nyelvű londoni evangélikus istentiszteletet november 22-én vasárnap 15 órakor tartják a Szent György evangélikus templomban. Szeretettel hívnak mindenkit erre az alkalomra is. További információ a london@luteran.hu e-mail címen kérhető. Rádai napok, október elején. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Duna mellék reformátusságának legnagyobb évenkénti találkozóját, a Rádai napokat idén Mohácson, a Budapesti Rádai házban és Kecskeméten rendezik meg október 1-e csütörtök és október 3-a szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelkipásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét. Pénteken a fővárosi és környéki református középiskolák ifjúsági napjával, valamint a református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozójával folytatódik, míg a szombati gyülekezeti napra református közösségeink előtt tárják szélesre a kapukat. A házigazdák ezúttal a Baranyai és a Bács-Kiskunsági egyházmegyék lesznek. Szombaton sor kerül a Duna melléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozására is. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra. Október 9 és 11 között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen-Nyíradony Mária Pócs útvonalon érkeznek meg a Mária Pócsi istenszülőhöz. Terdik János, pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak az zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni, hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoktáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben már valakinek van zarándokkendője, imaórás füzete, imakönyve, vigye magával. Érdemes időben jelentkezni a 0630 749 62 19-es telefonszámon, vagy a terdikek@gmail.com e-mail címen. Külön kérnek jelzést a Mária Pócsi étkezés miatt, különösen a vasárnapi ebédigényekről az érkező családtagokkal együtt. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Ma, szerdán is felhős, napos az idő, helyenként eső is lehet. Az északi szél megélénkül, és 18-22 fokunk van. Csütörtökön felhősödésre van kilátás, ezért esők is jöhetnek. Az északi szél élénkülhet, és 18-23 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Beszélgetés a Bibliáról másképpen. Kezdünk!
3: Itt van Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs. Testvér kapcsolatokról gondoltuk, hogy beszélünk először, hogy milyen testvér kapcsolatokat mutat meg nekünk a Biblia. Elsőként akkor Mária és Márta története. Akkor én ezt most felolvasom Lukács evangéliumából. Egy picike szakasz, amikor tovább haladtak, betért egy faluba. Itt most Jézusról van szó, tehát Jézus betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal, ezért előállt Márta és így szólt: Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt neki: Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség valójában, csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.
4: Sok mindent szeretnénk örökké, tehát mindig azon vagyunk, hogy valami történjen, hogy valamit csináljunk, hogy legyen valami esemény, és pontosan az Úr azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjál, nem kell mindig
3: valamit csinálni,
4: hanem inkább csendesedj le, tehát hogy a kevés egyrészt elég, és az pontosan az, amire szükség van.
3: Hát ezt most mi mondjuk, de közben a gyakorlatban, a mai világban, pedig a mai életben is az történik, hogy összetalálkoznak emberek. Gyere, gyorsan csináljunk egy fotót, kérsz egy kávét, üljünk le. Nézd csak, letöltöttem, ha nem tudom mit, nézd meg, légy szíves, hoztam neked valamit, gyorsan beszéljünk.
4: Én meg pontosan nem ezt érzem, ezt a részét, hogy most pontosan csak a találkozásra van ez kihegyezve, hanem egyáltalán arra, hogy úgy határozzuk meg saját magunkat, hogyha valamit csináltunk, hogyha azt a napot, ami elmúlt, azt fel tudjuk sorolni este szépen, hogy ezt és ezt és ezt és ezt csináltam, és jaj, de jó, és milyen ügyes vagyok.
3: Kevés dologra van szükség, csak egyre, azaz egy, az Jézus.
4: Pontosan, nem? A csatlakozásra van szükség, és utána, abban a pillanatban, ahogy megtörténik a csatlakozás, azt fogod tenni, amire egyrészt szükség van, és ami a legjobb neked, a környezetednek, és úgy egyáltalán az egész világnak.
3: Nagyon.

0: A Biblia azt mondja egy helyen, többet ér egy közeli szomszéd, mint egy távoli rokon. Én ezt forgattam magamban.
1: Érdekes, de most ugye itt a testvérekről hát beszéltünk.
0: Például ez a testvérekre is vonatkozik, és az évek alatt én volt, hogy...
1: Így is gondoltad, és így is érezted.
0: Hát de nézzük meg konkrétan ezt a mondatot. Példabeszéd 27:10. Többet ér a közeli szomszéd a távoli testvérnél. És ez nem azt mondja, hogy felülírja, vagy, hanem hogy többet ér, hogy ott van. Én ezt így értelmeztem, hogy volt például olyan időszak nekem is, amikor ez gyakorlati valóság volt. De hát itt a Bibliában is, a testvér történetekben minden van. Még nem is beszéltünk Józsefről és testvéreiről. Hát ott aztán eldöntötték, hogy megölik a és saját ezért testvérüket.
1: Mózes első könyve 37:18.
2: De figyelj, azért is kezelték így, mert József ők mindegyik idősebb volt nála.
0: Amikor testvérei látták, hogy apjuk jobban szereti őt minden testvérénél, úgy meggyűlölték, hogy egy jó szót sem tudtak hozzászólni. Na tessék.
1: Tehát van 12 fiú testvér, egy lány.
2: Igen, de ők szerintem egyáltalán nem testvérként kezelték őket, hanem ők a törzsek voltak.
0: Hát de testvérek voltak.
2: Hát, de a törzsek vezetői.
1: Tehát akkor arról beszélünk, hogy van 12 testvér, fiú testvér.
0: Egy apától.
2: És ezért 12 törzset hoznak létre maguk.
1: Igen, a következőkben.
0: Különböző anyáktól.
2: Következőben, igen.
0: És itt történik ez az eset, hogy...
1: József szinte a legkisebb fiú, úgy lehet mondani. Igen. Vagyis az utolsó előtti a sorban.
2: De annak az első szülöttje, az anyjának az első szülöttje.
0: Itt most akkor ott tartottunk, hogy eladták Józsefet a testvérei.
2: Igen.
1: Miért akarják megölni? Tehát egyszer még azt tisztázzuk.
0: Amiatt, mert túlságosan szerette őt az apja. olyan álmot látott ráadásul, ami fel is bőszítette a többi testvért, hogy micsoda.
1: Irigyek lettek hát, igen. Józsefre, igen. És ezért...
0: Meg az álom is feldühítette őket.
2: Ez így van egyébként ma is. Sokszor kell figyelnünk arra, hogy ne beszéljünk dolgokról, amit nem kellene mindenkinek, vagy nem kellene akár magának, sátánnak meghallani. Nem? Mert amit én nekem üzen az álmomba, vagy az agyamba Isten, azt nekem üzeni, de ha ezt nyilvánvalóvá teszem, akkor azonnal ellene támadnak egész világban. Néha nem kell elmondani. Szerintem Józsefnek is nem kellett volna ezt elmondani, hogy ő milyen álmot látott.

0: És akkor tovább görgetve a szálat, tehát itt eladták, elvitték, és aztán a testvérek a ruháját összevérezték kecskevérrel, hazamentek, bemutatták az apának, hogy nézd csak, valami vadállat széttépte Józsefet, és utána az édesapa Jákob megszomorodott. Így teltek utána az évek. Még nem aztán éhínség lett az országban, jól mondom ezt én? És végül már odáig fajult az éhínség, hogy Jákob elküldte a fiait, hogy menjetek a nagyvárosba szerezni valami élelmet, mert a végén nekünk egyszerűen végünk lesz, éhen halunk, elmentek a nagyvárosba.
1: Egyiptomba.
0: Egyiptomba, mit sem sejtve, eljutottak egészen a kormányzóig.
1: De már nem is Józsefnek nevezték, hanem
0: más nevelet közben.
1: Kofnat Páneák.
0: Na tessék, ez volt a neve.
1: Ez volt a neve, hogy megmentő, ezt jelenti. Kofnat Páneák.
0: De József volt az, mert közben József kormányzó lett Egyiptomban. Érkeztek a testvérek, mit sem sejtve, nem tudták.
1: Vásárolni, ennivalót.
0: Kihez mennek, ők csak ennivalóért mentek Egyiptomba, és egyszer csak létrejött a találkozás, hogy József, akit már addigra másképp neveztek, meglátta a saját testvéreit, és megismerte őket.
1: Igen, de azonnal nem szólt nekik,
0: nem,
1: hogy én vagyok.
0: Hát
2: az első alkalom, amikor találkoztak, akkor tömlöcbe vetette a testvéreit?
1: Igen, de ezt nem elküldte őket.
2: De hát ez is egy fontos mozzanat.
1: Hogy hozzák el az ő kis testvérét.
0: Én ezt vagyok hittem. József, éle még az apám. Ez volt az a mondat, amit először mondott nekik, ami után megrémültek tőle a testvérek. József ezt mondta utána a testvéreinek, jöjjetek közelebb hozzám, én vagyok József a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba, de most ne bánkódjatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok.
1: Igen.
0: És aztán később Mózes első könyve 50:20, ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten jóra fordította azt. Ezt mondta József, ez mindig így van szerintünk?
2: Nem.
1: Hát de hogy nem.
0: Ha kapcsolódva tehát vagyunk
2: minden
0: a
2: esetben kell, hogy mi is valamilyen formában hozzájáruljunk.
0: De ha nem járulunk, akkor
1: és
0: is hogy
1: hitünk,
0: lesz.
1: Legyen hitünk, és próbáljuk őt követni, akkor segít.
0: De ha mi ebben nem vennénk részt, a Jóisten akkor is segít, csak akkor mi nem veszünk benne részt.
2: Nem, legfeljebb nem veszük észre.
0: Vagy nem, igazad van, akkor
2: hogy,
0: is részt veszünk benne,
2: hogy mindenféleképpen ő igen, segít. Igaz. Tehát megint csak a kapcsolódásra kell visszatérjek, hogy akkor veszük észre, hogyha kapcsolódunk. Akkor tud segíteni, hogyha kapcsolódunk.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Máté evangéliumában 18. fejezet a kegyetlen szolga kapcsán egy rész, én ezt most felolvasom, hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor elkezdte, elé hoztak egyet, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem tudott fizetni, megparancsolta az ura, hogy adják el őt. A szolga ekkor leborulva könyörgött neki, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek. Az úr megszánta azt a szolgát, elengedte, és az adósságot is elengedte neki. Amikor azonban kiment ez a szolga, találkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki, megragadta, folytogatta, és ezt mondta, fizess, amivel tartozol. Itt egy pici részt kihagytam, ekkor az ura magához hívatta, és így szólt hozzá, gonosz szolga, minden tartozásodat elengedtem neked. Pici részt itt megint átugrok, nem kellett volna neked is könyörülnöd szolgatársadon? És haragra gerjedve átadta őt a hóhérok kezébe. Itt is átugrottam egy kis részt, tehát tulajdonképpen nem véletlenül az van, hogy mi vagyunk ezek a kegyetlen szolgák. Hogy a Jóisten minden bűnünket elnézi, Jézus óta meg is van nekünk ez bocsátva, ha
2: megváltja.
1: És mi pedig másoknak egyszerűen, ha nem bocsátunk meg, akkor mi magunk vagyunk ezek a kegyetlen szolgák. Nem így van ez?
3: Hát szerintem mindenki ellenőrizheti saját magával kapcsolatban, hogy ő többet kér Jézustól, Istentől, vagy többet ad nekik. Melyik a több? Igaz?
2: És valamilyen egyensúlynak kellene lennie?
3: Hát nem.
2: Nem?
1: Nem.
2: Sokkal többet kell adni.
3: Többet kell adni, mint amennyit kérünk bárkitől.
1: Hát igazából...
3: Ezt mondta Jézus. Mindent adjatok oda. Ezért mondom, ezt mindenki nem ellenőrizheti, hogy igen. Biztos, hogy én jól vagyok, hogy mindig csak kérek, kérek, kérek, kérek, és nem adok.
1: Meg is kellene bocsátani mindenkinek mindent.

0: Eszembe jutott egy filmrészlet, hogy megy most ebben az esetben a tanítvány és a tanítómester egy sikátorban, és szembe jönnek a tolvajok, felfegyverkezve kérik az órát, a pénzt, és a tanítómester leveszi a kabátját, odaadja, mondja a tanítványnak, hogy na, akkor most te is vedd le a kabátodat, és add oda, és a végén aztán mindenüket odaadják. Természetesen a tanítvány zugolódik, hogy jaj, vajon ezt miért csináljuk, amikor itt van a tanító mester, ráadásul ő fizikálisan meg tudta volna ezt mindezt torolni, vagy egyáltalán megelőzni az egészet, és mégsem tette. És akkor mi a tanulság?
1: Kevés érték legyen nálad, amikor az utcán sikátorban járkálsz.
0: Na, de hát, hogy add oda, és hogy nem számít, valamilyen formában nem érdekes. Természetesen ez egy ilyen nagyon szélsőséges jelenet, de add oda, adjál oda mindent. Ne legyél, most akkor kicsit erős, teljesebben fogalmazok, ne legyél függő a tárgyak, az, hogy valamit birtokolj. Igen, könnyen tudjál megszabadulni azoktól a dolgoktól, amelyek alapjában véve nem is annyira fontosak számodra.
1: Az Úr adta, az Úr visszavette, áldott legyen az Úr neve.

0: Van két történet. Az egyik, hogy amikor Sátán megpróbálta Jézust megvenni, akkor megmutatta neki a világ minden országát Isten, és ezt mondja néki, mindezt neked adom, ha leborulsz előttem, és imádsz engem. Megkapott volna Jézus mindent. Ő viszont, amikor az a fiatalember hozzá ment, tudod, aki gazdag volt, annak Jézus meg azt mondta, hogy te meg adj oda mindent másoknak, és utána kövess engem. Akkor melyik tetszik az embereknek a legjobban? Ha leborulunk Sátán előtt, akkor megkapunk mindent a földön.
1: Hát a földön.
0: Ha Jézus mögé állunk, akkor meg oda kell adnunk mindenünket másoknak.

0: Ide kapcsolhatom a szőlő munkások témát úgy Máté evangéliumából, egyébként 20. fejezetből, az első verstől lehetne nézni ezt a részt. Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőbe. Aztán kiment 9 óra tájba, most egy kicsit rövidítek, látta, hogy még mások is állnak ott, tétlenül a piacon, mondta nekik, hogy menjetek ti is a szőlőbe, ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment 12 óra és 3 óra tájban, és ugyanígy tett. Tehát a gazda többször is kiment még. Aztán, amikor pedig 5 óra tájban is kiment a gazda, talált ott állókat, és megkérdezte tőlük, miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok válaszoltak, mert senki sem fogadott meg minket. Erre ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőbe. Amikor beesteledett, és most már közeledik a java a történetnek, szerintem amikor beesteledett, így szólt a szőlő ura a vincellérhez. Hívd elő a munkásokat, add nekik a bérüket, kezdve az utolsókon az elsőkig. Amikor az 5 óra tájban felvettek, jöttek. Egy-egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is egy-egy dénárt kaptak. Miután átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták, ezek az utolsók egyetlen órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik egész nap fáradoztunk és szenvedtünk. Ő pedig így válaszolt egyiküknek, barátom, nem bánok veled igazságtalanul, nem egy dénárban egyeztél meg vele? Vedd, ami a tied, és menj. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Vajon nem szabad-e nekem a magaméval azt tennem, amit akarok? Vagy azért vagy irigy, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsók.
1: Ez jóság?
0: Elsők, és az elsőkből utolsó.
1: Ez jóság?
0: Hát gondoljunk bele, hogy ott van a gazda, vagy mindenkivel akart jót tenni, és még ráadásul szidják őt érte. Na most egyébként, amikor másokhoz hasonlítgatjuk magunkat, akkor az véletlenül nem olyan, minthogyha mi akarnánk Istent játszani?
1: Nem.
0: Szerintem olyan. Amikor én akarom tudni, hogy nekem mi jár, meg hogy neked mi jár.
2: Igen, azt valóban mi nem tudhatjuk a másokról, de amit tudunk, azt mind adhatjuk.

0: és közben a lelkünk mélyére nézünk, akkor tudunk mi is békességben lenni ugyanilyen helyzetben, mint ahogy a szőlőmunkások voltak, hogy ténylegesen.
1: Tehát, hogy mi zugolódnánk-e, hát, vagy igen. Sem, én biztosan nem.
0: Hát most ezt mondod, nem zugolódni, nem. De mondjuk te és én is ott vagyunk, reggeltől estig verejtékes munkával nyomjuk a munkát egész álló nap, és azt látod, hogy kijött oda egy összesen mondjuk 40 percet dolgozni egy fickó, sőt, még azt is végig lustálkodta, mert már akkor a szemünk is torzít egy kicsit. Semmit nem csinált. Arra még egy fél órát volt ott már, még akkor le is csalja a szemünk egy kicsit, hogy még pár percet volt csak ott. Sem egy darab, egy fürtöt nem szedett le mondjuk, ha szület volt. Mi reggeltől végig egész nap dolgoztunk, először azt a fickót fizették ki, egy dénárt kapott. Semmit nem csinált, még le is zabálta a szülőt.
1: Ez úgy működik, na, hogy az ember saját szükségleteit meghatározza, ezt akarva, akaratlanul valamilyen formában megteszi. Azt mondja, hogy én feláldozom az időmet és az energiámat.
0: Hát, szépen hangzik, de...
1: Ennyi ideig, és ezért ezt szeretném kapni.
0: Hát ez nagyon szép így, de...
1: És hogyha ezt megkapom, akkor emelem kalapomat, és tovább állok. Tehát én nem foglalkoznék azzal, hogy a másik...
0: Nézzük már mélyebben magunkba egy kicsit. Tényleg nem?
1: Természetesen
0: ott vagyunk a tűző napon.
1: Észreveszi az ember, észre. Vagy nem tudom. Tehát,
0: hát,
1: de, de kell, hogy legyen egy olyan bizonyos pont, és akkor most azt is mondhatnánk, hogy az embernek az életében kell legyen olyan bizonyos pont, amikor azt mondja, hogy nem számít, hogy a másik.
0: Mert ez, az
1: ez ugyanaz, amikor arról beszélünk, hogy valaki gazdag, és hogy ő mit tett annak érdekébe. Itt megint arról van szó, hogy biztosítja majd az Úr azt, amire nekünk szükségünk van.
0: Ez egy jó, ideális helyzet. Inkább csak mondjuk észrevesszük, hogy hoppá, azok ott 25-en csak éppen bejöttek, felvették ők is a lét, pont annyit, mint mi, de, és mennek tovább. A kísértés nem lenne meg benned, hogy legközelebb nem. Nézd csak a lét, vegyük fel?
1: Nem, azt hiszem, hogy meghatározod azt saját magad számára, hogy mi az, ami számodra jó és megfelelő. Ha ezt megkaptad, akkor nem fog érdekelni már az.
0: Van az az állapot.
2: Igen. Jó, akkor olvassam, amit beszéltünk korábban, amikor Jézus megkérdezték, hogy hogy imádkozzunk, akkor ezt mondja a tanítványoknak, hogy atyád pedig, aki látja, amit titkon tettél, megfizet neked. Amikor imádkoztok, ne legyetek bőbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a sok beszéd nyer meghallgattatást. Ne legyetek hát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyben vagy, szenteltessék meg a neved, és utána sorolja föl. De ő ezt mondja, hogy
0: már
2: Isten sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségünk, mint mi magunk.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Máté evangéliumában olvashatunk boldog mondásokat. Még mielőtt bármelyiket mondanánk, mi az, amitől mi vagyunk boldogok? Őszintén, te mitől
2: de
1: vagy
2: hát
1: boldog,
2: én nem
1: André?
2: Hiszem, hogy ezek a boldog mondások, ezek a boldogságról szólnak. Tehát a boldogság az egy milyen állapot?
1: A teljesség állapota, nem amikor az ember békében van, szeretetben van, jól
2: önmagával?
1: Van. Hát inkább a jó Istennel szerintem, meg mindennel. Akkor vagyok a legjobban, hogyha mindenkivel jóban vagyok. Nem
2: és
1: a
2: ez
1: jó
2: egy
1: Istennel
2: hosszú folyamat, vagy egy
1: eredménye lehet?
2: Valaminek az eredménye a boldogság?
1: Hát lehet,
2: vagy
1: hogyha elfogadjuk azt, hogy a jó
2: az
1: Isten kezében.
2: Az elmének a játéka lehet, vagyunk, hogy azt mondjuk, hogy mi boldogok vagyunk.
1: A boldog mondásokban egyébként igazából példák vannak arra, hogy kik a boldogok. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Nekem sokszor eszembe jutott már egyébként, hogy milyen jó az, ha valaki tud tényleg sírni, mert mennyire más az, ha valaki nem sír, hanem mondjuk kemény, megkövült.
3: Igen, hogyha valami nehéz helyzet kerül az életünkben, amire nem vártunk, vagy nem tetszik, akkor mindig örüljünk, hogy akkor viszont ez azért van, hogy meg tudjuk tanulni, hogy hogyan kezeljük,
1: megoldani,
3: hogy viseljük el, ezért, hogyha elviseljük akár a nehézségeket, amiket sorolt Jézus, ugye, akkor azok később már nem fognak életünkbe belépni.
2: És
3: megtanuljuk, hogy hogyan kezeljük, sőt, hogy védjük meg előre magunkat.

0: boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Na ez egyébként én ezt nem biztos, hogy értem.
1: Mint ahogy én sem. De László, te meg el tudnád mondani ezt a boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa? Ez pedig egy nagyon fontos.
0: Sokat emlegetett mondat, a lelki szegények.
1: Igen?
2: Hát igen, mert ez azt jelenti szerintem, hogy mindig, aki lelkileg szeretne növekedni, azért szegény, mert én még szeretnék növekedni, vagyis hogy a Szent Lélektől, mert nagyon sok ének van, illetve hát a Bibliában is a Szent Lélekről, amikor beszélünk, hogy az ő segítségével kapjuk meg mindig ezt, vagyis a lélek gyümölcse kell, hogy növekedjen bennünk, nem? Ja. Aki azt gondolja, hogy igen.
1: Tehát, hogyha lehetősége van
2: meg annak. Nem vagyok még teljesen kész, ezért szegény vagyok.
0: Ja, ezt tetszik. Igen. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
1: Kik a szelídek?
0: Hát akik jó állapotban lehetünk mi is, amikor kapcsolódunk a jó Istenhez.
1: Igen.
0: Akik és éhezik.
1: És nem vagyunk szelídek, hanem arrogánsok vagyunk.
0: Ha rólam beszélsz, akkor időnként igen.
1: Cinikusak.
0: Mindenfélék vagyunk, türelmetlenek, bántóak, sértőek. Mindenfélék vagyunk, emberek vagyunk.
2: Igen, és ezt kell tesztelni, hogy bennünk van a lélek gyümölcse. A szeretet, az öröm, a békesség, béketűrés, vagyis ezt úgy fogalmazzák, hogy türelem.
0: Igen.
2: A béketűrés, türelem.
1: Ez, bennünk van a türelem. Igen.
2: Szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ha ezek nincsenek bennünk, akkor kell kezelnünk magunkat. Vagyis, hogy ha a Szentléleket nem fogadjuk el, mert ezek a lélek gyümölcsei, hogyha befogadjuk a testünkbe, a lelkünkbe.
1: Akkor teljessé válunk?
2: Akkor teljessé válhatunk, mert Isten ilyet akar, ilyen új világot.
1: Én még azt mondanám, hogy lélek gyümölcseit akkor kapod meg, ha csatlakozol, vagyis kapcsolódsz.
0: Ezért vagyunk talán itt is. Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs, ma is így ültünk össze hárman, és Nagy Gábor. Gábor is mindig itt ült velünk eddig is, és kezelt körülöttünk mindent, de ma még egy gondolatot is
1: hozott nekünk. És ezúttal is köszönjük.
0: Így ültünk itt ma is, és jó volt.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhita címe: Szabadulás a portól és Poivától. A mai ige: Ámosz, 9. fejezet, 9. vers. Mert én parancsolok a népeknek, és megrostálom Izrael házát, mintha rostával ráznák, de egy szem sem esik a földre. Gondolatok az igéről. A rostálás ma is tart még. Akárhova megyünk, Isten tisztít és rostál bennünket. Isten napjainkban is megpróbálja népét mindenütt a világban, mint ahogy a gamonát is megrostálják. Olykor az ördög tartja a kezében a rostát, és jól megrázza abban a reményben, hogy így végleg tönkre tehet minket. A hitetlenek sem restek, hogy szívünkbe és elménkbe ültessék a maguk állandó nyugtalanságát és félelmét. A világ pedig készségesen segít nekik ebben, és nagy lendülettel ráz jobbra-balra bennünket. Ami pedig a legrosszabb, maga a hitetlenné vált egyház is hozzáadja erejét ehhez a rostáláshoz. Nos, csak hadd rostáljanak. Így különül el a pejva a buzától. A tiszta buza így legalább megszabadul a pejvától és a portól. De milyen nagy kegyelmet hirdet nekünk mai igerészünk, amikor azt ígéri, hogy egy szem sem esik a földre. Ami jó, igaz és kegyes, azt Isten megőrzi. A legkisebb sem vész el gyermekei közül, és egyetlen hívő sem szenved olyan vesztességet, ami igazán kárára lenne. A rostálásban úgy megtartatunk, hogy azt a végén Krisztus Jézus által nyerességnek találjuk majd. Keresztény összefogása megfogan gyermekekért. Ma indul a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Idén ősszel immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40. nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést most mától. A szeptember 23 és november 1 között zajló imát, böjtöt és békés jelenlétet magában foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban a Szent István kórház előtti terület, Budapest 9. kerület Nagyvárad tér 1 lesz, ahol a résztvevők naponta 7 órától 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezetközi összefogása és közbenjárása az élet védelmében. A kampány célja felhívni a figyelmet a legvédtelenebbekre, a szív alatt fejlődő megfogant magzatokra, akik még nem képesek szólni a saját érdekükben. Őszi lelkész továbbképző tanfolyam. Az evangélium hirdetése, mint ajándék és kötelesség. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia őszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét. A továbbképzésnek a Pápai Református Teológiai Akadémia holnap és holnap után ad otthont, szeptember 24-25-én. Aki a tanfolyam teljes egészén részt vesz, 12 kreditet kap, az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. Szállás lehetőségeket a Teológiai Akadémia kollégiumában tudnak biztosítani. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Csütörtökön felhősödésre van kilátás, ezért esők is jöhetnek. Az északi szél élénkülhet, és 18-23 fok valószínű. Pénteken sok napsütés, kevés felhő várható, legfeljebb futó záporokkal. Marad az északi szél, és 18-23 fok.
0: Híreinket hallották.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorál pszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Ma is a Párbeszéd műhely műsor folyamában találkozunk, amikor is közös gondolkodásunknak címe így szól, az önzés áthangolása. Amikor ezt a címet halljuk, akkor bizonyosan sokunkban felmerül a kérdés, hogy jó irány ez? Hiszen ha nem lennénk önzők, akkor nem tudnánk ebben a világban talpon maradni. Szükség van az önzésre, mondják nagyon sokan, hiszen az önzés által tudjuk egyáltalán megvédeni magunkat, az érdekeinket képviselni. Ezen a mai rádió műsoron éppen ezért hadd álljon most első lépésként a csodálkozás pecsétje. Ez a lenyomat hadd legyen az, amely alapvetően meghatározza közös gondolkodásunk bevezető részét. Lehetséges egyáltalán önzés nélkül élni? Ha valaki önzés nélkül, önzetlenül él, ez nem azt eredményezi, hogy kiszolgáltatottá válik? Ez az alapkérdés az, amivel most mai témánk bevezetőiben foglalkoznánk. Amikor az önzés áthangolásáról beszélünk, és az önzés áthangolásának szükségességéről szeretnék gondolatokat ébreszteni, akkor először is az önzés lényegéről szeretnék beszélni. Az önzés egy olyan kényszer cselekvés, egy olyan kényszeres hozzáállás, amely mindenképpen önmagából kiindulva akar megoldást találni az élet kihívásaira. Az önzés valójában egy érzelmi hangoltság. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor a kopernikuszi világkép előtt az úgynevezett geocentrikus világkép abból állt, abból indult ki, hogy ez az egész világ mindenség a Föld körül forog, és minden bolygó, beleértve a napot is, valójában a Föld körül ír le valamiféle röppályát. Ez a geocentrikus világkép, Föld központú, hogy magyarra fordítsam, valójában abból indult ki, hogy minden, ami ezen a világon van, az körülöttünk forog, az a Föld nagyságát, egyedüliségét mutatja be, írja körül, csak hogy aztán egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy azok a röppályák, amelyek ebből indulóan kiszámíthatóak, azok az égi testek kapcsán iszonyon bonyolult és nagyon-nagyon nehezen lekövethető köríveket rajzolnak az égre. És amikor Kopernikusz megjelenik az ő heliocentrikus világképével, vagyis amikor azt mondja, hogy nem, a mi naprendszerünk ő egyelőre csak a napig látott, és a naprendszernek az alapvető struktúráját próbálta meghatározni, és azt mondta, hogy a naprendszer középpontja nem a Föld, hanem a nap. Akkor bizony ebből a fölfedezésből, tézisből, ebből a alapvetően nem Föld körül, vagy úgy is mondhatnánk mai témánkban, nem magunk körül forgolódó világképből egy hatalmas változás jött létre. Rá kellett arra jönnünk, hogy nem az a lényeg, hogy egyre bonyolultabb, egyre nyakatekertebb számításokkal igazoljuk, hogy minden körülöttünk forog, hanem rá kell jönnünk arra, hogy a világ mindenség középpontja nem bennünk van, nem mi vagyunk azok, nem körülöttünk forog a világ, hanem a világ mindenség középpontja először a naprendszer, ugye aztán a tejútrendszer, és sorolhatnám, ez annak a középpontja egész más van, és abban a mi földünk egy picike kis, majd tudom azt lehetne mondani, egy kis porszem. És hogyha így viszonyulunk hozzá, akkor az első, ami nagyon-nagyon fontos következtetés az az, hogy mindazok a bonyolult bizonyítási tételek, amelyekkel a mi fontosságunkat, a Föld központi szerepét akarták korabeli matematikusok és csillagászok meghatározni, az mind elesett, az mind lényegtelenné vált. Nem kellett már ezen úgymond erőlködni. És helyette sokkal egyszerűbb, nyilvánvalóan az is bonyolult, de a bizonyítási eljárásával sokkal egyszerűbb számításokkal lehetett, és lehet mind a mai napig azokat a röppályákat leírni, amelyek a különböző bolygóknak a mozgását szemléltetik. És mit akarok ebből a saját életünkre vonatkoztatva most alkalmazni? Azt, hogy nekünk is az önzésünk érzelmi hangoltsága egyre nagyobb és egyre bonyolultabb rendszereket, úgy is mondhatnám, hogy egyre erőltetettebb gondolkodási sémákat eredményez, mert hogy mindenáron, mindenfajta hozzászólásunkkal, hozzájárulásunkkal tulajdonképpen azt akarjuk bizonyítani, hogy ennek a kis világunknak, amelyben mozgunk, amelyben élünk, amelyben tevékenységünket kifejtjük, ennek mi vagyunk a középpontja. És ebből az önzésből, ebből a fajta kényszer, bizonyítási vágyból, ebből a fajta kényszerességből fakad aztán rengeteg probléma. Olyan utakat járunk be, ahol semmi más nincs a középpontban, csak az, hogy enyém legyen az utolsó szó, hogy az én erőforrásaim köré csoportosuljon minden, hogy ha más nem, akkor kimondják, kimondassam másokkal, hogy jaj, hát én nélküled semmire se jutnék, mennyire szükségem van rád, mennyire te vagy az életemnek az egyetlen megbízható társa, vagy barátja, vagy szerelme, vagy bármi másfajta jelzővel is, illetve hadd tudjam végre kimondani azt, hogy pótolhatatlan vagyok. És ebben az összefüggésben szólít most meg bennünket ez a mai cím, az önzés áthangolása. Az önzés áthangolása, ami egyszerűen arról szól, hogy nem vagy pótolhatatlan, nem te vagy az, aki körül a te világod forog, és nem te neked kell bizonyítanod, bizonygatnod, hogy igenis belőled indulnak ki azok az impulzusok, amelyek a környezetedet meghatározzák. El tudod fogadni? El tudod fogadni? Hogy jelentéktelen vagy akár, hogy nem kell a középpontban lenned, hogy nem kell másokra ráerőltetned a magad jelentőségét, hogy egy porszem vagy a nagy világ mindenségben, akár a Föld is, a hatalmas nagy tejútrendszerek sokaságában, és így a te energiáidat nem arra kell most már összpontosítanod, hogy állandóan bizonygassad önmagad erejét, hanem egész egyszerűen arra, és ez sokkal könnyebben megy, higgyék el, kedves rádióhallgatók, egész egyszerűen arra, hogy elfogad a segítséget. Mert ez az önzés áthangolásának a tulajdonképpeni tétje. Az önző ember az egy erősködő ember, nem csak erőlködő, hanem erősködő ember. Egy olyan ember, aki semmilyen módon nem hajlandó, nem képes fölvállalni azt, hogy bizony az ő életének is van korlátja, az ő teljesítményei is megkopnak idővel, hogy sok mindenhez nem ért, hogy igazán a válaszai töredékesek, hogy az elképzelései sok tekintetben hiányosak, megoldásai talán megint csak ebből következően zsákutcásak, és hogy szüksége van arra a töbletre, amit egész egyszerűen most ajándéknak nevezünk. Ajándékból élni. Ez az, amit a Biblia kegyelemnek nevez, kegyelemből élni. És ez a két fogalom, most egy kicsit ízlelgessük, ez a két fogalom egymást kölcsönösen kiegészíti. Az ajándékból élni, vagy kegyelemből élni, az egészen más életritmust eredményez, mint teljesítményből élni. És ha azt mondjuk, hogy önző vagyok, tehát teljesítek, és csak a teljesítmény számít, és csak a teljesítménybe kapaszkodva a teljesítményem jutalmaként tudok elfogadni, és tudok osztani elismerést, elfogadást, támogatást, akkor azt kell mondanom, hogy ehhez képest sokkal egyszerűbb, sokkal világosabb, sokkal megnyugtatóbb, ha azt mondom, hogy ajándékokból élek, vagy bibliai kifejezése megint csak kegyelemből. És hogyha ezt a bibliai szót halljuk, hogy kegyelemből élek, akkor ennek kapcsán megint csak nagyon érdekes ennek a szónak a holdudvara. Milyen jelentést hordoz még ez a szó? Hát ez a szó alapvetően arra utal, hogy a teljesítménykényszer, amely az önző embernek a sajátossága, aki állandóan kiérdemelni akarja a jót, és csak azt jutalmazza, aki körülötte kiérdemelte az ő jutalmát. Szóval ez a teljesítménykényszer, ez az embert egyre inkább kiszipolyozza, egyre inkább üressé, egyre erőtlenebbé teszi. A kegyelem kifejezés, amely a megajándékozottságnak az állapotát fejezi ki, az pedig a meg nem érdemelt, a ki nem érdemelt ajándékról szól. És ebben az összefüggésben nem mehetünk el amellett, hogy a Biblia nem csak, hogy nem támogatja az ember görcsös erőködését, hanem kimondja azt is, hogy ez a fajta teljesítménykényszer az ember életében állandóan hibás, állandóan bibliai szóval éve bűnös lesz. Mint amikor az ember egy nagyon fontos alkatrészt készít el, egy olyan fogaskereket, aminek egészen pontosak a paraméterei, milliméterekre, század milliméterekre lebontva, mert annak alapján fog majd az egész nagy szerkezet működni, és annak a gépnek, annak a gépezetnek a struktúrájában így foglal el központi helyet ez a fogaskerék, és amikor legyártják és beszerelik, akkor ez a fogaskerék nem hogy működne, hanem tönkre teszi, fölemészti a nagyon drága és nagyon fontos precíziós gépnek a belső berendezését, és amikor szétszedik és próbálják megvizsgálni, hogy ez a drága alkatrész hogyan pusztíthatod, hogyan végezheted ekkora pusztítást ebben a nagyon-nagyon fontos készülékben, akkor kiderül, hogy egyetlen egy hiba volt, nem volt méret arányosan legyártva. Egy milliméter hiányzott csak, egy milliméterre volt csak nagyobb vagy kisebb, de ez elegendő volt ahhoz, ez a picike eltérés, hogy az egész gépezet tönkre menjen. És valahogy így beszél, így szemlélteti a Biblia nyelve az ember kegyelemre, vagyis ajándékra szorultságát. Azért beszél kegyelemről, mert az embernek az alapvető problémája az, hogy egy majdnem állapotban él. Görcsösen erőlködik, igyekszik, teljesítményeket produkál, De ezek mind a működő képességhez képest, nem a tökéletességhez, a működő képességhez képest mindig csak majdnem dolgok. És ezek a majdnem dolgok tönkreteszik az életet. Újból és újból megpróbálom, újból és újból talpra állok, újból és újból összeszorítom a fogamat, újból és újból megfogadom, hogy na most már aztán más lesz, és aztán mégsem sikerül. Mint ahogy az egyik szomorú példa, amelyet nem is olyan régen olvastam, egy hajléktalan esetében arról szól, hogy ez a hajléktalan egy rendőrségi eljárás során jelentkezett. Magára vállalt egy gyilkosságot csak azért, ahogyan később kiderült, hogy bekerüljön a börtönbe, mert legalább ott nem jut alkoholhoz. Szegény alkoholista volt, alkoholizmusa juttatta az utcára, és ez a szörnyű kór, ez a szörnyű betegség, de úgy is mondhatnám, hogy megkötözöttség, oly nagy hatást gyakorolt rá, annyira karmaiba tartotta, hogy már kétségbeesésében semmi más lehetőséget nem látott, mint azt, hogy bekerüljön a börtönbe, mert ott legalább nem jut italhoz, gondolta. Nos, hát erről a majdnem állapotról beszélünk. Hogy az ember megpróbál saját erejéből újból és újból talpra állni, megpróbálja újból és újból az életét helyrehozni, de egyszerűen nem megy. És ebben a majdnem állapotában szólítja őt meg Jézus Krisztus. És ez a megszólítottság, ez éppen erről szól, hogy az önzésed érzelmi késztetése helyett, ami téged újból és újból a pusztulásba taszít, ebbe a majdnem állapotba, ebbe az állandóan önmagadból kiindul és önmagad körül forgolódó zsákutcás élethelyzetbe, ehelyett fogad el az ajándékot. Fogad el azt, hogy nem tudsz magadon segíteni, de én azért jöttem, hogy segítsek rajtad. Fogad el azt, hogy mindig ajándékra szorult ember leszel, vagyis megkegyelmezett ember. A majdnem állapotból, a kegyelem által, az Isten által neked ajándékozott megoldások által megújuló ember. És ez egy nagyon nehéz lecke. Nagyon kevesen értik meg, és még kevesebben követik. Próbálják a mindennapok nyelvére lefordítani. Amikor azt mondom, hogy rendben, én most már az életemet nem aszerint fogom igazgatni, hogy mit tudok magamból kicsiholni, hanem meg akarom várni, el akarom fogadni azt, amit Isten nekem ajándékként ad. Amit megérzek, hogy igen, ez az enyém. Ezt én ajándékként kaptam, nem belőlem származik. Legyen ez akár egy olyan megbízható emberi kapcsolat, amelyre építhetek. Legyen ez egy felismerés, egy konfliktus helyzetben, amely szerint dönthetek, cselekedhetek. Az életemben ezek az ajándékok, ezek a kegyelmi pillanatok, ahogy szoktuk mondani, és megint a kegyelem szónál tartunk, ezek a kegyelmi pillanatok azok, amelyek valóban meggazdagítanak bennünket. És ezek kapcsán mondja azt Jézus Krisztus a Máté evangélium a 10. fejezetében, aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó hozzá, mert aki megtalálja az ő életét, elveszíti azt, és aki elveszti az ő életét, én értem, megtalálja azt. A kereszt kapcsán mindig arra szoktunk gondolni, hogy ez valami a szenvedésről szól, hogy az élet nehéz, és hogy majd a túlvilágon könnyebb lesz, mondják, és vádolják a keresztényeket ezzel, hogy ez valamiféle túlvilágba révedés, és lám-lám Jézus Krisztus is azt tanítja, hogy az ember csak szenvedjen, és szenvedjen, és szenvedjen, de majd oda át könnyebb lesz. Hát ez egy hatalmas félreértés, de inkább úgy mondanám, hogy félremagyarázás. A kereszt az nem azért nehéz, mert hogy Jézus Krisztus bennünket szenvedni hív, hanem azért nehéz, mert nagyon-nagyon természetellenes számunkra az önzés érzelmi hangoltságának a megtagadása. Nagyon nehéz felismernünk azt, hogy magunk körül forogva tulajdonképpen vagy lassan, vagy gyorsan, de egyértelműen csak magunkat tesszük tönkre. És éppen ebben az összefüggésben tulajdonképpen igen, kereszthordozásnak tűnik az önzés megtagadása, kereszthordozásnak tűnik az önzetlenség üzeneteinek befogadása, és legfőképpen kereszthordozásnak tűnik, amikor azt mondom, hogy elfogadom azokat az ajándékokat, amelyeket életemnek nagy kihívásai során átéltem, megtapasztaltam, amelyekben átéltem azt, hogy a megoldás nem belőlem jött, én csak rácsodálkoztam egy nyitott ajtóra, és ezzel szeretném befejezni. Az életünknek ugyanis a sors kérdései sosem a mi döntéseinken múlnak. Az életünknek az alapvető kérdései azok mindig azon múlnak, hogy vannak-e előttünk nyitott ajtók, vagy nem. Hogy zárt kapukon dörömbölünk-e, vagy pedig a mindenható Úristen megnyit előttünk egy ajtót. És éppen ebből fakadóan olyan fontos az az útmutatás, amit Jézus Krisztus a jelenések könyvében a szárdiszi gyülekezetnek mond. Ez az útmutatás mindannyiunkra nézve igaz. Azt mondja, ismerlek téged, tudom, hogy kevés az erőd, de megtartottad az én hűségre intő beszédemet. Ezért én is adok eléd egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat. Mit mond ez az egész rövid üzenet? Ebben az egész rövid üzenetben két dolog van. Az egyik, ismerlek téged, tudok mindent rólad, kívül-belülről ismerlek, nem kell magyarázkodnod, nem kell bizonygatnod semmit. Tudom azt, hogy kevés az erőd. Nem tartozol a menők közé, de nem is akarsz oda tartozni, és milyen jó, mert értéknek nem azt tartod, nem azt látod, ami ebben a világban olyan nagy dolog. Nem magadat akarod menedzselni, futtatni, és azt hazudni, hogy neked úgyis sikerül, hanem mire is koncentrálsz, megtartottad az én hűségre intő beszédemet. Vagyis más szóval, kitartottál abban, amit felismertél, amit jónak láttál. Jöttek divatok jobbról, balról, felülről, alulról, nem érdekelt, amit te felismertél, amit jónak láttál, ahhoz ragaszkodtál. És hogyha ezt teszed, mondja Jézus Krisztus, akkor én is meghálálom ezt az új életszemléletet. Mert az önzetlenség életszemlélete nem arról szól, hogy mindenemet odaadom mindenkinek, aki csak kéri. Nem arról szól, hogy fát lehet vágni a hátamon, hanem az önzetlenség életszemlélete erről szól, hogy amit megértettem, amit megkaptam, ami ajándékként az enyém lehet, azt én hűséggel megtartom. És így tartok ki hűséggel, amellett az ember mellett, aki esetleg már nem olyan értékes, mint valamikor, amikor megismertem. Hűséggel így tartok ki amellett, a munkahely mellett, amely már nem olyan csillogó-villogó, és nem olyan kreatív, mint amikor annak idején beléptem. Hűséggel tartok ki egy közösség mellett, ami valamikor nagyon inspiráló volt, és nagyon menő volt, és irigykedtek rá mások is, hogy lám-lám téged befogadtak, és most pedig lehet, hogy már a futotta kategóriájába tartozunk csupán, de engem nem érdekel, akkor is hűséggel kitartok mellette, és sorolhatnám még ezeket a döntéseket. És az önzetlenségnek ezek a döntései azok, amelyek válaszul azt kapják Jézus Krisztustól, íme én adok eléd egy nyitott ajtót, amit senkibe nem zárhat. Az önzetlenség nem a keserű lemondásnak az üzenete, az önzetlenség a kereszt erejének üzenete. Annak az üzenete, amelyet Jézus Krisztus így fogalmaz meg, ha fölemeltetek, akkor mindeneket magamhoz vonzok. A keresztben, az önzetlenségben hatalmas vonzó erő van. Kifordítja sarkából a világot. Egy új távlatot nyit. Az Isten ajándékainak csodájára mutat. Én kívánom, hogy ezeket a csodákat nap mint nap mi is örömmel átélhessük és befogadjuk. Köszönöm, hogy meghallgattak, ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
0: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hekken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is.
2: És most szakértőnk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
3: Üdvözöllek, Feri, újra itt a stúdióban.
4: Köszöntöm a mi kedves rádióhallgatókat.
3: És nagyon örülök neki, hogy úgy, mint egykoron, tavaly többször előfordult, vendéget hoztál magaddal. Köszöntöm itt a stúdióban kedves feleségedet, Deák Julianna Dorkát, aki hitoktató, pedagógus és nem mellesleg gyermekvédelmi tanácsadó is. Köszöntelek, örülök, hogy itt vagy.
5: Üdvözlöm én is a hallgatókat.
3: És azért érkeztetek együtt, mert hát Dorka, amivel te foglalkozol, az teljesen egybecseng és összevág azzal tulajdonképpen, amivel Feri foglalkozik, hiszen több mint 20 éve tart fiatalok felé előadásokat, foglalkozik fiatalokkal, és tulajdonképpen abban a tanodában, ahol te is Kecelen dolgozol, a Még több mosolyt az arcokra tanoda, ez a neve a tanodának, ott gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozol, egészen pontosan mit csináltok a gyermekekkel és a fiatalokkal?
5: Igen, ugye ez minden nap van. Ez egy felzárkóztató vagy lemorzsolódásgátló program, ami egyben gyermekvédelmi intézmény is. Általában első osztálytól akár gimnazistáig, tehát gimnáziumi korú gyermekkel foglalkozunk, akkor repetáljuk őket, fejlesztjük, akár különböző készségekre tanítjuk őket, lehet ez számítógép ismeret, lehet ez kézműves, együtt szoktunk főzni, most például a jövő héten lesz egy ilyen közös fánksütésünk, együtt bedagasztjuk, megkelesztjük, megsütjük, és utána meg is esszük. Karácsonyi műsorok szoktunk a szülőknek, húsvéti hagyományokat, cigánytáncokat, gitározni tanítunk. Tehát, hogy ez ilyen nagyon széles kör.
3: Tehát nem csak egyszerűen korepetáljátok a gyerekeket és a fiatalokat, viszont ha korepetáljátok is, akkor lehet azt mondani, hogy a gyengébb vagy rosszabb tanulók járnak ebbe a tanodába? Ugye általában ez az egyik legnagyobb kérdés, hogy hogyan lehet egy gyereket rávenni arra, hogy tanuljon. Ez a te felelősséged, illetve ez a munkád tulajdonképpen?
5: A gyerekeknek ugye több helyről jöhetnek, mi együtt dolgozunk az iskolával és a gyermekjóléti szolgálattal. Általában nem feltétlenül igaz az, hogy gyengén tanuló gyerek jön, hanem olyan gyermek, akinek nincs ki segítsen a házi feladatokban, esetleg nincs ki korepetálja. A mi pedagógusi csapatunk az igen jó, és nagyon változatos, mert hogy az létező összes tantárgyból tudjuk korepetálni őket. Nyelvekből is, angol, német, francia, van matek tanárunk, aki egyetemi fokozatot végzett matekból, és gimnáziumi tanár, van kémia tanárunk, van nyelvtanárunk, magyar tanárunk. Elég széles palettát fed le az egész.
3: Feri, vannak kapcsolódási pontok egyébként a munkátokban? Vagy egészen egyszerűen otthon kapcsolódtok ebben, hogy mind a ketten fiatalokkal foglalkoztok?
4: Először is ott kezdtünk kapcsolódni, hogy én elmentem a teológiára tanulni, és a teológián megláttam egy gyönyörű leányzót, aki minden alkalommal, aktatáskával és kosztümben jelent meg az első napon, a második napon, a harmadik napon, és azt gondoltam, hogy hú, ez csak az első héten van így. Aztán nem, mert mindig egy olyan megjelenése volt Dorkának, ami fölkeltette az érdeklődésemet, úgyhogy az első kapcsolódási pont az itt volt, hogy észrevettem őt, utána pedig nem csak észrevettem,

0: tehát én magam is dolgoztam hitoktatóként, illetve óvisokkal, illetve kisiskolásokkal, és a kisiskolásoknál rájöttem arra, hogy ez nem az én világom. Dorka meg ott éli ki magát, amikor az 1-től 4-ig tud foglalkozni a gyerekekkel, de itt a tanodában foglalkozik ennél idősebbekkel is. Amikor kirándulás van, vagy olyan családi programot szervezünk, ami több, mint a tanodás gyerekek, akkor kísérő tanárként részt veszek benne, illetve hogyha prevenciós témában előadásra van szükség, az online függőség, vagy a bármilyen más témában, vagy tanulásmódszertani témában, akkor természetesen szakmailag segítem. Illetve azért ne felejtjük el, hogy a Biblia is rengeteg gyermekvédelmi tanácsokat tartalmaz számunkra, és itt is szoktunk kapcsolódni egymással. De van, amikor azt mondja Dorka, hogy inkább csak most a férjemmel szeretnék beszélni, és most nem az a lelkésszel.
1: Igen, meg nem a szakemberrel. Ebben a rovatunkban, az Életképek Tínédzser Országból című rovatunkban ugye azzal foglalkozunk, hogy mi is van a tínédzseren belül. Tehát hogyan érdemes hozzáállni, hogyan lehet őt akár meggyőzni valamiről, megvigasztalni, és egyáltalán ő hogyan lát bennünket, vagy hogyan látja a világot, amiről mi vagy elfeledkeztünk felnőttként, vagy nem értjük, hogy miért változtak meg a dolgok. Dorka, több éve dolgozol, hogy korrepetálsz fiatalokat. Változnak a fiatalok szerinted, ahogy az online világ is változik körülöttünk, mert elsősorban erre szoktuk fogni a változást.
2: Igen, nagyon változnak a gyerekek, akár az érdeklődési körük, a hobbijuk, amiket olvasnak, amiket néznek, nagyon sok mindenben változnak. Az érzelmi világuk ugyanaz, ugyanúgy megbántódnak, ugyanúgy megsértődnek, ugyanúgy érzékenyek, mint amilyenek mi voltunk. Talán akkor, amikor én voltam gyerek, akkor egyformák voltak az értékek, közösek voltak az értékek, és véleményem szerint ezért nem volt annyira olyan nagyon nagy tragédiák, úgymond az életünkben nem voltak a csúfolódások, a kirekesztések ennyire jellemzőek. Legalábbis én egy 41 tanulóból álló osztályba jártam, és úgy nem volt jellemző az, hogy csúfoljuk egymást, vagy mondjuk nagyon szigorú volt a tanítónénink, és voltak eszközeik, a favonalzó, és
1: igen.
2: Attól féltünk, illetve elég volt ránk néznie, és akkor tudta, hogy mit tegyünk. A mai gyerekek nagyon keresik a helyüket. Igen, hát ez a digitális világ néha nagyon rossz számukra, mert olyan célokat és olyan ideálokat mutat be, amit képtelenség elérni néha, viszont vannak nagyon jó dolgok is, például tanulásra szoktunk használni, rengeteg videó van fönt a YouTube-on, rengeteg
1: oktatóanyag,
2: rengeteg olyan társaság van, aki oktatóanyagot bocsájt a gyerekek, illetve a tanárok részére, és ezt előszeretettel használjuk is a gyerekekkel.
1: Említetted a fegyelmezést, az is egy nagyon izgalmas kérdés a számunkra, de a motiváció az talán még izgalmasabb. Hogyan tudjátok azokat a fiatalokat, gyerekeket motiválni a korrepetálásra, az iskola utáni tanulásra, akiknek aztán végképp nagyon-nagyon nem lent. Tehát valószínűleg azért járnak oda, mert egyedül otthon nem veszik rá magukat?
2: Meg nincs is nagyon lehetőségük rá. Tehát úgy gondolom, hogy abban a családban, ahol a gyermeknek nincs egy saját íróasztala, hanem mondjuk egy íróasztal van 4 vagy 5 gyermekhez, esetleg nincs saját ágya, hanem egy nagy francia ágyon alszanak 3-an, 4-en gyerekek.
1: Tehát nincsenek meg a feltételek.
2: Igen, de nem mondanám őket szegénynek, mert hogy a legnagyobb tévé, a legnagyobb okos tévé, a Nike cipő meg. Tehát, hogy azért a ma már a szegénység is másképpen néz ki, mint régen. Tehát nem feltétlenül mondanám őket szegénynek, hanem a szülőknek annak idején nem volt a lehetőségük tanulni, és nem az, hogy buták, mert nem buták, mert a gyermeküket jó irányba tanácsolják, de nincsenek meg az eszközeik, hogy hogyan tanítsák, nem értenek hozzá. A gyerekeket azokat általában motiválni szoktuk, úgyhogy van olyan fiú, aki jogosítványt szeretne kis motorra, és neki elmondjuk, hogyha 8-at befejezed, akkor van rá lehetőséged, ha nem fejezed be, akkor nincs.
1: Tehát ezeknél a fiataloknál a jogsi megszerzése egy jó motiváció, igen, arra, hogy legalább a 8 általánost elvégezni.
2: Igen. Illetve ugye van a kémia. A kémia az működik tanár-diák között is. Van olyan tanár,

0: gyerekvel, egy-egy gyerek jól megérti magát, van, aki nem. És pont ezért mindig azt szoktuk nézni, ugye négyen vagyunk pedagógusok, hogy kihez passzol ez a gyerek, és nincs szakmai féltékenység, mert értelme nincs, ugyanis számunkra a gyermeknek a fejlődése a lényeg. Így már van végzett gimnazistánk, végzett szakácsunk, felszolgálónk, és ezek igen sikertörténetek, ha figyelembe vesszük azt, hogy milyen könnyű lemorzsolódni és kimaradni az iskolából.
1: Még mindig nagyon érdekel az, hogy hogy tudjátok ott tartani őket, de Feri, láttam, hogy az előbb valamit mondtál volna valamelyik gondolat kapcsán.
2: Igen, hogy ebbe a tanodában nagyon sok kreatív eszközt alkalmaznak az ott tanító pedagógusok. Egyik ilyen eszköz, hogy például a hétköznapi élet készségeit próbálják fejleszteni, tehát nem csupán matematikáról szól, vagy a történelem leckének a megtanulásáról, hanem az életben való boldogulásról szól, és például Dorka csinál olyat, hogy egy újságból kivág különböző képeket, amin ott van rajta az ár is, és azt mondja, hogy 2000 forintból össze kell állítani a családnak a reggeliét. Mit vásárolsz, vagy hogy oldod meg, vagy be kell fizetni a számlát, vagy ki kell tölteni egy hivatalos nyomtatványt, és ezeket az alapvető készségeket nem tanulják meg otthon, meg sokszor még az iskolában sincs a tananyagban benne. A másik, amivel találkozunk, hogy olyan plusz élményeket próbálunk adni a tanodán keresztül, hogy elvisszük a Meccsek Extrémbe, vagy egyéb helyekre, olyan kirándulásokra, ahova meg a család soha nem jutna el. Azokat a diákokat tudjuk elvinni, akik a megfelelő pontot összegyűjtik, hogy részt vehetnek egy ilyen kiránduláson, mert van, akit sajnos a viselkedése miatt nem lehet elvinni egy ilyenre, mert önmagára, illetve a társaira veszélyes lenne.
1: Ezek nagyon klassz dolgok. Nagyon örülök, hogy együtt jöttetek ma ebbe a rovatba. Jövő héten akkor találkozunk újra.
3: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Az Úr Jézus korlátlan hatalma előtt a főpapok és a vének tanástalanul álltak, de ez most sincs másként. Az akkori tanítványok kérdésére, akkor ki üdvözülhet, Jézus maga adja meg a választ. Olvasom a Márk evangéliuma 10. fejezetének 27. versét. Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. Somogyi László lelkipásztor ige magyarázata következik.
2: A hatalom hatalmas dolgokra képes, mind pozitív, mind negatív értelemben. Itt vannak előttünk a mai ige szakaszunkban, Lukács evangéliumában a főpapok, írástudók, vének, bármelyik elit leírható ezzel a három szóval, a mindenkori elit tagjai, azok, akik számára egy jó hatalom létezik. Kitaláltok egy. Melyik hatalom jó az elit számára? Az övék. Csak az övék. Az jó hatalom. Vallják, a hatalom az önmagában semleges, lehet jó is, rossz is, csak jó helyre kell tenni. Csak jó kézbe kell tartani. Jó hely, az az ő kezük. Ez a mindenkori elit gondolkozása. A mi kezünkben legyen a hatalom. Többi nem számít igazán. Most tudjátok, általánosítok meg, hogy összegzek, de szerintem mindenki érti, hogy miről is van szó. Tehát ők azok az emberek, akik igen, a hatalom az kell, az jó dolog, jó helyen kell tartani, az ő kezükben kell. Jézussal mi a bajuk? Jézus látható hatalma, gondoljatok a sok csodára, amit ők tudtak róluk. Szem és fültanúi voltak egyik másik hatalmas csodának. Jézus hatalmával az a bajuk ezeknek az embereknek, hogy nem az övék. Bocsánat, így mondom, Jézus nem lehet leuralni. Jézus szeliden jár. Jézus nem veszekszik. Jézus nem kiabál. Nem rázza az öklét. Nem manipulál, nem ügyeskedik sem politikai, sem gazdasági módszerekkel. Sem pszichotechnikával, médiával, egyebekkel. De Jézus hatalma fölött nincs uralmuk. Ez zavarja őket. Ez zavarja. Ezt a Jézust, ezt nem lehet kordába tartani. Jézus hatalma nem a miénk. Ezért elkezdik firtatni, ahonnan is van ez. Aztán ugye ebben a kérdésben is benne van, hogy na Jézus, mondd csak ki, hogy Istentől van, mert mindjárt átfogjuk, hogy eretnek vagy. Eretnek vagy, mert önmagadat az Istennel összekötöd, meg egy szinten emlegeted. Ugye ebben a provokatív rész az ez. Mondd csak ki, hogy Istentől van a hatalmad, mi rögtön beszorítunk a sarokba, és kijelentjük, hogy herezis, tévtanítás, elj innen, menj a pusztába. Szóval nagyon zavar ezeket az embereket, hogy Jézus láthatóan nagy és hatalmas, óriási hatalma, hiszen halottakat is feltámaszt, és most csak fizikai csodáknál maradva, tényleg jár a tengeren, és tényleg lecsendesíti a legdühöngőbb vihart, és tényleg kihívja a 4 napja eltemetett Lázárt a sírból, és tényleg meggyógyítja a vak Bartimeus szemeit, és tényleg, és 5 kenyérrel és 2 hallal megvendégel 5000 ember, csak férfiakat. De ez a hatalom nem tartható kézben, nem ragadható meg, nem tehető zsebre. Na, uram, most már az enyém vagy, légy szíves. Ez kell, az kell, amaz kell, majd erre még visszatérek. Jézus hatalma korlátlan hatalom, testvérek. Hisszük és valljuk és tapasztaljuk. És még te is tapasztalhatod, ha rádöbbensz, hogy hogyan is kéne hozzáállni. Hogy hogyan is kéne ez a hatalomhoz hozzáállni. Mert kérdés, hogy először is hiszünk-e benne, mekkorát és milyet tapasztaltál? Ez összefügg a hited mélységével, mekkorát és milyen hatalmát tapasztaltad meg az Úr Jézusnak. A gondviselését szinte biztos, azt azért mindenki, aki eléri a felnőtt kort, tud egy-két esetet mondani, amikor itt éreztem és tudtam, hogy a gondviselő Isten mentett meg. Ilyen ember szinte nincsen, aki ilyet ne tudna felidézni az életéből, legfeljebb ráfogja a véletlenre. Az egy másik dolog, hogy ő ott tart, hogy a véletlenekben hisz, mi meg az Úrban hiszünk. De az a helyzet, hogy a gondviselési csodák sok-sok embert még nem visznek Istenhez. Már csak azért sem, mert a gondviselési csodákat a hihetetlenül nagyvonalú úr, hihetetlenül személyválogatás nélküli urunk a gondviselési csodákat kiosztja másoknak is. Felhozza a napját jókra és gonoszokra egyaránt. Esőt ad ennek is, annak is. A gondviselési csodák azok az ő hatalmáról szólnak szintén, de nem igazán az evangelizáció eszközei, most mondjuk így. Nem igazán a misszió eszközei. Vannak, akik elgondolkoznak, hogy miért nem ütött el az autó, amikor egy milliméteren múlt. Vannak, akik elgondolkoznak, hogy én visszajöttem a rákból, a mellettem levő meg meghalt. Hogy, azért vannak ilyen emberek, akik ezen elgondolkoznak, de lássátok a 10 leprást, Jézus meggyógyított 10 leprást, és egy jön hozzá vissza megköszönni. A 9 az úgy elfogadta, köszönöm szépen a gondviselő szeretetedet, adjú. Ugye a jó tudom, ez körülbelül azt jelenti, hogy Isten veled, mondja Istennek. Értitek, de az a fontos, hogy ma megértsétek, ami az alapigénk, hogy akkor hangzik el ez a döbbenetes mondat, hogy Istennek minden lehetséges, amikor Jézus arra utal, a gazdag ifjú is megtérhetett volna. Tehát hiszünk-e a gondviselési csodákban, vagy hiszünk-e a spirituális csodákban, tehát a lelki folyamatokban? Lásd a gazdag ifjú, mint negatív példa, de pozitív példával tele van a Biblia. Zákeus, a multimilliomos vámszedő tényleg megtér, és átadja a szívét Jézus Krisztusnak, megváltozik. Péter apostol is megváltozik, már a csodálatos halfogásnál. Senki nem beszélt a bűneiről, mégis bűnt vall. Nem tanította senki hitet vallani, és mégis megvallja. Ki tanította a rablógyilkos Latort, ott Jézus mellett, akit megfeszítettek? Hát senki nem tanította az Úr Jézus hatalmáról, és mégis egyrészt azt mondja, hogy Uram, te majd visszajössz a királyságodban, micsoda hit. Másrészt meg, hogy mondja a társának, hogy figyelj, mi méltán vagyunk itt. Ez egyenlő bűnvallással. Senki nem tanította minden bizonnyal ezt az alaposan elromlott életű Latort. És mégis lelki értelemben megtörténik velük a csoda. Megtörténik a csoda, megváltoznak. Mert a spirituális csoda a legnagyobb csoda. És az hökkenti meg igazán az embereket. És az vezet Krisztushoz. Az vezet Krisztushoz. Amit egyszerűen bizonyságtételnek nevezünk. És az mindenkinek adatott, aki már elindult az Úrral. És aki el tudja mondani, hogy éltem egykor úgy, de élek többé nem én. Pontos, hogy Pál apostol is erről bizonyságot tesz. És akár ez a Hamar István bizonyságot tett, amíg élt. Meg Isten nagy kegyelméből gyerekkoromtól láthattam ilyen embereket. Láthattam fiatalokat és felnőtteket, akik valóban megváltoztak, nem megjátszották. Nem megtanultak énekelni, vagy megtanultak templomba járni, megtanulták, hogy kell fölállni, meg leülni egy református szentiszteleten. Hanem egyszerűen elmondták, figyelj, hát vannak, azért köztünk is vannak, és nem fogok személyeskedni, tehát van, aki tényleg poharat leteszi, az Úr Jézus erre jártad, de teljesen leteszi, pedig addig úgy ívott, mint a kefekötő. És sorolhatnánk a droptól szabadultakat, és úgymond csak lopástól szabadultakat, mintha ez kisebb lenne, paráznaságtól szabadultakat, hazugságtól szabadultakat. És a bizonyság tételek, amikor ez elhangzanak, akkor a másik szíve úgy eltalálódik, hogy na, itt akkor valami erőnek, valami hatalomnak kell lenni a háttérben, mert a pedagógus után velem egy tanárnak sok mindent el tudunk érni, ha tanítjuk a gyerekeket, és kell is, de igazi szívbeli változást, ahogy a lelkész se tud, a pedagógus sem tud. Isten hatalmára van szükségünk, mindnyájunknak, de létezik! Ne gátoljon a hitben, hogy esetleg keveset láttál, vagy láttál negatív példát, és aki úgy tűnt, hogy elindul az Úrral és visszakanyarodik. Egy-két ilyen is van a történelemben. Vagy olyan, aki megjátsza, és úgy tűnik, hogy az ő vallásossága, mintha igazi hit lenne, aztán eltelik egy-két év, és kiderül, hogy mégsem az. Sajnos ilyenek is vannak, minden egyházban. De én szerintem az az igazi baj, hogy egyáltalán keveset teszünk bizonyságot a megtérésünkről, ha az valódi megtérés volt. Elhagytam az Úrért. Nem csak a bőjt miatt, a bőjt az egy jó dolog, döntés. Az te magad valamit elhagysz az életedben, hogy az Úrral több időt tölthess. Hogy közelebb kerülhess hozzá. Ennek megvan a szent létjogosultsága. De a megtérés, újonnan születés az egészen új kezdetet jelent. Hát a legjobb, most is nem tudom kiről hallottam, mindegy is, teljesen mindegy, mert akár kivel ezt átélem, vagy látom, hallom, például, amikor az ember megtér, elkezdi falni a Bibliát. De szinte szó szerint. És nem kell neki mondani, te ember, ugyan vedd már elő az Isten beszédét. Hát szeretném hallani az én Uramat. A láthatatlan, korlátlan hatalmú Úrral beszélünk. És öröm, a vége az öröm, hogy oda borulhatsz még most is, és elmondhatod, hogy dadogó szavakkal, hogy Uram, porszem vagyok, hogy megkerestél? Hát a te szentségedhez az én szentségtelenségem tényleg lemérhetetlen messzeségben van. Mégis beszélsz hozzám a Biblián keresztül. Összegyűjtesz ide a templomba, a gyülekezeti házba. Bárhol a világon meghódolnak emberek az Úr Jézus korlátlan hatalma előtt, az azt jelenti, hogy tényleg átadják az irányítást. És ezzel tudom, hogy nem mondok újat magamnak se, nektek se, de nem lehet elégszer elmondani. Míg az ember szívében ez így elvégződik, hogy tényleg, hogy mindenemet átadom, Uram. Hogy minden területét az életemnek. Nem én akarom kitalálni, sem a tutit, sem a kicsit. Te, Uram, mit akarod, mit cselekedjek? Uram, mit akarsz, hogy tegyek? Uram, hol nyitsz meg ajtót? Ő szeretné a korlátlan hatalmát megmutatni, de úgy, ahogy ő akarja. Ő a korlátlan hatalmával áll a rendelkezésedre, ezt hidd el. Fizikai értelemben is, tehát gondviselésileg is, meg spirituálisan is, lelkileg is. Ő amikor megváltott magának, akkor ezzel ezt felajánlotta neked, hogy nincs folt, amiről én bántanálak, nincs múltbeli bűn, amit én azt mondanám, hogy na neked nem adom. Mindenkinek adom a korlátlan hatalmamat, csak neked nem. Ilyen mondat nincs. Csak az van, hogy aki én hozzám jön, az semmiképpen ki nem vetem. Aki én hozzám jön, azt mindenképpen fogadom. De azért nem te diktálsz. És nem én diktálok. Kérek. Először is nyitok az összes ajtót. Na Uram, még eddig nem beszéltünk a hálószobáról, eddig nem beszéltünk a spájzról, eddig nem beszéltünk a kamáról, a garázsról. Ki helyettesítse be, hol vannak kényes dolgok az életében. Eddig erről nem beszéltünk, de most már beszélünk. Itt a kulcs a kezemben, nyitom. Jöjj be oda is, át akarod rendezni, ugye? Nem, de. Hát igen, valamit át akar rendezni. Persze, hogy félünk nagyon. Hiszen-e, alapvetően eljutottál-e már oda, hogy az Úrnak korlátlan a hatalma fizikailag is, mutatja az egész természet, az egész univerzum, és spirituálisan is. Aki Péter szívét, Pál szívét, Zákeus szívét, a te első keresztjén barátod szívét átformálta. Ő van itt, a te Istened. Ha mégis kétségeid vannak, mi gátol ebben a hitben? Hát a szívünk hozzáállása. Még mindig irányítani akarsz. Még mindig te akarod megmondani neki. A bolha az elefántnak. Te akarod megmondani, hogy mit csináljon veled. Elmondhatjuk a kéréseinket, mindent szabad oda tárni. De azzal az alázattal, hogy Uram, legyen meg a te akaratod. A mi atyánkban hányszor kimondjuk, hogy mert tiéd a hatalom. De előtte meg azt mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod. És a harmadik, vald meg az ő korlátlan hatalmát, és vele párhuzamosan vald meg a magad esendőségét és kicsiségét, a rendezetlen foltokat, a kinyitatlan ajtókat, mind a kettő. Mind a kettő teljavadat munkája, aki nyitod az ajtót, bemegy oda, ő veled vacsorázik, és te ő vele, és amikor megvallod őt, akkor pedig beteljesedik a Róma 10.13. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz.
1: Az Úr Jézus hatalma tehát korlátlan. A kérdés az, hogy hisszük-e ezt? Kedves hallgatóink, Urunk megtartó szeretetét, áldását kívánva, szeretettel búcsúzunk Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Szabadulás a portól és polyvától. A mai ige: Ámosz, 9. fejezet, 9. vers. Mert én parancsolok a népeknek, és megrostálom Izrael házát, mintha rostával ráznák, de egy szem sem esik a földre. Gondolatok az igéről. A rostálás ma is tart még. Akárhova megyünk, Isten tisztít és rostál bennünket. Isten napjainkban is megpróbálja népét mindenütt a világban, mint ahogy a gamonát is megrostálják. Olykor az ördög tartja a kezében a rostát, és jól megrázza abban a reményben, hogy így végleg tönkre tehet minket. A hitetlenek sem restek, hogy szívünkbe és elménkbe ültessék a maguk állandó nyugtalanságát és félelmét. A világ pedig készségesen segít nekik ebben, és nagy lendülettel ráz jobbra-balra bennünket. Ami pedig a legrosszabb, maga a hitetlenné vált egyház is hozzáadja erejét ehhez a rostáláshoz. Nos, csak hadd rostáljanak. Így különül el a pejva a buzától. A tiszta buza így legalább megszabadul a pejvától és a portól. De milyen nagy kegyelmet hirdet nekünk mai igerészünk, amikor azt ígéri, hogy egy szem sem esik a földre. Ami jó, igaz és kegyes, azt Isten megőrzi. A legkisebb sem vész el gyermekei közül, és egyetlen hívő sem szenved olyan veszteséget, ami igazán kárára lenne. A rostálásban úgy megtartatunk, hogy azt a végén Krisztus Jézus által nyerességnek találjuk majd. Leó pápa beszéde a Római Egyházmegye közgyűléséhez. Vizsgáljuk felül lelkipásztori munkánkat. Szeptember 18-án késő délután 14. Leó pápa a Lateráni Szent János Bazilikába látogatott, ahol a Római Egyházmegye közgyűlésével találkozott. Beszédében arra buzdította a Római Egyházmegye közösségeit, hogy a Szentlélek fényében vizsgálják felül lelkipásztori tevékenységüket, és mindenek előtt azt kérdezzék meg, hogy az valóban elősegíti-e a Krisztussal való találkozást, közösséget teremte, szolgálja-e a várost, és hozzájárul-e Isten népének képzéséhez. Hangsúlyozta, hogy nem újabb programokra és tevékenységekre van szükség, hanem meghallgatásra, megkülönböztetésre és megtérésre. A papokat arra kérte, hogy ne vállaljanak magukra minden felelősséget, hanem ismerjék fel mások karizmáit és segítsék a világiak felelősségvállalását. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottságának közleménye. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottsága az egyházmegyei közgyűlések jegyzőkönyvei alapján összeállította az egyházkerületi tisztségekre jelöltek névsorát. A jelölteket felhívta a törvényben előírt nyilatkozatok megtételére. Az elfogadó nyilatkozatok és a bemutatkozások törvényes határidőn belül beérkeztek, amelyek alapján a jelöltek hivatalos névsora betűrendben így van. Püspök jelöltek: Hella Ferenc lelkipásztor, Márkus Mihály lelkipásztor, egyházkerületi főgondnok jelölt pedig Nemes Pál presbiter. Megerősítő találkozás Londonban. Megtartották a magyar nyelvű istentiszteletet Londonban. Szeptember első vasárnapján ismét magyar nyelvű úrvacsorai istentiszteletre gyűltek össze a Londonban és környékén élő evangélikusok. A Szent György evangélikus templomban Molnár Lilla lelkész az Evangélikus Hittudományi Egyetem adjunktusa hirdette Isten igéjét. A következő magyar nyelvű londoni evangélikus istentiszteletet november 22-én, vasárnap 15 óra.
2: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Az elmúlt hetekben, hónapokban sok esetben beszéltünk már Mózesről. A mai nehéz eset az utolsó eset, amikor róla beszélünk személyesen, hiszen épp halálának a körülményeivel foglalkozik az az ige, amit mára készítettem. Mózes 5. könyvének a 34. fejezeténél lapozzuk föl a Szentírást, és ha tehetik, kérem, otthonaikban is olvassanak velem. Ezután fölment Mózes a Moáb síkságáról a Nébó hegyére, a Pizga csúcsára, amely Jerikóval szemben van, és az Úr megmutatta neki az egész országot, Gileádtól Dánig, az egész Naftalit, Efraim és Manassé földjét, meg Júda egész földjét a nyugati tengerig, továbbá a délvidéket, a Jordán környékét, és a pálmák városának, Jerikónak a völgyét, Coárig. És ezt mondta neki az Úr. Ezt a földet ígértem oda esküvel Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, és ezt mondtam, a te utódaidnak adom, megmutattam neked, de nem mehetsz be oda. Ott halt meg Mózes, az Úr szolgája, Moáb földjén az Úr akarata szerint, és eltemette őt a völgyben, Moáb földjén, Bét-Peorral szemben. Senki se tudja még ma sem, hogy hol van a sírja. 120 éves volt Mózes, amikor meghalt, nem homályosodott meg a szeme, nem hagyta el életereje, Izrael fiai 30 napig siratták Mózest a Moáb síkságán, amíg el nem telt Mózes siratásának és gyászolásának az ideje. Józsué, Nun fia pedig megtelt bölcs lélekkel, mert Mózes reá helyezte a kezét, Izrael fiai hallgattak is rá, és úgy cselekedtek, ahogy az Úr megparancsolta Mózesnek. Nem is támad többé Izraelben Mózeshez hasonló proféta, akivel szemtől szemben érintkezett volna az Úr. Azt hiszem, kedves hallgatóim, van ebben a történetben néhány olyan kérdés, ami mellett nem mehetünk el. És ami igazán nehéz esetté, azaz értelem szempontjából komolyan vizsgálat alá vetendő esetté teszi ezt az esetet a Bibliában. Először is Mózes életkora szembeszökő. 80 esztendős volt, amikor az Úr szolgálatba állította, már önmagában ez is nagyon különös. De hogy ezután még 40 esztendőig szolgáljon, az meg különösen rendkívüli. És hogy a 40 esztendő elteltével azt mondhassa róla a Szentírás, hogy nem homályosodott meg a szeme, és nem hagyta el az életereje, az meg egyenesen a mai ember számára elképesztő. Mit is jelentett ez? Azt jelentette, hogy Mózes nem egy tutyimutyi öreg emberként, már elnézést kérek kedves hallgatóimtól, akik esetleg már idősödők, szóval nem egy tutyimutyi öreg emberként végezte a szolgálatát, nem is egy régi dolgokhoz ragaszkodó, a fiatalabbakat, az új dolgokat meg nem értő emberrel vezettette a népét. Olyan embert faragott Isten Mózesből, akinek mindvégig, a szolgálata egész végéig teljes életereje volt. Akkor miért kellett meghalnia? Ahhoz szoktunk hozzá, hogy olyan emberek halnak meg, ha csak nem valami baleset éri őket, akiket az életerejük már elhagyott, akik a földi életet folytatni már nem képesek. Abból a leírásból, amit itt elolvastunk, úgy tűnik, hogy Mózesnek nem ilyen véget adott Isten. Egyszerűen befejezetnek látta Isten a szolgálatát, és azt mondta, elég. De hát miért? Miért? Nem adhatta volna meg Isten neki mégis azt, hogy még 5 év, még 6 év, még 10 év? És talán fölvetődik bennünk az a kérdés is, hogy miért ilyen kegyetlen Isten vele? Hiszen megbocsáthatta volna azt az egyszer olyan felindult állapotban elkövetett, haragból kimondott szót, azt az ütést. Nem hiszem, hogy Isten nem bocsátotta meg. Ha nem bocsátott volna meg neki Isten, akkor a szolgálatát se engedte volna tovább végezni. Ám de, és ez talán elkerülte néhány hallgató figyelmét, Isten, ha egyszer megmondott valamit, az be is tartja. És nem csak azt mondta meg Isten, hogy Mózes nem megy be az ígéret földére, azt is megmondta Isten, jóval korábban, egy bűnbeesés után, nem marad a lelkem örökké az emberben. Az ember élete 120 esztendő. Később a zsoltáros már a tapasztalatból kiindulva azt mondja, az ember élete 60, vagy ha feljebb 70 esztendő, egy másik zsoltár azt mondja, hogy legfeljebb 80 esztendő, Isten azonban bekorlátozta az emberi életet 120 esztendőben, és ez a 120 esztendő Mózesnél lejárt. És éppen ezért nem gondolta Isten, hogy Mózessel kivételt fog tenni. Bár életerős, bár a szeme nem gyengült meg, bár gondolkozásában nem romlott meg, minden szempontból azt hihetnénk, folytathatja tovább, azt mondja Isten, itt a határ. Miért? Azért, mert Isten ezt kijelentette. Mózesre is érvényesen jelentette ki az Isten. És ott volt ez a másik eset is, és erre nézve is igaz, Isten az ő szolgáin példát is mutat. Nem csak rajtunk mutatja meg az ő kegyelmét, ahogy Pál apostol mondja, hanem rajtunk mutatja meg az ő igazságát is, igazságosságát is, azaz nem gyakorol velünk kivételt, sőt, Jakab apostoltól tudjuk, nagyobb ítélet, komolyabb elszámoltatás alá esik mindenki, akit Isten az ő szolgálatára hívott el. Ám ha ez így van, akkor meg a történet másik fele olyan különös. Nem igaz, kedves hallgató? Miért vitte föl Isten Mózest a Nébó hegyére, a Pizga csúcsára? Ha nem engedte bejutni Izraelbe, miért mutogatta neki azt a területet? Azért, hogy még jobban facsargassa a szívét? Azt hiszem, ez óriási tévedés. Egyáltalán nem ez volt Istennek a célja. Isten azt akarta, Mózes legyen nyugodt, egészen nyugodt afelől, hogy ahova az ő népét vezette, Isten parancsa szerint, Isten útmutatása szerint, az jó lesz ennek a népnek. Csak zárójelben jegyzem meg, néhány hónappal ezelőtt olvastam egy kutatónak egy útleírását, aki végigjárta azokat az útvonalakat, ahol Mózes is vezette a népét, legalábbis a mai ismereteink szerint, és egy napon eljutott a Nébó hegyére, a Pizga csúcsára, és megdöbbentő élményben volt része. Kristálytiszta volt a levegő, ami azon a vidéken nagyon ritkán fordul elő, hogy ennyire kristálytiszta legyen a levegő, és döbbenten látta a Pizga csúcsáról, hogy át tudja látni Izrael egész területét. Egyik helyen Dán területét látta, azaz a Hermón alatti vidékeket, a Hermón havas csúcsait, a másik helyen délfelé pedig egészen az Egyiptom előtti sivatagokig látott. Megdöbbenve tapasztalta, igaz, amit Isten mondott. A másik megdöbbentő dolog pedig az, hogy hogy is lett Mózes eltemetve? Miért nem tudja senki, hogy hol van eltemetve? A Biblia azt mondja, Isten temette el őt. Ha Júdás leveléhez lapozunk a Szentírásban, attól tartok, ez nem sok hallgatónak a kedvenc olvasmánya, mégis egy megdöbbentő szakasz van benne. Máshonnan nincs forrásunk ezt megtudni, de Júdás leírja, nyilván egyébként korábbi szentírási helyekről tájékozódva, hogy Mózes teste fölött, ott a völgyben komoly vita zajlott, mégpedig Mihály arkangyal és az ördög között, ami azt jelenti, hogy Isten kirendelte ezt a főangyalt Mózes testének. Az biztos elhelyezésére. Hol a sírja? Senki nem tudja. Pedig Izrael fiai valószínűleg nagyon szívesen vettek volna búcsút Mózestől. Úgy, mint ahogy nagy királyaiktól is. És Isten ezt se akarta. Miért nem engedte Isten azt, hogy Mózestől ugyanolyan végtisztességgel vegyenek búcsút, mint például Józseftől, akit magával vitt ez a nép, és később síremléket állítottak neki Izraelben. Mózes teste soha nem érintette Izrael földjét. Miért? Mert Isten nem egy nagy Mózest akart adni Izraelnek, hanem a saját jelenlétét. Mózes csak eszköz volt, mint ahogy minden szolga csak eszköz. Egy olyan eszköz, aki nem pótolja Isten jelenlétét, nem helyettesíti Isten jelenlétét, pontosan rámutat az élő Istenre és a vele való szövetség fontosságára. Izrael fiai nem járhattak zarándoklatra Mózes sírhelyéhez. Nem mondhatták, hogy a nagy ősünket meglátogattuk. Izrael fiainak az élő Isten elé kellett menni, ha tanácsra vártak, vagy ha emlékezni akartak. Isten nem megfosztotta Izraelt. Megajándékozta azzal a tudattal. Mózes elment. Isten jelen van. Mózes Isten szolgája volt, és Istennek lesz majd más szolgája. Ebben az esetben Józsué, a Nun fia. Azt hiszem, kedves hallgatóim, érdemes végig gondolnunk mindezt. És érdemes megalázkodott szívvel belátnunk. Istenünk kegyelmesebb, mint azt el tudnánk képzelni, és következetesebb, mint amire vágyunk. De mindez a mi áldásunkra, a mi hasznunkra van. Amen.

Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ma Józsué könyvéhez lapozunk immár az elmúlt hónapok sok-sok Mózes könyvébe tett kalandozásai után. Remélem, hogy akik visszagondolnak az elmúlt hónapokra, úgy emlékeznek vissza, mint érdekes, tanulságos, fontos üzenetekre. Ma a második fejezethez lapozunk, oda, ahol Isten egy parázna nőt használ föl saját ügyének az előrevitelére. Nehéz eset. Egyáltalán hogy tehet ilyen Isten? Istennek a szolgálatába nem csupa megszentelt, megtisztított, szeplőtlen eszköz van. A választ keressük nyugodtan a Bibliában, érdemes lesz. Józsué könyvénél, a második fejezetnél van nyitva az én Bibliám. Ha tehetik, lapozzanak önök is oda. Akkor Józsué, a Nun fia, titkon két kémet küldött Sittimből, és ezt mondta nekik. Menjetek, vegyétek szemügyre azt a földet és Jerikót. Azok elmentek, betértek egy Ráháb nevű paráznanő házába, és ott lefeküdtek. De Jerikó királyát figyelmeztették. Vigyázz! Izraeli férfiak jöttek ide az éjjel, hogy kémkedjenek az országban. Hadd álljak meg itt egy pillanatra, és szeretnék megkérdezni valamit. Hogy tehették izraeli férfiak azt, hogy az első útjuk egy kurtizán házába vezetett? Hát nem szégyelték magukat? Őket szent küldetésben küldték, ők meg egy parázna asszony házába mentek. Ugye ismeresek ezek a mondatok, kedves hallgatóim, és lehet, hogy a hallgatók közül sokan még felháborodottan, még sokkal felindultabb módon tudnák ezeket a mondatokat folytatni. Tessünk egy kicsit gondolkozni velem. Hova mehetett volna ez a két kém? Tessék mondani egyetlen helyet Jerikóba, ahol ők szállást kérhettek volna anélkül, hogy feltűnésnek keltsenek mindenki előtt. Abban az időben sajnos sokan igénybe vették ennek a kőfalon lakó asszonynak a szolgáltatásait. Bár ne így lett volna. De feltűnés nélkül két férfi egy házba, két idegen férfi egy házba nem mehetett be, csak egy parázna nőházába. Tehát még mielőtt elítélnénk ezt a két kémet, szeretném feloldani őket az ítélet alól. Csak a józan eszüket használták, mégpedig ebben az esetben nem is rosszul, mert hogy nem paráználkodni indultak ők, csak a feltűnést kerülték, és abban a helyzetben ez volt erre az egyetlen lehetőség. De folytassuk a történetet. Jerikó királyát figyelmeztették. Vigyázz, izraeli férfiak jöttek ide az éjjel, hogy kémkedjenek az országban. Jerikó királya ezt üzenet.

0: a városbeli férfiak pedig üldözőbe vették őket, a Jordán gázlói felé vívő úton, a kaput pedig, amint kimentek az üldözők, bezárták.
1: Mit is csinált Ráháb?
0: Az az igazság, nem mondott igazat.
1: Lehet Isten eszköze valaki, aki nem mond igazat?
0: Nehéz kérdés ez, és még mielőtt erre a kérdésre bármit is mondanék, olvassuk tovább a történetet. Még le se feküdtek a kémek, amikor fölment hozzájuk Ráháb a háztetőre. Ezt mondta nekik. Tudom, hogy az Úr nektek fogja adni ezt a földet, hiszen rettegés fogott el bennünket, és remek tőletek mindenki, aki ezen a földön lakik. Hallottuk, hogyan szárította ki az Úr előttetek a Vörös-tenger vizét, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy a Jordánon túl mit tettetek Szihonnal és Óggal, az Emória két királyával, akiket kiirtottatok. Amikor ezt meghallottuk, megdermett a szívünk, és még a lélegzete is elállt mindenkinek miattatok. Bizony a ti istenetek az Úr, fönn a mennyben és lenn a földön. Most azért esküdjetek meg nekem az Úrra, hogy amint én szeretettel bántam veletek, ti is szeretettel bántok majd apám háza népével, és biztos jelét adjátok annak, hogy életben hagyjátok apámat, anyámat, fiú és nőtestvéreimet, és mindenüket, és megmentitek életünket a haláltól. A férfiak így válaszoltak, életünkkel kezesködünk, értetek, ha ti nem áruljátok el a mi ügyünket, amikor majd az Úr nekünk adja ezt a földet, szeretettel és igazságosan bánunk veled. Aztán leeresztette őket kötélen az ablakon át, háza ugyanis a várfalánál volt, és így a várfalnál lakott, és ezt mondta, menjetek a hegyekbe, hogy rátok ne találjanak az üldözőitek. Minden éremnek két fele van, igaz, kedves hallgatóink? Egyik oldalról azt lehetne mondani, ez árulás. A másik oldalról azt lehet mondani, bölcs előrelátás. Mit is tett ez az asszony? A házában igen sokan megfordultak. Sajnos. De ez azt is jelenti, hogy ennek az asszonynak a házában hamar elhangzottak a hírek. És ennek az asszonynak a szívében valami elindult. Nem követendő az életforma, amit élt. De én azt hiszem, az az életforma egyre kevésbé lehetett rá jellemző, mert hogy akkor, amikor az izraeli kémekkel beszél, már nagyon olyan hangot üt meg, mint akinek hit lobog a szívében. Tudja, mi történt a Vörös-tengernél. Tudja, hogy Isten hogyan vezette ezt a népet. És ennek az asszonynak, anélkül, hogy bárki beszélt volna, anélkül, hogy bárki tanította volna, neki nem volt Mózese meg prófétái, nem volt vezetése, semmi más, csak a hallott hírek és az abból fakadt hite nem merült föl a szívében, hogy ne kellene hittel ragaszkodni ahhoz az Istenhez, aki vezeti ezt a népet. Hányan mondták el még ezen az asszonyon kívül, bizony a ti istenetek az Úr, Isten fönn a mennyben és lenn a földön. Néhány hónapja foglalkoztunk Bálámnak és Báláknak a történetével. Bálám soha nem jutott el addig, pedig ő proféta volt, hogy a saját szájával Úrnak és mindenható Istennek vallja azt az Istent, aki pedig végig uralta őt, és elmondatta a proféciákat Bálám előtt vele. És ez az asszony ki tudja hogyan élő hitre jutott. Amit elkövetett, az árulás? A jerikóiak szempontjából biztosan. De Isten igéje megörökíti nekünk úgy, mint egy különös hőst, mint aki túllátott azon, hogy melyik városnak a lakója, és tudta azt, hogy az az Isten, aki ezt a népet vezeti, amely jön és el fogja foglalni ezt a helyet, könyörületet adhat. Igaza lett-e ennek az asszonynak? Igen, nem pusztult el a kőfalnak az a része, amikor leomlott Jerikó fala, ahol ennek az asszonynak a háza állt. Megmenekült ő és a családtagjai. Ez azt jelenti, hogy Jerikó minden

lakója akár megmenekülhetett volna ugyanígy? Mi kellett volna ehhez? Hallgatni a hírekre, hogy Isten vezeti ezt a népet. Elfogadni Istennek ezt a vezetését, és aztán kinyitni előttük a szívet és a kapukat. Azt mondta az Úr Jézus, aki meg akarja tartani az ő fizikai életét, elveszíti. Jerikó meg akarta tartani az ő életét. Elveszítette. Azt is mondta az Úr Jézus, hogy aki veszni hagyja én értem, örök életre találja meg azt. Ez az asszony éppen most veszítette el az életét, hiszen innentől kezdve a város szempontjából valóban nem más, csak egy áruló. De mivel Istenért hagyta veszni, Isten bebizonyította, hogy ő meg tudja ajándékozni az életével. Mit lehet megtanulni a parázna Ráhábtól? Nem lehet megtanulni a paráznaságát. Természetesen. De meg lehet tanulni, hogy értő füllel, figyelő szívvel lehet hallgatni az Isten tetteiről szóló üzenetet. Azt is meg lehet tanulni, hogy hitre lehet jutni. Azt is meg lehet tanulni, hogy a következtetések levonása, bölcs levonása az életünket jelentheti adott helyzetben. Hogy lehet menekülni annak az élő Istennek a karjai közé, aki egyébként azt mondta Jerikó népéről is, hogy bűnei miatt el fog veszni. De aki oda menekült ő hozzá, azt nem veszítette el. Kegyelmes az Isten. És tetszett neki, nem csak az új szövetségben, hanem az ószövetségben is. Úgy bánni velünk, mint édesapa. És igenné tette minden nép számára azt az üzenetét, aki segítségül hívja az Úr nevét, az megtartatik. Kedves hallgatóm, tudom, hogy sok kérdésre kéne még választ adni, de a műsoridő elszaladt. És ha sikerült gondolatokat ébreszteni, ha sikerült elindítani egy irányba a gondolatot, ez volt a célja ennek a mai adásnak. Isten tegye áldottá az ő igéjét, és maradandóvá a mi szívünk építésére, az ő szent lelkének a jelenlétét. Amen.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 23-a. A csillagászati ősz szeptember 23-án kezdődik, a déli féltekén a csillagászati tavasz. Ettől kezdve a nap a baktérítő felé távolodik az egyenlítőtől, sugarai egyre laposabb szöget zárnak be a földtengellyel. Ezért az északi féltekén rövidülnek és hűlnek a nappalok, közelít a tél. A meteorológiai ősz Európában már szeptember elején beköszönt. A régi kelták és a kínaiak viszont már augusztus elején megülték az ősz kezdő ünnepét. A kínai és japán őszt a krizantém ünnepek aranyozzák be. A gondolatot Európa is átvette, így lett a krizantém ősz szimbólum, és a temetők halottak napi dísze nálunk is.
2: 1122. A Wormsi konkordátum értelmében 5. Henrik német-római császár elismeri az egyház jogát arra, hogy a főpapokat az illetékes egyházi testületek választhassák meg.
1: Raffelsberger Ferenc 1793. szeptember 23-as születésű térképmetsző, kartográfus. Postatiszként végigutazta egész Európát, postatérképeket készített. Új technológiát talált föl a térképek sokszorosításához, a tipometriát, amelynek lényege, hogy a hegyek, vizek, utak jeleit kisebb darabokból, elemekből állítják össze a szedésnél. Eljárását szabadalmaztatta, és Bécsben intézet alakult az új módszer alkalmazására. Jelentős munkái Európa, Kis-Ázsia és Észak-Afrika általános térképe, valamint a Monarchia 6 kötetes általános földrajzi lexikona. Számos magyar vonatkozású térképet is készített.
2: 1861-ben halt meg Brunswick Teréz, a nőnevelés úttörője Teleki Blankával és a magyarországi óvodák akkori nevükön Kisdedóvók megállapítója. Az elsőt 1828. június 1-én Angyalkert néven nyitotta meg, haláláig 80-ra nőtt ezen intézmények száma. Családja kapcsolatban állt Beethovennel, újabb kutatások szerint a halhatatlan kedves a testvérhuga volt.
1: Richter Gedeon gyógyszerész 1872-ben született. Több vidéki és európai városban dolgozott, hogy megfelelő gyakorlatot szerezzen az önálló munkához. Hazatérése után megvásárolta a Budapesten az Üllői út 105 alatti, ma is működő patikát, ahol a gyógyszerek árusítása mellett preparatív laboratóriumot létesített, és 1901-ben megkezdte a különböző organoterápiás készítmények előállítását. Megalapította az első magyar gyógyszergyárat Kőbányán. 1944-ben a nyilasok meggyilkolták.
2: 1939. szeptember 23-án elhunyt Sigmund Freud, osztrák neurológus, pszichiáter, a pszichoanalízis szülőatya. Alapelmélete, hogy az elfojtás révén tudattalanná váló emlékek és motivációk nagy hatással vannak a személy viselkedésére. Megismerésükhöz jelentőséget tulajdonított az álomfejtésnek, ezt nevezte a tudattalanhoz vezető Via Régiának, királyi útnak.
1: Iczés János dunántúli evangélikus püspök és dr. Weltler János egyházkerületi felügyelő beiktatásával 2000-ben a győri evangélikus öregtemplomban újjászületik az 1952-ben fölszámolt dunántúli evangélikus egyházkerület.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a sas kesejük. Futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Ézsaiás 40, 29, 31.
1: Ki ne érezte volna már életében azt, hogy elfáradt? Ki ne gondolta volna már magában azt, amikor jártányi erejesen volt, hogy elég a munkából, a megmérettetésből, a sok feladatból, a teherből, pihenésre van szüksége? Vannak időszakok az életünk során, amikor a testünk jelzi, hogy pihennie kell. Ha nem veszük komolyan a jelzéseket, nagy baj lehet belőle. Nagyon nehéz a fáradtsággal fölvenni a küzdelmet. És a lelki fáradtság? Valamennyien tudjuk, hogy ez mit jelent. Belefáradni dolgokban, megfáradni helyzetekben. Ebből következnek a megfásult, feladni és összeroppanni fázisok. Milyen gyakran mondjuk, hogy nem bírjuk tovább. Ezt a problémát már nem tudjuk tovább cipelni. Ezért szól hozzánk ma e csodás ige. Hogy lássuk meg, mi a gyógyszere a testi és lelki fáradtságnak. Akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Véssük mélyen a szívünk közepébe ezt a mondatot, s bízzunk az ő megsegítő kegyelmében, még az erőtlen időkben is. Ő képes erőt adni, sőt, megújítani a küzdelmeink során. Neki bármit el lehet mondani, és kérhetjük, hogy adjon erőt, hiszen az élethez olykor nekünk emberfeletti erőre van szükségünk, azaz az ő erejére. A fáradhatatlan Isten nem passzív elnézője az emberi szenvedésnek, hanem Krisztus által aktív átélője, sőt, megmentője. Ereje végtelen, nincs az a helyzet, ahol ne segítene, nincs az a hatalom, amely vetélytársa lehetne. Némaságnak tűnő hallgatása sem megengedő egyetértést jelent, hanem türelmi időt, kegyelmi időt. Hiszen akik az Úrban bíznak, azoknak erejét megújítja.
0: Drága Istenem, te látod, hogy mennyire fogytán van a testi erőm, s milyen gyakran a lelki erőm is meggyöngül. Kérlek, hogy állj mellém most, és karolj át engem. Hadd érezzem meg közelségedet, szeretetedet és erődet. Hadd töltsön el szent lelked, az erő lelke. Hadd tapasztaljam meg az íge valóságát, hogy te kész vagy megújítani erőtlenségemben. Köszönöm, hogy ezt is rád bízhatom, hogy ezt is kérhetem tőled. Hitemben is adj megújulást, hogy szilárd hittel tekintsek rád. Uram, szeretnék mindig hű lenni hozzád, mint ahogy te is hű vagy hozzám. Szeretnék jó gyermeked lenni, mint ahogyan te is jó vagy hozzám. Engedd, hadd járjak utadon, és tanuljak tőled minden napon. Köszönöm, hogy ennyire szeretsz. Csokonai szép alázatával fohászkodom hozzád. Igazságtalanságnak gyűlölője és igazságnak tántoríthatatlan fejedelme, édes atyánk a Krisztus Jézusban, aki erőtlenség alá vetetted az emberi nemzetet, adj oly álhatatos és mindent könnyen kiállható szívet, hogyha nyomorúságok érnek bennünket, el ne csüggedjünk. Te hozzád, és ne másokhoz folyamodjunk. Adj továbbá a mi kezünkbe olyan kulcsot, melyel bátran megnyithatjuk a te lakóhelyedet, ahol nincs nyomorúság, nincs síralom és szomorúság, hanem vég nélkül való öröm. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban, mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás szeptember 29-én, kedden lesz, 18 órától. Mornár Lilla, Hályi János, a Géza gyerek, a Lét elviselhetetlen állandósága címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes. Ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A további információ és jelentkezés a Szabad Egyetem honlapján érhető el. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest, 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3. Október a Reformáció hónapja programsorozata. Megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. Zsoltárok 145-20. Az ünnepélyes megnyitó Budapest október 1. 18 órakor lesz a Deáktéri Evangélikus templomban. De szokás szerint közzétették azokat a programokat is, amelyeket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervez októberben. Területi női találkozó lesz október 3-án 10 órától 15 óráig a Szombathelyi Evangélikus Gyülekezetben. Szombathely, Körmendi út 2. Ökumenikus missziói napot tartanak Sziget-Szent Miklóson október 11-én 17 órától az Újvárosi Református Gyülekezetben. Sziget-Szent Miklós, Kálvin tér 3. A Reformáció gálaestet október 18-án 17 órakor tartják az Uránia Nemzeti Filmszínházban, Budapest, Rákóczi út 21. Reformációi istentisztelet lesz október 25-én 10 órától az Agape Pünkösdi gyülekezetben, Budapest 14. kerület, Tököli út 46. A hónap záró alkalma a reformációi megemlékezés október 31-én 17 órától lesz a Reformáció Parkban, a Fasori Evangélikus Gyülekezet mellett, a 7. kerületben, a Városligeti Fasor sarkán. Plantáj konferencia a Baptista Egyházban. Idén a felülről témája köré gyűlnek össze, mert hiszik, hogy minden új gyülekezet születése Isten csodája. Az összejövetelen lesznek dicsőítés, igehirdetés, talk show, a missziók együttműködéséről, gyakorlati szemináriumok, a plántálás különböző területeiről, valódi történetek, a gyülekezet plántálás frontvonaláról, majd közös ima és bátorítás. Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Zakariás 4-6. Aki gyülekezetplántáló, vagy egy plántálásban szolgál, és érdekli a misszió, vagy egyszerűen szeretné jobban megérteni, hogyan születnek új gyülekezetek, azokat szeretettel várják. A helyszín a Montás központ, az időpont október 3. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Csütörtökön felhősödésre van kilátás, ezért esők is jöhetnek. Az északi szél élénkülhet, és 18-23 fok valószínű. Pénteken sok napsütés, kevés felhő várható, legfeljebb futó záporokkal. Marad az északi szél, és 18-23 fok.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A prófécia szó irodalmi jelentése, jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a próféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amely kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta: mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. A Szóla Rádió prófétai üzenetek a Bibliában műsora a proféciai üzenetek közvetítésével kíván segíteni mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére, és megtapasztalhassuk, valóban Isten a szeretet.

0: Kedves hallgatóink! 2022. március 17-e és 20-a között Napkelte előtt címmel tartott böjti evangelizációs sorozatot a Jelenések könyvéről. Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspök a Soproni Evangélikus Egyházközségben. A sorozat 4 előadást tartalmaz. Ezt a 4 előadás sorozatot most kedves hallgatóink számára is szeretnénk közvetíteni profétai üzenetként Gáncs Péter nyugalmazott elnök püspöktől. A 3. előadás a Jelenések könyve 4. fejezetéről szólt. Ezért az előadás közvetítése előtt hallgassuk meg a Jelenések könyve 4. fejezetét és annak rövid magyarázatát, ahogy szoktuk közvetíteni a rádióban az Olvassuk Együtt a Bibliát sorozatunkban, és utána meghallgatjuk a magyarázatát ennek a profétai üzenetnek.
1: Olvassuk együtt a Bibliát.
2: A Jelenések könyve. 4. rész. A 24 vén és a 4 élőlény Isten trónusánál. Ezek után láttam, hogy íme nyitva van egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitájét, beszél velem, és így szól. Jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük. Azonnal elragadtattam lélekben, és íme egy trónus állt a mennyben, és a trónuson ült valaki. Aki ott ült, hasonlónak látszott a jáspishoz és a karneolhoz, és a trónus körül szivárvány volt, amely pedig a smaragdhoz látszott hasonlónak. A trónus körül láttam 24 trónt, és a trónusokon 24 vént, amint ott ültek fehér ruhába öltözve, és a fejükön aranykorona. A trónusból villámok törtek elő, hangok és mennydörgések, a trónus előtt pedig 7 lámpás égett lobogólánggal, az Isten 7 lelke. A trónus előtt, mintha üvegtenger lett volna, kristályhoz hasonló, és a trónusnál középen 4 élőlény, elől és hátul szemekkel tele. Az első élőlény oroszlánhoz, a második bikához volt hasonló, a harmadik élőlénynek olyan arca volt, mint egy embernek, a negyedik élőlény pedig repülősashoz hasonlított. A 4 élőlény, amelynek egyenként 6 szárnya volt, körös körül és belül tele volt szemekkel, és szünet nélkül éjjel és nappal ezt mondta. Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt és aki van és aki eljövendő. És amikor az élőlények dicsőséget, tisztességet és hálát adnak a trónuson ülőnek, aki örökkön örökké él, leborul a 24 vén a trónuson ülő előtt, és imádja az örökkön örökké élőt. Koronájukat is leteszik a trónus elé, és ezt mondják. Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett.

0: Jelenések, negyedik rész. A Jelenések könyve második-harmadik fejezetében János tanúja volt, milyen is Jézus Krisztus kegyelme, amit fölajánl egyházának a történelem minden korszakában. A negyedik fejezetben János egy nyitott ajtót lát a mennybe, és hallja Jézus hangját, akár a trombita szavát, amint hívja őt a mennyei szentélybe. János látomásában látja, ami ott történik. Látja, hogy az egész menny vágyakozva várja Jézust, hogy feltámadása után visszatérjen, hogy ott beiktassák, mint a mennyei szentély főpapját és királyát, és kenjék fel a magasztos szolgálatra, hogy megmentse mindazokat, akik általa jönnek és fognak jönni Istenhez. A Jelenések könyvében 8 jelenet található a trónteremből, amelyek közül ez az első. János látja az atyát, amint a trónon ül, tekintete akár a jáspis és a karneol, amelyek fiának jellemét jelképezik, akinek nemrégen meghozott áldozata lehetővé tette a bűnök bocsánatát. A trónt körülölelő szivárványban a zöld a reménységet, a piros pedig az isteni szeretet áldozatának vérét jelképezi. A trón körül 24 vén áll, előtte pedig 7 lámpás, a lélek teljessége, és 4 lelkes lény, akik dicsőséget, tisztességet és hálát adnak a trónon ülő mindenható atyuknak. Elismerik, hogy ő a teremtő, aki akarata szerint alkotott mindent. A trón előtt a 7 lámpás a Szentlélek teljességét jelképezi, amely kész körülölelni és betölteni a világot. A 4 angyali lény Jézus emberi tulajdonságait szimbolizálja, ahogy azok megjelennek az evangéliumokban. Júda törzsének oroszlánja úgy mutatja be őt, mint az ótestamentumi proféciák beteljesítőjét Máténál. Az ökör az áldozat szerepében szemlélteti Jézust, valamint türelmes, fáradalmas szolgai életét Márk alapján. A férfi Jézus emberi mi voltát jelképezi, Lukácsból kiindulva. A sas pedig azt a Jézust, aki a menny felé szárnyal, János evangéliumában. Ezek a jellemvonások azonban az emberekben is megjelennek, akik az ő földi egyházát alkotják. A dicsőséges jelenetet szemlélve, miközben az egész menny arra vár, hogy beiktathassa Jézust, mint főpapot és a világegyetem királyát, a trón körül álló lények leborulnak. Leteszik koronáikat Isten elé, és azt kiáltják. Méltó, hogy vegyen dicsőséget, tisztességet és hatalmat, mert ő teremtett mindent mindenekben. Ők értik, hogy az emberiség azzal a céllal teremtetett, hogy örökre közösségben legyen alkotójával.
1: Biblia magyarázatunkat hallották.

A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen dicséret, dicsőség és hálaadás. Mostantól fogva mindörökké. Már a harmadik este énekeltük Solcz László gyönyörű énekét, Hozd a nap költét. Hiszen az egész sorozatnak Pirinszky Jánostól kölcsönzött összefoglaló címe, napkelte előtt, és mi furcsa módon, amikor alkonyodik, kezdjük várni a napkeltét. És valójában ez nem is annyira furcsa, ha visszagondolunk arra, hogy a Biblia világában, a zsidó gondolkodásban az ünnepnap, a sabbát, az már akkor beköszöntött, amikor a nap lebukott, és akkor már a következő napra hangolódtak. Ami számunkra is most ez a szombatesti alkalom, már a holnapi vasárnapi ünnepre való ráhangolódást is jelenti, és azt is, hogy végre a harmadik alkalommal már úgy nyílik ki a kezünkbe a jelenések könyve, hogy valóban a menny felé nyit kaput majd a mai alapigénk. Hidat ver most is egy zsoltár szakasz a jelenések könyve felé. Az a zsoltár, amelynek az a címe a 148. hogy a menny és a föld dicséri az Urat, hiszen ma este már, és majd aztán holnap délelőtt az Isten tiszteleten is a mennyei Isten tiszteletnek lehetünk majd a részesei az apostol látomása segítségével. Dicsérjétek az Urat, dicsérjétek az uratti mennyeiek, dicsérjétek a magasságban. Dicsérjék őt ti angyalai mind, dicsérje őt minden serege, dicsérje őt a nap és a hold, dicsérje minden fényes csillag, dicsérje őt az egek egei, meg a vizek is ott fenn az égben. Dicsérjék az Úr nevét, mert ő parancsolt, és azok létrejöttek, mindörökre helyükre állította őket, rendelkezést adott, melytől nem térnek el. Dicsérjétek az Urat ti, földiek ti, tengeri szörnyek, az egész óceán, tűz és jégeső, hó és köd, parancsát teljesítő szélviharti hegyek és halmok, minnyájan gyümölcsfák és cédrusok, vadak és egyéb állatok, csúszómászók és szárnyaló madarak, ti földi királyok és minden nemzet, vezérek és a földnek bírái, ti ifjak és leányok, öregek, fiatalokkal együtt, dicsérjétek az Úr nevét, mert csak az ő neve magasztos, fensége a föld és az ég fölé emelkedik. Amen.

Csak egy kis emlékeztető. Ugye két nappal ezelőtt, mikor először nyílott ki kezünkbe a jelenések könyve az első fejezetnél, akkor már kaptunk egy ígéretet arra, hogy boldogok lehetünk, ha hallgatunk erre a könyvre, ha megtartjuk azt, amit ebből kapunk, mert az idő közel van, és ami Urunk, aki volt, van és eljövendő, meg akarja nekünk mutatni mindazt, ami vár ránk. De mielőtt a jövő felé fordulhattunk volna, tegnap a második és harmadik fejezetben egy kicsit tallózva, arra nyitotta rá, ami Urunk a figyelmünket, a szemünket, a látásunkat, hogy a különböző gyülekezetekbe milyen gondokkal és milyen örömökkel küzdünk. Egyfajta globális látást adott nekünk tegnap, ami Urunk, és talán arra is emlékszünk még, hogy furcsa módon azzal ért véget ez a hét felvonásos sorozat, a hét levél, hogy az utolsó levélben egy döbbenetes víziót vetített elénk János apostol, arról az Úrról, aki az ajtó előtt áll és zörget, vagyis kívül került, az egyházon kívül van. És ez a legfájdalmasabb kritika, ami elhangozhat egy gyülekezettől. Hallottunk itt kemény mondatokat azért a többi gyülekezetnél is, hogy nincs meg már az első szeretet, hogy az a neved, hogy élsz közben halott vagy, vagy hogy nem vagy se hideg, se forró, de azért a legdöbbenetesebb az volt, ahol tegnap befejeztük, hogy a mi Urunk kívülre került, és hogy az ajtó zárva van. És most ez a kép a kapcsoló pont a mai alapigénkhez, a negyedik fejezethez, ahol viszont egy nyitott ajtó jelenik meg előttünk. Olvasom az első verstől. Ezek után láttam, hogy íme nyitva van egy ajtó. Ez még nem a mi szívünk ajtaja feltétlenül, hanem nyitva van egy ajtó a mennyben. És az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitáit, beszél velem, és így szól, jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek ezután meg kell történniük. Azonnal elragadtattam lélekben, és íme egy trón állt a mennyben, és a trónon ült valaki, aki ott ült, úgy ragyogott, mint a jáspis és a karneol, és a trón körül szivárvány ragyogott, mint a smarag. A trón körül láttam 24 trónt, és a trónokon 24 vént, amint ott ültek, fehér ruhába öltözve, és a fejükön arany korona. A trónból villámok törtek elő, hangok és mennydörgések, a trón előtt pedig 7 lámpás égett, lobogó lánggal az Isten 7 lelke. A trón előtt, mintha üvegtenger lett volna, kristályhoz hasonló. A trónnál középen és a trón körül a 4 élőlény, akik szünet nélkül éjjel és nappal ezt mondták, szent, szent, szent az Úr, mindenható Isten, aki volt, aki van és aki eljövendő. Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett. Nyitva az ajtó, a menny ajtaja, és nem azért, mert valaki nyitva felejtette. Nem azért, mert valaki feltörte, hanem azért, mert ami Urunk akarta, hogy ez az ajtó megszűnjön ajtónak lenni. Talán emlékszünk arra a gyönyörű adventi énekre, amely arról szól, hogy az Isten áttöri. Áttöri azt, ami elválasztotta a mennyet és a földet. És
most itt ugye küzdünk azzal, amiben itt hát János apostol is benne van, mert nem tud kibújni a bőréből, ő is az ókori világképnek a fogja, hiszen ezt a kifejezést hallottuk, hogy jöjj fel ide, tehát mintha valahol ott fönt lenne valami, és itt lent vagyunk mi is, akkor a kettő között ezt a mennyezetet, ami most itt fölöttünk van, kell áttörni, megnyitni. Az egész hitrendszerünk, a hitvallásunk, amit holnap is elmondunk majd az istentiszteleten, az apostoli vagy a nicaiai, bármelyik ősi hitvallásunk, ugyan ebben a képrendszerben gondolkozik, hogy van fönn valaki, és aztán alászáll, és aztán fölmegy, és aztán visszajön. Mi persze már tudjuk, hogy az a fönn és a len, az bizonyos szempontból értelmezhetetlen már. Amióta a űrhajósokat látunk lebegni a súlytalanság állapotába, azóta tudjuk, hogy ami itt most nekünk fönn, ha a földgolyóra gondolunk, a másik oldalon, most nem tudom, Ausztrália, vagy éppen ki van, ott az emberek nem fejjel lefelé lógnak, mint a denevérek, hanem relatív az, hogy mi van fönn és mi van len. Valahogy meg kell próbálnunk kilépni ebből az ókori világképből, és ebben nagyon sokat segít nekünk most megint csak az a költő, akit már többször idéztem, akitől a mottóját kapta a sorozat, akinek az imádságát olvastam tegnap este, most újra János apostol mellett után szólaljon meg egy másik János, Pilinszky János, akinek van egy fantasztikus látomása, nem csak egy. De ha most a Jelenések könyvét akarjuk megérteni, akkor megkerülhetetlen, kikerülhetetlen és pótolhatatlan segítség számunkra, ha az Egyenes labirintus című talán sokak által jól ismert versének sorait idézem. Az, ami ennek az egész versnek a legmegdöbbentőbb képe, az emelkedő zuhanásnak a képe, ami az egész életünknek is egyfajta nagyon mély biblikus szimbóluma lehet, hogy miközben úgy tűnik, hogy zuhanunk, közben az Isten föl akar minket emelni. Mikor sokan úgy érik meg az életüket, hogy lefelé tart ez az élet, közben fölfelé tart. Így figyeljünk most erre a fantasztikus, misztikus költői látomásra, ami nagyon is rokon a Jelenések könyve képvilágával. Tulajdonképpen egy kérdésből indul ki. Milyen lesz az a visszaröpülés, amiről csak hasonlatok beszélnek, vagyis olyan képek, amelyekkel János apostol is dolgozik. Olyan félék, hogy oltár, itt is előkerült már, szentély, készfogás, visszatérés, ölelés, fűben, fák alatt megterített asztal, hol nincs első és nincs utolsó vendég, hogy köszön vissza itt is, amiről tegnap hallottunk, hogy be akar lépni a mi Urunk, asztalközösséget vállal velünk. Végül milyen lesz az a nyitott szárnyú, emelkedő zuhanás? Visszahullás a fókusz lángoló közös fészkébe, nem tudom. És mégis, hogyha valamit tudok, hát ezt tudom. E forró folyosó, te nyílegyenes labirintus, melyben mind tömöttebb és mind tömöttebb és egyre szabadabb a tény, hogy röpülünk. Az egész Jelenések könyve egy röpülés, egy elragadtatás, egy extázisban született prófétai látomás, amivel újra meg újra küzdködünk, hogy hogyan értsük a képeket, de talán most már harmadik este kezdünk megbarátkozni ezzel a sajátos apokaliptikus műfajjal, és most azzal a ténnyel is, hogy egy új helyszínre visz el minket János apostol. Eddig a földön néztünk körbe a különböző gyülekezetek gondjaival, örömeivel szembesülve, de most már a nyitott ajtón, a résen, amelyen keresztül Isten világába látunk, a mennyei Isten tisztelet, a mennyei gyülekezet
víziója, képe bontakozik ki. Új helyszín, nem tudom mennyire szerencsés ez a szó, hogy helyszín. Küzdünk ezzel is, ha bele gondolunk, ugye Isten országa mondjuk, és az ország a számunkra egy ilyen földrajzi keret. Hány négyzetkilométer, milyen terepviszonyok. Közben a Biblia nyelve, a Újszövetség nyelve a Bazilea királyság szót használja, ami sokkal inkább egy erőteret jelent, egy uralmat, egy olyan dimenziót, ahol az Istennek a jelenléte teljes mértékben érvényesül, és mindent átragyog, és amikor imádkozunk a mi atyánkot, majd ma is a végén, jöjjön el a te országod, akkor gondoljunk majd mind arra, amit erről az országról, erről az uralomról,

megtörtént. Ez is előkerült már ugye a sorozatunkban, hogy valahogy nagyon feledékenyek vagyunk, komoly memóriazavarral küzdünk, nem akarunk tanulni a történelemből, bár valljuk, hogy a történelem az élet tanító mestere, de mi erre a tanító mestere nagyon szelektív memóriával figyelünk, és újra elfelejtjük azt, amit már egyszer elrontottunk, újra és újra ugyanazokba a bűnökbe, hibákba szaladunk bele, erről szól az egész mostani világ, amiben örlődünk és szenvedünk. És akkor eszünkbe jut ugye Luthernek az a nagyon híres mondata, hogy a történelem tulajdonképpen Istennek a állarca, lárva, de Istennek a lárvája. Nem látjuk igazán még a történelemben azt, hogy ki is az Isten, mit is akar velünk, és a Jelenések könyve pont itt szeretne egy kis irányfényt adni, egy kis rést nyitni, hogy lássuk Istennek az igazi tervét és akaratát, és ebbe avat minket be a Jelenések könyve, amikor beléphetünk ebbe a mennyei trónterembe, erre a mennyei istentiszteletre, mennyei liturgiára, ahol káprázatosak a képek, látszik Jánossal is, hogy küszködik, hogy most hogy írja le, hogy mit lát, hogy jáspis, hogy karneol, hogy szivárvány, hogy smaragd, hogy villámok törnek elő. Küzd azzal, ami hát leírhatatlan és kimondhatatlan, hogy valahogy mégis érzékeltesse velünk, hogy hova érkezünk, egy üveg, tenger, ami azt jelenti, hogy valami olyan, ami már fix és stabil, nem olyan, mint a háborgó tenger, mert ugye majd, ha végigolvassuk ezt a könyvet, akkor egy furcsa csattanó van a végén, hogy abban az új világban, hiszen az egész könyv arról szól, hogy Isten újjá teremti a világot, ott nem lesz többé tenger, mert a tenger a Biblia világában az a nyugtalanságnak, a sötét mélységeknek a világa, és itt az üvegtenger ennek az ellentéte valami olyan, ami stabil, de ami ragyog, ami átlátszó és áttetsző, és ami átjön az Istennek a világossága. És ebben a fantasztikus mennyei trónterembe vagy katedrálisba egy liturgia, egy istentisztelet bontakozik ki, ahol vannak szolgáló, ha úgy tetszik, presbiterek, ugye 24 vén olvassuk, és akkor lehet, hogy beugrik nekünk, hogy igen, ugye 2x12, olyan evangélikus templomban szolgáltam leghosszabban életemben, Nagytajcsán, ahol úgy komponálták meg a templomnak a prédikáló képeit, hogy az egyik oldalon a 12 izraeli törzset képviselő alak jelent meg, Jákob gyermekei, mozai képeken, a másik oldalon a 12 apostol, és az egészet összefogta fönn az apszisban Jézus Krisztusnak az alakja. Igen, itt is megjelennek ezek a szimbolikus számú és szimbolikus üzenetet hordozó szolgálók ott az Isten trónja körül. Megjelenik a négy élőlény, akiknek a leírása a négy evangélista alakját is fölidézi, de most igazán nem is ez az izgalmas, hogy minden ilyen számot, képet megfejtsünk, hanem sokkal inkább az, hogy ezek az emberek, mert emberek, vagy angyalok, most teljesen mindegy, de teremtmények, a Teremtő Istent magasztalják. Így olvastam, hogy szünet nélkül éjjel és nappal mondják szent, szent, szent, mert itt a Szent Háromság Isten jelenlétébe érkezünk meg. Ő az, aki ott van a trónon, az Atya, a Teremtő, és ott van a lobogó lánggal égő lámpás, hét lámpás Isten hét lelke, a Szentlélek, és hamarosan megjelenik majd a Szent Háromság harmadik számunkra, igencsak fontos, sőt a Jelenések könyvében a legfontosabb szereplő, Jézus Krisztus a Fiú is. És ez a Sanctus, amit így ír az apostol, hogy szünet nélkül, éjjel-nappal hangzik, ez nem valami mantrázás, hogy ugyanazt a szöveget monotonul morogják, hanem ebből kibontakozik egy fantasztikus kérés,

egyrészt egy Istent magasztaló, egy adoratív vallomás, hogy méltó vagy Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratadból lett és teremtetett. Vagyis azért könyörög ez a mennyei gyülekezet, hogy legyen most már nyilvánvaló Istennek a dicsősége és a hatalma ebben a világban. Hisz ő az élet adó teremtő. Érezzük, hogy milyen összecsengés van e között a mennyei liturgia és a mi atyánk doxológiája zárása között. Tied az ország, a hatalom és a dicsőség. És akkor, ha tovább olvassuk, a következő fejezet első 5 versét olvasom, és majd holnap az Isten tisztelten folytatjuk tovább. Belép még valaki a trónterembe. És láttam a trónon ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, 7 pecséttel lepecsételve, és láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette, ki méltó arra, hogy fölnyissa a könyvet, és feltörje a pecsétjeit. De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, se beletekinteni abba is. Keservesen sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy fölnyissa a könyvet, és ahogy bele, és hogy beletekintsen. És ekkor az egyik vén így szólt hozzám, ne sírj, íme győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utódja, és fölnyitja a könyvet, és annak 7 pecsétjét. És láttam, hogy a trón és a 4 élőlény és a vének között ott áll a bárány, olyan volt, mint akit megöltek. Ezen az Isten tiszteleten nem csak arról van szó, hogy magasztalják az Isten, hanem arról van szó, hogy előkerül valami titokzatos dokumentum, egy tekercs, egy könyv, valami, ami az egész történelemnek, ha úgy tetszik, a forgatókönyve. És az Isten tisztelet valójában rólunk szól, az emberről szól, és ezt lenne jó megérteni, és most örülök, hogy olyan helyen szólhatok erről, ahol a gyülekezet többségében valószínű 2 nyelvű, tehát az, hogy az Isten tisztelet németül Gottes Dienst, azt nekem nem kell fordítanom, hogy Isten szolgálat. Az, hogy az Isten is szolgál nekünk, hogy az Isten tisztelet nem egyszerűen arról szól, hogy én megtisztelem az Istent, én szolgálok az Istenekem, hogy ő szolgál nekem, és az egész mennyei Isten tiszteletben ez a nagy meglepetés, és ezt holnap fogjuk majd talán igazán fölfogni, ha tovább olvassuk, hogy itt minden rólunk szól, és minden értünk van. És hát az egész tekercs azért ittatik meg, hogy az emberiség szembesüljön azzal, hogy mit akar az Isten. Mert az Isten számára a fő téma ott a mennyben is, a földön élő ember. És Jézus Krisztus azért jelenik meg itt a színen, hogy ő az, aki egyedül méltó arra, hogy megnyissa ezt az isteni tervet, hogy megvalósuljon Istennek a terve. Ahogy hallottuk már, hogy az egész könyv valójában arról szól, hogy a megváltás munkája az teljességre jusson, hogy a világ végre megújuljon, hogy az Isten helyreállítsa azt, amit a bűn, a sátán, a gonosz, a halál megpróbált tönkre tenni. Gyönyörű ez a jelenet, hogy János sír, mert először úgy érzi, hogy nem lesz senki, aki megfejtené, hogy milyennek a világnak a jövője, mi az a kód, ami megnyitja ezt a titokzatos dokumentumot, és kiderül, hogy van valaki. És ez a valaki egy fantasztikusan ellentmondásos és izgalmas kép, oroszlán és bárány egyszerre. Ószövetség világából talán ismerős a Júda oroszlánya kép, a messiásra is alkalmazható kép, a győztes oroszlánnak a képe.
de ugyanakkor ez a győztes úgy jelenik meg, hogy ő áldozati bárány, aki meghalt értünk, és most hadd emlékeztessek erre a könyvre, amit első este már mutattam, Dér Katalin jelenések könyve kommentálja, amelynek a címlapjára egy olyan mozaik kép került, amelynek centrumában a bárány Jézus áll. Oroszlán és bárány, győztes és ugyanakkor áldozat, ahogy fogjuk majd énekelni, olyan király, aki kereszten trónol köztünk, akinek a holta töri meg a halált. Hadd idézek most befejezésül néhány gondolatot ebből a könyvből, ahogy ezt a mennyei istentiszteletet Dér Katalin értelmezi. A tekercsek felnyitásával, ami hangsúlyozom, holnap istentiszteletnek lesz majd a meglepetése és reménység szerint öröm üzenete. A pusztulásba rohanó élet visszaszerzésének az esélyét hozza. Mert Isten nem arra teremtette ezt a világot és az embert benne, hogy az elpusztuljon és meghaljon. Azt mondja a szerző, hogy ha az élet vége a halál lenne, akkor a prédikátornak lenne igaza, hogy az a legboldogabb, aki meg se születik. Mert ha azért születünk meg, hogy elpusztuljunk, akkor minek élni? De Isten azt akarja, hogy az élet győzzön. És ezért vállal minden küzdelmet, beleértve a halált is, hogy legyőzze a halált, és az embernek visszaadja azt az életet, amelyre eredetileg szánt minket, megálmodott minket. Ebben az irányban léphetünk tovább, ebbe az irányba gondolkozhatunk tovább, ebbe az irányba olvashatunk tovább, ha még belefér a ma esténkbe, akkor készülhetünk a holnapi Isten tiszteletre, úgyhogy tovább olvassuk az 5. fejezetben azt, hogy mi történik, amikor a bárány megnyitja ezt a tekercset, és ha van bátorságunk, olvassunk bele a 6. fejezet elejébe is, ahol megjelennek az apokaliptikus lovasok, és néhány olyan kép, amely egyszerre ijesztően aktuális, és ugyanakkor valahol a mélyén majd nagyon is vigasztaló, erőt adó és reménykeltő lesz. Amen. Most akkor énekeljük a már idézett Böjti énekünket, a 189-es erről a különleges királyról, aki keresztfán trónol, aki egyszerre győztes oroszlán és áldozati bárány.

Kedves hallgatóink! A profétai üzenetekről szóló műsorunkban a napkelte előtt címmel tartott böjti evangelizációs sorozat harmadik előadását hallották a Jelenések könyve negyedik fejezetéről. Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus elnök püspök előadásában.

Kedves hallgatóink! A prófécia szó irodalmi jelentése, jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a próféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amely kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta, mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. A Szóla Rádió prófétai üzenetek a Bibliában műsora a prófétai üzenetek közvetítésével kíván segíteni mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére, és megtapasztalhassuk, valóban Isten a szeretet.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Október a reformáció hónapja. A magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa idén is október 1-31 között rendezi meg az Október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepsége október 1-én csütörtökön 18 órától lesz a deáktéri evangélikus templomban, amelyen igét hirdet Pap János, baptista egyházelnök. Közreműködnek a Veselény utcai baptista gyülekezet énekkara, a református Calvin kórus, a pünkösdi zenei misszió kórusa, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luteránia énekkar. 17 óra 30-tól térzenével szolgál az Egressy Béni református művészeti középiskola. Leó pápa beszéde a Római Egyházmegye közgyűléséhez. Vizsgáljuk felül lelkipásztori munkánkat. Szeptember 18-án késő délután 14. Leó pápa a Lateráni Szent János Bazilikába látogatott, ahol a Római Egyházmegye közgyűlésével találkozott. Beszédében arra buzdította a Római Egyházmegye közösségeit, hogy a Szentlélek fényében vizsgálják felül lelkipásztori tevékenységüket, és mindenek előtt azt kérdezzék meg, hogy az valóban elősegíti-e a Krisztussal való találkozást, közösséget teremte, szolgálja-e a várost, és hozzájárul-e Isten népének képzéséhez. Hangsúlyozta, hogy nem újabb programokra és tevékenységekre van szükség, hanem meghallgatásra, megkülönböztetésre és megtérésre. A papokat arra kérte, hogy ne vállaljanak magukra minden felelősséget, hanem ismerjék fel mások karizmáit, és segítsék a világiak felelősségvállalását. A Dunántúli Református Egyházkerület választási bizottságának közleménye. A Dunántúli Református Egyházkerület választási bizottsága az egyházmegyei közgyűlések jegyzőkönyvei alapján összeállította az egyházkerületi tisztségekre jelöltek névsorát. A jelölteket felhívta a törvényben előírt nyilatkozatok megtételére. Az elfogadó nyilatkozatok és a bemutatkozások törvényes határidőn belül beérkeztek, amelyek alapján a jelöltek hivatalos névsora betűrendben így van. Püspök jelöltek: Hella Ferenc lelkipásztor, Márkus Mihály lelkipásztor, egyházkerületi főgondnok jelölt pedig Nemes Pál presbiter. Októberben is kelenföldi barokesték. A kelenföldi barokesték sorozat következő alkalmaként Horváth Zsolt, a Hold utcai református templom organistája ad koncertet október 10-én, szombaton 17 órától a kelenföldi református templomban. Az est folyamán a barokk és a korabarokk orgonairodalom kiemelkedő darabjai csendülnek fel. Jan Peterson Sweling művei közül az Echo Fantázia és a 36. Zsoltár szerepel a műsoron. Dietrich Buxtehude munkásságát a Cia Kóna és a Fiszmol Preludium képviseli. A hangversenyt Johann Sebastian Bach alkotásai, az Allein Gott, valamint a C-moll Preludium és Fuga zárják. Az alkalmon igét hirdett Takaró János, Lajos lelkipásztor. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Csütörtökön felhősödésre van kilátás, ezért esők is jöhetnek. Az északi szél élénkülhet, és 18-23 fok valószínű. Pénteken sok napsütés, kevés felhő várható, legfeljebb futó záporokkal. Marad az északi szél, és 18-23 fok.
0: Híreinket hallották.
2: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Az új éneknek mindig kettős rendeltetése van. Az első az, hogy dicsérje és magasztalja Istent. A második pedig, hogy hirdesse az ő szabadítását, dicsőségét és csodáit. Az új ének nem feltétlenül a nemrég szerzett zeneművek gyűjteménye, még akkor sem, ha tartalmaz ilyen műveket, hanem egy olyan válaszadás Isten tetteire, amely méltó módon tükrözi az ő minden reggel megújuló irgalmának frissességét. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Őszi napi egyenlőség. Az őszi napi egyenlőség általában szeptember 23-a, és erre az idén is most ma, szerdán hajnali 2 óra 5 perckor került sor Magyarországon. Mi is pontosan az őszi napi egyenlőség? Bár meteorológiai szempontból nézve már őszben járunk, az időjárás szeptemberben még sokszor a nyarat idézi. Az idei szeptemberre is jellemző ez, ahogy az elmúlt években többször is tapasztalhattuk ezt. Viszont hamarosan csillagászati szempontból is beköszönt az ősz, vagyis elérkezik az őszi napi egyenlőség. Csillagászati szempontból tegnap kedden megfigyelhettük az utolsó nyári napnyugtát, és ma, szerda reggel pedig az első őszi napkeltét. Megerősítő találkozás Londonban. Megtartották a magyar nyelvű istentiszteletet Londonban. Szeptember első vasárnapján ismét magyar nyelvű úrvacsorai istentiszteletre gyűltek össze a Londonban és környékén élő evangélikusok. A Szent György evangélikus templomban Molnár Lilla, lelkész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem adjunktusa hirdette Isten igéjét. A következő magyar nyelvű londoni evangélikus istentiszteletet november 22-én vasárnap 15 órakor tartják a Szent György evangélikus templomban. Szeretettel hívnak mindenkit erre az alkalomra is. További információ a london@luteran.hu e-mail címen kérhető. Rádai napok, október elején. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Dunamellék reformátusságának legnagyobb évenkénti találkozóját, a Rádai napokat idén Mohácson, a Budapesti Rádai Házban és Kecskeméten rendezik meg október 1-e csütörtök és október 3-a szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelkipásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét. Pénteken a fővárosi és környéki református középiskolák ifjúsági napjával, valamint a református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozójával folytatódik, míg a szombati gyülekezeti napra református közösségeink előtt tárják szélesre a kapukat. A házigazdák ezúttal a baranyai és a bács-kiskunsági egyházmegyék lesznek. Szombaton sor kerül a dunamelléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozására is. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Máriapócsi zarándoklatra. Október 9 és 11 között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen-Nyíradony Máriapócs útvonalon érkeznek meg a Máriapócsi istenszülőhöz. Terdik János, pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni, hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoktáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben már valakinek van zarándokkendője, imaórás füzete, imakönyve, vigye magával. Érdemes időben jelentkezni a 0630 749 62 19-es telefonszámon, vagy a terdikek@gmail.com e-mail címen. Külön kérnek jelzést a Máriapócsi étkezés miatt, különösen a vasárnapi ebédigényekről az érkező családtagokkal együtt. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Csütörtökön felhősödésre van kilátás, ezért esők is jöhetnek. Az északi szél élénkülhet, és 18-23 fok valószínű. Pénteken sok napsütés, kevés felhő várható, legfeljebb futó záporokkal. Marad az északi szél, és 18-23 fok.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Utak. Sok bölcsesség és bátorság kell ahhoz, hogy tudjuk, melyik az az út, melyen járni akarunk, és melyik az, amelyiket azért választjuk, hogy másoknak örömet szerezzünk. Daniel Steele.

0: Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a sas kesejük. Futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Ézsaiás 40, 29, 31.
1: Ki ne érezte volna már életében azt, hogy elfáradt? Ki ne gondolta volna már magában azt, amikor jártányi erejesen volt, hogy elég a munkából, a megmérettetésből, a sok feladatból, a teherből, pihenésre van szüksége? Vannak időszakok az életünk során, amikor a testünk jelzi, hogy pihennie kell. Ha nem veszük komolyan a jelzéseket, nagy baj lehet belőle. Nagyon nehéz a fáradtsággal fölvenni a küzdelmet. És a lelki fáradtság? Valamennyien tudjuk, hogy ez mit jelent. Belefáradni dolgokban, megfáradni helyzetekben. Ebből következnek a megfásult, feladni és összeroppanni fázisok. Milyen gyakran mondjuk, hogy nem bírjuk tovább. Ezt a problémát már nem tudjuk tovább cipelni. Ezért szól hozzánk ma e csodás ige. Hogy lássuk meg, mi a gyógyszere a testi és lelki fáradtságnak. Akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Véssük mélyen a szívünk közepébe ezt a mondatot, s bízzunk az ő megsegítő kegyelmében, még az erőtlen időkben is. Ő képes erőt adni, sőt, megújítani a küzdelmeink során. Neki bármit el lehet mondani, és kérhetjük, hogy adjon erőt, hiszen az élethez olykor nekünk emberfeletti erőre van szükségünk, azaz az ő erejére. A fáradhatatlan Isten nem passzív elnézője az emberi szenvedésnek, hanem Krisztus által aktív átélője, sőt, megmentője. Ereje végtelen, nincs az a helyzet, ahol ne segítene, nincs az a hatalom, amely vetélytársa lehetne. Némaságnak tűnő hallgatása sem megengedő egyetértést jelent, hanem türelmi időt, kegyelmi időt. Hiszen akik az Úrban bíznak, azoknak erejét megújítja.
0: Drága Istenem, te látod, hogy mennyire fogytán van a testi erőm, s milyen gyakran a lelki erőm is meggyöngül. Kérlek, hogy állj mellém most, és karolj át engem. Hadd érezzem meg közelségedet, szeretetedet és erődet. Hadd töltsön el szent lelked, az erő lelke. Hadd tapasztaljam meg az íge valóságát, hogy te kész vagy megújítani erőtlenségemben. Köszönöm, hogy ezt is rád bízhatom, hogy ezt is kérhetem tőled. Hitemben is adj megújulást, hogy szilárd hittel tekintsek rád. Uram, szeretnék mindig hű lenni hozzád, mint ahogy te is hű vagy hozzám. Szeretnék jó gyermeked lenni, mint ahogyan te is jó vagy hozzám. Engedd, hadd járjak utadon, és tanuljak tőled minden napon. Köszönöm, hogy ennyire szeretsz. Csokonai szép alázatával fohászkodom hozzád. Igazságtalanságnak gyűlölője és igazságnak tántoríthatatlan fejedelme, édes atyánk a Krisztus Jézusban, aki erőtlenség alá vetetted az emberi nemzetet, adj oly álhatatos és mindent könnyen kiállható szívet, hogyha nyomorúságok érnek bennünket, el ne csüggedjünk. Te hozzád, és ne másokhoz folyamodjunk. Adj továbbá a mi kezünkbe olyan kulcsot, melyel bátran megnyithatjuk a te lakóhelyedet, ahol nincs nyomorúság, nincs síralom és szomorúság, hanem vég nélkül való öröm. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Kedves hallgatók, a levelek sorában a második és egyben a legrövidebb levélről tanulunk. Ha a jelenések könyve szerkezetére visszagondolunk, néhány héttel ezelőtt tanultunk a könyv szerkezetéről, azt kell mondanunk, hogy egy különleges 6 plusz 1-es szerkezetet mutat a könyv. Az elején találunk egy rövid prológust, a végén egy epilógust, és azután következik összesen 3×2 elem, végül egy 7. elem a könyv közepén, középső részében. Mi ebben a szerkezetben még a kezdeteknél vagyunk, a 7 gyülekezetről tanulunk, de közben újra meg újra gondoljunk arra, hogy a 7 gyülekezet párhuzamos része a könyvben az 1 gyülekezet. A 7 gyülekezet valójában nem azt jelenti, hogy csak 7 gyülekezet volt az első században, Kis-Ázsiában, hanem hogy Isten prófétai módon kiválasztott 7-et, amelyek többszörös szimbólumot jelentettek, de természetesen az akkori világ, akkori gyülekezeteit is jelentették. Ezentúl természetesen sokszor a történelem során egy-egy időszakot vagy korszakot is jelölnek a levelek a kereszténység idejében. De a 7 gyülekezettel szemben a könyv végén találunk egy gyülekezetet, azaz az Új Jeruzsálemet, amellyel Isten azt akarja mondani, hogy ebből a töredezett világból, ebből a feldarabolódott kereszténységből lehet azt mondani, hogy egyre lankadó, egyre hanyatló kereszténységből végül Isten egy gyülekezetet, egy várost fog teremteni, amelyről a Jelenések könyve 21. és 22. fejezetében olvashatunk. Tehát bármelyik gyülekezetről is tanulunk, gondoljunk mindig arra, hogy a végső cél egy gyülekezet lesz. Úgy tudom, hogy az elmúlt alkalommal a levelek szerkezetéről is volt szó az efézusi levél kapcsán, és általában a Bibliát kutatók, a teológusok azt mondják, hogy a 7 levél egy különös hetita, úgynevezett szerződés formát, vagy szövetségi formát követ. Azonban a levelek szerkezetét más oldalról is meg lehet közelíteni, mégpedig, ha tartalmi szempontból nézzük és vizsgáljuk a leveleket, akkor azt kell mondanunk, hogy minden egyes levél 7 részből áll. Akik a korábbi előadásokat hallgatták a szerkezet kapcsán, bizonyára emlékeznek arra a kifejezésre, hogy nagy hetes és kis hetes, ahogy én ezt neveztem. A nagy hetes alatt értem a nagyobb szerkezeti részeket, például a 7 levelet a 7 gyülekezetnek, de a nagy hetesen belül mindig találunk kis heteseket. Így a levelek szerkezete is egy ilyen kis hetest mutat. Ugyanis minden egyes levél elején ott találjuk azt a kifejezést, hogy mi is a gyülekezet neve, tehát egy címzést találunk. A mi esetünkben ez a szmirnai gyülekezet. Egész pontosan a szmirnai gyülekezet angyalának írd meg, így kezdődik a levél. Tehát minden levél elején van egy címzés, a címzést követi egy bemutatkozás, amelyben a levél igazi írója, szerzője, mondjuk így, maga Jézus mutatkozik be. Minden levél elején más-más bemutatkozást találunk. Így, ha fellapozzuk a Jelenések könyve második fejezetét, akkor ott a 8. versben azt találjuk, hogy a szmirnabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg, ezt mondja az első és utolsó, aki halott volt és él. Tehát Jézus bemutatkozása a szmirnai gyülekezetnek azt jelenti, hogy megismétli azt a gondolatot, amit az első fejezet végén találunk, hogy tudnélik, ő az első és az utolsó, ő, aki halott volt és most él, nála vannak a sírnak és a halálnak a kulcsai. Olvashatjuk például az első fejezet 17., 18. és 19. versében is. Jézus ezt a gondolatot megismétli, bemutatkozik a gyülekezetnek úgy, hogy itt az élet és a halál nagy ellentétéről van szó. A harmadik részben, és ez megint csak minden levélben ugyanígy van, találunk egy olyan kezdetű részt, hogy tudom a te dolgaidat. Ez a szmirnai gyülekezet esetében így hangzik a 9. vers szerint, tudom a te dolgaidat, és nyomorúságodat és szegénységedet, de gazdag vagy. És azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Tehát minden levélben egy ilyen szakasz ugyanígy kezdődik, tudom a te dolgaidat. Azután a 4. elem. Ez általában panasz. Sokszor így kezdődik, hogy de. Például az efézusi levélben, ha erre visszagondolunk, itt azt olvassuk, hogy terhet viseltél, béketűrő vagy, az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el, de. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. A 7 levélből 5 levélben találunk panaszt. Sőt, azt kell mondanunk, hogy az utolsó levélben szinte nincsen dicséret, vagy elismerés, csak panasz. Kivétel a szmirnai és a filadelfiai levél. Ha tegyem hozzá, hogy ez a 2 levél önmagukban is párhuzamosak. Tudnélik, a 7 levél is egy kiasztikus szerkezetet mutat, hiszen 7 elemből áll. És ebben a 2. és a 6. párhuzamos. Így a szmirnai és a filadelfiai levélben más párhuzamokat is találunk majd, de mindenképpen azon kell elgondolkodnunk, hogy éppen ez a 2 gyülekezet az, amely nem kap semmiféle feddést, nincsen panasz, hanem van egy buzdítás. Egyébként minden levélben van buzdítás. Ez a szmirnai gyülekezet esetében egy nagyon finom, lehet azt mondani, hogy egy gyengéd buzdítás.

Tehát nincsen panasz, hanem helyette ez a buzdítás, amelyik így kezdődik, semmit se félj azoktól, amiket szenvedned kell. Tehát egy buzdító rész, és ez ilyen értelemben minden levélben előfordul, de általában a panasz után. A Szmirnai levélben nincsen panasz, hanem helyette ez a buzdítás, egy nagyon gyengéd figyelmeztetés, ha így fogalmazunk, amely arra vonatkozik, hogy ne félj. Azután következik a hatodik elem a leveleken belül, és ez is ugyanúgy kezdődik minden levélben, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Érdekes módon minden levélben többes számot találunk, nem a konkrét gyülekezetnek szól csak a lélek, hanem minden gyülekezetnek, amiből az következik, hogy minden levél minden gyülekezetnek is szól. Ne gondoljunk tehát arra, hogy az efézusi levél csak az efézusi gyülekezetnek szólt, szmirnai levél pedig csak a szmirnai gyülekezetnek, hanem ezeket körleveleknek kell fölfognunk, azaz, amikor az efézusi gyülekezetben felolvasták a levelet, tovább küldték a szmirnainak, és a szmirnai gyülekezetben felolvasták és küldték tovább, és ez minden egyes levélnél így volt, hiszen mindenhol azt találjuk, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Végül az utolsó hetedik elem egy ígéret. Azaz, és zárójelbe tettem, hogy ígéretek. Tudnék, az első gyülekezet, az efézusi, egy ígéretet kapott. A második, a szmirnai gyülekezet már két ígéretet kapott, a harmadik gyülekezet három ígéretet kapott, a negyedik négyet, az ötödik ötöt, a hatodik hatot, és érdekes módon a hetedik gyülekezet csak egy ígéretet. Otthon mindenki utána nézhet, elolvashatjátok, hogy minden gyülekezetben van ígéret. Az első, ha visszalapozunk egy pillanatra a második fejezet, hetedik verséhez például így hangzik, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. Az efézusi levélben egy ígéretet olvasunk. De ha most lapozunk a szmirnai gyülekezethez, akkor azt találjuk, hogy itt már két ígéret lesz. Olvassuk tehát tovább akkor a 10. és 11. verset innen a második fejezetből. Semmit se félj azoktól, amiket szenvedned kell. Ímé a sátán egy néhányat ti közületek tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok, és lesz 10 napig való nyomorúságotok. Légy hív mind halálig, és itt jön egy ígéret, és néked adom az életnek koronáját. De következik még egy ígéret. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál. Tehát ebben a levélben már két ígéretet találunk. Hogy az első arról szól, hogy ha valaki hűséges, akkor ővé az élet koronája. Második azt mondja, hogy aki győz, annak nem árt a második halál.

Nézzük ezután a levelet egy kicsit közelebbről. Ahogy említettem, ez a legrövidebb a 7 levél közül. Mindössze 4 versből áll. A második fejezet 8., 9., 10., 11. verse. A fő témája egy ellentét pár. A halál és az élet nagy-nagy ellentéte. Jézus ezért is mutatkozik be így, hogy ő halott volt és él. Ennek a gyülekezetnek kellett szembenéznie azzal a problémával, hogy a halálból hogyan tovább? Vajon a halállal minden véget ér? Vagy a halál után valami jobb következik? Egy másik érdekes ellentét pár a gazdagság és a szegénység. A gyülekezetre azt kell mondanunk, hogy ez egy gazdag-szegény gyülekezet. Míg a laodíciai gyülekezetnél azt találjuk, hogy gazdag vagy, meggazdagodtál, és nem tudod, hogy te vagy a szegény, a nyomorult, a nyavajás, a mezítelen. Tehát ameddig a szmirnai gyülekezet gazdag-szegény, addig a laodíciai gyülekezetre azt kell mondanunk, hogy szegény-gazdag. A negyedik dolog, ami nagyon érdekes ebben a levélben, egy kifejezés, a sátán zsinagógája. Az is érdekes, hogy ez a kifejezés csak itt, és a filadelfiai levélben fordul elő. Tehát abban a két levélben, amelyben nincsen panasz. Vagy az előbb említettem, hogy a 7 levél közül ez a 2 is párhuzamos, ugye a 2. és a 6. levélről van szó. Mind a kettőben előfordul a sátán zsinagógája kifejezés, de sehol máshol a jelenések könyvében. Nagyon érdekes az, és lapozzunk most akkor a 3. fejezet 9. verséhez, hogy ez a kifejezés, hogy tudnélik a sátán zsinagógája milyen formában található meg a filadelfiai gyülekezetnél a 3. fejezet 9. verse. Ímé én adok a sátán zsinagógájából, és azok közül, akik zsidóknak mondják magukat, és nem azok, hanem hazudnak, ímé azt művelem, hogy azok eljöjjenek, és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged. Míg a szmirnai gyülekezetnél azt olvassuk, hogy tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat, ez a 2. fejezet 9. verse, nyomorúságodat, szegénységedet, de gazdag vagy, és azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Mire lehet ebből következtetni? Hogy a keresztények valójában az igazi zsidók. És az a különös, hogy az első századokban a keresztényeket még a rómaiak is zsidóknak tekintették. Csak az érdekes az, hogy a zsidók nem tekintették a keresztényeket zsidóknak. Tehát elmondanám még egyszer. A rómaiak vagy a görögök is úgy tekintettek a keresztényekre, mintha zsidók lennének, de a zsidók nem akarták elfogadni a keresztényeket. Mert azt mondták, hogy ők nem zsidók. Minden esetre úgy tűnik, hogy ez a két gyülekezet hordozta ezt a problémát, ezt a nagy ellentétet a zsidóság és a kereszténység között.

Az ötödik jellemző a szmirnai gyülekezetre az, hogy a levélben nincs panasz. Egy gyengéd bátorítás van. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Nézzük meg a párhuzamosát, a harmadik fejezet 11. versét, ahol a filadelfiai gyülekezetnél egy egészen hasonló gyengéd bátorítást találunk. Ímé eljövök hamar, tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Nem különös, hogy ennél a két gyülekezetnél beszélünk a koronáról, beszélhetünk a koronáról? Az egyik helyen arról van szó, hogy ha valaki győz, vagy hűséges halálig, akkor az élet koronája az övé. Hadd mondjam azt is, hogy a korona valójában koszorú. Egy érdekes görög szó van itt, a Stefanos, amelyből van a Stefán, vagy Stefánia, vagy Stefán, vagy Stephen az angolban, amelyet magyarra úgy lehetne lefordítani, hogy István. Nekem is van egy keresztnevem a László mellett, István. És ez azt jelenti, hogy az István az a valaki, aki mint győztes koszorút kapott. Azaz babér koszorút a fejére. Tehát ne királyi koronára gondoljunk, ne István királyra, és valami gyönyörű arany koronára, amelyben drága kövek vannak. Nem, ez a győzelem koszorúja. Ugyanez a szó van a filadelfiai gyülekezetnél is. Annak a gyülekezetnek is azt ígéri Isten, hogy ha mindvégig hűséges, ha vigyáz, és Jézus eljövetelére készül, akkor megkapja is ezt a koszorút. Végül pedig a második halál kifejezés, amely azt jelenti, megint csak egy különös szó, ugyan a Jelenések könyvében többször előfordul, de csak a végén, a 20.-21. fejezetben. Második halál azt jelenti, hogy valami olyan állapot, amelyből már nincs visszaút. Ha egy mai hasonlatot lehetne mondanom, akkor azt mondanám, hogy egy fekete lyuk. Bárha ilyen irodalmat olvasunk, akkor azt találjuk, hogy a fekete lyukból is van valami kipárolgás, legalábbis az elméleti fizikusok szerint. De maradjunk amellett, hogy ez egy olyan hely, egy olyan állapot, amelyből nincs már további lépés, nincsen feltámadás, nincsen reménység, semmi nincsen, ez a dolgok vége. Körülbelül az, amikor az ember egy egyirányú utca végéhez érkezik, és ott egy betonfallal találkozik. De az annál még rosszabb is, hiszen a második halál azt jelenti, hogy nincs további élet lehetőség. Na különös az, hogy a szmirnai gyülekezet esetében az Úr azt ígéri, hogy az, aki hűséges, aki győztes, aki halálig hű, annak nem árt a második halál. Most nézzük meg a város történetét. Nagyon érdekes története van. Egy ősi-ősi város. 3000 éves. Ugyanis időszámításunk előtt 1000-ben a görögök alapították meg, mint kikötővárost. Aztán érdekes módon körülbelül 400 évvel később a lídiaiak lerombolták. Majd megint különös módon eltelt 400 év, időszámításunk előtt 200-ban vagyunk, amikor is Nagy Sándor egyik hadvezére Lüzimachosz, vagy Lizimachosz újjáépítette a várost. Aztán megint eltelt közel 400 év, tehát mintha ez a 400-as valahogy ismétlődne a gyülekezet történetében, időszámításunk után 178-ban egy földrengés szinte porig rombolta. Néhány oszlop kivételével teljesen összeomlott a város, minden romba dőlt. Azonban Róma újra fölépítette.

politikai, vallási és kulturális központja. A rómaiak egyenesen így nevezték, hogy Ázsia dicsősége. A város nevezetes volt a tudományos eredményeiről, és különösen az orvos tudományáról, az egészségügyi eredményekről. A lakók büszkék voltak összesen három dologra, a stadionra, könyvtárra és a színházra. Ahogyan ezt a képet látjuk, gondolom el tudjuk képzelni, hogy mintegy 20 000 főt befogadó színház volt. És nem kellett hangosítás. Mint ahogy nekem itt van ez a kis mikrofon, nem volt mikrofon az akkori színészeken. Ha suttogtak a színpadon, itt lent, a kép jobb alsó sarkában a színpad. Fönt a hegyoldal van a legutolsó sorban, és tisztán lehetett érteni mindent. Ilyen akusztikájú hely volt ez. Zseniális módon építkeztek a rómaiak, és a visszhangzás, az akusztika olyan volt, hogy ez a 20 000 ember, vagy talán több is, aki ott ült, vagy állt, nagyon tisztán hallhatott minden szót. Még a sóhajokat is. A város ma is megvan. Nem minden város maradt fent a 7 város közül. De az egyik, amelyik megmaradt, ma Izmir néven található, és Törökország 3. legnépesebb városa. Különös az is, hogy a megmaradt városok közül nem mindegyikben élnek keresztények, de Szmirnában, azaz Izmirben a mai napig. A hagyományhoz tartozik az is, hogy talán Homérosz szülővárosa volt, és ez a város különleges kapcsolatban állt Rómával. Ugyanis Rómán kívül az ókori világban ezen a helyen építettek először templomot Róma istennője tiszteletére. Ez már önmagában a konfliktusok forrása volt, de hadd tegyem hozzá, hogy ennél sokkal súlyosabb volt az, hogy a város egyik volt azoknak a kisázsiai városoknak, Efézus mellett, amelyben nagyon erős volt a császárkultusz. És ez a szmirnaiak esetében azt jelentette, hogy minden évben egyszer a város római állampolgárai, hiszen ez egy római állampolgárságot jelentő város volt, minden városlakó, minden állampolgár odajárult a császár szobra elé, és füstölő szereket égetett, ott a császár tiszteletére, amelyről azután kapott egy írásos igazolást. Ezt minden évben meg kellett tenniük. Ha valaki elmulasztotta, a halálbüntetés veszélyével, lehetőségével kellett szembenéznie. Nézzük ezután a gyülekezetet. Ilyen körülmények között vajon hogyan él meg egy gyülekezet? Na nem csak ettől a külső feszültségtől vagy támadástól kellett tartaniuk, hiszen a keresztények nyilván nem járultak oda a császár szobra elé, és nem vittek be semmiféle áldozatot, vagy jóillatú szereket nem füstölögtettek, ami már önmagában jelentette azt, hogy komoly ellentétbe kerülnek a helyi hatóságokkal, de volt egy másik gond is, és ez az ott élő nagyszámú zsidóság. De zsidókat az ókorban mindenhol meg lehetett találni, ahol kereskedelmi központok voltak, vagy kikötők. És ezek a zsidók állandóan vádaskodtak a rómaiak előtt, hogy tudnilik a keresztények nem közülük valók. Keresztények nem zsidók. És ezért is olvastam ezt a különös kifejezést, hogy a sátán zsinagógája. Jézus úgy mondja, hogy tudom a te dolgaidat, és nyomorúságodat, és szegénységedet, de gazdag vagy, és azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Tehát a bibliai értelmezés szerint az igazi zsidók a keresztények voltak, akik Krisztust elfogadták. De azok a zsidók, akik nem fogadták el Krisztust, lehet így mondani, hogy addig-addig

házaskodtak, még nagyon erős ellenállást szítottak a helyi önkormányzat részéről a keresztényekkel szemben, és érdekes módon különösen az úrvacsora az, ami botránykő lett. Ugyanis az úrvacsorával kapcsolatosan az a hiedelem terjedt el, hogy a keresztények kanibálok. Azaz, hogy embert esznek, és isszák az ember vérét. A második nagy vád az volt, hogy ateisták. Tessenek ezt elgondolni. Tehát a rómaiak azt mondták a keresztényekre, hogy ateisták. Vajon miért? Mert az ő istenüket nem látták. A rómaiak látták, és a görögök is a saját isteneiket, mert kiábrázolták őket szobrokban. A keresztények azt mondták, hogy nem lehet Istent kiábrázolni, ezért a rómaiak azt mondták, hogy akkor ilyen Isten nem is létezik. Ők ateisták, mondták a rómaiak. Végül pedig a helyi önkormányzattal szemben hűtlenséggel is vádolták őket, mert nem voltak hajlandók részt venni a császárkultuszban.

A probléma később tovább fokozódott, amikor Diokléciánus császár időszámításunk szerint 303-ban egy olyan rendeletet adott ki, hogy a keresztény közösségeket fel kell oszlatni. Az épületeiket le kell rombolni, és a tekercseiket el kell égetni. Egy olyan rendeletet is kiadtak, amelyet megörökített egy Lactantius nevű történész, és a könyvéből ezt a néhány mondatot szeretném olvasni, amely így hangzik, hogy másnap kiadtak egy rendeletet, amely előírta, hogy fosszák meg e vallás követőit minden tisztségüktől és méltóságuktól. Bármilyen rendűek és rangúak kínzásnak vethetők alá, ellenük mindenfajta per kezdeményezhető, ők viszont nem fordulhatnak elégtételért bírósághoz, sem testi sértés, sem házasság törés, sem vagyoni kártétel esetén. Egy szóval megfosztották őket szabadságuktól és jogaiktól. Gondoljunk bele ebbe a helyzetbe. Támadás kívülről, támadás belülről, támadás a fennálló rendszer oldaláról, végül olyan helyzet, hogy nincs szabadság, nincs jog, egy olyan birodalomban, amely a jogrendszerre épült. Egy városban, amelynek a polgárai római állampolgárságot élveztek. Nincs szabadság, nincsenek alapvető jogok. A Diokléciánus természetesen egyike volt azoknak a császároknak, akik egyenesen szórakozást űztek az üldözésből, hasonlóan egy kicsit Néróhoz. És Diokléciánus rendeletével elindult egy üldözési hullám, sokak szerint 10 évig tartó hullám, vagy 10 hullám, amely ezek alatt az évek alatt ismétlődött, és újra meg újra megjelent. A Jelenések könyve azt mondja, hogy lesz 10 napig való nyomorúságotok. Ez az időszak, ha 303-tól számoljuk, akkor 313-ig tartott, egész pontosan 311-ig tartott, de nagyon sokan úgy gondolják, hogy ezt az időszakot egészen 313-ig kell folytatni, amikor is Konstantinus, azaz, ahogy ismerjük, Nagy Konstantin császár, a milánói türelmi rendeletével véget vetett ennek az időszaknak. Ettől kezdődően a kereszténység államvallássá lett. Azonban ez alatt az időszak alatt a keresztények ezrei haltak mártír halált római amfiteátrumokban, vagy úgy, hogy gladiátorokkal kellett megküzdeniük, más esetben lefejezték őket, ahogy a képen látjuk, mágián égették el őket, vagy élve oroszlánok elé vetették a cirkusz porondján. Mindent összefoglalva azt kell mondanunk, hogy a szmirnai gyülekezet, illetve a korszak valójában a szenvedések sorozata volt.

De az az érdekes, és ez egy kicsit ironikus is, hogy ezek az emberek a halálukkal győztek. Na, a római gondolkodás szerint az a gladiátor, aki élve maradt a porondon, aki legyőzte a másikat, kapta meg a babér koszorút. Ő volt a győztes. Ő, aki túlélte ezt a küzdelmet. A keresztények általában nem élték túl ezt a küzdelmet, mégis ők lettek a győztesek. És ebben van egy kis irónia, hogy a halálukkal győznek, mégpedig a második halál fölött. Ez egy kicsit hasonló ahhoz, ami Jézussal történt. Mert Jézus is a halála által győzött. Ezért olvassuk a levél elején azt, hogy amikor Jézus bemutatkozik, így mondja, ezt mondja az első és utolsó, aki halott volt és él. Jézus tehát maga is átment egy ilyen tapasztalaton, hogy a halálán keresztül, a halála által győzte le a halált, ahogy ezt például a zsidókhoz írt levélben is olvashat. És aki legyőzi a halált, arra mi vár? Az élet, nem? Aki legyőzi a halált, ővé lesz az élet koszorúja. A koszorú viszont csak a győzteseket illeti meg. Sokan a Smirna szót a mirha fogalmával is összekapcsolják. És azt kell mondanunk, hogy a mirha a halál balzsama volt. Lapozzuk fel János evangéliumát. Az evangélium végén, a 19. fejezetben egy különös történetet találunk Jézus temetésével kapcsolatosan. János evangélium a 19. rész 39. 40. versében. Eljöve pedig Nikodémus is, aki éjszaka ment először Jézushoz, hozván mirhából és aloéból való kenetet, mintegy 100 fontot. Vevék azért a Jézus testét, és begöngyölgeték azt lepedőkbe, illatos szerekkel együtt, amint a zsidóknál szokás temetni. Ha valóban van összefüggés a Smirna és a mirha szó között, akkor a mirha a halál jelképe lett. A halál balzsama. És ez természetesen fölvet sok-sok kérdést. Többek között, hogyan tekintünk mi? Most már 2000 év távlatából a szenvedésre és a halálra, vagy a szenvedés és a halál útjára. Látjuk-e mindig a szenvedés végén az élet koszorúját, vagy a győzelem koszorúját? És természetesen az is kérdés, hogy hogyan gondolunk Jézus halálára. Nagyon sok keresztény, és lehet mondani, hogy a kereszténység történetében nagyon sok tudós is, teológus, és sok-sok keresztény gondolkodó egyszerűen nem tud megbarátkozni azzal, hogy Jézus meghalt, és ha meghalt, akkor hogyan halt meg? Számtalan szakadár mozgalom indult el a kereszténység története során, amely Jézus halálával kapcsolatos. Hogy Jézus tényleg meghalt. És hogyha Jézus Isten volt, akkor hogy halhatott meg? Vagy Jézusnak csak a teste halt meg, gondolták mások. Sokan egyenesen odáig jutottak a gondolkodásukban, hogy Jézus valójában nem az volt, akinek mi gondoljuk, az az Isten fia, hanem a születése után kapta meg az isteni természetet, és ez az isteni természet el is távozott belőle, mielőtt meghalt. Hát ha ezeket végig gondoljuk, akkor azt kell mondanunk, hogy elég sokrétű a kereszténység,
Ma a világon 3000 féle keresztény van. Keresztény közösség van. És ezt ne felejtsük el, azt minden gyülekezet kapcsán, hogy nagyon sok szakadár, szekta, keresztény közösség alakult ki a történelem során éppen Jézus halála miatt. Amely a megváltásunkat, az üdvösségünket, az életünket jelenteni, abból lettek tévtanok. Ezért tehát nagyon fontos, hogy mi hogyan gondolunk Jézus halálára, és egyáltalán hogyan gondolunk a szenvedésre és a halálra. Néhány tanulság még. És ez például a félelem. Vajon mitől félünk? És miért félünk? Félünk a betegségtől? A gyógyíthatatlan betegségtől? Félünk a váratlan fordulatoktól? Katasztrófáktól? Kozmikus eseményektől? Félünk a szenvedés különböző formáitól? Félünk a haláltól? Félünk a sötétben? Vannak, akik a békától félnek, vannak, akik a kígyótól, vannak, akik az egértől. Egy szóval, hogyan gondolunk a félelemre? Elfog-e minket a félelem?

És közben arra is kell gondolnunk, hogy félelem nélkül nem is lehet élni, mert hiszen a szenvedés része az életünknek. A szenvedés elszakíthatatlan az élettől. Már a születéssel jön a szenvedés, és azután az egész életünket végigkíséri, és sokak számára a halál maga is hosszú-hosszú szenvedés vége. Nagyon érdekes az, ahogy Pál apostol gondolkodott, és az egyik fogságlevelében, a Filippi levélben például azt írja, hogy néktek adatot az a kegyelem a Krisztusért, nem csak, hogy higgyetek ő benne, hanem, hogy szenvedjetek is ő érette. Azután, amikor a halálra gondolt, Pál apostol még örülni is tudott, és így írja ugyanitt a Filippi levélben, de ha kiontatom is, ital áldozatként, a ti hitetek áldozatánál és papi szolgálatánál mégis örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal. Ugyaneben a levélben azt találjuk egyetlen tömör mondatban, hogy nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyeresség. A római levélben pedig egy csodálatos ígéretet találunk. A római levél 8. fejezet 16. versétől olvasom a 18. A lélek bizonyságot tesz, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is. Örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak. Ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsüljünk meg. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely nékünk megjelentetik. Ezzel a gondolattal szeretném én is befejezni. Ebben a levélben nagyon sok gondolat van még. De talán a legerőteljesebb a szenvedés problémája, a halál és az élet nagy ellentéte. És Pál apostol azt mondja, hogy ha az Isten gyermekei vagyunk, akkor örökösök vagyunk, ha pedig örökösök, akkor mi vár ránk? A dicsőség. És azt mondja, hogy a dicsőséghez nem hasonlítható a szenvedés. Hiszen Jézus maga is szenvedett. És ezért hadd mondjam így befejezésül, bármilyen szenvedés ér minket, legyen fizikai, vagy lelki természetű, legyen olyan szenvedés, amely a legjobb barát részéről ér, legyen olyan szenvedés, ami a családon belül ér, legyen olyan szenvedés, amely egy betegséghez kapcsolódik. Vagy olyan szenvedés, amely mögött csalódás van. Bármilyen lehet. Pál apostol azt mondja, hogy amit szenvedünk most, egyszerűen nem hasonlítható ahhoz a dicsőséghez, amely vár ránk. És én ezt kívánom mindenkinek, hogy bármilyen szenvedés jut nekünk ebben az életben. Mindenkinek valahogy más-más jut. De bármi jut. Gondoljunk arra, hogy a szenvedés nem értelmetlen. A szenvedésnek valahol célja van. Pál apostol a halála előtt nem sokkal a második Timóteusi levélben azt mondja, hogy a futást elvégeztem, a hitet megtartottam, és végezetre eltétetett nékem az igazság koronája. Péter apostol pedig a levelében azt írja, hogy ha hűségesek vagyunk, akkor a miénk lehet a dicsőség hervadatlan koronája, Stefanos koszorúja. Bár ez a Stefanos, a babérkoszorú is elhervadt egy idő múlva, de Péter apostol azt mondta, hogy az a koszorú, amit mi kapunk, soha nem fog elhervadni.
Én kívánom szívemből, hogy az Úr segítsen bennünket, hogy bármilyen természetű szenvedés, ne talán a halál ér majd minket. Ne feledkezzünk meg arról, hogy maga Jézus is szenvedett. És ha örökös társai vagyunk, néha vele együtt szenvedünk. De meg is fordíthatom, hogy ő is szenved velünk. Gondoljunk mindig erre. Ő maga is szenved, amikor mi szenvedünk. És ezért a maga dicsőségéből adni fog, amikor visszatér. Adja Isten, hogy ez így is legyen. Amen.

klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Schubert első szimfóniáját.

Elhangzott Schubert első szimfóniája. Befejezésül hallgassák meg Schubert szerenádját.

A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, elhangzott Schubert első szimfóniája és Schubert szerenádja. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 23-án így szól Isten igéje. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. 103. Zsoltár 2. verse. Az új szövetség igény pedig így szól. És adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Efézusbeliekhez írt levél 5. fejezet 20. verse. Eszembe jut Pál Feri atya előadása a nyíregyházi Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozóról. Többek között arról beszélt, hogy az ember az egyik legcsodálatosabb teremtmény, abban a tekintetben is, hogy miként tud még a legszélsőségesebb helyzetekhez is alkalmazkodni. A gulágot hozta példaként, ahol voltak olyan hidegek, amikor a lovakat már nem lehetett kivinni, de az ember megfelelő tudatossággal, felkészültséggel még ki tudott menni. Persze, mint mindennek, ennek a képességnek is két arca van. Mert nem csak a rosszhoz adaptálódunk, de könnyen igazodunk az ideális körülményekhez is. Megszokjuk a jót, s mindig több, mindig jobb, mindig különlegesebb kell. Az ókori ember nagyon is jól ismerte ezt az érzést. A bibliai bölcsesség más útra hív bennünket. Nagyon tudatos, Isten ajándékait számon tartó, azokból élő, hálás életre. Ezért a felszólító mód a buzdítás, amellyel a mindenkori imádkozó saját magát emlékezteti. Áldjad, el ne feledd! Pál szavai az esküvői liturgiából lehetnek ismerősek, ahol a házastársakat hívják hálás, Isten dicsőítő életre. Ezen az úton meglepetés, hála és motiváció kíséri az embert. Rádöbbenhetünk arra, mennyi ajándékkal halmoz el bennünket Isten. Ebből meríthetünk erőt a hétköznapokhoz, így járhatunk vele életünk útján. Imádkozzunk! Szerető mennyei Atyám, hálás szívvel köszönöm meg a Te igédet, amely tanít, emlékeztet és erőt ad. Köszönöm, hogy gondoskodsz rólam. Ellátsz testi, szellemi és lelki eledellel. A mai napon adj nekem nyitott szemet, hogy észrevegyem jóságod jeleit az életemben, és adj hálás szívet, hogy akaratodat követve köszönhessem meg ezeket neked. Amen. Kecó Pál áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Az új szövetség igény pedig így szól. És adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Szabadulás a portól és Poivától. A mai ige: Ámosz, 9. fejezet, 9. vers. Mert én parancsolok a népeknek, és megrostálom Izrael házát, mintha rostával ráznák, de egy szem sem esik a földre. Gondolatok az igéről. A rostálás ma is tart még. Akárhova megyünk, Isten tisztít és rostál bennünket. Isten napjainkban is megpróbálja népét mindenütt a világban, mint ahogy a gamonát is megrostálják. Olykor az ördög tartja a kezében a rostát, és jól megrázza abban a reményben, hogy így végleg tönkre tehet minket. A hitetlenek sem restek, hogy szívünkbe és elménkbe ültessék a maguk állandó nyugtalanságát és félelmét. A világ pedig készségesen segít nekik ebben, és nagy lendülettel ráz jobbra-balra bennünket. Ami pedig a legrosszabb, maga a hitetlenné vált egyház is hozzáadja erejét ehhez a rostáláshoz. Nos, csak hadd rostáljanak. Így különül el a pejva a buzától. A tiszta buza így legalább megszabadul a pejvától és a portól. De milyen nagy kegyelmet hirdet nekünk mai igerészünk, amikor azt ígéri, hogy egy szem sem esik a földre. Ami jó, igaz és kegyes, azt Isten megőrzi. A legkisebb sem vész el gyermekei közül, és egyetlen hívő sem szenved olyan veszteséget, ami igazán kárára lenne. A rostálásban úgy megtartatunk, hogy azt a végén Krisztus Jézus által nyerességnek találjuk majd. Keresztény összefogása megfogan gyermekekért. Ma indul a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Idén ősszel immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40. nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést most mától. A szeptember 23 és november 1 között zajló imát, böjtöt és békés jelenlétet magában foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban a Szent István kórház előtti terület, Budapest 9. kerület Nagyvárad tér 1 lesz, ahol a résztvevők naponta 7 órától 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezetközi összefogása és közbenjárása az élet védelmében. A kampány célja felhívni a figyelmet a legvédtelenebbekre, a szív alatt fejlődő megfogant magzatokra, akik még nem képesek szólni a saját érdekükben. Őszi lelkész továbbképző tanfolyam. Az evangélium hirdetése, mint ajándék és kötelesség. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia őszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét. A továbbképzésnek a Pápai Református Teológiai Akadémia holnap és holnap után ad otthont, szeptember 24-25-én. Aki a tanfolyam teljes egészén részt vesz, 12 kreditet kap, az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. Szállás lehetőségeket a Teológiai Akadémia kollégiumában tudnak biztosítani. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Csütörtökön felhősödésre van kilátás, ezért esők is jöhetnek. Az északi szél élénkülhet, és 18-23 fok valószínű. Pénteken sok napsütés, kevés felhő várható, legfeljebb futó záporokkal. Marad az északi szél, és 18-23 fok.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, Kérjünk ez estén bocsánatot mennyei édesatyánktól, hogy olykor szúgolódással válaszolunk a minket ért legkisebb méltánytalanságra is. Viszont vonakodva hozzuk meg a legkisebb áldozatot is fele barátainkért. Fohászkodjunk kellő alázattal segítségért. Az Úr szüntelenül munkálkodjék bennünk, hogy életünk ne mindenben viszonzást váró legyen, hanem mindenben viszonzást adó hálaadás a Jézusban velünk közölt üdvösségért.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Bemutatom mai beszélgető társamat, Hákovács Esztert, aki életéről, megtéréséről, szolgálatáról és még sok mindenről fog nekünk mesélni. De mivel ő van a középpontban, pontosabban rajta keresztül Isten, aki azért mindezt végezte az ő életében, át is adom neki a szót. Eszter, hogy indult az életed? Milyen családba helyezett Isten?
3: Én nagyon szerencsés vagyok, mert egy nagyon kegyelmi állapotban születhettem meg. Hívő családba születtem, de nem a szokványos, vallásos hívő családban, hanem egy olyan családban nevelkedhettem, ahol a szószoros értelemben az ige szerint folyt a hétköznapi élet is. Tehát abban a kiváltságos helyzetben élhettem meg a kicsi koromtól kezdve egészen a felnőtt koromat, hogy nem kellett arcot, képet mutatnom, mert nagyon jól a hétköznapi életem és a vasárnapi életem az egyforma volt, nem azért, mert az én érdemem volt ez, hanem azért, mert egy olyan légkör vett engem körül, hogy ezt megtehettem. Tehát megtehettem azt is, ha esetleg rossz voltam, akkor helyreigazítottak engem, esetleg megbüntettek, de mindig tudtam, hogy nem indulatból és érzelmek alapján a szeretetet kivéve, tehát nem a pillanatnyi érdekek alapján folyik a családi élet, hanem nagyon is közel, és az Isten igéjének a mérlegén folyik az életünk. Még különleges azért a helyzetem, hogy a második világháborúba születtem, és akkor még egy nagy családba, tehát három generációs családba érkeztem a világra. Én a háborúról megkímélt engem a Jóisten attól, hogy a keserűséget és a nélkülözést érezzem meg, hanem az előnyeit olyan szinten, hogy a háborúban sokan összegyűltek, együtt voltak, együtt éltek, szükségből, vagy szeretetből, vagy félelemből. Ez családonként változott. De így ebben a családban, ahol én az első éveimet éltem, az apukám testvérei közül még hárman otthon éltek. Az apukám ugyan a háborúban volt, de az édesanyám ott maradt az apukám szüleinél, és én, mint egyedüli gyerek, rendkívül sok figyelmet és szeretetet kaptam.
2: Hát ez a nehézségek ellenére is egy pozitív életkezdés, ha jól értem.
3: Nagyon, igen, igen. Nagyapámról tudni kell, hogy felnőtt korában tért meg, és mivel ő volt a családfő abszolút értelemben, de nem uralkodott, hanem ő úgy tért meg, hogy kereste az Istent az életének a nagy kérdésére, akart választ kapni, ugyanis az házasságukból az első két gyerek meghalt, és azt mondta, hogy megtudja az okát, hogy ki az Isten, és hogy miért ad ilyen nehézséget az életébe. És akkor elkezdte nagyon komolyan olvasni a Bibliát, és rendkívül sok igazságra, és rendkívül sok olyan dologra rájött, ami az ő életében addig csak vallásosság volt, és nem az Isten akaratának a keresésén alapult. És még annyira frissen élt benne haláláig ez a akarat, ez a készség, hogy így az egész családot ezzel az Istentől átvett tekintéllyel, ami nem emberi volt, nagyon jó irányba tudta terelni. Tehát nagyon sok értéket kaptam tőle, nagyon sok értéktelent, amit más ember értéknek tartott, megmagyarázta, hogy miért nem érték. Valami fantasztikus élmény volt az, hogy minden áldott nap összeült a család, és nem csak sablonosan elolvasták az igét, és énekeltek, és akkor ki elimádkozta a megszokott imádságát, hanem mindenki tehetett föl kérdéseket, elmondhatta a kételjeit. elmondhatta a kérdéseit. Én is egész kiskoromtól kezdve emlékszem, hogy amikor például a háború volt, és az apukám nem volt otthon, akkor olyan bizalom volt bennem, hogy az édesapámmal is, akit én alig ismertem, mert alig láttam, 4,5 éves koromban jött haza véglegesen a háborúból, de olyan hit volt afelől, hogy bármi történik, az nem véletlen, hogy az Isten útjai azok az emberek számára, ha nem is érthetőek, de nagyon biztonságosak, és ezért nem volt bennem kis gyerekkoromban sem félelem, mert egy olyan légkör vett körül, ahol az volt a kérdés csak, ha valamit akartam kérni vagy csinálni, hogy gondolod, veled megy az Úr Jézus? És akkor már nekem egyedül el kellett dönteni, hogy na most tényleg mit is akarok, vagy hova is akarok menni, vagy miért akarom azt csinálni, el tud kísérni. És hogyha meggyőzöttem arról, és segítettek ebben a döntésben, hogy velem jön, akkor hiába volt esetleg egy gyülekezeti közösségben egy rigorózusabb, merevebb szabály, akkor én nyugodt lélekkel azt megtehettem. De olyan is volt, gondolok itt például arra, hogy már iskolás koromban sportoltam, egy nagyon hosszú növésű, vékony gyerek voltam, és nagyon szükségem volt arra, hogy sportoljak. És akkor valahogy úgy összevetették azt, hogy a testgyakorlásnak milyen kevés haszna van, mondta ezt ugye Pál, és akkor ezt szinte bűnként kezelték, hogyha valaki sportolt. És akkor ezt úgy átbeszéltük, és én teljes nyugodt lelkiismerettel el tudtam menni sportolni, annak ellenére, hogy tudtam, hogy vannak olyan testvérek, akik hát nem nézik ezt olyan hívő szemmel jó gyakorlatnak. De engem ez nem zavart, mert annyira az élet dolgaiban az eligazodást tanították nekem az ígéből. Én azt hiszem, hogy az egész életemben ez volt a legnagyobb nyereség. Nagyon sok zegzuga volt az életemnek, nagyon sok nehézségen átmentem, de mindig ide tudtam visszakanyarodni, amit én gyerekkoromban a nagyszüleimnél láttam, hogy a napi nagyon szoros kapcsolat az Istennel, és az ígére való támaszkodás, tehát az volt a jelző, hogy magadnak olvasd az ígét, tehát a személyes vezetés megtanulása, ez nagyon fontos volt az életemben.
2: Talán most van olyan hallgató a készülékek előtt, aki azt mondja, hogy hát irigylése méltó egy élethelyzet, és hát aki ilyen családba érkezik, annak egyenes az út a mennyországba. Egyenes az út? Hogy látod?
3: Hát nem. Nem. Ennek rendkívül sok előnye van, amit elmondtam. Nagyon sokáig az ember védettséget kap, érez, de ugyanakkor ez a nagyon szeretetteljes légkör, ez engem például akadályozott abban, hogy személyes felelősséget vállaljak a tetteimért, a gondolataimért. Tehát mindig úgy volt bennem, hogy milyen jó, hogy engem ilyen nagy család, ennyi jó ember. Lehet, hogy ezt nem így fogalmaztam magamnak a 10 éves koromban, de teljesen nyugodtan voltam, mert hogy úgy is helyre igazítottak. Tehát, hogy úgy is lehetett korrigálni, úgy is elmondták, hogy mi a jó. Az kétségem nem volt afelől, hogy Isten létezik. Kétségem nem volt afelől, hogy az Úr Jézus az Isten fia is, és a földön élt. Kétségem nem volt afelől, hogy ő azért jött el a földre, mert hogy az ember másként nem tud megbékülni az Istennel, és személyesen mindenkiért meghalt, hogy azt az elfordulást, azt a bűnt, amit elkövettünk ellene, hogy nem álltunk vele szóba, és nem akartuk az ő rendeléseit követni, azt ő ilyen rendkívül nagy árral helyrehozta. Tehát ez idáig rendben volt az életemben, de mindig úgy éreztem, hogy jó, igen, imádkozom, de azért ott van a hátam mögött a kontroll, és akkor ők majd úgy is helyreigazítanak, hogyha ők megbocsájtanak, vagy velem imádkoznak, amikor valami olyan dolog van az életemben, akkor az rendeződik. Tehát akkor is már éreztem, hogy nagyon nehéz az ilyen családban felnővő gyereknek meghatározni azt a pontot, az életében azt a szakaszt, azt az egy dolgot, amikor azt mondja, hogy igen, én most megvallom, hogy hiszem azt, hogy az Úr Jézus értem, ment a keresztre, és elfogadom az ő vérének a váltságát. És ezt később tudtam meg, hogy ez nálam, amikor én 14 éves voltam, 8-os voltam, amikor egy elég rossz időszak volt, tehát nem annyira szerették a hívő embereket a társadalomban, de 14 éves koromban eljutottam odáig, hogy erről nekem vallást kell tenni, ezt meg kell vallanom abban a közösségben, ahová járok. És bár úgy izgultam, mert hogy sok ember előtt kellett ezt elmondani, és én ezt komolyan hittem is, hogy ez igaz, amit én mondok, és komolyan tudtam válaszolni azokra a kérdésekre, amiket akkoriban föl szoktak tenni. Ezek a kérdések főleg a Biblia ismeretre és a Biblia alapvető igei értelmezésekre szorítkoztak. Én erre úgy nyugodt szívvel tudtam igent válaszolni, még örömem is volt, hogy na, én ezt megmertem tenni, de az életem az továbbra is ebben a meleg fészekben egy ilyen védett állapotban folyt, és azt hiszem, hogy ez, aztán a lányomat is figyeltem az ő életét, és azóta különösen figyelem a hívő családokban felnövekvő gyerekek életét, azt hiszem, hogy ez rendkívül nehéz döntés az ilyen védett környezetben felnövő gyerekeknek, hogy mi is számukra, mit is jelent az, hogy én felelősséggel mindenki előtt, minden körülmények között, egyedül is, nehézségben és bajban is megvallom Jézus Krisztust megváltónak. Ez már egy sokkal nehezebb kérdés. Hogy például mostanában tapasztalom azt, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a gyerekeket ijesztgetik, ezt idézőjelbe szeretném mondani, hogy azt mondják, hogy igen, már most meg kell vallanod az Úr Jézust, mert mi lenne, ha például egy közlekedési balesetben meghalnál, és akkor hogy te nem kerülnél a mennybe. Na most én ezt nem szeretem hallani, se ha valaki a gyerekeket ilyen módon akarja arra serkenteni, hogy ezt tegyen meg és vallja meg, mert félelemből nem jó döntést hozni, örömből, bizalomból, hitből jó döntést hozni, de hogy ez hogyan játszódik le egy-egy gyerek életében, egy igazán komoly, hívő, jó légkörű család gyermekénél, azt hiszem, hogy mindenkinél egyéni. Tehát nálam volt 14 éves koromban ez a gyülekezet előtti bizonyságtétel, és akkor én igyekeztem azért továbbra is, már ahogy növekszik az ember, hát tudatosabban is hozni a jó döntéseket, de a kísértések is egyre nagyobbak, és hogyha arra gondolok, hogy ebben a világban, amikor már kiszabadult a palackból, mert egy ateista világrendszerben, társadalmi rendszerben nőttem, tehát most, amikor kiszabadult a palackból a sátán szelleme, és a kísértéseknek a millióit árasztja erre a tinédzser korosztályra, akkor azért most már ez sokkal izgalmasabb olyan téren, hogy sokkal nagyobb odaszánást, nagyobb egyéni felelősséget, és úgy gondolom, hogy kevésbé tudja a család körülvenni a gyereket, különösen egy nagyvárosban. Még azt nem is mondtam, hogy én viszonylag kisvárosban nőttem, ahol azért a szülői meg a családi kontroll is minden pillanatban, vagy segítség, ha kell, ott van. Egy nagyvárosban azt hiszem, hogy ma egy hívő család gyereke is sokkal több veszélynek van kitéve. De akkor is, meg most is, hogyha odaszánja ez a gyerek lány, vagy gyerek fiú, tehát ez a fiatal az életét, és tényleg őszintén megtanul imádkozni, én azt látom, hogy annyira egyénileg vezet bennünket az Úr Jézus, olyan hihetetlen ez az egyénre szabott terve, hogy megadja azokat a pontokat az életünkbe, amikor tényleg oda kell szállni, amikor tényleg nehézség van, amikor nem lehet az Isten, az Úr Jézus unokájának lenni, hanem a gyerekségünket kell vállalni, és ez az én életemben is elkövetkezett.
2: Pontosan azt akartam kérdezni, hogy azért, ahogy a szavaidból kiveszem, döntésed őszinte volt 14 éves korban is. A 14 éves gyerek szintén. Persze aztán nőttél. Mi volt az a pont, amikor úgy érzed, hogy már olyan felnőttesen is döntöttél Isten mellett?
3: Egy óriási dolog, az eddig életemnek az első igazán nagy és kemény próbája következett be. 20 éves voltam, egy 15 éves öcsém volt, és egy 5 éves húgom, és az édesem 42 éves volt, és 5 nap alatt egy orvosi műhiba következtében meghalt. Hát én azt megelőzően a családunkban, a nagy családunkban, apukám még 6-an voltak, anyukám még 4-en voltak testvérek, tehát azt megelőzően 56 évig nem volt a családban gyászesemény, ilyen 90 éves kort megért, meg 96 éves kort megélt dédapám, meg dédanyám volt, és egy 42 éves anya 5 nap alatt egy szombattól szerdáig, aki soha nem is volt beteg, meghal. Ez egy olyan dolog volt az életemben, hogy amikor beszélek róla, minden érzés átjön most is bennem, amit akkor éreztem. Azt éreztem, hogy ez a világ nem mehet így tovább. Na most akkor először meg kell neked mutatni, akkor voltam másodéves egyetemista, már Pesten éltem, többnyire a tanévben, és azt gondoltam, hogy na most holnap vissza fog jönni az Úr Jézus, na most meg ne tagad, most ne legyél mérges, a világ ugyanis az én anyám nélkül, aki egy fantasztikus, nem csak a távolság meg a gyerek mondatja velem, hanem tényleg egy nagyon, nagyon életvidám, nagyon melegszívű, nagyon-nagyon tudott bánni, mert velünk nagyon különbözőek vagyunk. Szóval úgy gondoltam, hogy na most holnap visszajön az Úr Jézus, nekem most van egy napom arra, hogy én azt mondjam, hogy amit az Úr Jézus mondott az atyának, hogy igen, atyám. És ez a haláleset egy szerdai nap történt, és én úgy feküdtem le, hogy másnap visszajön az Úr Jézus. Ezt komolyan gondoltam, és komolyan átéltem, és láttam a megdöbbent édesapámat, aki akkor 43 éves volt, egy nagyon helyes fiatal ember, aki szintén ott áll, és hát szóval, hogy nem akarja elhinni, hogy ez megtörtént, és látom a 80-as éveiben járó nagyszüleimet, akik mondják, hogy jaj, nem lehet ez olyan nagy tévedés, mert már minket kellett volna hazai, mi mentünk is volna, hát itt mi lesz most? És eljött a csütörtök, és nem jött vissza az Úr Jézus. Na, és akkor itt kezdődött az, hogy akkor milyen is az én hitem, meg hogyan is megyek én tovább. És mi lesz az én testvéreimmel. És ez nem egy nap alatt jött, de hogy egy kicsit még jobban kitárjam a családunk életét. Ezt megelőzőleg az anyai nagymamám hozzánk költözött. Az én édesanyám volt a legidősebb lánya, és úgy döntött, hogy nálunk fogja leélni az idősnapit. Ő nagyon beteges volt, és félig már akkor vak, és az anyukám egy nagyon temperamentumos, vidám hívő asszony volt, és úgy gondolta, hogy ő, és mi is nagyon örültünk, halatlan nagy örömben voltunk, hogy a lányom hozzánk jön. És hát ott maradt az apukámmal az anyósa, és a három gyerek. És nagyon nehéz volt, és minden napot külön megharcolni. Hosszú hónapokig volt az, hogy rosszat álmodtam, és akkor fölébredtem, és akkor, jaj, milyen rosszat álmodtam, és akkor kinyitottam a szemet, és akkor nem, ez nem álom. Ez a tény, hogy te vagy a legidősebb, és hogy abban az időszakban békésen mindenkért tudta rólam, hogy én hívő ember vagyok. Ez nem volt titok a felvételi vizsgán sem, és ennek ellenére engem fölvettek, tehát nyilván nem azért vettek föl az egyetemre, hogy akkor én most rohanvást hazamenjek, hanem akkor itt is helyt kell állnom, de hogyan lesz ez tovább? és ne sírjak, mert 5 éves óvodás volt, éppen az óvodai évzárójára készültünk a testvéremnek, a legkisebbnek, és előtte ne sírjak, mert én azt mondtam, hogy az anyukánknak nagyon jó helye van, és hogy neki sokkal jobb lesz, és hogy mi meg olyan jók szeretjük egymást, és hát meg fogjuk ezt oldani, mert itt van az Úr Jézus is. Nem volt szabad sírni, de nagyon fájt. És akkor én nem próbáltam nagyon tartani magam, és ennek az lett a következménye, ez júniusban volt, június 6-án, 62-ben, éppen most volt az évforduló, és akkor följöttem a harmadévre, és kezdtek ilyen megmagyarázhatatlan szívpanaszaim jönni, de olyan módon, hogy le

0: Feküdtem, és akkor ügyeletet kellett hívni, mert ilyen 160-as pulzusom lett, és hát úgy gondoltam, hogy akkor én is megyek a mennyországba. Ez teljesen jó is volt, ez a gondolat, csak akkor ott voltam, hogy azért vagy az egész család menjen, vagy hát mi lesz a kicsikkel. És akkor ez az életemben nem túl sokszor történik meg, és én úgy gondolom, hogy az ige is a túl sok látomásra és a túl sok ilyen misztifikációra nem ad nekünk esélyt, mert akkor az már nem annyira komoly, de ezt megéltem, ma is hallom, átéltem, hogy egy ilyen állapotban, amikor nagyon rosszul voltam, letérdeltem az albérleti szobámba, az ágyamhoz, és úgy nagyon kiöntöttem a szívemet, hogy akkor most én hiszek benned. Én tudom, hogy meghaltál, és én tudom, hogy sokat szenvedtél, de hát azért mégis mi itt vagyunk egy család, és hogy akkor most mi lesz velünk? És hogy akarom látni, és akarom érezni, és hát sírtam, hát zokogtam. Nem túl hangosan, mert ugye nem otthon voltam, egy albérletben voltam, és egy határozott, soha ilyet azelőtt azóta se hallottam, egy határozott hangot hallottam, ami nem kemény hang volt, de férfi hang volt, és ez az egy ige mondat volt az, hogy én te rólad el nem felejtkezem. És ez egy olyan fantasztikus volt, az irányát is éreztem, hogy merre jön a hang, hogy én fölpattantam, és én ettől kezdve ezt elhittem. Tehát ez egy olyan csoda volt az életemben, hogy én ettől kezdve elhittem, hogy igen, ez így van. Ha ezt most én hallottam, hogy én te rólad el nem felejtkezem, akkor én most megyek, és teszem a dolgomat, mert akkor ez rendben van. Még ehhez kapcsolódik, hogy hazamentem, hazautaztam, és a nagymamám, aki tényleg ebbe a gyászos kis családba ott volt az apukámmal, aki közben egy gerincsérből kifújólag ágynak esett, gondolom, hogy egy ilyen pszichoszomatikus tünet volt, és a két kicsivel, már úgy az öcsém az már gimnazista volt, de hát a kicsi volt, mondja a könnyes szemmel, de mosolyogva, hogy tudod, egy nagyon jó igét kaptam. És ezt ne felejtsük el. És akkor a 37. Zsoltárból felolvasta azt a Biblia verset nekem, hogy gyermek voltam, meg is vénhettem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, hogy a gyermeke kenyér kéregetővé. És ilyen rövid intervallumban ez a két ige, ez a két személyre szóló, nekünk szóló dolog annyira megerősített, hogy én ennek az erejével éltem a következő évtizedeket, amiben aztán bőven van még kanyar, és bőven van olyan dolog, amikor én ezt a kapcsolatot, ezt a szoros kapcsolatot elhanyagoltam, és akkor megint engem figyelmeztetni kellett az Úrnak, hogy hát ha én azt mondtam, hogy nem felejtkezem el róla, akkor te se felejtkezél, tehát aztán voltak még kanyarok az életemben.
1: Itt most megállítjuk egy kicsit a beszélgetést, és egy kis zene után visszavárom önöket, és folytatjuk Hákovács Eszterrel folytatott beszélgetésünket.

0: keveset kaptál, én te rólad el nem felejtkezem. Ennyi év után mi a tapasztalatod? Megtette Isten, amit ígért?
1: Igen. Nem csak, hogy megtette, hanem valami hihetetlen gazdag életet adott. Pont egy érettségi találkozón az egyik osztálytársam, aki tudta az én hitemet, és akkor ott felsorolta az én vesztességeimet. Ő csak az én életem veszteségeit látta, és azt mondja, és még mindig hiszel. Milyen érdekes, én nem is vettem észre ezt, hogy te ennyi veszteséget csinálsz, és ezek igazak, de nem érzem. Tehát, hogy megtette. Tehát gyakorlatilag azt mondhatom most így összegezésül, hogy annyi áldást adott, de a legnagyobb ajándéknak azt tartom, hogy adta azt a megelégedést, meg békességet, hogy ami nehézség volt, azt sem. Nem úgy éltem meg, mint ha kívülről mást látok olyan nehézségben, mert tényleg személyre szabottan vezetett. Tehát annyira tudtam, vagy láttam, hogy a cipőnk talpát, tehát erről is tudnék mesélni, szóval, hogy mindent tudod, hogy milyen állapotban van, vagy a garázsunk, tehát a földi dolgainkat is annyira számon tartotta, és annyira tanácsolt engem egész életemben, hogy valakinek azt mondtam egyszer, amikor bizonyságot tettem, hogy milyen jó ebben a hitben, hogy te, én már majdnem könnyelmű vagyok, hogy annyira rá lehet támaszkodni az Isten vezetésére.
2: Lépjünk egy picit tovább. Ezek az egyetemi évek alatt történtek. Aztán lett egy diploma, és alakult az életed, úgy, mint leányzónak is az élete. Ezekről a dolgokról mesélnél egy picit a hallgatóknak?
1: Hát igen. Az volt az érdekes ebben a gyászban, hogy én egy gyülekezetbe jártam Újpesten egy fiúval, aki Békés megyei volt. És többször utaztunk együtt. Nem is mondom, hogy nem tetszett nekem ez a fiú, de nem úgy, mint akiről azt gondoltam, hogy ő lesz a férjem. És valahogy ez a gyász eset őt annyira felém irányította, hogy ebből az édesanyám halálára egy évvel házasságkötés lett. Tehát a harmadévet befejeztem, és akkor én már férjhez mentem. És akkor, mikor végeztem, tekintettel arra, hogy az édesapám újra házasodott, a nagymamám elment egy másik lányához, de ugyanabban a városban maradt, és egy valami fantasztikus, az ő Isten hite, meg az az ige, amitről meséltem, tehát ő befogadta az édesapám második felesége, sokkal fiatalabb volt az édesapámnál, tehát inkább korban hozzánk volt közelebb, és ő befogadta őt negyedik unokájaként. Tehát, hogy nem volt, nagyon nehézen tudtuk ezt elképzelni, ezt a házasságot, de a mami is, így hívjuk, és a nagymamám is, olyan jó kapcsolatban voltak az Istennel, hogy az Istennek tetszett az, hogy ezt a családot úgy egybe szerkessze, hogy volt úgy már, hogy a mami hamarabb ment a nagymamámat megköszönteni a születésnapján, mint én, meg tőle tanult a mi kedvenc ételeinket főzni. Tehát, hogy a nagymamám azon túl, hogy iszonyú fájdalmat élt át, hogy a lányát elvesztette, de azt tudta, hogy mindenkinek arra van szüksége, hogy ebben a családban a lehető legkevesebb sérülés legyen, és ezt csak akkor tudjuk megcsinálni, hogyha elfogadjuk az Isten akaratának, hogy az édesanyám elment, és ennek a családnak a megmaradása, az Isten akarata szerinti megmaradása, az nem lehet haraggal, vagy kitaszítással, vagy kirekesztéssel, és ebben ő hihetetlen példát mutatott. Mondtam, hogy milyen beteges volt a nagymamám, és gondold el, hogy 90. éves koráig élt, és már a legkisebb testvéremnek is a gyereke is megszületett, és végigkísérte az életünket, és hihetetlen nagy támaszunk volt, mert mindig csak bíztató dolgokat mondott, az ő testi gyengesége mellett olyan szellemi frissessége volt, és olyan példát adott, hogy mi az, hogy Istenben bízni és ráhagyatkozni. Hát ő is megözvegy.

0: a 60-as évei elején elvesztette a gyerekét, és mégis olyan erővel támaszkodott az Istenben való bizalma, olyan erős volt, hogy ezt mint legnagyobb örökséget nekünk tudta adni. Nagyon nagy példa számomra. Most, amikor már öregszem, rendkívül sokszor eszembe jut, hogy hogyan éltem meg az öregséget, és milyen elfogadó volt a fiatalokkal, és soha nem követelt magának tiszteletet. Pont ezért mindig úgy éreztük, hogy adósak vagyunk, és rohantunk, ha lehetett. Tehát valami fantasztikus bölcsességet tud adni az Isten a bennük bízóknak a különböző élethelyzetek elviseléséhez.
1: Ezt jó dolog hallani, és bárcsak sok ilyen idős, meg fiatal venne mindnyájunkat körül. Mint mondtad, volt egy házasságkötésed is.
0: Igen.
1: Azt szokták mondani, hogy egy fiatal lánynak ez egy picit répbeérés. Te hogy élted ezt meg?
0: Én nem készültem férjhez menni. Tehát úgy váratlan volt ez az egész, de most ez úgy tűnik, mintha én nem szeretetből, szerelemből mentem volna a férjemhez. Én nem ezt akarom ezzel mondani, hanem hogy én, amikor eljöttem otthonról 18 évesen, soha nem fordult meg a fejembe, hogy én addig, amíg be nem fejezem az egyetemet, férjhez nem megyek. De mégis, amikor jöttek ezek, amikről beszéltem, ezek a vegetatív tünetek, ami hát ilyen testi betegség gyanánt jelentkeznek, bár nincs igazán szervi oka, akkor nagyon jó támasz volt nekem az, hogy én férjhez mentem. És nagyon úgy gondoltuk, és ebben a férjem is nagyon egyetértett, és nagyon partner volt, amiért nagyon hálás voltam neki, hogy mi visszamegyünk. Mert a testvérem még mindig csak 8 éves volt, a kicsi, és egy visszahúzódó kislány volt, és nagyon akartam őt minden nap látni. És a férjem ezt meghozta, ezt az áldozatot, hogy ő visszajött velem az én szülővárosomba. És akkor a férjem egy 10 gyerekes családból származik, mi hárman vagyunk testvérek, tehát mindenütt ez a legkevesebb létszám, gyerek létszám a családban, ami létezett. És akkor, mikor befejeztem az egyetemet, és visszamentünk Békésre, akkor nagyon vártuk, hogy jöjjenek a saját gyerekek.
1: És
0: terveztük a neveket, és vártuk a gyerekeket, és jött egy méhen kívüli terhesség, amiben majdnem belehaltam. Ez volt az első esemény, és nagyon hosszan beteg voltam. Ennek volt egy előzménye, méghozzá 1964-ben volt egy nagy vírusos influenza járvány, és ennek szövődménye volt ilyen nőgyógyászati gyulladás, de ezt túléltem, és felerősödvén minden reményünk megvolt arra, hogy hát majd jön az újabb baba, és hogy az jó helyen fog megtapadni, és hogy tehát egyáltalán nem gondoltunk arra, ami aztán bekövetkezett. És azt szoktam mondani, hogy ha valaki megkérdezni, hogy az életemből mit hagynék ki, melyik életszakaszt, akkor én ezt a 23 és 30 éves korom közötti szakaszt hagynám ki, azt a 7 évet, ami nagyon nagy gyötrelemmel járt. De, hogy erről egész őszintén beszéljek, ebbe az is benne volt, hogy ekkor egzisztenciálisan is elkezdtük építeni az életünket. Én csak inkább magamról szeretnék, vagy akarok beszélni. És az a nagy önállóság, amikor már az ember pénzt keres, meg már esetleg idézőjeles sikereket ért, vagy eredményeket ér el, akkor úgy látszik, hogy én egy nagyon rossz alanya, és nagyon rossz gyereke vagyok a Jóistennek, mert én kezdtem elfelejtkezni azról a ráutaltságról, kezdtem megfeledkezni, amiről én beszéltem neked, hogy 20 éves koromtól, 23 éves koromig mit éltem meg, és mennyire csodálatos volt ez az időszak. De azért a gyereket nagyon akartuk, azért nem tagadtuk meg az Istent, eljártunk az Isten tiszteletre, gyorsan elmentünk, gyorsan hazajöttünk, és hát gyorsan csináltuk, amit kellett, és magunk szerint, a magunk feje szerint, és minden kortársamnál születtek a szebbnél szebb gyerekek, és nálunk nem. És ez egy rendkívül nehéz helyzet egy nő életében. A férjem nagyon-nagyon szerette a gyerekeket. A gyülekezetünkben minden kisgyerek rajta csüngött, egészen addig, amíg élt. Ő végig nagyon-nagyon szerette a gyerekeket. A gyerekek ezt megérezték, és nagyon is vidáman. És bennem valami hihetetlen fájdalmat. Tehát ez egy olyan kísértése volt, ezt a sátán csinálta, hogy mintha engem bántott volna, amikor a más gyerekével babázott, vagy földobta, vagy... És hát aztán meggondolatlan, nagyon-nagyon rossz kérdéseket kaptam, és nem volt rá felelet.
1: Egy picit, ha mennyit lehet, konkretizálnál ebből a kérdésekből, csak azért, hogy talán van más is olyan, aki küszködik hasonló nehézségekkel.
0: Nekem ez nagyon nagy tanulság az időskoromra, hogy én mit kérdezek, és mit nem egy fiatalasszonytól. Tapintatlanságnak a csúcsa, amit el tudunk követni egy ilyen fiatalasszonnyal. Volt, aki azt gondolta, hogy én kényelmes vagyok, és nem akarok még gyereket. Volt, aki azt gondolta, hogy féltem, hogy magam, hogy meghízok. Volt, aki azt gondolta, hogy a férjemet büntetem azzal, hogy én nem szülök gyereket. Holott egyebet nem csináltunk a 7 év alatt, mint orvosi utasításokra ilyen gyógyfürdő és olyan kezelés, és gyakorlatilag, hát ugye egy méhenkívüli terhesség után kisebb az esély, különösen ha fél petefészkét elveszti az ember a gyermek fogamzására, de nem esélytelen. És az volt a rossz, hogy még a férjemet nélkülem is, vagy amikor nem voltam ott, neki is tettek föl kérdéseket, mikor akartok már, miért nem, ki fogtok öregedni, mire vártok, hogy ezzetek legyen, és akkor hát sorolták, hogy mit akarunk még esetleg elérni. Rendkívül bántóak ezek a kérdések, vagy azt éreztem a kortársaim részéről, hogy... Azt gondolják, hogy mindenre van időm, és mindenre van pénzem, és én nagyon szabadon élhetem az életemet. Én akkor még nem tudtam azt, én csak vágytam arra, hogy egy gyerekem, két gyerekem legyen, tehát nem tudtam azt, hogy tényleg mennyire el lehet fáradni, ki lehet merülni abba egy síró gyerek mellett, egy beteg gyerek mellett, akkor még nem voltak eldobható pelenkák, és szóval egyebek, nem voltak tápszerek, és nem voltak bébi ételek, és hogy az egy óriási fizikai, lelki munka is az öröm mellett. Én meg majd belepusztultam, hogy bár nekem sírna a gyerek, bár nekem kellene ezt vagy azt csinálni. Egy hihetetlen rossz érzés volt, és azt hiszem, hogy ez a kettőnk kapcsolatában is komoly nyomokat hagyott, mert azon kívül, hogy beszéltünk róla, de... Ez volt az első olyan dolog, azt hiszem az életemben, amit nem tudtam szelíden, hitben, Istenre hagyatkozva megbeszélni a férjemmel. Ő hajlott volna, hogy fogadjunk örökbe gyereket. Az orvosom biztatott, hogy 30 éves koromig bármikor terhbe esetek. A kérdések jöttek, a nagyszülők vagy a család felől is, és most itt nagyon talán nem is kellene ennyire kitárulkozni, de volt olyan, és azt hiszem, hogy ezt nagyon szégyellem, de azért mondom el, hogy ne érezze senki, hogy az Úr kivet, megvet valakit, és örökre eltaszít, de volt, amikor olyan kívüljetlen módon válaszoltam, hogy szinte indulatból azt mondtam, hogy nem is akarok. Mert hogy szinte nem volt olyan közös megjelenésünk, a munkánkat kivéve, amikor ez napirendre ne került volna, és ne jöttek volna kérdések a gyülekezetünkből. A gyülekezet volt, és a gyülekezetünkből is. És nagyon érdekes volt, és itt kezdtem nagyon elgondolkodni, hogy volt egy lelki pásztorom, tiszteletből és kegyeletből nem mondom a nevét, de sokan ismernék, aki valamikor Békésen volt lelkipásztor, és ők gyermektelenek voltak, és örökbe fogadtak egy gyereket, egy velem egykorút, és egyszer valaki, egy idős család meghívta őt egy temetésre, tehát meghalt vagy a férj, vagy a feleség, már nem tudom, hogy ki, de mivel ő volt, aki bemerítette, akkor az volt a kérése, hogy a jelszisten tiszteleten ez a lelkipásztor szolgáljon, prédikáljon, hirdesse az igét, és én nem tudtam erre a temetésre, mert nem is tudtam, hogy ez a bácsi jön, és délután, késő délután biciklivel ez az idős ember megjelent a mi lakásunkon, egyedül voltam otthon, és csöngetett, és beengedtem, és nagyon meglepődtem, és akkor azt mondta, hogy azért jöttem, mert hallottam, hogy nincs gyereketek, és mielőtt örökbe fogadnátok gyereket, nagyon beszéltek meg az Úrral, mi nem annyira beszéltük meg, és a mi szolgálatunkat, a mi életünket, a jó szándék, a jó cselekedet vezérelte, de erre nem adta Isten akkor az igényét, és nekünk ebből nagyon sok nehézségünk támadt, amit mi magunkra vettünk, nem az Úr adta, és hogy ezt nagyon beszéljétek meg. És én csak ott álltam. Hát ezt a bácsit nem láttam évtizedek óta, és ez most idejött, és ezt elmondta. És ezt egy ilyen, szinte egy ilyen jelként, akkor megint odafordultam Istenhez, és jobban kezdtem ezért imádkozni, és valahogyan egy ilyen megengedőbb, nem egy ilyen egymást okolva, hibáztatva kezdtem el a férjemmel beszélgetni. És akkor ugye telt az idő, és jött a 30. születésnapom, amit a nőgyógyászom mondott, hogyha addig nem esek teherre, és ezkor fölkeltem azon a napon, elmentünk dolgozni, és hát tudtam, hogy majd a férjem megjön este felé, tudtam, hogy meg fog köszönteni, de én egész nap csak bőgtem, szóval elmentem én is dolgozni, de nem tudták elgondolni, mi bajom van, és akkor nekem az a abszolút igényetlen gondolatom támadt, hogy én ma, mivel 30 éves vagyok, meg fogom mondani a férjemnek, hogy én felszabadítom őt a házastársi kötelezettsége, vagy elkötelezettsége alól, és megmondom, hogy én megvan az egzisztenciám, meg tudok élni, és ha ő úgy gondolja, de ne nézzünk egymásra ilyen várakozással, és ilyen majdnem, hogy vádolással, és együtt utasítsunk vissza minden provokatív vagy fájdalmas kérdést. Ebben a dologban álljon mellém. Úgy látszik, hogy én már nem tudok gyereket szülni, és akkor, hogy ő most ezt gondolja el, és hogy vagy akkor ezt oda tudjuk tenni így az életünket, de én most már nagyon komolyan akarom, tehát én most már mindennél komolyabban akarom élni megint az Istennel való kapcsolatomat, engem most már nem érdekel, hogy mikor lesz befejezve az építkezésünk, és mikor lesz kicserélve a kocsink, engem most már abszolút semmi nem érdekel, én mától kezdve oda visszaszánom az életemet, és ő döntse el, De lehetőleg minél hamarabb. De hogyha ő úgy gondolja, hogy mi ezt a fogadalmunkat, az ígéretünket az Isten előtt megtettük, ez marad, akkor marad, de akkor ne tekintsünk egymásra is kérdésekkel. Ugyanis még ezt, és zárójelben mondom, hogy közben hozott egy kutyát, én nem nagyon szeretem a kutyát, most az állatbarátok biztos megrúgnak engem ezért. Mindig úgy éreztem, hogy biztos nem volt ilyen szándéka, de úgy éreztem, hogy ez is egy ellenemre van, egy ilyen gyerekpótlék. Tehát, hogy egy gyerektelen nő borzasztó sérülékeny, nem egészséges a lelke, különösen, ha az Istennel nincs meg az a szoros kapcsolata. Na, akkor én jól kisírtam magam, akkor a férjem elment, egy rövid sétát tett, visszajött, és megfogta a kezemet, és azt mondta, hogy na, hát akkor most ő elgondolt, és most akkor elmondja, hogy jó. Ez legyen így. Végül is, amikor mi összeházasodtunk, akkor mi nem kaptunk arra ígéretet, hogy egy vagy hat gyerek lesz, és nem azért házasodtunk össze, hogy gyerekeket neveljünk. Elfogadtuk volna, jó, legyen így, lesz programunk, megfogjuk ezt. És akkor én ott még szepegve mondtam, hogy de hogy akkor ugye, hogy nem engedi, hogy ezt kérdezzék, és hogy a családban is, ha valaki azt mondja, hogy pedig te mennyire szeretnéd, és hogy te most én miattam erre vagy, hogy akkor, és akkor hát ott nyafogtam egy kicsit még, és akkor mondta, hogy igen, igen, igen, és ez március 17-én volt, és április 23-án én már terhes voltam.
1: Egy picit megakasztalak. Szerintem a hallgatókat érdekli nagyon a folytatás, de hadd tegyek fel egy olyan kérdést neked, hogy nekünk hívő embereknek meggyőződésünk, hogy Isten nem csinál véletlenszerű vagy hibás dolgokat. Miért engedte meg ezt a 7 évet nektek szerinted?
0: Én azt gondolom, hogy ez utólag egy nagyon világos kép lett. Még egy lényeges dolgot kifelejtettem, hogy én ezt a 30 éves dolgot, ezt hogy szántam rá, vagy hogy gondoltam. Tehát ez nem úgy jött, hogy én már 5 évvel ezelőtt azt gondoltam, majd 30 éves koromban ezt meg ezt fogom mondani a férjemnek. Hanem a születésnapomat megelőzőleg már volt egy nagyon érdekes dolog, ami ráébresztett engem arra, hogy én hol vagyok attól, amit az Isten nekem ígért, és amit én ígértem neki. Hol vagyok én attól a kapcsolattól? Fényévnyire. Tehát amikor megoldódott ugye a nagymamám, a testvéreim, az apukám, az én állásom, a férjem állása, szóval minden megoldott, akkor na, akkor most építkezzünk. Most nem csak abszolút értelemben, hanem a testi élet, a világban elfoglalt helyünknek a bebetonozása, vagy a kialakítása, vagy a felépítése, és háttérbe került az a mindennapos kapcsolat, amit én addig egész életemben tapasztaltam, annak ellenére, hogy ezt a gyerektelenséget éreztem. Tehát egyszerűen, mint hogyha nem elfelejtettem volna, hogy hol van a megoldás. És a 30 éves születésnapomat megelőzően volt egy vasárnap előtti igehirdetés, ami nagyon érdekes volt számomra az igehirdetője miatt. Nem tudom, azt hiszem, hogy nem illene az ő nevét sem mondani, bár engem ez az igehirdetés a mai napig, ennek pedig most már nem is tudom ki se számolni, hogy hány éve. Egy lány, aki még nem volt férjnél, Annáról prédikált, és hát gondold el, hogy milyen érzés volt az, hogy én ott vagyok gyerek. Úgy éreztem, hogy mindenki is engem néz, de úgy éreztem, hogy a Jóisten is engem néz. És hogy Annának nem volt gyereke, és hogy ő is mit szenvedett. És hogy akkor még elmegy a templomba imádkozni, és hogy akkor még a trészeknek is nézik, és még a pap is oda megy hozzá, és akkor hogy érhet, igen, igen, ezt én mind érzem, igen, igen. De hogy Anna milyen szeriden válaszolt vissza a papnak, hogy dehogy vagyok én észek, dehogy is. És akkor ez a szelítség, ahogy Anna odafordult, hogy bántsatok, én akkor is könyörgök ezért a gyerekért, és szóval ez engem annyira megindított, és ugye olyan fantasztikus volt, hogy ezt nem egy férfi, nem egy családapa mondta, hanem egy ilyen fiatal lány. És bocsánat, hogy így mondom a lelki pásztor nőt, hogy és így pont ezt az igét választotta, nyilván azért, mert szükségem volt, és azért is, hogy én fölfigyeljek, mert hogy ne a megszokott lelkipásztor is, nem tudom, szóval ez nagyon, nagyon érdekesen, utólag is azt mondom, hogy teljesen nekem címezte, és ez volt az a fordulópont, mi nem voltunk alkalmasak lelki szülőkké lenni, és akkor megkímélt az Úr bennünket attól, hogy testi szülők legyünk. Mert hogy a szülő dolog az szóval az egy óriási felelősség, és hogy én annyira örülök, hogy ilyen nagy nehézségek után azért megajándékozott bennünket egy gyerekkel, a Jóisten.
2: Itt most megszakítjuk a beszélgetés fonalát, és zenélünk egy kicsit, de pár perc múlva visszavárom önöket, és folytatjuk a beszélgetést.

0: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat ismét, dr. Hákovács Eszterrel beszélgetek, és a zene előtt odáig jutottunk, hogy hogyan is érkezett a családjukba a várva várt gyermek, váratlanul, mégis nagyon várva. Milyen változásokat hozott ez az életedben?
1: Hát annyira boldog voltam, hogy hát el nem tudom. Szóval teljesen átértékelődött minden az életemben. Tehát amit az alatt a 7 év alatt ugye fölépítettem, és azt gondoltam, hogy fontos, akkor egyáltalán nem volt ez fontos. Tehát, hogy annyira boldog voltam. Tudom, hogy úgy imádkoztam, hogy jaj, köszönöm, nem baj, ha nem lesz szép. Az se baj, ha nem lesz okos, csak hogy magát eltartani képes lenne. Jaj, nagyon szeretném a kislányát, de ha fiú lenne, akkor annak is örülnék, csak hogy magát el tudja tartani. Jaj, hogyha én is. Szóval, hogy egy ilyen nagyon nagy várakozás és nagyon-nagyon nagy öröm volt bennem, és a férjemben is. Férjem nagyon szerette volna, ha kisfiunk születik, és hát lány lett, és tudta a szülészorvos is, hogy fiút szeretett volna inkább, és nagyon-nagyon szép kis újszülött volt, nagy hajjal, és nagyon kis formás volt, és akkor mondta a szülészorvos, akkor még nem voltak ilyen apás szülés, meg ilyesmi, hogy ne, hogy kiszóljanak, csak hadd tipródjon, hogy jól sír ez a gyerek, és hogy tegyék rendbe, és ha meglátja az apja, hogy milyen gyönyörű, akkor ez éjszaka volt, akkor biztos, hogy már törődik is azzal, hogy lány vagy fiú, vagy hát szóval, hogy lány ugyanúgy fog örülni. És ez tényleg így volt, mert szóval nagyon örült, és hazaszaladt, és fölébresztette a szomszédokat, és mondta, hogy egy gyönyörű lány. Tehát hogy hívják? Ja, ezt el is felejtettem megkérdezni, hogy akkor végül is mi lett a neve. Szóval, hogy egy olyan kitörő nagy öröm volt, és hát végül is tényleg nagyon-nagyon nagy ajándékként élem meg a mai napig azt, hogy megadta a Jóisten, hogy anya lehetek, és hogy most már meg valami fantasztikus dolog, hogy nagymama is lehetek, és még azt is, hogy már nem csak egy unokám van, és ez egy olyan nagy ajándék, hogy mer rám bízni még mindig olyan dolgot, hogy én gyerekek között lehetek.
0: Azt mondtad, hogy egy szinte túlzott, felfokozott öröm meg várakozás volt benned a terhesség ideje alatt. Nem tudom, nálad ez bekövetkezette, de nagyon sokszor az van, hogyha valamire nagyon-nagyon vágyunk, akkor ha megkapjuk, egy picit csalódunk. Mert hogy olyan dolgok is vannak, ha már most egészen konkrétan veszük mondjuk egy gyerekkel, hogy sír éjszaka, vagy nehézségek, vagy karrier vagy anyaság. Ilyen gondok jelentkeztek nálad, vagy te ezeket hogy élted meg annak idején, ha így visszagondolsz?
1: Nagyon érdekes ez, amiről kérdezel, mert bennem egyáltalán. Tehát annyira kivoltam éhez az anyaságról, hogy abban a pillanatban, amikor egy fontos dolgot nem mondtam, hogy amikor azt mondta a férjem, ugye, hogy nem arra, hogy gyerekeket neveljünk, nem azért házasodtunk össze, akkor mi elkezdtünk építkezni egy olyan helyzetben, hogy nem volt meg rá a pénzünk, tehát, hogy majd ahogy keresünk. És amikor ez megtörtént, hogy én anya lehetek, akkor azt mondtam rögtön, és teljesen őszinte szívvel, hogy én dolgozni? Ha nekem most 10 év házasság után született egy gyereke, hogy én odaadjam valahova másnak, és hogy ne lássam, hogy ő hogy fog menni, és hogy fog beszélni, és hát ezt nem. És ezt annyira örömmel meg tudtam tenni, és hogy én ezért annyira kárpótolva vagyok, voltam. Tehát ez nagyon, nagyon jó volt. Egy dolog volt. Nagyon érdekes. Hát, ha valaki érezett ilyet, vagy érezni fog ilyet. Hogy amikor a lányom megszületett, akkor már közel 11 éve nem élt az édesanyám. És egy hihetetlen vágy jött, hogy megmutassam neki az unokáját. Szóval nem is gondoltam, hogy bennem van ez az érzés. Tehát a legnagyobb váratlan érzelmi kitörés vagy rámtörés ez volt, hogy itt ez a gyerek, és nem látja az anyukám, és hogy akarom neki, és hogy az volt a rettenetes, hogy úgy gondoltam, hogy vagy ő tudná megcsinálni, vagy én. Hogy senki más, és hogy ez sokakban olyan rossz érzést válthatott ki, mert hogy egy kicsit ilyen felfokozott lettem, és úgy gondolom, és én nagyon nehezen álltam talpra, nem volt ez a szülés éppen olyan nagyon egyszerű, elég nehezen álltam talpra, és nem tudtam kiegyenesedni, és akkor ilyen bukli bútor húzatunk volt régiek, az idősek tudják, hogy mi, és akkor itt a készfejemben támaszkodva tudtam menni a kisányhoz, és már itt már az ujjaimról már lekopott a bőr, mert hogy mindig mentem oda, de nem tudtam rendesen fölegyenesedni, és nem engedtem szinte senkinek, az apjának engedtem, de hagyták, mert látták, hogy én most egy olyan extatikus állapotban vagyok ettől, hogy nekem itt egy gyerek él, mozog, és mindent csinál, mint egy igazi gyerek, hogy most engem hagyni kell, hogy ez majd úgy lecsillapodjon, és így le is csillapodott, és nagyon kértem, nagyon sokat imádkoztam azért, hogy tudjam nagyon bölcsen nevelni, tehát, hogy ne majmoljam, és tudjam a követelményrendszert, és mindent úgy fölállítani. Hát akkor még nem gondoltam, hogy nem lesz testvére, de nagyon tudatosan készültünk erre, hogy tudjam a követelményrendszert normálisan, tehát ne ezzel a felfokozott majom szeretettel elindítani őt az életbe. Ezért nagyon sokat kellett imádkoznom.
0: Hogy érzed, sikerült?
1: Igen. Azt hiszem, hogy sikerült. Ez nem az én erőm, hanem mind a ketten az édesapja és én is nagyon sokat imádkoztunk ezért, hogy nagyon bölcsen tudjuk őt nevelni, és hogy hitre jusson, és hogy a párja meg a pályája az legyen az Úrtól, és hát aztán még utána voltak eseményeim, tehát hogy végül is akár 6 gyerekem is lehetne, de hát ő az egyedüli, és nagyon boldog vagyok, hogy hitben élnek, és szép családi életet élnek, és ez nem tőlünk van, hanem tényleg olyan az Úr, hogy vissza lehet hozzá bárhonnan jönni, és ő kezdi velünk előszről, és hogy annyira figyelmeztet arra, hogyha nem jó úton vagyunk, és aztán meg annyira föl tudja használni azokat az alkalmakat, amiben megtapasztaltuk őt. Tehát, hogy olyan különleges helyzetekbe hoz, hogy amiben megtapasztaltuk őt, akkor ezt tudjuk elmondani, hogy ne csak úgy, hogy olvastuk, meg hallottuk, meg benne van a Bibliában, hanem hogy ez beteljesült az én életemben. Nézd meg, ez történt, és hogy ennyire figyelmes velünk, és ennyire jó terve van velünk. Tehát, hogy én úgy fogom föl ezeket a dolgokat, hogy tényleg csodaként élem meg. Mert ezek nem természetes dolgok, és nem emberi manipulációk, és nem emberi okoskodás, meg nem, hogy kiolvastam a világ összes gyereknevelési szakirodalmát, és pszichológusokhoz jártam, hanem, hogy ő megadja azt a bölcsességet, meg amit én elrontok. Mai napig is szoktam ezért imádkozni, amit én elrontottam a mintaadásban, azt ő tegye helyre, és megteszi.
0: Talán egy hallgató most azt gondolja, hogy hát ezek után megoldódott életed minden problémája, mert hát én már gyereked lett, nagymama is lettél, ez az előbb kiderült. Szépen zajlott ezek után az élet, nem volt gond, vagy csak kisebb gond volt, hát azért legyen egy kicsi. De azért én, mintha úgy tudnám, hogy nem teljesen így folytatódott az életed.
1: Nem. Aztán jött egy újabb óriási nehézség az életünkben, méghozzá 1992-ben. Na, azt megelőző évben volt egy nagyon különös dolog, 91-ben. Tehát ez a rendszerváltozás környéke, és én fogorvosként dolgoztam 26 évet, és egy olyan területen, ahol iszonyú sok volt a munka. Amikor én beléptem a rendszerbe, már a gyógyításba, akkor tették a fogászatot általánosan biztosítottá minden embernek. Én egy mezőgazdasági vidéken dolgoztam, ahol tiesztok voltak zömmel, a lakosok nagy része tiesztben dolgozott, nem volt biztosításuk. És 65-ben, amikor én oda kerültem, mindenkinek ingyen járt minden. Szóval alig-alig valami térítésért, és ez az iszonyatos beteg szám ránk ömlött. Tehát tényleg, aki nem tudná, ez egy kemény fizikai állóképességet kívánó szakma, fogorvosság. 26 évi gyakorlat után egyre több panaszom volt, nyaki csigolyáim, lábam. Én egy elég magas termetű vagyok, tehát akkor még nem voltak olyan kezelő egységek, hogy ülve lehetett volna dolgozni, tehát naponta 10-10,5 óra hosszát is álltam kényszerhelyzetbe. És hát még ott voltam, hogy 50 éves se, és éreztem, hogy gondjaim vannak, tehát betegszabadságra kényszerültem, a nyakam fájt, ez fájt, az fájt. És folyamatosan imádkoztam ezért, hogy valahogy könnyítsen az Úr a helyzetemen és a munkámon, hogy tudjam ellátni rendesen folyamatosan a betegeket. És ezt a férjem is hallott ezeket az imádságokat, és 91-ben egy hét leforgása alatt hárman megkerestek engem azzal a kéréssel, három különböző párt, hogy rám gondoltak, megalakult a tiszti orvosi szolgálat, és hogy én váraljam el a területnek a tiszti főorvos, hogy pályázzam meg ezt az állást. És akkor én mondtam, hogy én elmenjek egy hivatalt. Én ezt szeretem csinálni, beteg nélkül nem tudok meglenni. És aztán férjemnek is mondtam, hogy már ez is eljött, és már ez is mondta, és nem is tudta, hogy a másik is itt volt, és ezek különböző oldalakat jelentenek. És azt mondja a férjem ilyen kicsit lakonikusan, de és nem ezért imádkoztál te véletlenül, hogy én úgy hallom, hogy te, és nem gondolod, hogy ez azért van? És így mellbevágott ez a kérdése, és tényleg, hát lehet, hogy ez az imámra ez a felelet, hogy ez lesz az én utam? Hiszen hát még 50 éves vagyok, bár akkor még 55 éves korban lehetett nyugdíjba menni, de akkor is az 5 év is elég hosszú idő. Na jó, hát én pályázatot se írtam, mert akkor még nem volt ez a fajta módja az álláskeresésnek. Nem nagyon tudtam, hogy kell írni, de azért megírtam, fölhívtam az öcsémet, és akkor kérdeztem, hát akkor ő már korábban vezető beosztásomat, és kérdeztem, hogy te írtál már? Igen, írtam. Hát, és fölolvastam neki, azt mondta, hogy hát, még azt írd oda a végére, hogy kérem, pályázatom, számomra kedvező elbírását. Mondom, dehogy írom? Hát dehogy írom oda? Hát mondom, majd a jóisten vagy úgy dönt, hogy kell nekem, nem írom, nem könyörgök, nem írom. És akkor jót nevetgéltünk ezen, és én ezt feladtam. Volt más pályázó is, és megkaptam ezt az állást. Október 1-én neveztek ki, 91. október 1-én. És az én mindennap sportoló, vas, erős, bútordarabokat levegőbe dobáló férjem 92. március 22-én egy nagyon súlyos szívinfarktust kapott. Újraélesztették otthon. Na hát ez egy nagy csoda volt, mert tulajdonképpen én csináltam ott, nem tudom, hogy honnan volt akkor a lélek, jelenítem a szívmasszást, és az angyal szárnyakon írt oda a mentő, hát olyan gyorsan még Békés és Békés Csaba között mentő nem jött. Látták ott a mentő, jöttek a kollégáim, 5 orvos, szóval, hogy újra élesztették, és ez egy nagyon nagy csoda volt, de hát ő nagyon súlyos állapotba került, és fölépült, elég lassan, de ahhoz képest, hogy milyen jellegű volt, most nem akarok ebbe belemenni, az infarktus és hol volt, elég jól, és én már az új állásomban dolgoztam, és tanfolyamokra kellett járni, és vizsgát kellett tenni, és már az utolsó vizsgám volt, amikor kiderült, hogy valami nincs rendben, nem csak a szíve körül, hanem a nyelőcsöve körül sem. És elment egy olyan klinikára, ahol speciálisan meg tudták őt vizsgálni, ugyanis ő kis gyerekkorában lugot ivott, vélet tévedésből befőtt léhelyett, és volt egy nyelőcső szűkülete, amivel elég nehezített volt a nyelése egész életében. És akkor, amikor én már túl voltam ezen a nehézségen, hogy a vizsgáim megvoltak, akkor kiderült, hogy neki egy nyelőcső rákja van. És akkor ott voltam, hogy igen, uram, itt vagyok ebbe az állásba, azért, mert én azt a praxist, és azt a rendelési időt, és azt, ami ott kell egy betegellátásban, én azt a munkát egy betegápolás mellett nem tudom megtenni. És akkor következett még két nagyon nehéz év, amikor tele voltunk hittel, reménységgel egyik hónapban, a másik hónapban mégiscsak az látszódott, hogy nem akarja őt az Úr a földi életben tartani. De az életünknek egy nagyon-nagyon szép lezárása volt. Olyan két év volt, amikor rengeteget ültünk egymás mellett, és rengeteget imádkoztunk, olvastam neki, beszélgettünk, sok mindent, amit abból a bizonyos 7 évből, amiről beszéltem, sok mindent ki tudtunk beszélni. A lányunk már akkor egyetemista volt, nagyon sokat imádkoztunk érte, még mindig a fülemben van, hogy a párját és a pályáját, és szóval nagyon-nagyon küzdelmes, fájdalmas, de nagyon Istentől elkészített időszak volt ez. Olyan kísértésekkel, erre fontosnak tartok kitérni most, mert ez most talán megtért embereknek is problémája, hogy már akkor kezdtek be surranni a kórházba ezzel idegen szellemiséggel gyógyító emberek, és egy haldokló embernek a lelki békéjét, az Istenben vetett hitét, az üdvösség reménységét, aki egyébként nagyon szeret élni, mert 58 éves, és szeretné látni a gyerekét, akire annyit várt, és megzavarni azzal, hogy én majd most ilyen energiát, és hogy olyan energiát, és hogyha ezt csinálja, és ha azt csinálja. Szóval, hogy ez egy olyan sátáni kísértés, hogy ahhoz tudnám hasonlítani, amikor az Úr Jézus készült a megváltási tervéhez, és amikor a sátán a 40 napos bőt után, hogy na akkor itt változtasd kenyéré. Ahhoz tudnám hasonlítani. Volt olyan időszak, hogy a doktornő a kórházban behívott engem, és azt mondta, miért nem akarod, hogy megjön a férjed? Hogy nem akarom? Hát miért, hogy nem akarom? Ő mondta, hogy nem kéri ezt a hókusz-pókuszt, és akkor az energiát. És akkor elmondtam, hogy azért, mert itt van a Szentlélek, aki olyan energia, hogy ha kell mindenket, vagy meggyógyít, vagy lesöpör, és hogy ebben hiszek, hogy meg tudja tenni. És hogy ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, mert ez annyira nagy bizonyság az életünkben, hogy egy nagyon rossz vérképe volt egy kemoterápiás kezelés után, hihetetlen rossz, úgyhogy otthonról kellett mentőre bevinni, mert minden nyálkártyájából jött a vér, és akkor volt ez, amikor nem vettük ezt megelőzően, hogy nem engedtem, hogy ez a tétkus gyógymódba részesítsék, hogy nagyon imádkoztam, hogy Uram, tudom, hogy minden sejtünket te teremtettél, tudom, hogy 4 napos lázárt feltámasztottál, tudom, hogy ennyibe kerül neked, és minden sejtünk épp. Ha akarod, meg tudod tenni, de ha nem akarod, elfogadom. De nagyon kérem, hogy lássák meg a te hatalmadat most. Lássa meg az az orvosa. Mert az az igazság, hogy sajnos én is egy kicsit emelt hangon válaszoltam neki, mert annyira provokatív volt. Nem azt mondtam neki, hogy távozz tőlem, sátán, de nem volt sokkal szelidebb, amit mondtam, és ezt nem, mert ugye az van az ikében, hogy igazítsátok helyre szelíd lélekkel, és hogy azért nem volt bennem a szelíd lélek. És nagyon kértem, és pár nap alatt több mint tízszeresére nőtt a trombocitáinak a száma, és akkor bementem a doktornőt, és mondtam, hogy nem adhatok neki transzfúziót, és nézd meg. Itt a bizonyíték, hogy azokat a részeket, amiket az Isten akar, meggyógyítja. Ezt nem lehet megmagyarázni, hogy neki hogy tud ennyi idő alatt. De nem akarja most, hogy a teste meggyógyuljon, de a lelke az nagyon rendben van. Nem nagyon értették ezt, de én nagyon hálás vagyok, hogy én ebben ilyen nyugodtságban tudtam őt elengedni, és azért is nagyon hálás vagyok, hogy már akkor a lányomnak komoly szándékkal udvarolt a mostani férje, és erről mi nem tudtunk sem a lányom, sem én, ő Szeged közeli klinikán volt, és azt mondta ez a fiú, aki most a férje, hogy most ne menjek el Szegedre látogatni, mert neki ott kell, egy egyetemista volt, egy gyakorlat miatt maradnia, és ő a vasárnap pont kimegy, és hogy legyek Katival, de közben nem ez volt az igazi ok, hanem hogy a férjem üzent neki, hogy ő szeretne egy napot vele tölteni, csak hogy nem mondja meg nekünk. És hogy ez is egy olyan Istentől elrendezett dolog volt, hogy én, amikor kitűzték az eljegyzés, megkérte a lánya kezét, először az apjától, utána tőlem, és kitűzték az eljegyzés időpontját, akkor csomó mindent elmondott, fizikai dolgot is, amit meg kell tenni. És mikor én onnan hazahoztam, akkor azt mondta, hogy hát Zsolt megkérte a Kati kezét, és hogy akkor ő szeretné, hogyha az eljegyzés ekkor és ekkor lenne. És egy kis idő múlva azt mondta, hogy legyen egy héttel hamarabb az eljegyzés. És akkor hát mi? Hát legyen egy héttel hamarabb. Jó. És akkor egy héttel hamarabb lett az eljegyzés, és azon a héten, amikor lett volna az eljegyzés, azon a héten ő már nem élte meg a vasárnapot, mert csütörtökön meghalt. Tehát, hogy annyira le volt, az Istenőt annyira el volt minden készítve, és annyira elrendezett mindent, hogy amikor a haláleset után eljött a vőlegény, és ott a garázsba, ahol elkezdett pakolni, és lomtalanítani, és hogy mindent tudott, hogy hol van, és hova kell jönni, és akkor mondta el nekem, hogy hát igen, akkor vasárnap egy csomó, szóval egész napot együtt töltöttek, és nagyon sok mindenről beszéltek, hát többek között ilyenről is. Tehát, hogy ezek a jelek, ezek a dolgok annyira meggyőztek engem arról, hogy ő teljes békességgel azt mondta, hogy ennyi volt az élet, és most elmegyek. És akkor úgy éltük meg, hogy akkor, hogy én a 40. Zsoltárt kaptam, hogy új éneket adok a szájadba. Tehát úgy éltem meg, hogy igen, nekem most meg kell tanulni egy új éneket, és mint amikor egy villamos kanyarodik, és akkor te is majd a következő villamossal mész, de már nem látod azt a villamost, amivel elment a férjed, mert elkanyarodott. Tehát úgy éltem meg, hogy jó, hát egy következő villamossal bármelyikkel majd megyek. Ez egy nagy békesség volt.
2: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Isten áldását kívánja minden hallgatónak a műsor szerkesztője, Kulcsár Anikó.
3: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
4: Egyedül kegyelemből.
5: Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
1: Kedves hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket Párbeszéd az emberért, Egyházak szerepe a mai társadalom című műsorunk alkalmából. És hát külön nagy szeretettel köszöntöm és örülök, hogy elvállaltad Radnai dr. Fogarasi Katalin, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatóját, aki végül is azt lehet mondani, hogy Magyarországon, ha valaki a kegyeleti kultúrával kapcsolatosan érdeklődni szeretne, akkor talán egyedülálló, aki ebbe azt lehet mondani, hogy minden ágát, bogát ismeri, hiszen ha valaki 99 óta ezt csinálja, és beleszeretett ebbe a témába, és ezt gondozza, és az munkatársai is nagy szeretettel csinálják, ez azt hiszem, hogy ez egy óriási, hogy is mondjam, mindenki számára nagyon fontos, hogy végül is a kegyeleten keresztül milyen örökségeket kellene ápolni, vagy kell ápolni a jövőt illetően. Hát erről szól tulajdonképpen a ti tevékenységeteknek az öme. De mielőtt rátérnénk erre, azért hát, ugye nem úgy születik valaki, hogy rögtön egy ilyen intézet vezetője lesz, azért valahol elindul az, hogy a jogi pályának ezen érdekességeik, hogy jutottál el. Tehát azt lehet mondani, hogy mondjuk Budapesten születtél, ha igaz.
2: Igen, igaz.
1: És iskoláid, és egészen odáig, hogy végül is ez a 99 cikk, hogy jutottál el. És utána természetesen beszélünk arról, amit eddig csináltál. Megismerjék azt, hogy mi is az, hogy Nemzeti Kegyeleti Bizottság, mi az, hogy Nemzeti Örökségi Intézet, miért pont ez a neve, kik vesznek ebben részt, és ennek milyen nemzetközi vagy nemzeti értékessége, és hát azt lehet mondani, hogy értékük őrzéséről beszél. Úgyhogy Aranyos Katikám, már elnézés, hogy ugye egy hölgyel, de hát nem ma ismerjük egymást, ebből adódóan azt jelenti, hogy a tegezés azt hiszem, hogy már talán mások számára is ilyen értelemben elfogadható, hogy nagy tiszteletbe álló, államtitkári ranggal rendelkező főigazgatóról azért mégiscsak azért nem mindegy, hogy az ember, de hát itt teszem nem a rang, hanem az emberi kapcsolatot.
2: Hát nagyon szépen köszönöm ezt a felvezetőt, és azt gondolom, hogy a 20 éves, talán mondhatom, hogy barátságunkokán természetesen megtisztelő a tegeződés, úgyhogy ha valakinek én az elmúlt 20 évben hálával tartozom a kezdetekért, az elindításért, az pontosan te vagy, és azt gondolom, hogy ezt te pontosan tudod és érzed. Én egy tőzsgyökeres pesti belvárosi lány voltam, aztán belvárosi asszonnyá lettem. Az iskoláim is nagyon elit belvárosi iskolákban, a Deák téri evangélikus általános iskolában kezdődtek, vagy a Verespáné gimnáziumban, és az ELTE jogi karon, úgyhogy egy nagyon szűk körben mozogtam életemnek az első 20-valahány évében, és nagyon szerettem ezt. Most sem mozgok nagyon messze, tehát most is Pesten maradtam, bár a munkavégzésem egy időben a várban történt, de ez már egy későbbi szakasz. Jogász lettem, általános jogász, végigjártam a jogi pályának a tanuló éveit,

0: Ma az nagyon sok mindenre jó, az ad egy általános tudást, egy általános műveltséget, és bármelyik szakmához nagyon jó, hogyha az ember rálát a sorok között az esetleg megbújó dolgokra. Úgyhogy az általános jogi pálya után volt egy nagyon érdekes kaland az életemben, ez a Zeneakadémia volt. Pályázat útján elnyertem, és a főtitkára lehettem a Zeneakadémiának. Aki ismer, azt tudja, hogy a zene iránti érdeklődésem és vonzalmam az volt, van és lesz. Úgyhogy a Zeneakadémia épületébe bemenni, az tényleg olyan, mint egy templomi szentélybe bemenni. És a mai napig, pláne most, hogy megújult és gyönyörű szép. Nagyon-nagyon nagy élmény, már egyáltalán...
1: Beleszerettél abba is.
0: Beleszerettem abba is. Ott valószínűleg túl korán kaptam meg azt a pályázati lehetőséget, és a Zeneakadémia még nem volt annyira érett arra, hogy ténylegesen azokat az újításokat befogadja, amiket én gondoltam. De a mai napig régi tanárokkal tartom a kapcsolatot, és nagyon jóban vagyunk. Ez egy békés baráti elvárás volt egy év után. Van ilyen az ember életében, nem bántam meg. Egy nagyon jó kaland és egy nagyon jó élmény és epizód volt az életemben. Majd, amit már itt a felkom, vagy 1999-ben a Magyarországgyűlés egy óriási hiátust töltött be, amikor elfogadta a temetőkről szóló törvényt, és a temetőkről szóló törvénynek a végrehajtása során létrejött egy bizottság, az akkor még Nemzeti Kegyeleti Bizottság névre hallgató bizottság, Jókai Anna elnökletével, és a bizottságnak kellett egy titkárság. Bölcsek voltak, hogy azt gondolták, hogy egy jó működő bizottság akkor működik, ha van egy jól működő titkársága.
1: Aki viszi az egészet.
0: Aki viszi, hát általában az élet minden területén így van, és ott szintén pályáztam, és milyen érdekes az élet, hogy a mai tárgyalomban volt a meghallgatásom, az interjúm, úgyhogy ahányszor bemegyek a saját tárgyalomba, hát ezt nem tudom nem elfelejteni, de nagyon békés volt a meghallgatásom, és azt gondolom, hogy ahogy kijöttem, onnan tudtam, hogy én fogom megkapni, szóval...
1: Gondolom, nem sokan jelentkeztek.
0: De jelentkeztek. Igen? Jelentkeztek egyébként. A mai napig jóba vagyok azokkal, akik jelentkeztek.
1: Tényleg?
0: Igen, és sőt, abból az egyik, az közvetlen munkatársam is volt. Tőlem ment nyugdíjba az Éva.
1: Ja, tényleg.
0: Az Éva az tőlem ment nyugdíjba, és nagyon-nagyon jól együtt dolgoztunk. Béke és barátság, és innen is kívánok neki minden jót, és jobbulást a betegségéhez, sok türelmet. És a másik jelentkező is, utána is szakmabeli volt a fővárosnál. Ugyan ezt a témát, ezt a szakmát vitte a Szabó László. Uh-huh. Úgyhogy ők ketten utána is abszolút a munkám segítői voltak. Tehát ez nem egy olyan terület volt, hogy itt ellenségeskedés legyen, és ezen kívül is voltak. Mi voltunk egyszerre meghallgatni. Érdekes volt a téma, és többeket érdekelt.
1: Mondjad el, azért ez érdekel.
0: Hogy én azért jelentkeztem, mert igazából nekem a legjobban azt tetszett, hogy egy teljesen új terület. Új terület, amiben megvalósíthatom azt, amit én gondolok mindenről. Nincsenek berögzött szabályok, nincs egy berögzött szervezet, én vehetem fel a munkatársaimat. Mindent én alakíthatok ki, az irodától kezdve, az infrastruktúráig, a munkatársi gárdáig, a szabályzatokig, a jogszabályi hierarchiáig, és ez egy érdekes dolog. Szóval azért, amikor az ember a semmiből felépít valamit, az egy érdekes dolog. Őszinte leszek, fogalmam nem volt, hogy abból egy ekkora szervezet fog kinőni, ami a mai napra, hála Istennek, létrejött. De láttam benne fantáziát, és a temetőkkel és a kegyelettel kapcsolatban soha nem voltak averzióim. Tehát én úgy nevelkedtem, hogy nekünk teljesen természetes volt, hogy kijárunk a nagyszülők sírjához, és miután én tényleg a belvárosban, Manács-téri házakban nevelkedtem, tehát például az érettségére a Fiumei úti sírkertben tanultam, ott készültem, nagyon szerettem az árnyas fákat, úgyhogy nekem ez nem volt egy idegen környezet, és abszolút úgy éreztem, éreztem, hogy a múltunk gyökerei ott vannak a sírkertekben.
1: Ez így igaz.
0: Úgyhogy nekem

0: Ez nem volt egy balsors lépés. Még egyébként érdekes, hogy a baráti társaságom sem értette az ambícióimat, és kellett egy pár év, amíg rehabilitáltak, és azt érezték, hogy én nem egy gyászhuszár vagyok, hanem értéket képviselek. Ma már mindenki, most a baráti körömről beszélek, mindenki elismeri, és mindenki támogat. A családom akkor is támogatott, a férjem az mindig hitt bennem, és mindig hitt abban, hogy jó döntéseket hozok, hála Istennek. Ez egy fontos dolog, és a fiam is támogatott akkor is. Akkor ő gimnazista volt, ő is egy belvárosi gimnáziumban, és a mai napig támogat, és azt gondolom, hogy büszke az édesanyjára.
1: Nagyon aranyos vagy, hogy tényleg valóban hihetetlen. Az ember az életben ritkán kap olyan feladatot, hogy bebizonyítsa azt, hogy nulláról mit lehet felépíteni.
0: Igen.
1: És ehhez talál-e megfelelő olyan személyeket is, hogy közösen értékeljék, pláne ennyi idő után, hogy érdemes volt ezt a kegyeleti kulta, ennek az örökségnek a felépítéséhez szervezetet, jogszabályokat és gyakorlatot kialakítani. Végül is ez a te igazi éned. Mi volt az a legelső, amit te azt mondtad, hogy hát akkor most, jó, hát van egy jogszabály, és hogy induljak el, nem csak munkatárs keresés, hanem egyáltalán partnerbe. Melyik ágazathoz kötődtél? Mert ugye tárcák voltak.
0: Tárcák voltak, most is vannak tárcák, és érdekes módon a tárcákon belüli hierarchiában a mai napig is ugyanazokkal a tárcákkal van jó kapcsolatom. Együttműködő már-már baráti kapcsolatom, elsősorban a honvédelmi tárcára gondolok, abszolút partneri kapcsolat volt a kezdetektől, különös tekintettel a Hadtörténeti Intézet és Múzeummal, hiszen ők hasonló tevékenységet is folytatnak, mint amit én akkor is folytattam, meg azóta is folytatok. És a miniszterelnöki, ugye régebben miniszterelnöki hivatal, miniszterelnökség, hát az teljesen természetes, hogy egy szakmai partnerkapcsolat. És a harmadik szakmai partnerkapcsolat az a mindenkori kulturális ágazat. Tehát annak idején a Rockenbauer Ferenc Minisztérium nevezte ki a bizottsági tagokat, és most Emmi-nek hívják, most az elnevezés szerintem lényegtelen, a kulturális tárca az a lényeg. Meggyőződésem, hogy az, amit mi csinálunk, az egy kulturális misszió, és ilyen tekintetben nagyon sok területen kapcsolódunk a kulturális ágazathoz.
1: Igen, és akkor tulajdonképpen találtál partnereket.
0: Igen.
1: Ki fogadott be? Mert ugye az valahol el kell helyezni egy új szervezetet, amelyik mögött törvényi garanciák vannak.
0: Igen, hát a 99-ben, amikor alakult, 2000-ben állt fel tulajdonképpen a bizottság is, és a titkárság is, az akkori Rockenbauer-féle tárcához tartozott, és onnan kaptuk meg a pénzügyi segítséget, a költségvetési forrást, és az akkori miniszterelnökség is partner volt az indulásban. Fel kellett építeni, de nem csak az infrastruktúrát, hanem ahogy már te is céloztál rá, a jogszabályi hátteret is. Ne felejtsük el, hogy abban az időben jött létre például a nemzeti gyászról szóló törvény, aminek a tartalmi részében tevékenyen részt vállaltam. És itt jön az utalás, hogy bizony a jogi véna azért az nem volt egy nagy hátrány ebben az esetben.
1: Sőt,
0: és büszke vagyok, hogy a nemzeti gyászról szóló kormányrendelet megszületett. A mai napig ezt alkalmazunk, egy évben két állandó nap van, amit nemzeti gyásznapnak hívunk, október 6-a, és később került szabályozásra november 4-e, mi már akkor is javasoltuk, valamiért akkor nem sikerült átvinni, de később november 4-ét is sikerült nemzeti gyásznappá nyilvánítani. Fontos hangsúlyoznom, hogy ezek az állandó gyásznapok sajnos nagy tragédiák, a nemzetet megrázó nagy tragédiák esetén eseti jelleggel is elrendelhet Magyarország kormánya a nemzeti gyásznapot, hát erre volt néhányszor az elmúlt közel 20 évben példa. Ilyen az minden ország életében van. Két évvel ezelőtt nagyon szomorú volt a veronai buszbaleset, ez volt a legutolsó eseti gyásznap. Még családilag is érintett voltam, mert a fiamnak az osztályfőnöke volt az egyik tanár, aki ott meghalt a gyerekek mentése közben. Úgyhogy ez egy nagyon...
1: sem mindegy az, hát, hogy ez az ügy még mindig nincs lezárva.
0: Hát egyáltalán nem mindegy, és őszintén tényleg nem is értem, és rossz belegondolni, hogy azok a családok a mai napig mit élnek át, akik ebben érintettek. Én mondom, mi úgyis nagyon-nagyon rosszul éltük meg, amikor aznap futótűzként terjedt a fiam barátai és a családok között, hogy a Béla bácsi is meghalt. Szóval ez egy olyan tragédia volt, hogy nem volt kérdés. Én aznap hajnalban, amikor hát én egy hírolvasó vagyok, és eléggé fertőzött vagyok a hírolvasásban, tehát hajnalban az első dolgom, hogy átnézem az interneten a híreket, és szerintem én voltam az első, aki nagyon korán hajnalban kormányzati szinten jelezte, hogy véleményem szerint nemzeti gyásznapot kell elrendelni. Úgyhogy hát ilyen sajnos van, reméljük, hogy minél kevesebb.
1: Hát igen. Katikám, ugye, ha jól emlékszem, hogy azt mondod, hogy Rockenbauer-féle minisztérium, tehát akkor a minisztériumnak mint egy háttérintézményeként, szervezeteként működtetek. Ez mit jelentett, körülbelül mondjuk hány fővel tudtad ellátni, mert azért itt ki kellett alakítani egy titkárságot, működtetni egy bizottságot, és így tovább. Szóval azért ez egyik napról, másik napra lévő munka volt.
0: Bár elég hamar felállítottam a titkárságot, meg annak a szervezeti részét, de szerény körülmények között működött ez a titkárság kétségtelenül. 4-6-7 fős titkárságról kell gondolkodni, ez mindig költségvetés, létszámcsökkentés, ez a húz meg erez meg, ez a mai napig van, azt gondolom a közigazgatásban. Tehát ennek függvényében, de soha nem értük el a 10 fős titkárságot, tehát inkább a stabilan az 5 fő volt az általánosan jellemző szám. És a mi feladatunk az volt, hogy a bizottságnak a működését biztosítsuk minden szempontból, és a bizottsági üléseket hívjuk össze, napirendi pontokat állítsuk össze, a végrehajtásról gondoskodjunk, a megemlékezéseket már akkor is nagyon sokat tartottunk, ezeket szervezzük. Egyébként ez a mai napig így van, tehát ami ugye megalakult 7 éve a Nemzeti Örökség Intézete, aminek kezdetektől főigazgatója vagyok, a bizottság hála Istennek él, létezik és mellettünk van, és számítok is az ő szakértelmükre és bölcseletükre, hiszen még nálam is egy más korcsoportba tartozó emberekből áll a most már Nemzeti Emléke és Kegyeleti Bizottság, és a mai napig a bizottságnak a működését kvázi így biztosítjuk, úgyhogy nálunk a Fiumai úti sírkertben, a tárgyalóban, ahol engem meghallgattak, ott vannak a bizottsági ülések. Boros Péter, hála Istennek, 92. évében jó egészségnek körvendés,
1: elnöki.
0: Szereti, szóval ez a sajátja. Igen. Hiszen a kezdetektől benne van ez a sajátja, és a Nőrit is szereti és támogatja. De azt kell, hogy mondjam, hogy a bizottságnak minden tagjának érzem a támogatását, szeretetét, és azt kell, hogy mondjam, hogy és az elismerését is.
1: Azért ugye hát azt mondja, van egy bizottság. A bizottságot kell működtetni, időnként egy-egy évadat lezárni, egy-egy mondjuk közgyűléssel, vagy a lakosság is megismerje, érdeklődők is, akár televízión, akár hogyan, hogy mivel is foglalkozik. Mikor volt az első úgynevezett ilyen áttekintő és különböző előadásokkal gazdagító ilyen első ilyen nagy rendezvény, amit ha jól emlékszem, akkor a Történeti Múzeumban volt.
0: Abszolút jól emlékszel, és szerintem az első konferenciára gondolsz.
1: Igen.
0: Hát ugye mindenből, bármiről beszélünk, az mindenből minden az első volt, hiszen a semmiből Igen. indítottam el. Az is egy érdekes dolog volt, hogy egyáltalán ennek lesz-e létjogosultsága, hogy kegyeleti konferenciát tartani, hogy elég furcsa volt az elnevezés, utána azért az elnevezésen egy kicsit finomítottam, de hát ténylegesen a kegyeleti szakmát hívtam össze az ország különböző területéről, és ez idestóval most már 18 éve tart, tehát elég komoly siker. Nagyon számítanak is rá, tehát nem tehetem már meg, hogy ne tartsak. Most már nem kegyeleti konferenciának hívjuk, hanem országos emlékezet konferenciát. Az Igen. emlékezetbe belefér a kegyelet szó, az még mindig egy, nem tudom, hogy miért, de az emberekben egy ilyen diszonáns érzete van. Pontosan ezért például a Fiumei úti sírkert Nemzeti Emlékhelyen működő kegyeleti múzeum nevét is átneveztük az elmúlt évben Nemzeti Emlékezet Múzeumává, és sokkal nagyobb siker, jobb tartalomban is egész másképp működtetem, mint annak idején a kegyeleti múzeumot. Bár nagy tisztelettel gondolok a kegyeleti múzeum megalakítójára, hiszen én akkor is ismertem azt a múzeumot, és jártam is oda, és egyébként az még egy érdekes, csak egy kis zárójeles megjegyzés, hogy a kegyeleti szakmában sok megszállott van. Tehát azt tapasztaltam, Igen. és tapasztalom, hogy akit ez megérint, azok még generációkon keresztül is viszik. Nekem például van olyan munkatársam, akinek az édesanyja korábban is ebben a sírkertben dolgozott. Több ilyen munkatársam is van, tehát ez egy generációkon átnövelő szakma, és meg lehet szeretni, nagyon bele lehet szeretni. Tehát azt szoktuk mondani, mi nőrisek, hogy nőri szív dobog. De Igen. tényleg, és ez tényleg, de ez tényleg így van, nem én találtam ki, ez pont az egyik kollégám, aki ilyen úgynevezett temetőszaki, tehát ténylegesen a több generáción keresztül viszi ezt a szakmát, és ténylegesen, főleg azt gondolom, hogy a Fiumei úti sírkertbe tényleg bele lehet szeretni. Tehát aki oda egyszer eljön, sétát tesz, körbejár, az utána vissza fog jönni, és ténylegesen egy nagyon komoly követő táborunk van, úgyhogy azt gondolom, hogy ha más nem, azt a Fiumei úti sírkerten keresztül el tudom érni, hogy több mint temető, ugye azt is szoktuk mondani, hogy több mint temető, ténylegesen több mint temető, és én mindenkit arra buzdítok, hogy jöjjön és nézze meg, és tegyen egy sétát.
1: Hát őseink nagyjainak a megismeréshez...
0: Az egész történelmünk ott van, tehát ott tényleg van, az egész történelmünk, egyébként a jelenünk is, tehát a jelenkornak is olyan jeles elhunytjai nyugszanak ott, hogy...
1: Tehát a jelenkor története, vagy elmúlt időszaknak is a jeles. Ami azt hiszem, hogy lehet, hogy tudnak róla, lehet, hogy kevésbé, ami jelentős az, hogy hogyan lehet megmenteni még azokat a sírokat, akikre emlékezni kell, de közben az élet úgy hozza, hogy nincs hozzátartozó, aki megváltsa, tovább vigye. Szóval ez egy óriási sziszifuszi munka.
0: Azt gondolom, hogy az indulásunkban és az első pár évünknek a nem a látványos munkája, de a legfontosabb munkája, ez az úgynevezett nemzeti sírkertbe sorolás, és a nemzeti sírkertbe sorolásnak, és megint a jog, ugye a legfontosabb joghatás, hogy védetté nyilvánítjuk. És mit jelent a védettség? Nem pusztítható el. Azért, aki egy picit ismeri a történelmünket, az tudja, hogy a 20. században jelentős elhunytjainak a sírját is elpusztították, egész egyszerűen pénzügyi okokból. Tehát lejár egy sír, nincs hozzátartozó, és akkor újra eladják, és megszűnik a sír. Az új köztemetőben 20 ezer hősi katonának a sírját dózerolták le. Annak az emlékére hoztunk ott létre egy kegyeleti parkot, ahol hosszú-hosszú éveken keresztül a Hősök Napjának az egyik helyszíne volt, a Hősök tere mellett. Tehát az, hogy ez ne történhessen soha többet meg, jött létre ez a jogi terminus technicus, ami a nemzeti sírkert fogalomkört érinti, és a bizottságnak egyébként a mai napig, tehát néha szokta nekem mondani elnök úr viccesen, hogy tulajdonképpen mi szükség van már a bizottságra, hát mi a nőri már mindent megcsinál. És mindig elmondom neki, hogy nem. Tehát az a munka, ami életünk végéig tart, tehát hogy mely sírokat védjük,